0: fejét kell levágni.
1: Pátria Rádió. Kék kő. FM 98,3.

0: Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű futball VB 10. játéknapjának nyitó mérkőzésén a holland válogatott Brian Brobbey és Cody Gakpo duplájának is köszönhetően 5-1 arányban leiskolázta Svédországot. Hollandia a rendes játékidőben továbbra sem szenvedett vereséget 2006 óta világbajnoki mérkőzésen. Győzelmével a holland csapat az F csoport élére állt, és minden bizonnyal tovább jut az egyenes kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé, csak még kérdéses, hogy hányadik helyen. A német válogatott hátrányból fordítva 2-1 arányban legyőzte Elefántcsontpartot az E csoport második fordulójában, így két sikerrel indította a tornát és tovább jutott. A négyszeres világbajnok kezdeményezett többet, ám nem kis meglepetésre az afrikaiak szereztek vezetést a 30. percben. Fordulás után is élvezetes, jó iramú volt a meccs. A 68. percben a csereként beállt Denis Undav kiegyenlített, a 6 perces hosszabbítás 4. percében pedig a győztes gólt is megszerezte. Manuel Neuer 21. VB mérkőzését játszotta, ezzel a tornát történetében immár egyedül vezet a kapusok rangsorában, megelőzve a francia Hugo Lloris-t. A National Elf 2014 után jutott tovább ismét a csoportjából, és 12 évvel ezelőtt meg is nyerte a VB-t. A csoport másik ma hajnali találkozóján Ecuador meglepetésre csak 0-0-ás döntetlent játszott a hősiesen védekező Curaçaóval. A mexikói Monterreyben most játsszák a Japán-Tunézia találkozót. Haiti 3-0-ás legyőzése után Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott olasz szövetségi kapitánya kijelentette, a sérüléséből gyógyuló Neymar a skócia elleni mérkőzésre bevetésre kész lesz. Ez az összecsapás közép-európai idő szerint csütörtökön éjfélkor kezdődik. Korábban a japán szurkolók váltak közismerté arról, hogy a mérkőzések után összeszedik maguk után a szemetet a szektoraikban, de ezen a VB-n most már a portugál drukkerektől is láthattuk ezt. Legutóbb pedig a paraguaiak mutattak példát. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek összeállítású magyar férfi kard csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon, miután a döntőben 45-43 arányban legyőzte a román együttest. A magyar női tőrcsapat a 8. helyen végzett. Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot, a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának 4. idei utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban, ezzel összetettben is az élen végzett. A nőknél Fábián Bettina a 2., Mihályvári Farkas Viktória pedig a 3. helyen zárt a tegnapi viadalon. Pupréka bronzérmes lett az 52 kg-os súlycsoportban, az ulaanbaatori olimpiai kvalifikációs Cselgáncs Grand Prix versenyen. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Nyárasdon a Dac nem kis meglepetésre 3-2-re kikapott a 2. ligás somorjai csapattól. További barátságos futballmeccsek eredményei: Žilina Opava 1-1, Slovan B Trencsin 1-2, Podbrezovász Volen 2-0, Ferencváros Tiszakécske 6-1, Cegléd Újpest 0-4 és Kelen Paks 1-10. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn 10:30-kor tartja az NB1 2026-2027-es idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja a július 25-i hétvégén indul, az idei naptári évben 18 fordulót játszanak a csapatok, így a december 19-i hétvégéig tart az őszi idény. A küzdelmek a január 30-ai hétvégén folytatódnak, míg a 33-dik, azaz utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22. Az első osztályú bajnokságban ezúttal is 12 csapat vesz részt, amelyek háromszor játszanak egymással. A korábbi évekhez képest viszont annyiban változik a versenykiírás, hogy ezúttal nem két kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, míg a 11. helyen záró együttes osztályozót játszik az MB2 második helyén végző gárdával. Salim Sharif Gergely győzött a 63 kg-osok súlycsoportjában a tékvandósok G2-es besorolású ausztráliai viadalán. Testvére az olimpiai 5., világ és háromszoros Európa-bajnok Salim Omar Gergely a 68 kilósok között a második helyen végzett. Pignicki Fanni és az együttes kéziszer csapat is bejutott a döntőbe a pekingi ritmikus gimnasztika világkupán. Zuzana Michalicskova a 19., Peszlek Dominika a 30. helyen végzett az 50 fős mezőnyben, a triatlon világbajnoki sorozat 4., franciaországi állomásán. A férfiaknál 48-an álltak rajthoz, Tobi Gergő a 32. helyen zárt. A röplabda Európa Liga alapszakaszában férfiak Finnország-Szlovákia 3-1, Magyarország-Portugália 3-0, Nők-Szlovákia-Bosznia 3-1, Magyarország-Montenegró 3-0. A Szlovák Műkorcsolya Szövetség hivatalosan is benyújtotta pályázatát a 2029-es Európa-bajnokság megrendezésére. A kontinens viadalra Pozsonyban, az Ondrej Nepela téli stadionban kerülne sor. A szlovák főváros korábban már 4-szer, 1958-ban, 1966-ban, 2001-ben és 2016-ban adott otthont EB-nek. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai kettős 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett, a Nicole Melichar, Sara Errani harmadikként rangsorolt amerikai-olasz duótól a berlini női tenisztorna páros versenyének elődöntőjében. Egyesben a harmadik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegula 6-4-6-7-6-0-ra legyőzte a világ első fehér orosz Arina Szabalenkát, és bejutott a mai döntőbe. Távozik a görög Olympiakos vízilabda csapatától Zalánki Gergő, a gárda világ és Európa bajnok magyar légiósa, a 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes magyar válogatott játékos, sajtóhírek szerint visszatér korábbi csapatához, a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz Proreccohoz. Az amerikai Kate Douglas 23,59 század másodperces új világcsúccsal nyerte a női 50 méteres gyorsúszást az Indianapolis-i nemzetközi viadalon. 200-addal javította meg a svéd Sara Sjöström 2023-ban a Fukuokai világbajnokságon úszott rekordját. Befejezte sportpályafutását Mateusz Przybylko, a németek lengyel származású Európa-bajnok magasugrója. Köln a Rajna-Ruhr régióval közösen megerősítette rendezési tervét a

0: versenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi bukott, így az előnye tovább csökkent csapattársával, a szintén korábbi világbajnok, most ötödikként célba ért spanyol Jorge Martinnal szemben. David Coulthard korábbi Forma 1-es versenyző szerint Lewis Hamilton barcelonai győzelme nem csak áttörést jelentett Ferrari pályafutásában, hanem azt is bizonyította, a brit pilóta ismét a legmagasabb szinten teljesít, és akár a 2026-os VB címért is harcba szállhat. Mivel az összetettet vezető Kimi Antonelli a barcelonai futam záró szakaszában technikai problémák miatt kiesett, Hamilton 66 pontról 41 pontra csökkentette hátrányát a fiatal olasz pilótával szemben.
1: A Notre-Dame-i toronyőr.
2: A készítőknek komoly kompromisszumokat kellett kötniük, például a vízköpők humoros karaktereivel, hogy megkapják a családbarát besorolást.
1: Kerékpár túra Bartók tiszteletére.
3: Iskolába, bárhova biciklivel járok. Ennyi az én edzésem, úgymond, vagy az én biciklis előtörténetem.
1: Samu Géza, a Bartóki nagyságú szobrász.
4: A rövid 20 év alatt, amikor alkotott, szinte Bartóki nagyságukat ért el a szobrászatban.
1: A próza mellett a zene is élete része, Ónodi Eszter.
5: Az én szerepem az kb. 20 éves koromtól indult, mondjuk, és 50 éves koromig ért véget.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől, itt a Pátria Rádióban.
6: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Magyar Szövetség két megyében indít elnökjelöltet. Volodymyr Zelenszkij visszaadta a legmagasabb rangú lengyel állami kitüntetést. Pozsonyban 22, Kassán 19 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A Magyar Szövetség két megyében indít saját elnökjelöltet, Berényi Józsefet Nagyszombat megyében, Csenger Tibort pedig Nyitra megyében. A párt Besztercebánya megyében Ondrej Lunter jelölését támogatja, Pozsony megyében pedig Juraj Drobájét. A Kassa megyei tárgyalások még nem zárultak le. Erről a Magyar Szövetség elnöke Gubik László tájékoztatott az országos tanácsülése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint a tanács emellett saját jelölteit támogatja 16 járásban, Szlovákia 5 régiójában. Ezek Szlovákia déli régióinak nagyobb városai lesznek, például Királyhelmec, Nagymegyer, Úgyalla, Rimaszombat vagy Rozsnyó. Kassán a párt Jaroszláv Polacek polgármester jelölését támogatja, a pozsonyi polgármester jelölt támogatásáról egyelőre nem döntött. Gubik szerint ez a következő hetekben várható. Ugyanakkor a párt országos tanácsa kizárta a politikai együttműködést a Smer párttal és a Republika mozgalommal, az ellenzéki pártokkal tárgyalásokat folytat. Ha júniusban tartanák a parlamenti választásokat, azt Smer nyerne 19,8%-os szavazati arányjal. A második helyen a PS végezne 18,6%-os eredménnyel. A harmadik helyen a KDH állna 9,9%-kal. Ez derül ki a Szociális Kutatási Központ felméréséből. A negyedik helyen a LASZ végezne, ezt követné a Republika, az SAS,

0: és a Szlovenszka mozgalom. A felmérés szerint nem jutna be a parlamentbe a Demokrati, a Magyar Szövetség 4,1%-kal, az Merodina és az SNS. Kotleba pártja a Ľudová strana, a Slovensko, a Právo na pravdu ugyancsak kimaradna a parlamentből. A közvéleménykutatást 1020 válaszadó bevonásával végezték július 1-e és 5-e között. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy visszaadta lengyel kollégájának, Karol Navrotskynak a legmagasabb rangú lengyel állami kitüntetést, a fehér sasrendet. A lengyel elnök pénteken hivatalosan visszavonta tőle a kitüntetést. Navrotsky ezzel a lépéssel reagált Zelenszky azon döntésére, hogy egy katonai egységet az ukrán felkelő hadsereg után nevezzen el, amely a II. Világháború alatt számos erőszakos cselekményt követett el. Zelenszky májusban fogadott el egy rendeletet, amelyben az ukrán felkelő hadsereg tagjait hősöknek ismerte el. Míg Ukrajna ezt a csoportot a szovjetellenes ellenállás mozgalmának tekinti, Lengyelország felelőssé teszi a volhiniai mészárlásért, a zsidók deportálásáért és az erőszakos cselekményekért, amelyeket a II. Világháború befejezése után is folytatott Dél-Kelet-Lengyelországban, Észak-Kelet-Szlovákiában és Nyugat-Ukrajnában. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap Svájcba repült, hogy részt vegyen az Iránnal folytatandó első tárgyalási fordulón a két ország közötti katonai konfliktust lezáró szándéknyilatkozat végrehajtásáról. Ahogyan az andrews-i támaszpontról Maryland államból való indulása előtt elmondta, a Birkenstock hegyvidéki üdülőhelyen folyó megbeszélések elsősorban az iráni atomprogramra és a libanoni fegyverszünet megszilárdítására fognak összpontosítani. Reményét fejezte ki, hogy mindkét témában sikerül előrelépést elérni, hozzátette, hogy a tárgyalásokon csak egy-két napig tud részt venni. A svájci külügyminisztérium tegnap este közölte, hogy megérkezett az országba az iráni delegáció is, amelyet Abbas Araghchi külügyminiszter és Mohammad Baker Khalifah parlamenti elnök vezet. Tegnap kiterjedt erdőtűz tört ki a görög Eubója szigeten, amelynek következtében a helyi hatóságok megelőző jelleggel evakuálást rendeltek el. Az erős szél ugyanis a lángokat a lakott területek felé tereli. A DPA hírügynökség szerint ez az idei első nagy erdőtűz Görögországban. A tűz délután két település közelében tört ki a sziget déli részén, és a tűzoltók felszólították a lakosokat, hogy hagyják el a területet. Média értesülések szerint a tűzoltásba körülbelül 120 tűzoltót, 35 tűzoltóautót, 7 helikoptert és 8 repülőgépet vetettek be. A tűzterjedését az erős szél is elősegítette, amely az előrejelzések szerint ma is folytatódni fog.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő lesz ma az égen, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek. Nagyon meleg, füllett idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: világosság Ürge Tamással.
1: Ne féljünk, mert a félelem a gonosz lélektől van, a bizalom, a remény, a hit, az van Istentől. Isten lelke a szeretet, a bizalom, a hit, a kibontakozás, a győzelem lelke. Hangoztatja Böjte Csaba, az 1959-ben született ferences rendi szerzetes.

0: Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 12. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Ne féljetek az emberektől, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik. Attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja, mondja Jézus az evangéliumban. Félelmeinkről szól szentbeszédében Mahulányi József galántai esperes plébános.
1: Soha nem volt ennyi biztonsági rendszerünk, ennyi biztosításunk, ennyi technikai eszközünk, és talán soha nem volt ennyi szorongó ember.
0: A Lélektitkai címmel sugárzott sorozatunk témája ezúttal a pszichoszomatikus betegségek. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: A házasságokban a párok már nem társak, hanem riválisok, és akkor milyen a kapcsolatunk az Istennel? Majd, hogy nem mindhárom szférában beteg az ember.
0: Tartsanak ma is velünk, ma is érdemes.

0: vasárnapi evangéliumot és a hozzáfűzött gondolatait Maholányi József galántai esperes plébános mondja el.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek az emberektől. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban. És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre, egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádió hallgatók! Jézus az előbb elhangzott evangéliumban nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor mondja, ne féljetek. Mintha tudná, hogy az emberi szív legmélyén a félelem lakik. Félünk a betegségtől, félünk a magánytól, félünk attól, hogy elveszítjük azt, amit szeretünk. Félünk a jövőtől, és sokszor félünk attól is, hogy keresztényként nyíltan felvállaljuk Krisztushoz való tartozásunkat. Mintha a félelem korában élnénk. Soha nem volt ennyi biztonsági rendszerünk, ennyi biztosításunk, ennyi technikai eszközünk, és talán soha nem volt ennyi szorongó ember. A modern ember meghódította a világot, de nem tudta legyőzni a saját félelmét. Jézus ezért nem azt kérdezi, hogy félünk-e, hanem azt, hogy mi irányítja az életünket, a félelem vagy a hit. A tanítványok előtt üldözések álltak. Tudták, hogy Krisztus követésének ára van. És mégis elindultak. Mi ma nem az arénák és a börtönök világában élünk, a mi kísértésünk sokszor a hallgatás. Amikor a munkahelyen mindenki gúnyolódik a hiten, amikor a családban már senki sem imádkozik, amikor egyszerűbb sodródni, mint kiállni az igazság mellett, akkor dől el, hogy valóban Krisztus tanítványai vagyunk-e. Lehet, hogy mások nem vesznek észre, lehet, hogy a világ számára jelentéktelennek tűnsz, lehet úgy érzed, senki sem érti a küzdelmeidet, de Isten ismer. Ismeri azt a könnyet, amit más nem látott. Ismeri azt az imádat, amit csak te mondtál el. Ismeri azt a keresztedet, amelyet csendben hordozol. Szent II. János Pál pápa első szavai pápaként ezek voltak. Ne féljetek, nyissátok meg Krisztusnak a kapukat. Ez nem egy politikai jelszó volt, hanem az evangélium összefoglalása. Mert minden bűn mögött ott van valamilyen félelem, és minden szent dolog mögött ott van valamilyen bátorság. Például Assisi Szent Ferenc nem azért lett szent, mert nem félt, hanem azért, mert Krisztus fontosabb lett számára, mint félelmei. A vértanúk sem azért haltak meg hősiesen, mert nem remegtek, hanem azért, mert jobban szerették Krisztust, mint a saját biztonságukat. A kérdés ma is ugyanaz, mi fontosabb nekünk, a kényelmünk, a világ elismerése, a félelmeink, vagy az, hogy eljussunk az örök életre. A mai evangélium végén Jézus szinte megrendítő komolysággal mondja, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Egyszer majd mindannyiunk élete egyetlen kérdésre egyszerűsödik le, volt-e bátorságunk Krisztushoz tartozni? Kedves testvéreim, a világ ma nem elsősorban ügyes és tökéletes keresztényeket vár, hanem bátor, kitartó, hűséges keresztényeket, olyanokat, akik tudnak imádkozni, tudnak szeretni, tudnak megbocsátani, és nem szégyellik Krisztus nevét. Tehát Jézus azt üzeni nekünk, hogy ne a félelem irányítsa az életünket. Az emberek véleményétől, elutasításától vagy fenyegetésétől nem szabad annyira félni, hogy feladjuk az igazságot és a lelkiismeretünket. Ez jelenti azt is, hogy merjünk kiállni az igazság, a becsület, a hit mellett, akkor is, ha ez nem népszerű. Az igazság előbb-utóbb úgyis napvilágra kerül. Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne. Ez különösen időszerű egy olyan korban, ahol sok a félretájékoztatás, a manipuláció és a látszat. Az evangélium arra buzdít, hogy az igazság végső győzelmében bízzunk. Jézus azt üzeni nekünk, hogy minden ember értékes Isten szemében. A verebekről és a hajszálakról szóló képek azt hangsúlyozzák, hogy Isten személyesen törődik minden emberrel. Ma, amikor sokan érzik magukat jelentéktelennek vagy magányosnak, ez az üzenet különösen vigasztaló. Senki sem közömbös Isten számára. Jézus azt üzeni nekünk, hogy a hit nem csupán magánügy. Jézus arra hív, hogy ne szégyeljük őt az emberek előtt. Ez nem feltétlenül hangos prédikálást jelent, hanem olyan életet, amelyben a szeretet, az irgalom, az igazságosság és a hit láthatóvá válik. És azt üzeni nekünk Jézus, hogy a lelki értékek fontosabbak a puszta földi biztonságnál. Az ember több, mint a teste, a sikere vagy a társadalmi helyzete. A lélek állapota és az Istennel való kapcsolat az mindig maradandóbb érték. Tehát a mai kor emberének Jézus azt üzeni, hogy ne a félelem, hanem az igazságba és Isten gondviselésébe vetett bizalom vezesse az ember életét. Amen.
0: Maholányi József galántai esperes plébános szentbeszédét hallották.

0: Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg, mi az élet célja. Az, hogy megtaláljuk a boldogságot. Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi és el akarja kerülni a szenvedést. Kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 8. részében a téma pszichoszomatikus betegségek. A felvétel 2016-ban készült.
1: A lélek titkai.
2: Ha elfárad a lélek, megszólalnak a szerveink. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A pszichoszomatikus betegségek hogyan hatnak a testre? Mit üzen a fájós gerinc, a magas vérnyomás, a kiütések, az allergia? Ezekre a kérdésekre keressük a választ dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvossal. Egész életünk kapcsolatokból áll. Kapcsolat önmagammal, kapcsolat a másik emberrel, a munkahelyen, a családban, baráti ismerősi körben, a világgal állunk kapcsolatban. Ahogy a külső kapcsolataink megvannak, úgy a szervezetben, az emberben, a test és a lélek szellem és egységben működik, vagy egységben kellene, hogy működjön. Egyre többet hallunk lelki eredetű megbetegedésekről. Mérhető-e a lélek betegsége?
3: Igazándiból valóban a lélekből indulnak el a betegségek, sőt, most már a tudomány is igazolja, hogy a betegségek 80-85%-a, ami nem genetikai, a lélekből indulnak el. Hogy mérhető a mennyisége, valami félelmetes a betegségek mennyiségének, ahogy ön a felvezetőben mondta, a hármasságot. A test, lélek, szellem. Harmóniában kell legyen, mert ha nincs harmóniában, megbillen az egyensúly. Mindig azt szoktam mondani, a legstabilabb a háromlábú szék. Ha abból egy lába kicsúszik, akkor azonnal eldől. Na most a test, lélek, szellem harmóniának meg kell lenni. Ha nincs meg, betegség lesz belőle. Az ember embert tud megbetegíteni. Egymást tudjuk megbetegíteni. Hogyan? Mert mi is kapcsolatban vagyunk önmagunkkal, környezetünkkel, a másik emberrel, és az Istennel, a világgal és az Istennel. Itt is a hármasság megtalálható, ha ez harmóniában van, stabilak vagyunk. De ha egy lába hiányzik, vagy önmagammal nem vagyok békében, vagy a kapcsolataimban, vagy az Istennel, jön a betegség. Na most ez a három így függ logikusan össze. A betegségek nagy részét nem csak hogy lelki eredetűek, hanem nagy részét kapcsolati problémákra vezetik vissza. Önmagáért beszél, hogy Magyarországon a házasságok 66%-a már válással végződik, és ebben még nincs benne a jogilag együtt lévők egymás csendes gyilkolása. Ez megbetegíti az embereket. Én már akkor találkozok a páciensekkel, amikor már betegek. Miután az emberi kapcsolatok borzalmasan működnek, egyre szörnyűbbek önmagunkkal is, mert vagy nagy az egónk, vagy alulértékeljük magunkat, bocsánat, hogy élek, de nem a kettő között vagyunk harmóniában. A társainkat pedig inkább, bocsánat, de gyűlölet, meg dögölje meg a szomszéd tehene, elvis vezérli, meg egy kis irítség, meg egy kis betartás, és itt, tehát ott is vannak problémáink. A házasságokban a párok már nem társak, hanem riválisok, és akkor milyen a kapcsolatunk az Istennel? Na most ez megbicsaklik. Majd, hogy nem mindhárom szférában beteg az ember, vagy az emberiség. Ebből adódik az a drámai szám, hogy ma a világon 350 millió depressziós van, több mint 300 millió a súlyos alkoholista, ebben nincs benne a szociális ivó, és évente több mint 1 millió ember vet véget önkezével az életének. Drámaiak a számok. Na most ez is bizonyítja, hogy ennyire nincs béke az emberben, az emberek között, az ember és Isten között. Drámaian nőnek a betegségek számai. Na most azt tapasztaljuk, amikor a lélek betegíti meg az embert, a lelki traumák, a kapcsolati zavarok, ez pszichoszomatikus betegségek nevezzük, mert a pszichéből, a lélekből indul el a tünet. És nagyon érdekes, hogy pont ezeknél a betegségeknél minden labor negatív, minden röntgen, minden vizsgálat szervirányában negatív. Minden negatív, csak a beteg nem. Neki bizony fáj a feje, neki bizony szúr a szíve, neki pedig a gyomorsavja, neki pedig a bőrén eltérése van, vagy ekcémája van, vagy gyakran kap felső légúti nyavaját, és így tovább. Na most, hogyha tulajdonképpen a személyiség egyensúlyzavara, a konfliktusok állnak az ilyen betegségek a központjában. A beteg nem azzal fog jönni, megalázott a férjem, megalázott az anyósom, vagy a gyerekem nem nyitja rám az ajtót, 2 éve pedig egy utcával lakik arrébb, hanem a beteg úgy jön, nézze már, milyen bőrkit ütésem lett, itt fáj a derekam, ilyen a gyomrom, nem tudok aludni. Tehát a beteg tünetet, egy panaszt fog elénk tárni. Ennek az okát együtt kell megfejteni orvosnak, páciensnek, jobb esetben a családnak együtt. Ezek az úgynevezett pszichoszomatikus betegségek. Nagyon szépen fogalmazta meg Gyökösi Bandi bácsi, aki azt mondta, ha elfárad a lélek, megszólalnak a szerveink. Bizony a lélek is nem csak elfáradni, elzsibbadni is el tud. A vizsgaidőszakban mindenki tudja, fiataloknál is előfordul, valaki nagyon sokat tanul, reggel 2-3 óráig, és egyszer csak vizsga előtt 1-2 nappal jön egy lázas vírusos nyavaja. Ez is pont most jött. Azért pont most, mert az idegrendszer túlfeszült, elfáradt, az immunrendszere úgy szintén, a fehérvérsejtek is elfáradtak, lustábbak, nem tudják felismerni a kórokozót és megsemmisíteni, magyarán nem tudják megvédeni a szervezetünket a behatoló kórokozóktól. Így működik a test lélek szellemegysége, azaz a pszichoszomatikus betegségek tömege. Minden tünet, ahogy bejön egy páciens, már a tünetéből nagyjából lehet sejteni a kapcsolati problémáit. Mert nem mondom, hogy szervbeszéd, de valamelyest igen. Ugyanis a szédüléssel valami bizonytalanságomat fogom kifejezni, talajvesztett vagyok. Természetesen ki kell vizsgálni szervirányban mindenkit, de amikor már hozzám kerül, általában ilyen 40-50 oldalas lelet halmazzal jön, amely mindegyik negatív, az MRI-től kezdve, és így tovább. Ha hány ingeret van valakinek állandóan, főleg stresszre, akkor bizony attól a körülménytől van hány ingere, vagy attól az embertől van hány ingere. Ha valaki azt mondja, hogy nem tudok lenyelni ezt, azt nyelészavara van ott, valamit nem tudok lenyelni az életben. Az emésztési zavaraink arra utalnak, hogy nem tudunk valamit megemészteni az életünkben. Valakinek mindene fáj, akkor az élete fáj.
2: Emeljünk ki néhány betegséget, amik ezeket a lelki megbetegedés testi tünetet vált ki.
3: Például valakinek állandóan fáj a gerince, de röggen negatív, vagy nagyon minimális eltérést mutatnak a vizsgálatok. Emögött általában egy görcsös lelki keménységig fokozódó feszültség áll, amely utalhat arra, hogy az illető nem tud, nem mer, vagy nem akar szembenézni egy adott konfliktussal, de feldolgozni és megoldani sem tudja azt.
0: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos a pszichoszomatikus betegségekről beszél.
3: Ez a feszültsége, mint egy befagyott idézőjelben, tehát befagyott az izomzatában, aztán egy hátfájás, derékfájás, és így tovább formájában fog megnyilatkozni. Az emésztő rendszerünknek pedig az a leggyakoribb pszichoszomatikus betegség, azt tapasztalták, hogy a házi orvosokhoz fordulók 25-30%-a, míg a gastroenterológus, tehát a rendszeri specialista szakorvosokat felkeresők 80%-a pszichoszomatikus eredetű. A gyomortükrözés, a béltükrözés, a minden negatív, csak a beteg nem. Ugye tudjuk, hogy a has a lélek hangszórója. És hogyha felpuffadunk állandóan, most nem egy epebetegségre gondolok, felpuffadt valaki, mennyi dühöt nyert le, és amit ilyen puffadás formájában duzzog bennem belülről. Vagy a vastag bélgyulladás, amely a beleknek mint egy síró görcse. Ennek is megvan a személyiség portréja. Általában szorongó emberek, tétovázók, önállótlan egyéniségek, kicsit elnyomottan is éltek, kerülik a nagy érzelmi összeütközéseket. Szorongását addig halmozza fel, míg ez az egész fokozódó érzelmi lelki nyomás fel fogja borítani az egész vegetatív idegrendszerét. De nem kell ilyen mélyre menni, hogy emésztőrendszerig, amit mindenki láthat a másik emberen, valaki zavarba jön, akkor elpirul, vagy elsáppad. Ha ilyenkor még nagyon idézőjelben udvariasak is vagyunk, jaj, de szépen elpirultál, akkor biztos, hogy már nem piros, hanem vörös lesz az élető. Tehát milyen nyilvánvaló a pregnánság, zavarba jöttem, elpirultam. Na most a bőr, ez a látható területen. De számtalan bőr eltérésünk van, ami nem mind látható területen van, az arcunk, a dekoltázs, a karlában, ott azért láthatóak. Tulajdonképpen a bőr elváltozással küszködő embernek a kapcsolataiban rejtőznek a gondok. A bőr tulajdonképpen az érintés, a lehatárolás, vagyis a kontaktus teremtő szervünk. Határszerv. Én sorompónak hívom, egy sorompó, az én és a környezetem között.
2: Bárhol megjelenhet az emberen, tehát akár az arcán, akár igen, a kezén, mindegyik a igen kapcsolatra utal?
3: Nagy része, mondom, ami nem genetikai, és most csak a pszichoszomatikusról beszélek, de az ekcémáknak, ami nem genetikailag öröklött, például nem látható hajlatokban szokott könnyök hajlat, tért hajlat, vagy hónaj környékén, sokszor a hajlatokban, tehát bármilyen bőrbetegség esetén, ami nem öröklődő, genetikailag igazolt, az bizony sajnos a határszervünk, akkor belső konfliktusainkra utal. De most ennek megvan a tudományos magyarázata is, és ebben megint nem akarok tudományosan belemenni, hogy az ektoderma, ez a belső csíralevez, amiből már még embrionális korban fejlődik az ember, az ektodermából, a belső csíralevezből egy helyről származik és fejlődik az idegrendszer és a bőr. Tehát ennyire szignifikáns és szoros az összefüggés. De gondoljunk bele, hogy valaki például félelem, szégyen, öröm esetén vagy nem csak elpirul, vagy elsápad. Ezeknek az arcon megnyilatkozó eltéréseknek az üzenete, félek tőled, ne nyúj hozzám. A magyar nyelv ugye olyan gyönyörűen fejezi ki ezeket a bőr és a lélek közti összefüggést, mikor azt mondják, nem fér a bőrébe. Vagy nem bújhat ki a bőréből, vagy vastag bőr van az arcán, rinocérosz bőrű, és így tovább. Vagy azt mondják, hogy valakinek égnek át a haja a szörnyűség. Tehát ez is a bőrrel, hát a haja bőrből származik. Vagy új, libabőrös lettem ettől a hírtől, vagy ahogy hallgattam őt. Tehát ennyire szoros az idegrendszer, a lelki állapot és a bőrünk megnyilatkozásának az összefüggése. A bőrkiütéseknél valami áttöri a határt. Valami ki akar törni belőlünk, amit eddig visszatartottunk, vagy elfojtottunk. Ilyenkor mindig azt szoktam javasolni, néhány kérdést kell feltenni önmagunknak. Felteszem az ilyen problémával hozzám forduló páciensnek is. Nem kell, hogy nekem válaszoljon önmagának, hiszen az ő élete, ha gondolja, megosztja velem, hanem akkor önmagának válaszol. Nem határolom el túlságosan önmagamat a környezetemtől? Hogyan állok a kapcsolatteremtésemmel? Mi az, ami valóban zavar, idegesít vagy ingerel? És kitől félek? Izolációra határoztam, vagy szántam el magam? Ha igen, miért? Félek-e a kapcsolatoktól? Ha félek, miért? Vágyok rá, és félek is tőle egyszerre. Általában ez szokott a háttérben lenni, különösen az arcon megnyilatkozó bőreltéréseknél. Ezekre a kérdésekre meg kell válaszolni, sőt, el kell gondolkodni. Mert már igazolták, a ragaszkodó függőség és a közelségtől való szorongás egyidejűleg áll fenn az ilyen embereknél. Ennek az okát fel kell tárni. Bocsánat, hogy ennyire belementem a bőr eltérésekbe, de az alvászavar, a fejfájás, a szívinfarktus, a magas vérnyomás és így tovább hasonló elvek alapján működik. A szívinfarktuson átesett betegeket vizsgálták, az atipusú személyiség dinamikus, beleveti magát a munkába a nagy vehemenciával, nagyon lángoló, lánglelkűek, de nagyon sebezhetőek is, akik szeretetükben megsebzettek, csalódottak. Mit mond a magyar nyelv? meghasadt a szíve. Mibe halt meg? Meghasadt a bánatába, meghasadt a szíve. Amit nem tudnak, nem mernek, vagy nem akarnak kimondani szavakkal, azt elmondja helyettük a szívük, mondjuk egy szívinfarktussal. De az alacsony vérnyomású emberek is általában ők a konfliktus kerülő emberek, és a magas vérnyomás az pedig az ilyen emberi dúlzott dinamizmussal, hiperaktivitással veti bele magát az életbe, ők az előre menekülő fajták, nagyon hevesen élik meg az életnehézségeket, a konfliktusokat, és túl intenzíven reagálnak a mindennapi élet stresszeire, felment a pumpám, hogyha már a magyar nyelvét tartottunk. Azért ment fel, mert a vérnyomásom ment fel. És igazándiból ők azok, akik képtelenek feldolgozni a pszichés kényszerűségeiket, nehezen tudják kifejezni az agresszivitásukat, talán olykor még az önbizalmuk is kevesebb, és az agressziójukat önmaguk ellen fordítják.
0: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatunkat hallgatják dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos, a pszichoszomatikus betegségekről beszél.
3: Az ilyen emberek nagyon sokat lenyelnek, ez általában a humán szférában figyelhető meg. Egy tanár, egy orvos, egy pap, nem mondhatja mindenki azt, amit gondol, de én azt hiszem, pénztárnál ülő ember sem mindenkinek mondhatja meg, amit gondol, mert valószínű, hogy akkor még fegyver is előkerülne. Ezeket lenyeljük. És amit lenyelünk, az is semmi nem múlik el, csak átalakul. Az emeli fel szépen a visszafojtott feszültség, a vérnyomást, és ebben vannak a magas vérnyomások. Volt egy példa, amikor egy házaspár összevitatkozott, nagyon csúnya veszekedés volt, annyira nem mert megszólalni a nő, mert már annyira csak nyelte, reggelre agyvérzést kapott. 3 napon belül meghalt. Tehát ez egy szélsőséges példa. Magas vérnyomásos volt alapból. De ha ez a drámai családi veszekedés nincs, akkor nem halt volna meg 3 nap múlva. De így működhet az allergia, és így tovább. Mikor bejön valaki hozzám, mindig azzal kezdem, hogy allergiás vagyok, azzal kezdem, kire? Veszik alapot az emberek, mosolyognak, na érzem, már én is gondolkodtam. Azt nem mondhatom most ki. Tehát aki humorral veszi, tudja. A genetikai, ahol apa-anya allergiás, az azt jelenti, hogy a szervezetének a hisztamin anyagcseréje úgy reagál, hogy ő a gyerek 80%-ban allergiás lesz. Ha csak az egyik szülő, akkor ilyen 40-50% esélyük van, vagy legalábbis az egyik gyerek allergiás lesz, másik nem. Tulajdonképpen emögött az áll, hogy valamit elutasítok, vagy ellenzek, vagy valamivel szembefordulok, vagy elszigetelem magam. Például gondoljunk a nyári pollen allergiások. Nem megyek ki a szobából. Megvédem magam. Ablakot se nyitok. Alkalmazkodjatok ti én hozzám, de hát én nem tudom, mert tényleg befullad, valóban rosszul van, és nem tud kimenni. De fel kell tenni a kérdést, ha már a bőrbetegeknél föltettük, miért vagyok ennyire érzékeny? Mely életterület és mely élethelyzet az, amitől én ennyire félek? Vagy, bocsánat, ez kicsit erős mondat lesz, de miért és milyen mértékben manipulálom idézőjelben a környezetemet az allergiámmal, drágám, porallergiámmal? Akkor prüszkölök, te porszívolsz ki. És egy életen hát nem kell az ilyen embernek porszívozni. Vagyis az allergia az túlérzékenység, hát a maga az allergia is egy túlérzékenység, egy erőteljes védekezés, de már mindentől. Nem tudom, mit tegyek, nem tudom, hova menjek, nem tudom, mihez nyúljak. Tehát valahol félelem áll mögötte. Az élettől való félelem, öntudatlan hadakozás, nem tudatos, tehát nem szóval most egymásnak essenek a párok, öntudatlan hadakozás és félelem valami ellen. De felhívja arra is a figyelmet az allergia, hogy legyünk nyitottabbak, és mondjunk igent a teljes és a teljesebb életre. Tanultam kínai belgyógyászatot néhány évig. Nagyon érdekes, hogy másként foglalkoznak a kínai belgyógyászok a betegségek összefüggésével, mint a nyugati hagyományos orvoslás. Mind a kettőből nagyon sokat lehet tanulni, és a kettőt ötvözve elkezdtem figyelni, és bizony ez bejött, hogy így mondjam idézőjelbe, hogy az érzelmek és mely szervek hogy függnek össze. És kimutatták, és szignifikánsan igazolta a nyugati tudomány is, hogy a harag a májat, voltam olyan epés, a félelem a vesét, a szomorúság a bánat, a csalódás, a szívet, az aggódás, a lépet, és a szorongás, depresszióra való hajlam a tüdőt károsítja. Elsősorban hangsúlyozom, nem a genetikáról beszélek, és a Gauss-görbének ugye van eleje, közepe és a vége. Ez a Gauss-görbének a lényege lenne, tehát a közepe, amelyről most egy nagyon, tényleg érintőlegesen csak egy pár szót sikerült elmondani.
2: Mi az oka, hogy egyre több a lelki pszichoszomatikus eredetű megbetegedés?
3: Szaporodni is fog. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet véleménye szerint 2020-ra világ első lesz, dobogós helye lesz a lelki eredetű betegségek, szorongás, depressziók száma. Megelőzi a jelenlegi dobogós rákot és infarktust. Az ember lelki teherbíró képessége megroppant. Szennyezett a levegő, szennyezett, amit eszik, és szennyezett a lelkünk. Bocsánat, hogy ilyen csúnyán mondom, és hit nélkül akar élni. Nem egyik, nem másik, együtt az egész. A modern társadalom nagyon kemény szociális feszültségek elé állítja ma embert, felgyorsult a világ, gyorsan gyorsult fel a világ, amihez az ember teste, lelke nem tudott alkalmazkodni. Létbizonytalanság, cél nélküliség, amivel gyakran lehet találkozni. Ezek mind veszélyeztetik az emberek önértékelését, vagy felfokozott egoizmusát, az individualizmust. Ehhez jött egy félre értelmezett emancipáció, és mindezt együttesen akadályozza az ember beilleszkedését a társadalomban, a másik ember közegébe. Ezért lesznek rosszak a kapcsolatai, ezért lesz rossz a kapcsolata önmagával, mert a mai ember lelke emiatt törékeny, mert gyökértelen, mert nincsen talaja, mert már család sincs, nem tud sehová a múltjába, a családjába, a gyökerébe kapaszkodni, és nem tud az égre nézni, az Istenbe kapaszkodni. A ma embere ég és föld között kallódó, magányos vándor. És a másik oka a lelki teherbíró képesség megroppanásán túl az elmagányosodás. A belső elmagányosodás. Valaki lehet magányos egy 8-10 tagú családban is, és élhet egyedül, és mégsem magányos. Töltésében magányos, és nem fizikai kivitelezésében. És egy magányos ember Kuppária kutatásaiból tudjuk, sokkal hamarabb betegszik meg, szomorúbb lesz, deprimáltabb lesz, a depresszió eleve már betegségre hajlamosít, és a kör így fog zárulni. És ez teszi az embert betegebbé, ugyanakkor ingerültebb, türelmetlenebb, adj uram Isten, de mindjárt. Ne értsenek félre. Nagyon örülök a technikának. Szeretem és használom az internetet, de módjával. De a ma embere azt érte el, hogy egy gombnyomásra Amerikában van, egy gombnyomásra minden információt megkap, és ez az egy gombnyomásra, táncolj már úgy te is, drágám, ahogy én fütyülök, állapotot szeretné átvinni. És ez az emberi kapcsolatokban nem megy, az emberi kapcsolatokhoz idő, türelem, megértés, elfogadás, odafigyelő, szeretet, gondoskodó, kölcsönösen gondoskodó szeretet kellene. A ma embere a szeretet hiánytól betegedett meg. Higgyék el, ez lehet, hogy nagyon erősen hangzik, vagy nagyon leegyszerűsítettnek hangzik. De ha több boldog családban élő ember lenne, akkor a pszichiáterek számát csökkenteni lehetne, de nincs annyi pszichiáter, mint amennyi igény lenne a munkára. És végső soron sok-sok szenvedés és sok-sok probléma végső gyökere a szeretet hiánya. És mintán ezt elmondjuk, akkor mindenki azt mondja, igen, mert engem nem szeretnek, ezt szoktuk hallani. Én a kérdést nem így tenném fel, hogy engem szeretnek vagy nem, hanem úgy tenném fel, ki az, aki az én szeretetemre vár. Ha nem kapunk elegendő szeretetet, gondoljunk bele, én adok-e elegendőt? Kinek és hogy? Én azt gondolom, ha megpróbálnánk kiegyenlíteni ezeket a szeretet aszimmetriákat, akkor több egészséges, boldog gyermek, felnőtt és idős élne. Mert minden mindennel összefügg. És nagyon szeretem Tolcsvaiék magyar miséjéből azt a mondatot, mert nagyon igaz, a mindenségben ott lakik az egység. Keressétek egymásban a békét.

A pszichoszomatikus betegségekről dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos beszélt. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékesi Enikő.

A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatunk 8. részét hallották. A felvétel 2016-ban készült. Vallási műsorunk katolikus kiadása véget ért. Adásunkat holnap hétfőn 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
0: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
3: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
0: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
3: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
0: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
3: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
0: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvérisek szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
3: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
0: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyat. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. szerdai általános kihallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
3: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.

0: Eddig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot, és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
1: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
0: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját.
2: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Magyar Szövetség két megyében indít elnökjelöltet. Volodymyr Zelenszkij visszaadta a legmagasabb rangú lengyel állami kitüntetést. Ma 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A Magyar Szövetség két megyében indít saját elnökjelöltet, Berényi Józsefet Nagyszombat megyében, Csenger Tibort pedig Nyitra megyében. A párt Beszterczebánya megyében Ondrej Lunter jelölését támogatja, Pozsony megyében pedig Juraj Drobáét. A Kassa megyei tárgyalások még nem zárultak le, erről a Magyar Szövetség elnöke Gubik László tájékoztatott az országos tanácsülése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint a tanács emellett saját jelöltjeit támogatja 16 járásban, Szlovákia 5 régiójában. Ezek Szlovákia déli régióinak nagyobb városai lesznek, például Királyhelmec, Nagymegyer, Újalla, Rimaszombat vagy Rozsnyó. Kassán a párt Jaroszláv Polacek polgármesteri jelölését támogatja, a pozsonyi polgármester jelölt támogatásáról egyelőre nem döntött. Kubik szerint ez a következő hetekben várható. Ugyanakkor a párt országos tanácsa kizárta a politikai együttműködést a Smer párttal és a Republika mozgalommal, az ellenzéki pártokkal tárgyalásokat folytat. Ha júniusban tartanák a parlamenti választásokat, a Smer nyerné 19,8%-os szavazati arányjal. A második helyen a PS végezne 18,6%-os eredménnyel, a harmadik helyen a KDH állna 9,9%-kal. Ez derül ki a Szociális Kutatási Központ felméréséből. A negyedik helyen a Hlas végzett, ezt követi a Republika, az SAS és a Szlovenszko mozgalom. A felmérés szerint nem jutna be a parlamentbe a Demokrati, a Magyar Szövetség 4,1%-kal, az Merodina és az SNS. Kotleba pártja, a Ludová strana naše Slovensko, a Právo na pravdu szintén kimaradna a parlamentből. A közvéleménykutatást 1020 válaszadó bevonásával végezték június 1-e és 5-e között. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy visszaadta lengyel kollégájának, Károly Návrockinak a legmagasabb rangú lengyel állami kitüntetést, a fehér sasrendet. A lengyel elnök pénteken hivatalosan visszavonta tőle a kitüntetést. Návrockij ezzel a lépéssel reagált Zelenszkij azon döntésére, hogy egy katonai egységet az ukrán felkelő hadsereg után nevezett el, amely a II. Világháború alatt számos erőt

0: Erőszakos cselekményt követett el. Zelenszkij májusban fogadott el egy rendeletet, amelyben az ukrán felkelő hadsereg tagjait hősöknek ismerte el. Míg Ukrajna ezt a csoportot a szovjetellenes ellenállás mozgalmának tekinti, Lengyelország felelőssé teszi a volhiniai mészárlásért, a zsidók deportálásáért és az erőszakos cselekményekért, amelyeket a II. Világháború befejezése után is folytatott Dél-Kelet Lengyelországban, Észak-Kelet Szlovákiában és Nyugat-Ukrajnában. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap Svájcba repült, hogy részt vegyen az Iránnal folytatandó első tárgyalási fordulón a két ország közötti katonai konfliktust lezáró szándéknyilatkozat végrehajtásáról. Ahogyan az andrews-i támaszpontról Maryland államból való indulása előtt elmondta, a Birkenstock hegyvidéki üdülőhelyen folyó megbeszélések elsősorban az iráni atomprogramra és a libanoni fegyverszünet megszilárdítására fognak összpontosítani. Reményét fejezte ki, hogy mindkét témában sikerül előrelépést elérni. Hozzátette, hogy a tárgyalásokon csak egy-két napig tud részt venni. A svájci külügyminisztérium tegnap este közölte, hogy megérkezett az országba az iráni delegáció is, amelyet Abbas Araghchi külügyminiszter és Mohammad Baker Kálif parlamenti elnök vezet. Tegnap kiterjedt erdőtűz tört ki a görög Eubója szigeten, amelynek következtében a helyi hatóságok megelőző jelleggel evakuálást rendeltek el. Az erős szél ugyanis a lángokat a lakott területek felé terelte. A DPA hírügynökség szerint ez az idei első nagy erdőtűz Görögországban. A tűz délután két település közelében tört ki a sziget déli részén, és a tűzoltók felszólították a lakosokat, hogy hagyják el a területet. Média értesülések szerint a tűzoltásba körülbelül 120 tűzoltóautót, 35 tűzoltóautót, 7 helikoptert és 8 repülőgépet vetettek be. A tűzterjedését az erős szél is elősegítette, amely az előrejelzések szerint ma is folytatódni fog.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő lesz ma az égen, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek, nagyon meleg és helyenként füllett idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul, gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800-900-800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok, Pressburger Csaba vagyok, Önök a Hatuma Podcast 210. adását hallgatják. Ahogy azt már megszokhatták, ma is itt vannak velem állandó beszélgető társaim, újságíró kollégáim, Finta Márka Felvidékről és Parászka Boróka Erdélyből. Velük fogom megvitatni a határon túli magyarokat érintő aktuális kérdéseket. Én ezúttal is Vajdaságból jelentkezem, innen vezetem és szerkesztem ezt a műsort. Szombaton tisztújító kongresszus tartott a Fidesz, ez volt az első nagy pártrendezvény az áprilisi vereség után. Orbán Viktort egy évre nyilván a megújulás jegyében újra választották, minket azonban inkább abból a szempontból vagy aspektusból érdekel ez az esemény, hogy vajon képviseltették-e magukat azok a Hatuma pártok, amelyek hát egészen a választás napjáig nagy elánnal a Fidesznek kampányoltak, és hogyha igen, akkor milyen szinten. Mivel ugye maga a választás is elsősorban Erdélyt és Vajdaságot érintette, akkor kezdjük, Boró, veled. Te tudod-e esetleg, hogy kik voltak ott? Volt-e ott valaki az RMDSZ részéről? Azt tudjuk, hogy nem szólaltak fel határon túli magyar politikusok. Úgyhogy ilyen szempontból nézzük meg egy picit ezt a kongresszust.
1: Romániában mindent elvisz a kormányalakítás, illetve hát a kormány nem alakítás, több mint egy hónapja kínlódik az ország, és az RMDSZ-re egyre nagyobb szerep hárul, mert nagyon úgy néz ki, hogy az RMDSZ támogatása nélkül nem fog olyan kormány alakulni, amelyben nincs benne az AUR. Úgyhogy minden figyelmet elvisz ez, nem jelent meg a romániai nyilvánosságban különösebben, vagy az RMDSZ házatáján a Fidesz kongresszus. És hát még rátevődött erre az eseményre egy másik, hogy az viszont kiderült, hogy lesz idén is tusványos, és el fog jönni Orbán Viktor, és azt viszont nagyon úgy néz ki, hogy hát ha nem is támogatja, de lesznek jelenlévői az RMDSZ-nek. Még nem lehet pontosan tudni, hogy ki és hogy, de nem történt elzárkózás, elfordulás, tehát egy ilyen soft támogatás szintjén mozog az erdélyi érdekképviselet. Hogy ki gondol annyira előre a sakktáblán 3-4 mozgással, hogy bevállaljon egy Fidesz szövetséget nyíltan ebben a helyzetben, azzal szemben kételjeink vannak. Az látszik, hogy Tőkés Lászlót aktivizálták, vagy aktivizálta magát. Beszélgettünk itt a műsorban az elhíresült szoboravatásról, és amikor a Tőkés László szobrát avatták fel Lakitelkennel, akkor is voltak a magyar belpolitikát, aktuálpolitikát érintő nyilatkozatai, és azóta is aktív, úgyhogy az utolsó, vagy az egyik legfontosabb hitfőállása megint és újra Tőkés László a Fidesznek.
0: Érdekes ez a dolog, mert ugye maga a Fidesz sem tett, vagy a Fidesz kongresszuson felszólaló személyek sem nagyon tettek utalásokat a nemzetpolitikára, nem igazán ez volt a központi téma. Holott, hát hogyha visszagondolunk arra, hogy amikor a jelölt bemutató kongresszust tartották, hogy ott tényleg felvonult Kelemen Hunor, Pásztor Bálint, Brenzovics Lászlót is láttuk, mondjuk Gubikot nem, de ő igazoltan volt távol, mert éppen telelt valahol. Szóval ehhez képest azért azt gondolom, hogy egy egészen más képet látunk most. Most számomra az a kérdés, hogy ez valamiféle tudatos távolságtartás, ha egyáltalán, ugye most nem tudom, például Márk mit fog mondani a szlovákiai magyar szövetségről, hogy ő képviseltette bármilyen szinten magát, tehát hogy egy tudatos távolságtartás, vagy egyszerűen már egy okafogyott felsorakozásról van szó.
2: Én nem láttam senkit, nem láttam közösségi médiás posztokat sem nagyon arról, hogy bárki megjelent volna ott a Magyar Szövetség tájáról, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetett volna ott bárki át annak idején. Még amikor Gubik László nem is volt ott, de mondjuk, tudom én, Pandi Péter, az országos tanácsnak az elnöke, az azért kitette a Facebookjára, hogy ott volt, és fotózkodott, meg szelfizett ott az emberekkel. Ez most, hát ez már a múlt. Tehát, hogy itt már nem jelent, úgy tűnik, semmiféle rangot, vagy valamilyen hozzáadott értéket az ember politikai pályájának, főleg, hogyha határon túli magyar politikus az, hogy megmutatja magát egy ilyen eseményen. Meg hát maga az eseménynek a jellege is ugye inkább arról szólt, hogy Orbán Viktor majd megmondja, hogy miben hibázott a Fidesz. Úgyhogy nem igazán láttam ott tényleg senkit. Hát az az igazság, hogy a Magyar Szövetségnél most ez egy eléggé, mondjuk így, kőbevésett szabály, hogy távol kell tartani a pártot a magyarországi belpolitikától minden szinten, mert egyrészt ugye éleződik egy kicsit a helyzet a szlovák-magyar fronton az országban. Másrészt pedig hát ott van az a helyzet, hogy a Magyar Szövetség szeretne valamilyen módon kapcsolatot teremteni, vagy szorosabbra fűzni a kapcsolatát az ellenzékkel, és az ellenzékben nagyon-nagyon kemény ellenérzésekkel viseltetnek az elmúlt 16 év magyar kormányzása, illetve a Fidesz-szel szemben. Úgyhogy nem éppen a legjobb belépő az, hogyha valaki mondjuk egy Fidesz kongresszusról esik be éppen mondjuk egy ellenzéki kerekasztal beszélgetésre. Tényleg éleződik ez a feszültség, és vannak áthidalhatatlannak látszó hát olyan ellentétek az ellenzéken belül is, vagy fenntartások a Magyar Szövetséggel szemben, aminek az áthidalásán biztos nem segítene az, hogy ők most megjelennek a Fidesznek, a nagyon-nagyon megvert Fidesznek a kongresszusán, amikor már tényleg semmit nem lehet ebből az egészből profitálni. De hát a Fidesz szemszögéből meg az az érdekes, hogy ők ugye arról beszélnek, hogy ez a politikai közösség, amit ők képviselnek, ez még mindig nagy, még mindig erős, és hogy nekik kell valami reményt adni. De hát az első, ami lemorzsolódott erről a politikai közösségről, azok a határon túli magyar politikai elvtársak, tehát hogy ilyen könnyen feláldozható pozícióba kerültek, de hát ez valószínűleg már így nem is igazán nyom sokat alatban, akár még ezeknél az embereknél sem, mert nekik az új helyzethez kell valahogy alkalmazkodniuk.
1: Nekem azért vannak félelmeim, mert igaz az, hogy a magyar érdekképviseletek azok így lábújhegyen kiosolnának balra el, vagy legalábbis úgy tennének, mintha nem lennének ott a Fidesz mellett, vagy nem lettek volna ott az elmúlt 16 évben. De a tömegbázisa, támogatói köre a Fidesznek azért még mindig Erdélyben van, vagy Erdélyben van tömegbázisa. Ezt azért érzékeljük nem csak a közösségi médiában, hanem így a hétköznapi apró villanások területén is, és ha valóban összejön a tusványosi nyári tábor, akkor tulajdonképpen ez lesz a Fidesz első választási vereség utáni nyilvános rendezvénye, visszatérése a valós térbe, vagy nyilvános térbe, és ebben rengeteg kockázat van, megerősíthetik azt a képet, hogy a határon túli közösségek igazából a Fideszé, hogy a Fidesznek van tömegbázisa, most mindegy, hogy magyar határon innen vagy túl, hogy a visszatérés, egy új Fidesz politika, ez a szélső jobbra tolódó Fidesz politika a határon túli közösségeken keresztül történhet, és erre nem nagyon van válasz egyelőre. Én nem láttam azt, hogy lenne bármiféle kormánypárti, a jelenlegi kormányt illető reakció, ajánlat, kezdeményezés. Szóval az egész kampányban azt láttuk, hogy a Tisza megpróbál fontos jogalkotói lépéseket tenni, és külpolitikai és diplomáciai lépéseket tenni azért, hogy érzékeltesse a határon túli közösségek iránti felelősségét, megpróbál a maga módján építkezni, elindítja a számonkérést, az elszámoltatást, de a magával, a választói közösségekkel egyszerűen nem tud egyelőre kapcsolatot építeni. És nem tudom, hogy ez hogy fog menni, és hogyha itt lesz egy botrányos tusványosi tábor, már pedig ahogy az Orbán Viktor kongresszusi felszólalását láttuk, én arra számolok, hogy ez az ember megpróbál minden egyes alkalmat megragadni ahhoz, hogyha nyilvánosan megszólal, akkor abból botrány legyen és odafigyelés legyen. Akkor magával ránthatja a határon túli közösségeket. Nagyon nagy aggodalommal nézek a következő pár hét elé.
2: Én ettől annyira nem tartok, mégpedig azért nem tartok ettől, mert én úgy látom, hogy Orbán Viktor beragadt egy olyan szerepbe, ami a választási vereségét hozta el, de valahogy nem tudja elengedni. Tehát lehet, hogy a Fidesz azzal kalkulál, hogy majd egy adott időpontban megint rá száll a határon túli magyarokra, és majd rajtuk keresztül valamilyen szélsőjobbos retorikával megpróbálja visszahozni magát valamilyen szintre, vagy meg tudja látni maga előtt az utat. Ugye Orbán Balázs mondta, hogy láttuk magunk előtt egy győzelem felé vezető utat, vagy valahogy így fog hiába volt elrontotta a kampánytaktikájuk. De én úgy látom, hogy Orbán Viktor beszorult ebbe a helyzetbe. Tehát ő most is kinyilatkoztatott a Fidesz kongresszuson, ez volt az elsődleges célja, hogy becsomagolja a saját választási felelősségét, vagy a kudarcért való felelősségét egyfajta ilyen kinyilatkoztatás sorozatban, és hogy továbbra is ő akar maradni az úgynevezett szellemi vezér, vagy szellemi vezető, amely gyakorlatilag elkényelmesítette őt is, meg az egész pártot is. Hát most Brüsszelben volt ugye szintén patrióta megmondó embereskedni a minap, és ott kérdezte őt Jelinek Anna a 444-től, és azt kérdezte tőle, hogy a választási vereséghez nem járult-e az hozzá, hogy nem foglalkozott olyan dolgokkal, mint az oktatásügy, meg az egészségügy, hanem hogy tusványosan ült, és mondta az 500 évre előre meghatározandó magyar nagy stratégiának a mindenféle, hát nem mondom azt, hogy részleteit, mert soha nem tudtunk meg abból a nagy stratégiából semmit, de azt, hogy ő ilyen távlatokban gondolkodik, és ilyen távlatokban tervez. És Orbán erre nem nagyon tudott mit mondani, szinte le is tagadta ott a saját szavait, hogy ő ilyenről nem beszél, de benne volt az a kinyilatkoztatási ösztön vagy vágy, ami egyszerűen őt meghatározza. Viszont ha ő ennél marad, akkor ebből soha nem lesz váltás. Ezt a Tisza tudja elrontani, nem a Fidesz megnyerni. Ráadásul a Tiszánál meg ott van az, hogy én amit látok, bár még mindig nem telt el sok idő ugye a kormányváltás óta, de egyszerűen ezzel a határon túli dologgal, ezzel valahogy operatívan nem tudnak nagyon mit kezdeni.
1: Tehát erről beszélek, tehát én nem attól félek, hogy Orbán Viktor visszatér, mert azt csinál, amit akar egyrészt, meg úgy dönt a magyarországi választó, ahogy akar, hanem attól tartok, hogy a politikailag kiszolgáltatott határon túli közösségek, és kifejezetten az erdélyi magyar, amit a Fidesz propaganda nagyon mélyen érintett, amit az RMDSZ a saját szervezeti lojalitásával kiszolgáltatottá tett, egy ilyen újabb posztválasztási tusványosi són olyan módon lesz eszközként használva, és olyan módon mélyítik tovább az erdélyekkel szembeni ellenszenvet, az erdélyi magyar közösségen belüli szembenállást. Szóval, hogy itt lesz egy, tudod, ez a, mikor már lezajlott a kocsmai verekedés, és a kocsma előtt fekvőben még azért mindenki, aki kijön, belerúg. Na, én ettől tartok.
3: Nem hiszem, hogy itt most a Fidesznek olyan fontos lenne a határon túli magyarok kérdése. Orbán Viktor is, tusványost is alapvetően, mint ahogy most Márk is mondta, ezt a patrióta összejövetelt a kinyilatkoztatásokra használja, és nem pedig szavazatszerzésre vagy a
1: erdélyek körében. Értsétek meg, nem arról, hogy mire használja Orbán Viktort, hanem hogy milyen a percepciója az erdélyi magyar közösségnek. Eddig is ez volt a szöveg, hogy ti vagytok az utolsó csatlósai, és most, hogy megint lesz egy ilyen tusványos, mintha nem történt volna semmi, mintha megint hazajöhetne az övéihez Orbán Viktor, akkor most megint az lesz a szöveg, hogy vagy még inkább az lesz a szöveg, hogy ti vagytok az utolsó utáni, nem tudom, alabárdosok.
2: De van persze, egy
3: nyilván lesz egy ilyen hangulata ennek az egésznek, de én nem hiszem azt, hogy ez különösebben változtatna valamit a határon túliak hozzáállásában, vagy abban a folyamatban, ami elindult, és ami tulajdonképpen a Fidesz népszerűségének devalválásához vezet, és a határon túl is látszik. Szóval, és ez vice versa működik, tehát én azt látom, hogy nem csak a Fidesznek egyre kevésbé fontos és érdekes témakör a határon túli magyarságunk nemzetpolitika ügye, hanem ugyanígy a határon túli magyar pártok is azért, hát ez a kongresszus nagyon jól mutatta azt, hogy megpróbálnak valamilyen távolságot tartani a Fidesztől, hogy ez miért van, hogy mondjuk félnek a Tisza kritikájától, vagy egyszerűen úgy érzik, hogy ennek már pragmatikusan nincs semmilyen létjogosultság, ezt nem tudom, hogy mi itt az erősebb érv számukra, de mondjuk például a VMS is, gondoljunk csak vissza, hogy tényleg az összes kampányrendezvényén ott volt a Fidesznek, az egész garnitúra, a vezetés Pásztor Bálintostól, Fremond Árpádostól, Juhász Bálintostól, tehát a legfontosabb tisztségviselők mindig ott voltak, most pedig elküldték, vagy hát magától is elment volna Vicsek Anna Máriát, aki hát úgymond hivatalból is ott kellett, hogy legyen, hiszen ő a Patrióták képviselőcsoport tagja, amellett, hogy a VMS-nek az alelnöke, tehát a Fidesz képviselőcsoportjának a tagja, tehát fideszesként is jelen kellett, hogy legyen, és rajta kívül senki más, és ugyanígy a médiában sem jelent meg erről különösebben senkitől semmilyen poszt, például a Facebookon. Egyedül Vicsek volt az, aki kiposztolt, hogy ott volt, elmondta, hogy hát nem ilyenkor kell otthagyni az embert, amikor, vagy hát a pártot, amikor a földön hever, ilyenkor ki kell állni mellette, és látta, hogy itt őszintén keresi a Fidesz a válaszokat a megújulásra, stb. Hát lehet, hogy ő ezt látta, én azon, hogy a legtöbben nem ezt látták.
1: Ragaszkodjunk a vitákhoz. Még egy jelenséget hadd hívjam fel a figyelmet, pont a tőkés szoboravatás kapcsán meg. Ez az elmagányosodás, hogy eltűnnek hogy egyszerűen nincs határon túli személyiség, tehát a szónak a súlyával, szellemi, eszmei, politikai elvi súlyával, eltűntek a határon túli személyiségek, akik meg tudnak szólalni közpolitikai témákban, akik fel tudják hívni a figyelmet. Itt maradt egy ilyen kísértett Tőkés László, aki már rég nem aktív politikai téren, amikor aktív volt, sem tett érdemi dolgokat, és még mindig vele azonosítják az erdélyi magyar közösséget, meg Kelemen Hunorral, aki az utolsó utáni Fidesz kampány kiemelt szónoka volt, és nincs más emberünk. Nagyon, nagyon kétségbejtő a helyzet. Miközben tudjuk közelről, látjuk, hogy milyen sokszínű az erdélyi magyar közösség, meg mennyire fontos kezdeményezések vannak, meg beszélgetések, csak nem megy ki a palacból semmi, és még mindig mindenki azt hiszi, hogy egy tavaly előtti cefre van abban a palacban, holott nem.
2: De hát ezt Magyar Péterék is elrontották, tehát azzal a hozzáállással, hogy az első találkozás az arról szólt, hogy magához hivatta az összes határon túli magyar pártnak a vezetőjét, ezzel kijelölte azt, hogy kivel kíván tárgyalni, és nem az volt, hogy akkor itt most tényleg üljünk le egy kerekasztal beszélgetésre mondjuk az erdélyi magyar civilekkel, vagy a szlovákiai magyar civilekkel, vagy a vajdaságiakkal. Ehelyett nem ez történik, tehát itt azért a Tisza sem tesz hozzá ahhoz, hogy ez a percepció, hogy ilyen politikai megmondó embereken, meg úgynevezett legendákon keresztül közelítsük meg a határon túli magyarokat, meg a magyarságnak a lényegét, meg ennek az egésznek az eszenciáját. Nem változott semmi, de visszatér egy picit még Orbánhoz. Na most az a helyzet, hogy van egy angol mondás, az a put your money where your mouth is. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy tedd oda a pénzedet, ahol a szád van. És Orbán Viktor ezt eddig megtette, elvitte a száját tusványosra, kinyilatkoztatott, és aztán jött a pénzecske is. Na most elviszi most a száját tusványosra, kinyilatkoztat, de pénzecske nem lesz mögötte. Ez azért alapvetően befolyásolja ezt a dolgot, tehát itt nem lesz meg az a szinergia, én úgy gondolom, mint korábban. Tusványos, ez nem lesz olyan tábor, meg olyan fesztivál, mint korábban volt, és nem tulajdonítanék én ennek egyébként különösebben nagy, mondjuk így, jelentőséget. Tehát ha én nagyon kíváncsi lennék mondjuk egy telexes vagy egy 4-4-4-es riportra, hogy milyen hangulat van Tusványoson.
1: Elmondom, hogy lesz ilyen katasztrófaturizmus, meg fogjuk mutatni megint a szalmakalapos bácsikat, vicces videókat fognak összevágni, hogy ezek az erdélyek még milyen hülyék, és még ennél is hülyébbek, miközben nem Tusványoson van Erdély, meg ezek a szalmakalapos bácsik is történeti kontextusban tekintendők, ahogy egy panoptikumban, vagy egy ilyen falumúzeumban is tudod, hogy a nádfelteles házikó az ma már azért egy múzeumi tárgy, és nem egy építészeti jelenvaló. Úgyhogy igen, lesznek ilyen videók, ne legyenek kétségeid, csak engem borzasztóan bánt, hogy nincs válaszunk arra a mély társadalmi válságra, ami a magyarországi választások után határon kívül kialakult. Tulajdonképpen tudomásul sem akarjuk venni, mert mindenki azt kérdezi, hogy hova megy a pénz, meg hogy ki kapja meg a pénzt, meg most ki lesz a főnök, de hogy mit gondolunk egymásról, hogy beszélünk egymással, hogy mennyit tudunk egymásról. Mi határon túliak is, meg magyarországiak is határon túliak. Ezek a kérdések szerintem messze fontosabbak most, és a közérzetünket nagyon befolyásolják, és nincs rá válaszunk. És ezek a szimbolikus események, bármilyen nevetségesek, meg bármennyire kontraproduktívak, tökéletesen igazatok van, kontraproduktív lesz. Orbán Viktor szempontjából ő nem fog ezen szavazatot nyerni. Mi viszont erdélyi magyarok, akikhez megint ide jön a gettóba, és megint mi leszünk a majmok a ketrecben, akikkel mindenki röhög, ráadásul még rázni is fogják a rácsot. Tehát fogják rázni a rácsot az atyafiak. Hát ezen mi sokat fogunk veszíteni. Ha csak nem sikerül kialakítani szimbolikus, gyakorlati, politikai téren valamit, hogyha nem jön az nem támad fel az RMDS haló poraiból, vagy nem tudom kinek kell, vagy a Tisza, vagy mi civilek, nem tudom.
2: Szerintem te ezt nagyon negatívan látod, mert én elhiszem, hogy ez a percepció, de az van, hogy ez nem fog egyik napról a másikra menni. 16 év rombolását, meg az előtte lévő hosszú-hosszú évtizedeknek a fokozatos leépülését, meg a határon túli magyarság félreinterpretációját, meg egy csomó mindent kell helyre tenni, és az egyik napról a másikra nem fog menni. Én ilyen szempontból egy bizonyos, nem nagy, de bizonyos megértést tanúsítok a Tisza irányába is, hogy egyelőre nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert nem tudják, hogy melyik végén fogják meg ezt a dolgot, hogyha jó indulatú vagyok, és feltételezem róluk, hogy meg akarják fogni valamilyen végén ezt a dolgot, de hát ott van egy csomó olyan szakember, aki ezt látja, akihez ért, és mondja nekik, hogy valahol így kell kezdeni, de egyszerűen a gyors politikai válasz, ami látványos, meg hatékony, olyan erre a kérdésre egyszerűen nem létezik. Tehát ez hosszú-hosszú éveknek a problémája lesz.
3: Akkor a Tiszának adjuk meg az első 100 napot, hogy meglássuk, hogy milyen irányba akar gondolkodni, vagy cselekedni. Tusványosan meg már nem kell 100 napot se várni, úgyhogy az is ki fog derülni, hogy ezt hogyan interpretálják a médiumok, mit fogunk látni arról, hogy hogyan zajlott ez az esemény, egyáltalán a Fidesz hogy fogja ezt keretezni. Vannak elképzeléseink, meglátjuk. Nyilván vannak olyan fontos témák, és talán fontosabbak is, hogy Boróka mondta, mint az, hogy hová megy a pénz, de én azt gondolom, hogy ha ezeket a kérdéseket nem tisztázzuk le, hogy hová ment a pénz, hogy mi módon költötték azt el, addig nehezen tudnánk tovább lépni.
1: Bocs, nem, tehát, egyáltalán nem azt mondtam, hogy nem kell tisztázni, sőt, nagyon is, ez az alapvető
3: kérdés. Hogy ez kérdés, mennyire fontos hogy... kérdés, igen.
1: Nem,
3: igen.
1: Nem. Én most csak az előttünk álló helyezkedés időre vonatkozóan, hogy most, igen, nyilvánvalóan most mindenki azt kérdezi, hogy és most kihez, mennyi pénz és kihez fog menni? Szerintem állítsuk le ezt a pénzezéses ügyet, mindaddig, amíg nincs nemzetpolitikai stratégia például.
3: Na és hogy ehhez akkor kapcsolódna az a tévévita, mert képzeljétek el, hogy Vajdaságban létrejött a nagy tévévita, egyesek szerint az egész évtized legélesebb vajdasági tévévitája volt, hát nem nehéz az évtized legélesebb vitájának lenni, úgyhogy nem volt eddig 10 évig vita, szóval valószínűleg a legtompább is volt egyúttal. Minden esetre 4-en leültek, Surányi Zoltán a Vajdasági Magyar Plénumnak az elnöke, aki Pásztor Bálinttal egyébként már egy hát vitának nehezen nevezném, de minden esetre volt egy tévéduelljük már a Vajdasági Rádió és Televízióban, tehát ők ketten, és hozzájuk csatlakozott még Csonka Áron a VMDK nevű pártnak a vezetője, és Rózsa Zsombor az újonnan alakult Vajdasági Magyar Újrakezdéstől, és ők 4-en 7 téma köré szervezve, hát úgymond vitáztak. Nyilván mindenki elmondta a téma kapcsán azt, hogy mit gondol a dologról. Az volt érdekes, nem fogom felsorolni sem a témákat, sem, hogy ki mit mondott, inkább az, hogy mi volt az, ami meghatározta ezt a vitát. Tehát alapvetően az látszott kirajzolódni, hogy itt Pásztor Bálint elsősorban Rózsa Zsombort tartja, tehát a legújabb kezdeményezésnek, ennek az újrakezdésnek a vezetőjét tartja valahol az ellenfeleinek, tehát vele foglalkozott a legtöbbet, ráreagált legtöbbször, sőt akkor vált magához képest meglehetősen idegessé, amikor Rózsa Zsombor beszélt, belevágott a szavába, ami teljesen furcsa volt ezt Pásztor Bálinttól így végignézni, így folyamatosan megszakította. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt egy konstruktívnak is mondhatnám azt a vitát, ami végre kialakult, beszéltek dolgokról, nyilván politikai beszédek voltak ezek, hiszen most mindenki a nemzeti tanácsi választásra készül, ősszel lesznek nemzeti tanácsi választások, és azon nem csak pártok indulhatnak, hanem akár civil szervezetek is, mint ahogy a 4 közül, felsorolt 4 közül 2 civil szervezet. És hát mindenki megpróbálja megtalálni azt a pozíciót, ahol a leginkább tud teljesíteni, és azokat a preferenciákat, amelyek Magyarország irányába is kinyílnak, és hát most is egyébként Pásztor Bálint arról beszélt, hogy a VMS ugye már gyakorlatilag 95 óta egyeduralkodó a pártok sorában, Vajdaságban, és hogy soha nem volt az aktuális magyar kormánynak az ellenfele vagy ellenzéke. Tehát így próbálja most átkeretezni azt a 16 éves Fidesz csatlósságot, ami a VMS-t jellemezte, hogy hát gyakorlatilag a Fidesz volt hatalmon, akkor ne csodálkozzunk, hogy a Fideszhez húzott a VMS. Az ellenzéki pártok, illetve szervezetek viszont inkább azt mondták, hogy ők szeretnének minden politikai erővel hasonló távolságot kialakítani, ami azt gondolom, hogy egy visszatérés ahhoz a vajdasági magyar politikai hozzáálláshoz, ami korábban jellemezte még a VMS-t is, ez az egyenlő távolság elve. És hát most, hogy mit hoz a nemzeti tanácsi választás őszre, addig még nagyon sok minden fog történni a nyáron is, gondolom, hogy a kampány az még a hivatalos kampány bejelentése előtt is el fog indulni, de minden esetre egy vitát láthattunk, ami hát mennyire volt éles, mennyire volt lagymatag, gondolom voltak erős pillanatai, de alapvetően egy hát semleges hangnemet képviselő politikusok beszédeiből állt össze. Úgyhogy nálunk most ez a legaktuálisabb, vagy a legforróbb téma, de Romániában úgy látom, hogy továbbra is a...
2: Még én kérdeznék egyet, most én jól érzékelem, hogy ez a Rózsa Zsombor, ő most így kezd felülni erre a hullámra, és egészen jól lovagolja meg, tehát hogy belőle lehet egy ilyen potenciális erős ember a vajdasági politikában a következőkben?
3: Hát Bastos többször azt rótta fel neki, hogy egyfelől ő a VMS-ből jött, tehát van egyfajta ilyen Magyar Péteres utánérzete a dolognak, viszont annyi a szépség hibája az egésznek, hogy április 18-án, legalábbis Pásztor Bálint ezt állítja, hogy április 18-án lépett ki a VMS-ből, ami ugye azt jelenti, hogy a választások után. Hát ezt nem cáfolta a Rózsa Zsombor, tehát valószínűleg így is van. De az tény, hogy ő most egy... hát hogy mondjam, egy föltörekvő szervezet élére állt, mert nagyon sok fiatal is csatlakozik ehhez a szervezethez, amennyire ezt kívülről lehet látni, és vannak elképzeléseik a dolgokról. Tehát most is egész konkrét dolgokat mondott ezekről a területekről, bár Pásztor Bálint azt állította, hogy ő itt semmiféle konstruktív javaslatot nem hallott. Ez azt gondolom, hogy nem igaz, hogyha valaki végignézi ezt a 2,5 órás vitát, akkor hallhatja, hogy azért is sok minden konkrétum is elhangzott a nem csak Rózsa Zsombor részéről, hanem akár Surányi vagy Csonka részéről is. Úgyhogy igen, talán az mondható el, hogy ebben a formációban van valamennyi perspektíva, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, és hogy egyáltalán ugye mit kezd azzal a helyzettel majd ez a formáció, amikor majd önkormányzati vagy köztársasági választás is lesz, hiszen ott civil szervezeti formában nem indulhatnak, már pedig, ha jól tudom, ebbe az irányba mennek civil szervezetként bejegyezni ezt a szervezetet. Ezt is egyébként felrótta Pásztor Bálint, hogy itt ő egy fantom szervezet vezetőjével beszélget, mert még be sincs jegyezve az újrakezdés. Miért nincs, ez is egy komplikált téma, ugye ez egy ernyő szervezetként indult, tulajdonképpen egy platformként, aztán szakítások révén jutottak el a mostani állapotba.
1: Ez a vita egyébként kísértetésen hasonlít ahhoz, ami ilyen viták most Erdélyben zajlanak. Ugye itt több alternatíva felmerült, az egyik az RMDS reformja, amit az RMDS komolyan vehető és régóta ismert kritikusai egyszerűen lehetetlennek tartanak, kontraproduktívnak, ez egy olyan mamut szervezetnek tartják, ami olyan központosított és olyan belső kontrollal rendelkezik, amit nem lehet megváltoztatni. Amúgy is erodálta ez a politikai korrupció, amit a NER kiépített a határon túli szervezeteken kívül, de ezzel szemben, hogy egy másik ilyen típusú gyűjtőszervezetet, ami nagyon jól ki volt találva a 90-es évek elején, egyszerre civil szervezet, egyszerre politikai párt, egyszerre érdekvédelmi fórum, felépíteni jelen állapotban úgy, hogy közben sok százezer emberrel csökkent az erdélyi magyar közösség, úgy, hogy egy kis civil szervezet, vagy kis civil szervezetek, amik még felbukkannak, nem rendelkeznek társadalmi beágyazottsággal, tehát lehet szép programokat megfogalmazni, meg stratégiákat, de ha nem éred el az embereket, tehát hogy így mondtad ezt a vajdasági vitát a televízióban, hogy ilyen nem volt, de azon gondolkoztam, hogy és hány emberhez szól ez a vita, tehát hány vajdasági magyar maradt, azt mondjuk tudjuk a statisztikákból, de hányan reagálnak rá aktívan. Vagy azok, akik egyáltalán figyelik ezeket a közéleti vitákat, és közben megélték az elmúlt évek tüntetéseit, és azt látták, hogy a VMS befeküdt a Vucic hatalomnak, és hogy nekik nem volt eddig politikai alternatívájuk. Szóval ezek mit gondolnak ezek az emberek? Hogy lehet ezekből a... Én akárhova nézek, lehet, hogy én vagyok ma a pesszimista, de nem nagyon van kijárat ezekből az árványokból.
3: Hát nem tudom, én tényleg nem látom ennyire pesszimistán a dolgot, mert egyszerűen így tudunk eljutni valahová, hogyha leülünk és beszélgetünk. Még a legnagyobb politikai ellenfelek is. Ez most ugye annak köszönhető, hogy a VMS hirtelen rendkívül nyitottá vált, vagy legalábbis ezt kommunikálja. Most is hangsúlyozta Pásztor Bálint, hogy ő bármikor, bárkivel a közösség ügyeiről hajlandó leülni, beszélgetni. Nem fog el egyetlen egy meghívás sem visszautasítani, tehát most abszolút erről beszél, miközben hát azért újságíróként mindannyiunknak, akik megpróbáltak vele az utóbbi 10-15 évben interjút készíteni, vagy rávenni arra, hogy vegyen részt egy vitában, hát elég sok kikosarazást kaptunk.
1: Úgy, azt nem merült gondolom... hogy lemond, vagy visszavonul egy kicsi, csak egy kicsi.
3: Hát dehogy nem, hát hogy ne, hát ő ezzel kezdte, hogy fölkínálta
1: a lemondását. De hogy így igazán komolyan visszavonuljon. Tehát persze protokollál, azt hiszem, hogy
3: hát még... Hát de nem hagyták, is. Hát hogy tehetné meg? Nem teheti meg, hogyha a párt ezt nem hagyja. No, de térjünk át szerintem Romániára, mert itt azért zajlik az élet a kormány körül. Gyakorlatilag hát nem csak május eleje óta, mióta megbukott a Bolozsán kormány, hanem már korábban is meglehetősen nagy problémák voltak a kormány irányíthatósága körül Romániában, és hát miután ugye megbukott ez a kormány, megpróbálta az államfő ezt egy olyan kormányalakítóra bízni, az új kormány megalakítását, aki ilyen szakértői kormányt hozott volna létre, de hát ez nem jött össze, nem volt meg a politikai háttér hozzá, most egy újabb delikvens van soron, bár itt is vannak problémák, én nem is értem, hogy ezt a Vesztát, nem tudom, hogy jól ejtem-e, aki a Penelenek az alelnöke, hogy kérhette fel úgy kormányalakításra, hogy a saját pártjával, tehát a Penelevel egyáltalán nem egyeztetett. Tehát, hogyha ez nem szül rossz vért, vagy ezt nem látta előre, hogy ez rossz vért szül, akkor nem is tudom, hogy mi volt ezzel a célja, de biztos, hogy majd te elmondod.
1: Az egyik neves politikai elemző, román elemző azzal vont párhuzamot, hogy a második világháború előtt és alatt a korabeli nem szélsőséges pártok, kereszténydemokraták, liberálisok, mindenféle fajta polgári keretbe beférő szervezetek marták egymást, miközben ilyen katonás léptekkel erősödött meg akkor is a szélső jobb, és hát tudjuk, hogy mi lett belőle, konkrétan politikai gyilkosságok és folyta vér az utcán Bukarestben, kormányokat gyilkoltak halomra. Hát most Isten őriz, hogy ilyen szörnyűségek következnek, de tényleg az van, hogy a szélső jobb az erősödik látványosan, miközben a jobb és jobb közép pártok, és itt a liberális párt önmagát, a Mentsétek meg Romániát pártszövetség a liberálisokat, és egy kicsit önmagát is gyalulja, helyezkedik, próbál alkudozni, klánharcok vannak ezeken a liberális pártokon belül. Nikus Ordán azért jelöl ki ilyen kvázi marginális jelölteket, hogy hát, hogyha a liberális párt válságát a saját javára tudja fordítani. A szociáldemokrata párt gyötrődik, mint Kelet-Európa egyik legnagyobb pártja egyébként. Két nagy táborból áll, van egy valóban szociáldemokrata kisebbség a párton belül, és van egy szélső jobbra húzó ilyen populista szárnya a pártnak, amelyik nagyon szívesen kormányozna együtt az AUR-ral, legalábbis mindent megtenne azért, hogy megállítsa azt a folyamatot, hogy a saját szociáldemokrata szavazói átvándoroljanak az AUR-hoz. Szóval van egy ilyen végzetes haláltánc a román politikai életben, és ehhez hozzájárulnak, amiről keveset beszéltünk, hogy a Nemzeti Liberális Párton belül a korrupció ellenes harc szószólói között is azért bukkantak elő korrupciós ügyek, meg ilyen furcsa pártfinanszírozási ügyek, meg hát most már szlovákiai, meg szerbiai hallgatók számára nem annyira érdekes, de azért azt érdemes feleleveníteni, hogy a liberális párt, akinek a jelöltjét, illetve majd jelöltjeit esélyesnek tartották az államelnök választáson, a legfurcsább, frivolabb ilyen pártfinanszírozási ügyekbe keveredtek, és aztán így is bukták el az államelnök választást. Szóval ennek az egész hosszú folyamatnak a végét látjuk most, amiben az MDSZ, hát, hogy mondjam, volt egy olyan gesztus, amit nagyon sokan elismertek. Azt mondta Kelemen Hunor, hogy ők nem támogatnak egyetlen Nikus Ordán által megnevezett államelnököt sem, vagy nem kötnek koalíciós alkukat, addig, amíg a pártok a saját ügyeiket belül nem rendeznek, és nem asszisztálnak ahhoz, hogy a pártokon belüli klánharcokhoz az RMDS-t felhasználják. Majd egyezzenek meg, hogy ki a jelölt, és akkor azzal lehet tárgyalni, és ez egy elég konzisztens, igazolható álláspont, és rávilágít még egy dologra, hogy az LMDS a teljes NER botránnyal a háta mögött, meg az román kormányokon van való részvétel miatti sok buktájával együtt is az egyetlen olyan romániai szervezet, aminek vannak szakpolitikusai, hogy Gajdics Ottót idézzük, tudják, hogy a román parlamentben hol a WC. Tehát, hogy így van némi tapasztalatuk, meg egyáltalán tudnak viselkedni ilyen koalíciós válságban, hogyha eltűnik ez a tudás, már pedig az RMDSZ most ezt kockáztatja, akkor nem csak az erdélyi magyar érdekképviselet marad teljesen mesztelen, mindenféle képviselet nélkül, meg mindenféle cselekvőképesség nélkül, hanem a román politikai életben, amelyik hajlamos így önlábon lőni magát, meg tényleg beáldozni mindent a klánharcokban, eltűnik egy olyan szervezet, amelyik azt mondja, hogy kösz, azért húzunk egy elvi határt. Úgyhogy hát itt tart most a válság. Én szerintem arra játszanak a liberálisok is, hogy hát Nikus Ordánnak és mindazoknak, akik hasznot akartak húzni ezekből a klánharcokból, kivonják a szelet a vitorlájából. Én már többször hallottam, hogy jaj, de jó volna még egy újabb bolozsák kormányt kinevezni, és tényleg, tehát én kinézem ebből a Karadzsálén érlelt román politikai életből, hogy júliusra visszatérünk oda, ahonnan májusban elindultunk, hogy szóval tehát egyszerre nevetséges és tragikus a helyzet. És hát ebben a nevetgélő heherészó és egymás hátában készszúró helyzetben az LMDSZ az, amelyik legalább eltette a bicskát a zsebébe. Itt tartunk.
3: Bezzeg Szlovákiában nem tették el a bicskát. Most onnan jutott eszembe ez a párhuzam, ugye, hogy a kisebbségi pártok vajon ezt az örök dilemmájukat hogyan oldják meg, hogy akkor mindig ott kell lenni a zöld asztal mellett, és onnan lehet meghozni ezeket a döntéseket, és onnan lehet tulajdonképpen érdeket érvényesíteni, vagy hát tartsuk meg az ábrázatunkat, és ha kell, akkor ellenzékből harcoljunk a kisebbségi jogokért. Hát most Magyar Szövetség érdekes helyzetben van ilyen tekintetben, ugye még csak a parlamentbe se került be, és hát úgy néz ki, hogy most az ellenzékkel egyre szorosabbra fűzni a kapcsolatait, és azért aktuál, nem gondolom, ezt eddig is tárgyaltuk, viszont most Robert Ficónak megjelent egy videós üzenete, amiben elég sok minden érdekes dolgot mondotta arról, hogy a magyar-szlovák viszony hogy lesz kampánytéma, meg a világszínvonalú kisebbségi jogokról beszélt Szlovákiában, de és itt visszacsatolnék az első témánkhoz, ugye arról is szó volt, vagy azt is mondta, hogy szerinte Orbán bukása után hát egy köpönyekforgatás történt, a köpönyekforgatónak nevezte a Magyar Szövetséget, hiszen rögtön a progresszív Szlovákia irányába tendáltak, mondjuk nem azt rótta föl nekik, hogy a Tisza irányába, de egy ilyen szlovákiai párhuzamot is vont. Mennyire helytálló szerinted ez a megállapítás? És hogy ez mennyire stratégia a Magyar Szövetség részéről, vagy inkább kényszerpálya?
2: Hát nem tegnap kezdődött ez, meg nem a választások után kezdődött ez a közeledés a Magyar Szövetség részéről a progresszív Szlovákia irányába. Ez ugye már nagyon-nagyon hosszú ideje téma. És folyamatosan Gubik Lászlót vádolják, a kőkonzervatív, Fideszben szocializálódott Gubik Lászlót azzal, hogy ellipsisíti a pártot, és átnavigálja a szuverenista oldalról a globalista liberálisoknak a markába vagy karmába. Hát azt már láthattuk tulajdonképpen ott több mint egy éve, vagy lassan egy éve, hogy igazából folynak valamiféle egyeztetések a progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség között. Hát a tavalyi gombaszögi nyári táborban volt egy beszélgetése a napunknak, amit mi szerveztünk, ami Nőri Péter és Martin Dubéci vett részt, és ott ők megerősítették, hogy már informálisan hónapok óta beszélnek. Tehát, hogy ez nem egy újdonság. Az, hogy Robert Ficónak ez most esik le, az megint nem újdonság, mert neki szelektíven szoktak leesni dolgok, meg szelektíven szokott úgy kinyilatkoztatni dolgokat. Hát érdekes, amit mondasz egyébként, hogy ez tény és való, hogy a Fico felhozta ezt a köpenyekforgatós dit, és nem a Tiszával kapcsolatban, a Magyar Szövetség kapcsán, mert hogy az fájt volna talán igazán a Magyar Szövetségnek, hogyha ezt trója fel nekik, hogy milyen gyorsan otthagyták Orbánt. És ebben mondjuk így van is igazság, meg nincs is, mert nem látszik az, hogy ők látványosan közelednének a Tiszához, vagy lenne valamiféle nagyon-nagyon intenzív egyeztetés a Magyar Szövetség és a magyar kormány között jelen pillanatban. Ki tudja, hogy mi zajlik a háttérben, de én nem úgy látom, hogy itt most ez valamiféle ilyen irányt venne. A másik dolog meg az, hogy ugye itt Robert Ficónak az a stratégiája, hogy megkérdőjelezze a Magyar Szövetség identitását, és hogy egy ilyen mondjuk így opportunista pártot varázsoljon belőle a közvélemény szemében, elsősorban ugye a szlovák közvélemény szemében, ami meg azért érdekes, mert egyébként a szlovák közvéleményt úgy különösebben nem érdekli a Magyar Szövetség, vagy hogyha igen, és akár ellenzéki oldalon is, akkor általában negatív véleménnyel vannak róla. Tehát nincs kifejezetten bármilyen bázisa a Magyar Szövetségnek a szlovákság körében, és ebből viszont arra lehet következtetni, hogy Robert Fico alapjában véve itt nem a Magyar Szövetséget akarja támadni, hanem egész egyszerűen ilyen tudatalatti eszközöket használva kezdi el kipakolni a magyar kártyát az asztalra. Tehát tudja, hogy a Magyar Szövetséget a szlovákiai magyarokkal azonosítják. Ebből gyakorlatilag villámgyorsan levezethető a Robert Fico választói között az is, hogy hát ezek a magyarok, ezek kifordulós kutyák, és hát ennyi-bennyi, nem egy szép dolog, miközben a Magyar Szövetség meg nincsen épp valami mondjuk így egyszerű helyzetben, mert ugye egyszerre próbál közeledni az ellenzéki pártokhoz, miközben jönnek a megyei választások, és előálltak a megyékben olyan helyzetek, ahol a Magyar Szövetség hát nem az ellenzéki oldalon fog harcba szállni, illetve bizonyos szempontból nyitva hagy bizonyos ajtókat. Tehát ők ugye kizárták a Smert és az SNS-t az együttműködésből, a választási együttműködésből, ami érthető, meg a Republikát, ugye. De nem zárták ki, illetve az SNS sem, mert hogy ez túlságosan jelentéktelen, de hogy természetesen velük sem akarnak együttműködni. De a második legnagyobb koalíciós pártot, a Halaszt, azt nem zárták ki. Mégpedig azért, mert hogy van aktív együttműködés a Magyar Szövetség és a Halasz között, például Nyitra megyében, ahol gyakorlatilag együtt kormányoznak. És itt az történik, hogy még Gubik László elmegy egy ilyen konzervatív fórumra, ahol konzervatív ellenzéki pártoknak az elnökeivel, Igor Matovicssal, meg Majerszkivel, meg hasonló emberekkel ül és beszélget arról, hogy hogyan kellene valamiféle módon fellépni mondjuk Ficóék ellen, meg hogyan lehet megerősíteni a konzervatív politizálást Szlovákiában. Addig mondjuk a következő napon meg a Halasznak a vezetőségével tárgyal egy delegációval valamiféle választási, nem is azt mondom, hogy együttműködésről, hanem valamiféle közeledés ott is látszik. Tehát erre viszont jön a reakció a liberális ellenzék részéről, hogy lám-lám, hiába zárta ki a Smert meg a Republikát, azért a Halasszal, ami gyakorlatilag a Smerből szakadt ki annak idején, azzal még továbbra is ott haverkodnak, meg elvannak maguknak, és hát ez nem éppen a legjobb ómen, mert mi van akkor, hogyha tényleg ilyen az utolsó pillanatban fogják beleszúrni valamilyen lehetőség miatt, vagy valamilyen barter miatt az ellenzéki partnereket, hogyha úgy hozza a sors. Tehát nem egy egyszerű helyzet ez, és nem gondolom, hogy túlságosan jól kezeli ezt Gubik László, tehát itt azért fel lehet neki róni, hogy én értem, hogy neki az a politikája, hogy mindenhol nyitva kell tartani az ajtót, de egyszerűen van az a helyzet, és a szlovákiai magyarság az annak köszönhette annak idején ezt a mitológiai megnevezést, hogy mindig a jó oldalon állnak, az úgynevezett jó oldalon állnak, hogy legalább el tudták dönteni a korábbi politikusok, a korábbi magyar politikusok, hogy melyik oldalon állnak, hogy mi az, amilyen irányba el akarnak indulni, és ők ezt kommunikálták is, és tényleg azt tették, amit mondtak. Tehát ugye egészen más volt a helyzet mondjuk 98-ban, amikor a Mecser kormányt kellett leváltani, és az ő rémuralmát kellett valahogy megtörni. Teljesen egyértelmű volt, hogy a Magyar Szövetség, illetve az akkori MKP hova fog beállni. Teljesen egyértelmű volt az európai irányultság is, az, hogy az akkori MKP azt akarja, hogy Szlovákia az Európai Unió része legyen, és hogy csatlakozzunk oda. Hát az európai csatlakozásért felelős miniszterelnök helyettest a Zurinda kormányban a magyar koalíció pártja adta annak idején. Tehát itt volt egy elköteleződés, és egy nyilvánvaló hovatartozás, és hát ezt a politikai partnerek bizony számon kérhetik a Magyar Szövetségen most.
3: Megint nagyon elszaladt az idő, vagy elszaladt velünk a ló, úgyhogy nem jutott minden témára. Időnk pedig jól lett volna végre egy kimondottan pozitív hírrel, vagy egy kutatási eredménnyel zárni, úgyhogy csak nagyon röviden elmondom, ugye mindig arról beszélünk, hogy Romániában hogy erősödik a szélsőjobb, és hát az AUR, és hát ennek ellenére most egy olyan friss kutatás látott napvilágot, amiből az derül ki, hogy ennek ellenére a magyar ellenesség viszont csökkent. Hogy ez most hogyan lehetséges, ellentmondása egyáltalán, azt gondolom, hogy erre most már nem lesz időnk, hogy megbeszéljük, de szeretném, hogyha

0: a Notre-Dame-i toronyőr.
1: A készítőknek komoly kompromisszumokat kellett kötniük, például a vízköpők humoros karaktereivel, hogy megkapják a családbarát besorolást.
0: Kerékpártúra Bartók tiszteletére.
2: Iskolába, bárhova biciklivel járok. Ennyi az én edzésem, úgymond, vagy az én biciklis előtörténetem.
0: Samu Géza, a Bartóki nagyságú szobrász.
3: A rövid 20 év alatt, amikor alkotott, szinte Bartóki nagyságukat ért el a szobrászatban.
0: A próza mellett a zene is élete része, Ónodi Eszter.
4: Az én szerepem az körülbelül 20 éves koromtól indult, mondjuk, és 50 éves koromig ért véget.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13:05-től, itt a Pátria Rádióban.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Magyar Szövetség két megyében indít elnökjelöltet. Volodymyr Zelenszkij visszaadta a legmagasabb rangú lengyel állami kitüntetést. Ma 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A Magyar Szövetség két megyében indít saját elnökjelöltet. Berényi Józsefet Nagyszombat megyében, Csenger Tibort pedig Nyitra megyében. A párt Besztercebánya megyében Ondrej Lunter jelölését támogatja, Pozsony megyében pedig Juraj Drobájét. A Kassa megyei tárgyalások még nem zárultak le, erről a Magyar Szövetség elnöke Gubik László tájékoztatott az országos tanácsülése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint a tanács emellett saját jelöltjeit támogatta 16 járásban, Szlovákia 5 régiójában. Ezek Szlovákia déli régióinak nagyobb városai lesznek, például Királyhelmec, Nagymegyer, Ugyalla, Rimaszombat vagy Rozsnyó. Kassán a párt Jaroszláv Polacek polgármesteri jelölését támogatja, a pozsonyi polgármester jelölt támogatásáról egyelőre nem döntött. Gubik szerint ez a következő hetekben várható. Ugyanakkor a párt országos tanácsa kizárta a politikai együttműködést a Smer párttal és a Republika mozgalommal, az ellenzéki pártokkal tárgyalásokat folytat. Ha júniusban tartanák a parlamenti választásokat, a Smer nyerné 19,8%-os szavazati arányjal. A második helyen a PS végezne 18,6%-os eredménnyel, a harmadik helyen a KDH állna 9,9%-kal. Ez derül ki a Szociális Kutatási Központ felméréséből. A negyedik helyen a Hlas végzett, ezt követi a Republika, az SAS és a Szlovenszka mozgalom. A felmérés szerint nem jutna be a parlamentbe a Demokrati, a Magyar Szövetség 4,1%-kal, az Meradina, az SNS, Kotleba pártja, Ludovastrana naše Slovensko, a Pravo na Pravdu. A közvéleménykutatást 1020 válaszadó bevonásával végezték június 1-e és 5-e között. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy visszaadta lengyel kollégájának, Karol Navrockinak a legmagasabb rangú lengyel állami kitüntetést, a fehér sasrendet. A lengyel elnök pénteken hivatalosan visszavonta tőle a kitüntetést. Navrockij ezzel a lépéssel reagált Zelenszkij azon döntésére, hogy egy katonai egységet az ukrán felkelő hadsereg után nevezzen el, amely a II. Világháború alatt számos erőszakos cselekményt követett el. Zelenszkij májusban fogadott el egy rendeletet, amelyben az ukrán felkelő hadsereg tagjait hősöknek ismerte el. Míg Ukrajna ezt a csoportot a szovjetellenes ellenállás mozgalmának tekinti, Lengyelország felelőssé teszi a volhiniai mészárlásért, a zsidók deportálásáért és az erőszakos cselekményekért, amelyeket a II. Világháború befejezése után is folytatott Dél-Kelet-Lengyelországban, Észak-Kelet-Szlovákiában és Nyugat-Ukrajnában. Chris Devens amerikai alelnök tegnap Svájcba repült, hogy részt vegyen az Iránnal folytatandó első tárgyalási fordulón a két ország közötti katonai konfliktust lezáró szándéknyilatkozat végrehajtásáról. Ahogyan az Andrews-i támaszpontról Maryland államból való indulása előtt elmondta, a Birkenstock hegyvidéki üdülőhelyen

0: folyó megbeszélések, elsősorban az iráni atomprogramra és a libanoni fegyverszünet megszilárdítására fognak összpontosítani. Reményét fejezte ki, hogy mindkét témában sikerül előrelépést elérni, hozzátette, hogy a tárgyalásokon csak egy-két napig tud részt venni. A svájci külügyminisztérium tegnap este közölte, hogy megérkezett az országba az iráni delegáció is, amelyet Abbas Araghchi külügyminiszter és Mohammad Baker Kalibach parlamenti elnök vezet. Tegnap kiterjedt erdőtűz tört ki a görög Eubója szigeten, amelynek következtében a helyi hatóságok megelőző jelleggel evakuálást rendeltek el. Az erős szél ugyanis a lángokat a lakott területek felé terelte. A DPA hírügynökség szerint ez az idei első nagy erdőtűz Görögországban. A tűz délután két település közelében tört ki a sziget déli részén. Média értesülések szerint a tűzoltásba körülbelül 120 tűzoltót, 35 tűzoltóautót, 7 helikoptert és 8 repülőgépet vetettek be. A tűz terjedését az erős szél is elősegítette, amely az előrejelzések szerint ma is folytatódni fog. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó VB 10. játéknapján Hollandia, Svédország 5-1, Németország, Elefántcsontpart 2-1, Ecuador, Curaçao 0-0 és Japán, Tunézia 4-0. Aranyérmes lett a címvédő magyar férfi kartcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának idei utolsó portugáliai állomásán, és összetett ebben is az élen végzett.
2: Időjárás.
0: Kevés felhő lesz ma az égen, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek. Nagyon meleg és helyenként füllett idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt az R1-esen Szerednél Nyitra irányában a 11. kilométer szelvénynél, az egyik sáv nem járható. És radarméri a sebességet Kassa-Zsebesen mindkét irányban, és Kassán a Juzsnán-Ábrezsien a VSS híd irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 26. műsorának minden kedves hallgatóját. 87 éves korában, az idén februárban hunyt el Csicsai Alajos, az egyik legismertebb közéleti személyiségünk. Tagja volt többek között a Csemadoknak, a Pedagógus Szövetségnek, a Katedra és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, 20 évig igazgatta a Párkányi Magyar Iskolát, és írta könyveit az oktatásról, a magyar történelemről, hazai magyar iskoláink 50 évéről. Pedagógus volt, szakíró és neveléstudós, és az igazsághoz keményen ragaszkodó ember. Ezért is írta meg a Csemadok megalapításának igaz történetét a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamér kérdezte egy 2007-ben készült műsorában.
2: Ma nem tudom, a fiataloknak mond-e valamit ez a név, Pató Károly, aki a Csemadok szerkezeti rendszerét építette fel az 1950-es évek elején, illetve 1949 telén kezdte el, és úgy 54-ig folytatta ezt a munkát, míg végül is ki nem épült a szerkezete ennek a szervezetnek.
3: Miért éppen ráesett a választás, hiszen abban az időben az ilyen feladatokat nem mindig önként vállalták el az emberek, hanem hát sajnos megbízatásból, felsőbb utasításra is sok esetben.
2: Hát ehhez el kell olvasni a könyvet. A lényege az, hogy 49 márciusában megalakult a Csemadok, és egészen az év végéig, vagyis decemberéig összesen két szervezet, alapszervezet létezett. El lehet képzelni, hogy ha a hatalom hozta létre, már pedig a hatalom hozta létre Csehszlovákiában ezt a szervezetet, bizonyára nem azzal a szándékkal, hogy olyan lesz, amilyen lett. Úgy képzelték el az akkori politikusok, hogy szükség van nemzetiségi szervezetre, tehát a nemzeti kisebbségeknek egy ilyen kirakat szervezetére, mint a magyarországi szlovákoké, hogy létrehoznak egy irodát, aztán minden magyar tagja lesz. Aztán akik az irodába szerepet kaptak, Fellegi Istvánról van szó, úgy gondolta, hogy mégiscsak kellene toborozni tagokat. És nem árulok el titkot, Pató Károly az apósom volt. És ő hozta létre a második alapszervezetet, Csemadok alapszervezetet. Első volt az érsekújvári, de a bejegyzés szerint megelőzték őket a muzslaiak, mert elsőként a muzslai alapszervezetet jegyezték be, és annak megvoltak a feltételei akkor is, hogy milyen alapon jöhet létre egy helyi szerveződés. És az após nyugodatlan természetű ember volt, elkezdett levelezni Fellegivel, és információkat kért tőle, mit, hogyan lehet, ő pedig felhívta őt Pozsonyba, illetve levelet kapott tőle, aztán felhívta őt Pozsonyba beszélgetésre, és hát végül feltette neki a kérdés, hogy nem lenne kedve a Csemadok irodában dolgozni. És hát, hogy mi lesz a szerepe? Az, hogy kijár majd falura és tagokat toboroz. Igen ám, csak hogy nem tudom, honnan jöhetett az ötlet, ezt nem kérdeztem tőle. Ő nem tagokat toborzott, hanem alapszervezeteket hozott létre, úgy, ahogy Muzslán létrehozta, úgy elkezdte a szervezeteket létrehozni. Az egyik, ha jól tudom, Gerencséren volt, tehát Nyitra Gerencséren, amelyet 49 karácsony második ünnepén alapítottak. Na, ennek feltétele az volt, hogy azok az emberek, akik tagjai akarnak lenni a Csemadoknak, nem lehettek reszlovakizáltak, nem lehettek kompromitáltak az előző korszakban, nem lehettek klerikális szervezetek tagjai, tehát 1001 kifogás volt, hogy ki nem lehet. De ha összetudott szedni a faluban 20 embert, akkor az már alapszervezet lehetett. És ő erre ment, hogy lehetőleg 20 ember jöjjön össze, és akkor megalakítják az alapszervezetek. De erre megint csak kellett vagy 3-4 pecsét. A helyi komiszár pecsétje, a helyi rendőr vagy csendőr pecsétje, a járási népművelő, szlovákul oszvetár bélyegzője, és hát kilincselni kellett azért, hogy létrejöjjön egy-egy alapszervezet. Na és hát 49-ben összesen 3 szervezet volt. Utólag már úgy írnak róla, minthogyha rengeteg lett volna. Még neves Csemadok funkcionáriusok is úgy írnak visszaemlékezéseikben, hogy amikor megtudták az emberek, hogy most már lehet magyarul beszélni, meg lehet szervezkedni, akkor ezrével tódultak a Csemadokba. Hát nem tudom, mennyire reális ez az elképzelés, vagy egyáltalán a visszaemlékezés, mert nem hiszem, hogy visszaemlékezés lenne. Ugyanis gondoljunk bele, reszlovakizáció volt, deportálás, lakos lakosságcserének nevezett kitelepítés, az emberek féltek. Tehát kellett valaki, aki az embereket felrázza. Valahogy olyan hatással legyen rájuk, hogy merjenek kiállni a nemzetiségük mellett.
3: Pató Károly tehát így került a csemadokkal először kapcsolatba, később aztán ugye volt a csemadoknak a főtitkára is, és aztán újságíróként vált ismerté, hiszen évtizedeken át a Szabadföldművesnek a főszerkesztője is volt, és tollforgató emberként is ismerté vált. Ennek ellenére ez a könyv mégis a te munkád, tehát nem ő írta meg, bár az ő életéről szól, és gondolom, hogy azért az ő feljegyzéseit is igénybe vette, de elsősorban gondolom, hogy az ő történetei alapján, ő elmesélése alapján írta meg ezt a könyvet, vagy hogyan született ez a munka, ez a könyv?
2: Nem mindent tudtam róla, mert nem beszélt arról, hogy neki milyen érdemei vannak a közéletben. Politikus nem volt. Sokan úgy képzelték el, hogy ő élvonalbeli politikus, egyáltalán nem pártpolitikus, soha nem volt. Tudomásom szerint még pártvezetőségi tag sem, hanem elkötelezett híve volt annak, hogy megmaradjon a szlovákiai magyarság, és úgy látta, hogy ez az egy mód van rá, a szervezkedés, tehát törvényes keretek közötti szervezkedés. Na most, hogy született ez a könyv? Ha én csak ezt mondtam volna el, hogy így jött létre a csemadok, és hát aztán a Pató Károlyt, hogy mennyi sérelem érte, kik támadták, meg miért támadták, meg miért lett kellemetlen a magyaroknak, meg hát a szlovákoknak talán nem is annyira. Ez az érdekesség, hogy a szlovákok nem kötöttek bele szinte sosem, mert meg tudta indokolni azt, hogy mit miért csinál. Viszont volt egy úgynevezett dominancia harc, ami ma is minden kis csoportban érvényesül, és hát az emberek szeretnek fontosak lenni, kitűnni, és egy hierarchikus rendszert felépíteni, és hát gondolom, hogy ettől ő sem volt mentes. Na de ha én csak ezt írtam volna le, hát akkor nem hiszem, hogy nagy értéke lenne ennek a könyvnek, bárhogy mi az értéke, ezt nem tudom megmondani, hanem arra gondoltam, hogy ezt végig kellene kísérni, tehát a szlovákiai magyarok sorsát végig kellene valahogy vinni kezdetektől napjainkig. És akkor jöttem rá, hogy hát ez nagyon jó médium, mert 19-ben született, valójában ekkor váltak a szlovákiai magyarok kisebbségé, illetve szlovákiai magyarokká. És ebben az új szituációban kezdte meg az általános iskolát, ebben tanult, ebben a, mondja most már, rendszerben nőtt fel, aztán jött a következő rendszerváltás, 38, akkor katonának vitték egy egész más környezetben. Nagyon érdekes, hogy ő egy baloldali családból, egy vidéki baloldali családból származik, azt is leírom, hogy hogy lettek ők baloldaliak, illetve a szülei, milyen körülmények között Muzslán, és neki nem ott lett volna a helye, ahova bevonultatták elit alakulathoz. És ő erről nagyon szépen nyilatkozik, hogy milyen katonasága volt. Na aztán a fogságot hogy élt át, tehát azt is mondhatnám, hogy egy olyan lógós katona volt, nem azért, mert ő az akart lenni, hanem olyan alakulathoz került, olyan elit alakulathoz, amelyet féltettek, tehát nem akartak bevetni. És mindig visszavonultak, állandóan visszavonultak, egy ilyen védett helyzetbe került, hanem mikor aztán fogságba esett, akkor aztán minden pokol rázódult egyszerre, mert talán egyetlen egy transportot sem vittek ki Szovjetunióba, hadifogoly szerelvényről van szó, talán egyet sem vittek ki olyan körülmények között, mint őket.
3: Gondolom, hogy mindenről a könyvben részletesen is olvasni lehet, de ha nagyon röviden akarnám összegezni ennek a könyvnek a tartalmát, akkor egyfajta magántörténelem egy közösségnek a történelmébe ágyazva, vagy ezzel párhuzamosan. Tehát, mintha egy párhuzamos történetet olvasnánk, egy magánembernek a történetét, és egyúttal annak a térségnek, területnek, ahol mi is élünk, a történetét együtt.
2: Valóban így van, rátopintottál, hogy igyekeztem egy történelmi képet rajzolni, egy keresztmetszetet az itteni emberek helyzetéről, illetve a szlovákiai magyarok, vagy egyáltalán a magyarságnak az újkori történetéről, a háborúról is beleértve, és dokumentum anyagot is építettem be. Például hadtörténeti lexikonokból vettem ki adatokat munkaszolgálatosokra vonatkozólag, a háborús eseményekre vonatkozólag, például a Solti hídfő környéki csata pontosan le van írva, és az, hogy ők hogyan élték át. Mert történetesen aposom, amikor fogságba esett, vagy 200-an voltak a Solti hídfőn, és azt gondolta, hogy ez volt az egész. És közben 10000-ek voltak körülötte, akik hasonló sorson estek át, mint ő, illetve az ő kis csapata. Aztán például a hadifogságról nem olvastam még olyan adatokat, hogy történetesen mit tettek. hogy tudták átvészelni a 3-4 esztendőt nagyon silány, egyhangú koszton, és megdöbbentem rajta, amikor elmondta, hogy mennyire alaposan kiszámították a táboroknak a vezetői, vagy egyáltalán a fenntartójuk, hogy mennyi fehérje, mennyi szénhidrát, mennyi zsír kell egy embernek arra, hogy ne csak éhen hajjon, hanem még dolgozni is tudjon.
3: Említett, hogy mondta neked, te közben jegyzeteket készítettél, vagy magnó felvételeket?
2: Én mindig jegyzeteket készítek, ha valakivel beszélgetek, és abból idézőjelbe téve irodalom lesz. Tehát én magnó felvételeket nem készítek, nagyon odafigyelek arra, hogy mit mond az illető, és több ilyen könyvem is van már, amelyik így készült. Leírom, az illetővel elolvastatom, és ha szükséges, akkor korrigálja, tehát megbeszéljük azt, hogy most ez így van, helyes vagy nem helyes, amit leírtam. Vagy esetleg nem publikus, mert olyan is van. Bizony, amire azt mondta, hogy ezt nem akarom, mert ez valakire esetleg rossz fényt vet, és aztán utána magyarázkodni kell, hogy talán nem is így gondoltam, talán nem is. Tehát arra vigyázni kell, hogy másokat személyesen ne sértsen, de valóságnak megfeleljen.
3: Ugye említettem már, hogy ő újságíró volt aztán a későbbiekben, és hát akár megtehette volna, hogy ő maga írja meg a visszaemlékezéseit, vagy legalábbis lejegyzi azokat a fontos történéseket, eseményeket, amelyek vele megtörténtek. Nem tudom, hagyott hátra valami ilyen írásos feljegyzéseket, amik alapján te még dolgozhattál?
2: Rengeteg írásos feljegyzése van. Rengeteg egy bőröndre való anyagot találtam, de szándékosan nem lapoztam fel mindent. Tőle akartam hallani, amit nagyon nehezen mondott el. Halála előtt egy évvel volt rá hajlandó, hogy na hát akkor üljünk le és elmondom. És megdöbbentő, hogy hány embernek a nevét tudta az emlékezetében megtartani. Kulcsár Feri, aki szerkesztette a könyvet, azt mondta, hogy nem akarja elhinni, hogy ezekre a nevekre, pontos nevekre emlékszik. Több száz embernek a neve szerepel a könyvben. Egyszerű emberektől politikusokig, az élvonalbeli politikusokig, és ha úgy tetszik, akkor mindegyikről egy picike kis arckép villan fel. Tehát nem csak az, hogy tényeket mond el, hanem jellemek tűnnek fel az elbeszélésében. És nekem azt hiszem talán sikerült ezeket a jellemeket egy-két mondattal megrajzolnom.
3: Utaltál rá, hogy bizonyos dolgokat azért kicsit másképpen prezentáltak mások, mondjuk a csemadokkal kapcsolatosan is. Mennyire lesz majd esetleg akár vita alap ez a kötet? És egyáltalán azok a tények, amelyek valahogy fixálódtak a mi tudatunkban, mennyire fognak módosulni éppen ennek a könyvnek a jóvoltából vagy segítségével, hiszen az emberi emlékezet az meglehetősen. Tehát az ember olykor az évek múltával talán kevésbé pontosan emlékszik dolgokra, és lehetséges, hogy valamit, amit úgy gondolja, hogy az úgy történt, éppensége másképp történt, ezért is van haszna és értelme annak, hogy többen is visszaemlékezzenek ugyanarra az időszakra, ugyanazokra az eseményekre. Úgy gondolod, hogy Pató Károlynak a emlékei, az ő visszaemlékezései esetleg majd korrigálhatják azokat a dolgokat, amelyeket most eddig még másképp tudunk, vagy pontatlanul tudunk?
2: Erről meg vagyok győződve, hogy biztosan sikerült olyan tényeket feltárni, amit mások másképp éltek át, másképp láttak, másképp tapasztaltak, de talán az igazság akkor rajzolódik ki a teljes valóságában, ha mindenki elmondja a maga élményét, és összehasonlítjuk. De nem úgy, mint a mai politikában szokás, hogy hazudik, ugye? Mert itt nem hazugságokról van szó, hanem egyéni meglátásokról. És az óriási különbség. Pató Károly nem csúsztat. Nem akarom őt szentté avatni. Millió hibája volt, mint minden embernek. Emberi gyarlóságokkal tele volt ő is, mint mások. De amit elmondott, azok tények, bizonyítható tények, utána lehet nyomozni. Ami engem fölzaklatott és buzdított arra, hogy én ezt a könyvet megírjam, megjelent a Szlováki Magyarok Művelődés Történetének 4 kötete, hogy a szabadfölmes arculatát ő alakította ki. Ez igaz. De ahhoz tudni kell azt is, hogy honnan indult a szabadfölmes, és miért tették őt a szabadfölműveshez. Azt gondolták, hogy úgysem egy semmire, mert nem ért hozzá, nincs hozzá felkészültsége, nincsenek iskolái hozzá. És ő odáig felnőtt, hogy tudott egyedi lapot csinálni. Ilyen körülmények között, mint amilyenben éltünk vagy élünk. Ez is egy érdekesség. De talán a csemadok az, amelyik nagyon sok kérdőjelet hagy maga után. A művelődés történetben 2 dolog szerepel róla. Azt, hogy kitüntették őt munkaérdemrenddel, amikor 60 éves volt, közösség szervező munkát, nem politikai érdemekért tüntették ki. A nevét, a Pató nevet viszont az egyik egyik neves írónk felhasználja novellájában, és majdnem gúnytárgyává válik. Akkor nekem azt mondta, hogy ír az írónak egy levelet, én beszéltem le, ne írjon senkinek, az egy novella, az egy egész más kategóriába tartozik. De mások is sértették, visszaemlékezéseikben sértették őt, az érdeme pedig ennyi volt, hogy munkaérdemrendet kapott közösségszervező munkáért. De mi a fene volt az a közösségszervező? Senki sehol nem írja le? Tehát ezt az embert leírták, ha úgy tetszik, a szlováki magyarok történetéből. Őt egyszerűen kiebrudalták onnan, mintha senki nem lett volna. Az az ember, aki valójában a csemadokat létrehozta. Mert az, hogy ott volt öt politikailag megbízható régi elvtárs, ugye ez még nem jelent semmit, hogy azok az emberek ott voltak. Garancia volt, hogy ez a szervezet aztán tényleg olyan szervezet lesz, amiben az államhatalom vagy a politikai hatalom megbízhat. És akkor végül egészen más jött létre. Dulai Miklós sem tudja. Nagyon szépen ír a csemadokról, hogy egy monumentális szervezet jött létre. És sehol nincs ilyen. Nincs párja Európában. De hogy ez miért lett ilyen? Ugye erről nem ír senki. Ebben a könyvben megtalálható, hogy miért lett. Mert a csemadok tagokból lettek a gazdasági, politikai vezetője magyarságnak. Csemadok tagokból lettek. Nem fordítva, hogy a pártagokból lettek csemadok tagok, meg funkcionálisok. Ki kellett szorítani a komisszárokat a nemzeti bizottságokból. Így sikerült. A szövetkezetek élére gazdasági vezetőket kellett találni. Kiket? Csemadok tagokat. Tehát pontosan, ahogy előbb már utaltam rá, pontosan fordítva működött, mint az egész társadalom. Ugye, hogy először kádereket találtak, aztán utána hozzá feladatot a kádernek. Itt megfordítva történt.
1: Lassa Tihamérnak Csicsai Alajos beszélt a Mérföldkövek ködben című könyvéről, amelyben a csemadok alapító Pató Károly életét tárta az olvasók elé. És most következzen egy hangulatos riport a Kisduna mellől, ahol hajdanán 10-nél is több vízimalom őrölte a búzát. Ezek folyamatosan megszűntek, de mutatóba egy-kettő még maradt. Többek között az, ahol Lassa Tihamér járt 2006 nyarán.
3: Dunatőkésen vagyunk, a dunatőkési vízimalomban, ugye, amely egy műemlék épület, és hát ennek a műemléknek felügyelője Cséfalvai Mihály. Ez a malom mikor épülhetett?
4: Ez 1928-ban, akkor indult meg. Már itt nem volt egy kisebb malom, és azután, mikor már annyira volt, akkor azt ott eltették onnan, és utána meg ez a malom lett meg, mert ez nagyobb helyeken volt még itt. Ezek a hengerek voltak, kövek, aztán amíg megyünk tovább.
3: Ki építette ezt a malmot?
4: Cséfalvai volt is.
3: És az az ön?
4: Igen, nagyapám, de az János volt.
3: Tehát Cséfalvai János Molnár volt?
4: Igen, nagyapám azok voltak, még apám is.
3: Maga már nem molnárkodott?
4: Srotultunk csak.
3: Tehát ilyen takarmánynak való szoktak őrölni.
4: Igen, volt, jó.
3: Ez a malom ugye hát legalábbis, ahogy mondja, 1928-ban épült, akkor már kész volt, tehát nem olyan idős még ez az épület, hiszen még nincs talán 80 éves sem, de gondolom, hogy azért sok mindent átélt ez az épület is, meg akik itt éltek, dolgoztak benne.
4: Apám, öregapám dolgozott benne, de apámnak az is a Dunán volt valamendig, malomnak ott kellett lenni, de az meghalt, úgyhogy.
3: És hát meddig volt ez a család tulajdonában ez az épület? A szocializmus idején még a maguké volt?
4: Igen, úgy volt, hogy csináljuk meg mink, de én hajóztam, nem volt, aki megcsinálja. Akkor megcsinálták a múzeumnak, hogy okay. Igen.
3: Hajózott. Hát hol hajózott, merre járt?
4: Lentek ez Izmail, Oroszországban, meg Nyugat-Németben.
3: Folyamony hajós volt?
4: Igen, igen.
3: Mennyi időt töltött el a folyókon, a hajókon?
4: 33.
3: 33 évig szolgált a hajón, és onnan ment nyugdíjba?
4: Igen, onnan mentem el.
3: Hát akkor nézzünk körül itt ebben a malomban, hol kéne kezdenünk a sétát?
4: Lentről már, ott csak úgy lehet, Hopfervéden, onnan hozták.
3: Tehát egy bécsi gyártmányú szerkezet.
4: Igen, a Hopfer. Csak ezeket a vasakot hozták, a többit meg itt csináltak meg rajta.
3: Ezt a berendezést a víz működtette, vagy villanya működött, vagy hogy működött ez?
4: Víz, még most is mondjuk olyan van. Ezzel srótultak, ezzel meg csinálták a kukoricakását. Ottan van neki az azért, hogy a mozgott így, itten volt főtéve.
3: És akkor ez azt jelenti, hogy volt, amit finomabbra kellett darálni, volt, amit direkt, durvábbra?
4: Direkt arra ment, már itten ezzel lehetett mindent, ebbe öntötték bele.
3: Ez egy másik ilyen garatszerű valami, ide mit öntöttek?
4: Gabon. vonat, ez a Lisztnek volt. Fölment, egészen föl emeletre, itt addig pucult ezt itt, még nem gyártett rá erre.
3: Ez egy malom kerék akar lenni, de milyen anyagból van ez?
4: Válsaján ilyen betonból van már, ezt eltört, addig nyomkodta. Ennek a tengelynek egészen a kintrű, itt a vége neki. Úgyhogy vagy levettek a szíjakból, vagy levettek, vagy mehetett már. 4 méter széles volt itt a víz, úgy volt megcsinálva.
3: Tehát a tengely az ahhoz a kerékhez kapcsolódik, ami a vízben van, és azt a víz hajtotta, és ennek a folytatása itt már ehhez a hát szerkezethez vezet, ami a malomköveket mozgatta, ugye?
4: Igen.
3: És ezeket a malomköveket eredetileg milyen anyagból készítették, vagy hogy csinálták, és hol?
4: A malomkő az Bulgáriából hozták őket, ezeket a színűket, Dévénbű, ott a Dunán, fönt a, mennek már fő Bécs fele, azt meg ottan szedték, mert itt is van még, sima volt az része.
3: Ezeket valami műhelyben valamilyen szakemberek csinálták, vagy ezt maguk a molnárok is tudták csinálni?
4: És azok csak megmetszették ezeket, égbe voltak megcsinálva, de ide nem küldött, mert ma itten, ma mindgép dolgozik. Azelőtt ott is ilyen kövek voltak rajta ez a hengeri.
3: Elvben működhetne ugye ez a malom, de nem nagyon működik, mert nem nagyon használják. Mi az oka, hogy nem lehet csak úgy akármikor elindítani?
4: Megcsináltak, elég jó volt, de csak valameddig.
3: Nincs a víznek elég ereje ahhoz, hogy megforgassa a lapátokat, ugye?
4: Igen, mert az nekünk ott a 4 méter volt valamikor, ott híd volt alatt. Mehetett éjjel-nappal csak.
3: És a vizet azt duzzasztani is lehetett régebben?
4: Körülött, ez így megállt, lapátoknál megállt, és aztán átfolyott, úgy ment át rajta, és mikor miért akartak engedni? Volt el, a súber előtte, így föllephúztak, lejjebb.
3: Tehát, hogyha finomabbra kellett örülni, akkor nagyobb erő kellett hozzá?
4: Nem körülött, ez ment, úgyhogy mehetett mindig is olyan volt. Csak mikor azt már nem körülött valamit megcsinálni rajta, ahol, akkor levettek belőle, akkor lejjebb engedték a vizet. Akkor átfolyott a tetején is.
3: Azt mondja, hogy maga már nem molnárkodott, de emlékszik-e még arra, hogy amikor a nagyapja vagy éppen az édesapja itt még őrült, hogy csinálták?
4: Hát én arra nem, mert 40-ben volt. Akkor le volt zárva, volt a front, és aztán már nem is csinálták meg mindjárt. Ebben dolgoztam. Én szoktam már...
3: Ezzel a úgynevezett daláló valami a kukoricából csinál.
4: Már apámat beteg volt, az más volt, mert ha hogy többnyire a molnárok azok voltak, a liszt, az a bor. Szerintem volt. Én szoktam megmetteni, ilyen érdekes, ilyen srékbe körülött. Vannak olyan kalapácsok. Itt maradtál, hol van.
3: Hát itt látunk ez itt egy malomkövet, aminek az alját látjuk itt. Hát igen, ezt nem tudjuk megmutatni sem, mert hát a rádióban csak hallani lehetne. Szóval ezt még működés közben látta, sőt még dolgozni is tud vele. És akkor mi hajtja meg ezt?
4: Valameddig villanyon hajtották, aztán meg abba maradt.
3: Hogyha most el tudná indítani, akkor még a víz meg tudná hajtani? Más sem, ugye?
4: Nem, mert ez az egésznek...
3: Akkor nem csak ez a berendezés, hanem itt, amit látunk, mindent adnak is, mozognia kellene, ugye?
4: Kellene. Mozgott is ez.
3: Mit mesélt az édesapja arról, hogy hogyan éltek a molnárok annak idején? Mesélt erről?
4: Hát az úgy volt mostan, hogy a véget maga egyedül volt. Úgyhogy annak félkező 4 órakor, este 10 óráig ment. De itt nem költ, már fölment, vagy valami megnéztem, hol van az a, mennyi van belőle, az úgy volt megcsinálva. Egy volt csak már. 2 fiú, egyiket elkapta a szély, másikot meg a kente, meg ott a kint a kereket, hogy egy kettő, egyik volt 18 éves, másik volt 20 éves.
3: És balesetet szenvedtek?
4: Baleset, no.
3: És mi lett, meghaltak?
4: Meghalt, kiszakította a kezét neki, másiknak meg valami haja volt, vagy mi volt neki. Én csak ma úgy elfelejtem őket ezeket.
3: Ezek a maga testvérei voltak?
4: Apámé.
3: Édesapjának a testvérei voltak?
4: Igen, azok voltak. Ha voltak, amint 10-valahány lányok voltak, akkor a nagybátyám megvette nekik a Hoffert, vagy olyan kovács volt, csípőgép, minden. De mindent meg tudott neki venni, mert ide hordták jobban összeset, mert a kis Dunán nem voltak ilyen kapacitások. Van egy jókán, arra porom vele, ami magasabb, mint ez.
3: Kik jártak ide őröltetni? Erről mit lehet tudni?
4: Hát körülötte még a Szerdehely, mondjuk Eperjesű, ma nem igen, már volt ottan egy malom, Matica malom, még ír, még a bácsi, csak ma beteg, meg eladt. hozta. Ez volt valamikor ilyen széles út. Három zsákot beleöntöttek, és ez ment aztán.
3: A garat volt olyan széles, hogy három zsákot egyszerre beleöntöttek.
4: Igen, bele lehet tenni, lehet leadni, milyen régi.
3: Menjünk akkor egy kicsit följebb, most valami lépcsőn fogunk fölballagni. Ez hova vezet bennünket?
4: Mindig azt mondta öregapám, hogy vették a téglát, egy-két téglát, és azt mondja, ma mind jó. Úgy csinálták, meg az irjálat. Ezt egy bácsi csinált, mizera. Ez ma hengeres, ez Komáromba vették.
3: Tehát ez már hengeres malom.
4: Igen, ez Komáromban, már az a kis malom ma dolgoztak, tehát darának van, az a keményebb liszt, úgy, mint sorba.
3: A henger malom az finomabban őrült, vagy melyik őrült? Igen, finomabban?
4: Mindegy, lehajtották be itten. Lehajtották. Ez hajtotta az egész.
3: Ezt is lehetett szabályozni, és azt szerint, hogy milyen őrleményt akartak csinálni, ugye?
4: Legjobb lisztót ezen a részén.
3: Ez a nyílás, ez mit jelent? Itt lehetett ellenőrizni, milyen finom a liszt?
4: Igen, de ottan eltörték.
3: Szóval az ablak kitörött. Az édesapja két testvére is itt balesetben meghalt. Hát milyen gyakori volt a baleset?
4: Nem volt, az a kettő volt neki. Egymás után voltak.
3: Hát akkor ez szomorú esemény lehetett a család életében.
4: Bizony. Én nem tudom, csak hogyan elmondták. Úgy elfelejti valaki annyira.
3: Nem sajnálták, hogy hát ilyen drága pénzen beszerezték a különböző alkatrészeket, és aztán nem tudták használni?
4: Addig használták, még nem került elményi frontra.
3: A háború után már ez nem működött, aztán malomként.
4: Fő is robbantották, már a halak véget.
3: Halakra vadásztak gránátokkal, gondolom.
4: Minden felé. Ezek a falak, ezek mind azok a régiek.
3: Hát akkor menjünk még tovább, nézzük. Itt még följebb is mehetünk ezen a létrán, ez hova vezet?
4: Oda föl, ahol lesznek a lisztek.
3: Hát akkor menjünk föl ide az emeletre, ez azt hiszem, hogy a legfelsőbb szint.
4: Itt dolgoztak, itt volt a TSZ-nek a raktárja, valahol kidobták ezt. Na, ebbe folyott bele, mikor ma volt, ezek itt lent, amit néztünk.
3: Ide föl szállított egészen a szemet, most itt még egészbe voltak a szemek.
4: Úgy jöttem még a másik felére, ráeresztették. Itt van még egy, igen, érdekes dolog, ez ilyen koptató, hordták a gabonák nyersót, nem tudták eladni. De ők ezt nem szabad volt használni a liszte, és mikor olyan gyorsan forgott, na most ez a széj ottan fönt, ez a széj itten, igen a nagy kordulattal ment. Megnézték, hogy hogyan megy, mikor már fröcskült ki a újak között, már nem volt mérő.
3: Mi fröcskült ki?
4: Gabonát. Úgy csinálták meg, hogy tudjanak eladni, azok a kereskedők tudják eladni.
3: Az nedves volt az a gabona?
4: Persze, de ami nem lehetett látni, de ők tudták, ők eladták megint valahol.
3: Akkor a nedves lisztet is eladták?
4: Mi volt, nekünk ebből semmi nem volt, hogy ha hoztak ide, megcsinálták, ha nem, akkor nem csinálták.
3: Nedves volt a gabona, és azért azt is eladták, amit nem lett volna szabad, ugye?
4: Nem miénk, hanem valak.
3: Itt a padláson vagyunk, de még mindig nem láttam a lapátokat, hát azt is meg kéne majd valahol nézni, majd kint nézzük meg, igen.
4: Ez volt a szelellő, el is forog még rendesen.
3: Azokat a részeket kifújta a szemek közül, amiknek nem volt szükség.
4: Lesöllőd, mennyi nem lehet itt otthon.
3: Kis ablakon nézünk ki, amit ki lehetne nyitni talán, utána ki is lehet nyitni. És hát itt látjuk, ugye, majd még lemegyünk oda, de itt is lehetett látni, hogy milyen a vízállás, ugye?
4: Hát ez semmi.
3: Ez egy tál, ez a víz. Ez...
4: Föl lehet húzni, föl valameddig ment, úgyhogy. Ez meg úgy, mint az előtt, a lapátok előtt, az volt ottan, az lenyomták itt ezelőtt, és azon folyott el a víz. Csak aztán ez a falkot belegyűjtették, meg ennél aztán így maradt.

0: folyó közelében élnek a vízimolnárok, hát gondolom, hogy azért idejük arra is futotta, hogy néha megnézték, hogy mi van a folyóban, mit lehet ott kifogni, szoktak-e halászni a molnárok?
1: Hol voltak, mennyi vastagon, de amíg nem igen mentek.
0: A molnárok nem szerettek halászni?
1: Hát nem igen tudtak, úgyhogy.
0: Vagy nem volt idejük, vagy inkább nem volt szerszámuk hozzá?
1: Volt szerszám, úgyhogy ez a része, másik, az öreg apámé volt, aztán kiadta úgy a halászoknak, mert fogni fogjuk, hogy akar mennyit fokozott, mert az a övéké volt. Vannak olyanok, hogy 4 méter mélyek, ez még mindig tiszta, pedig ebbe is szoknak ereszteni.
0: Mindenféle szennyvizeket. Akkor menjünk le a folyó partjához. Még itt van itt egy létre, bocsánat, hát még megyünk még egy emeletet följe, pedig már azt hittem, hogy véget ért. A létramászás, hát megpróbálok én is maga után mászni, de nem lesz olyan egyszerű. Várjon még, amit fölmászok, mert ezt le fogok esni. Hol vagyunk
1: ebbe
0: most?
1: Ebbe jött bele, arúz jött a gabona, meg a maró, az ment be.
0: Tényleg csak lebukva lehet itt közlekedni, hát én nem is tudom, hogy én itt átférekem. Megint bevettem a fejemet, itt most kinézünk, magasan vagyunk. Hát azért nehéz ez, mert ugye különböző emeleteken vagyunk, és hát az egyes berendezéseknek az egyik része az alsó szinten van, a középső szinten, meg aztán a vége, meg a legfelső szinten, ugye?
1: Igen.
0: A szíjakat, amikkel a kereket hajtották, az milyen anyagból készült?
1: Gurtnyak mondták, ilyen vászonyból volt.
0: Ez vászonanyagból volt, nem bőrből?
1: Drága volt az.
0: Bőrből nem igen lehetett volna, ugye?
1: Hát volt elég, csak hát drága volt. Nagyapa az tudott mindenről.
0: Spórolt
1: az
0: akkor.
1: Az volt 16 éves, ez egy katona volt.
0: Menjünk most akkor le, de hogy fogunk lemenni? Leugorni, hát azt nem szeretnék. Hát igen, nagyon spóroltak a helyjel, azt látom. Emberek kicsinyek voltak?
1: Kicsinyek voltak, azért kellett csak, másilla nem kellett
0: volna. A családban nem voltak nagyon magas emberek?
1: Volt a nagybátyám.
0: Tehát a legapróbb termetűek lettek a molnárok, mert hát kevés volt a hely ezek szerint, ugye?
1: Igen, ez volt.
0: Az egyik létráról sikeresen lemásztam, most akkor megyünk a következő létrához. Megint lépcsők következnek, ezek valamivel szélesebbek. És még egy kis létra, amin lemegyek, ez már csak 3 létra fok, és már lent is vagyunk.
1: Volt az, amivel a lisztét, a zsákokot tuligálták el, ez már 500 éves.
0: Ez 500 éves?
1: Hát, volt az a öreg bácsi, Görcs nevű, és ez itt hatta vele, mert ő ma beteg volt aztán.
0: Ez a targonc, ez már 500 hát, éves? Ez 500 év, az a kicsit sokkal férne,
1: hát,
0: nem?
1: Tudom. Hát meg voltam besülve, nem van kidobálva.
0: Igen, de hát ezt azért mégsem mondja, hogy ezt azért csináltak ezzel azért valamit, nem? Időközben. Ilyen állapotban 500 évet bírni. Maga mondja, itt a falon lóg egy darab a szíjból, és ezen ilyen kis tálkák vannak rácsavarozva. Nyilván ebbe szállította a gabonát a szerkezet, nem?
1: Na, hogyha véletlenül elromlott valami, akkor ki tudták pótolni.
0: Itt voltak itt akkor ilyen pótalkat részek is.
1: Szerintem mindenhol. Ezeket ma itt csinálták, ma másfajta.
0: Újabb gyártmányok.
1: Ezeket megcsinálják. Vannak még kisebbek is.
0: Szerintem mindent megnéztünk. Hát ugyan van még itt egy térkép is. Ezeken a helyeken mindenhol volt vízimalom?
1: Volt. De kisebb, nagyobb voltak. Ilyesmi, csak mindez. Volt itt több epérjesen is.

0: Közben, ahogy itt beszélgettünk, megérkezett az ön kedves felesége is. Ugye hát ez egy múzeum, állítólag ön sokat tud azokról az emberekről mesélni, akik itt megfordultak. Hát ki mindenki járt a vízimalomban?
1: Hát elég sok felő voltak franciák, itt volt Gusztó kapitánnak is egyik csoportja. Akkor fedezték fel itt a vízpályán kék rákot, meg olyan szivacsszerűségeket, hogy ami a egész mindenségbe keresik, mert nagyon kevés helyen van meg.
0: És ez pont Gusztó kapitány embereinek kellett ide jönni, hogy megtalálják?
1: Jöttek ide, mert azok kapcsolatban vannak a Csukás Lászlóval, ő vezeti ilyen búvárokot, és ők már évek óta lejártok, és így ide kerültek, és akkor állapították meg, hogy a Szlovákiában legtisztább víz. És olyan virágok, madarakra ráakadtak, ami már majdnem kivenszőfélben voltak.
0: Tehát ezeket az állatokat és növényeket ismerték máshol is, de itt Szlovákiában csak itt Dunatőkésen találták meg őket.
1: Igen. Itten van tavirózsa, aztán a halagbú többféle megvan, ami nagyon kevés helyén találni.
0: Említette ezt a kék rákot, látta már maga is?
1: Hát látni nem látom, csak így, ahogy elmagyarázták ők akkor. Különben a gyerekek most fogtak meg egyet, mentek csónakászni, és akkor akadtak rá, hát az olyan élmény volt nekik.
0: Ugye ezek voltak azok, akik egy kicsit a szakmai kíváncsiságuk folytán kerültek ide, de voltak itt más vendégek is, akik csak úgy...
1: Nagyon sokan megjelennek ilyen visszatérők is, főleg iskolások, azok jönnek, nagyon érdekli őket, hogy hát létezik még ez, hogy így megmaradt, mert elképzelni se tudták.
0: Maga hogyan került ebbe a családba? Megszerette a férjét, és úgy, vagy talán valamilyen köze volt a molnárkodáshoz is?
1: Nem volt hozzá köze, férjem különben hajós.
0: Azt én tudom, csak hogy esetleg a maga családjában nem voltak-e molnárok?
1: Nem. Én különben Bősről származom, úgyhogy ott is némileg így azért ismeri valaki a vizet, hogy hogyan, miképp néztek ottan ki.
0: Egy nagyobb víztől eljött a kisebb vízhez.
1: Igen.
0: Azt mondja, hogy a férje hajós volt, ugye tudjuk, mert mondta, hogy több mint 30 évig szolgált a hajón, de vajon itthon a házban ki a hajós kapitány?
1: Hát lett neki örök összeje a fia, örök álma az volt, nem akart elindulni, hiába mondtuk neki, hogy más, de ő kiskorától kezdve vele járt édesapjával a hajóra, és így kigürcölte magának, hogy ez lett most már bő hajós kapitány, annyi különbsége, hogy ő teherszállítón volt, a fiam az még viszont sétahajón.
0: Szintén folyami hajón.
1: Igen, szívavágy volt, hát sikerült neki-e.
0: És hát hogy lehet megszokni azt, hogy mondjuk a férj hosszabb időre elmegy otthonról, mert hát a hajósok azért nem szoktak olyan gyakran otthon ücsörögni, hanem hosszabb időre elmennek, és ezt hogy lehetett megszokni egy feleségnek?
1: Kénytelenek voltunk, őnek is az volt a álma, hogy ott dolgozzom. Itt nem volt olyan munka neki, hogy ami úgy tetszett volna neki, oda a katonaság után oda került, és nagyon megtetszett neki.
0: Közben mondja itt a férje ura, hogy még nem csak hajós volt, nem csak a vizen dolgozott, hanem a bányában. És hát oda a bányába hogy került?
2: Hogy? Hát az olyan dolog, hogy muszáj volt ott lenni. No.
0: Muszáj volt?
2: Nem engedték el.
0: Milyen bányában dolgozott?
2: Szenet, egy Hucsiknak mondják.
0: Csehországban volt?
2: Igen, szerintem.
0: Ostrava környékén, Sugia kezdes felesége. Hány évet töltött a bányában?
2: Egyet voltam.
0: Az csak olyan ismerkedés volt.
2: Ott is volt pénz.
0: Ezért csak ott hagytam.
2: Egyettem.
0: Megnézzük ezt a vendégkönyvet itt, mert itt gondolom, hogy érdekes bejegyzések találhatók. Hát lapozzunk bele, hogy ki mindenki írt ebbe a szép kötetbe, és mit írtak vajon. Nézzük csak, hát itt van augusztus 15-e 2004, Mikulás Dzurinda. Ez a név elég ismerős, ugye? A miniszterelnök úr. Ő hogy került ide? Mit tud erről?
1: Bicikli túrát csinált, és meg volt neki, hogy három malomba ment körülnézni. Úgyhogy ő biciklivel jött ide, nagyon meg volt elégedve, hogy milyen megmaradt emlékműnek. Ő is aztán beírt, itten fogadták a faluba őket, és olyan meglepetés ért bennünket, hogy itt szintén van egy mentálisan sérült kislány, és ő azt mondta, hogy ő akárhogyan ő elnök úrnak hoz virágot. Hát ide is jött a Mónika, neki adta virágot, hát olyan boldogan hordta végig magából, hogy olyan kellemes meglepetés lett neki. Akkor a lányom vezette végig, mert hát szlovákul jobban ki tudja azért magát fejezni, mert mi.
0: Felvitték őt is a legfelsőbb emeletre?
1: Egész végig mindent megnézett. Itt volt a Gusztó kapitánnak is az a csoportja. Ők körülnéz turisták. Nagyon sokan jönnek, például diákok, akkor a franciáktól meg lehet nézni.
0: Sok bejegyzés, aláírás. Van-e olyan emlékezetes bejegyzés ebben a vendégkönyvben, amit úgy szívesen fel is olvasna?
1: Például itt nagyon nem tudom, hogy hány éves lehet az a valami Danics Renato. Bele van írva, hogy megnéztünk egy érdekes vízimalmót, az öregek ismerték a környezetvédelmet. Nem kellett atomtechnika, üdvözlettel az olvasóknak szánom.
0: Valaki, aki hagyományokat tiszteli, fiatal hölgy lehet, gondolom.
1: Igen, igen, igen. Így a diákokat is nagyon érdekli az, hogy hogyan is néz ki ez a hely itten, és akkor nyugdíjasok jönnek. Voltak itten Hollandiában szintén olyan hely, és volt egy idős néni, még le is rajzolta, hogy ő náluk milyen szélmalom van.
0: Igen, hát itt látunk egy szélmalmot. Hát ez egy ilyen távoli készfogás, egy szélmalom, meg egy vízimalom találkozás a képzeletben legalábbis. Látok itt egy érdekes bélyegzőt is, ez micsoda?
1: És akkor járnak erre ilyen bicikli túrákul, vannak magyaroktól, csehéktől, ez ilyen klubszerűség lehet nekik.
0: Malackáról érkeztek, hogy a bélyegzőnál.
1: Úgyhogy ezek többfelül úgy összeszedődnek, ölik sokan szoknak lenni, és akkor ők is bejönnek, már hát őnekik meg megvan, hogy fizetni se kell érte.
0: És akik ilyen messziről ide tévednek, azok honnan tudnak arról, hogy Dunatőkésen egy ilyen vízimalmot találnak?
1: Nagyon sokan, akik múzeumba bemennek, ott is mondják nekik, mert mi tulajdonképpen azokkal vagyunk kapcsolatban, akkor jönnek. Még most már itt is van a lovarda, és itt olyankor is ölik sok ember, meg jelenik, vagy pedig ha ezért mennek, és még lássák a táblát, hogy mi van, és akkor bizony bejönnek. Aztán már azért nincs is kiírva az, hogy a nyitvatartási idő, vagy valami, mert ha már idejön, főleg messzérő, akkor már nem fogja azt mondani valaki, hogy no mostan nem nyitom ki, hanem örülünk neki, hogy érdeklődnek utána, hogy ez is létezik.
0: Azt mondja, hogy olyan tiszta a vízennek a kis Dunának ezen a szakaszon, vagy hát ennek az ágnak itt, hogy itt tényleg a legérzékenyebb állat és növényfajok is megtalálhatók. Netán már megkóstolta a vizét? Milyen az íze?
1: Hát mondjuk nincs neki rossz íze, mert inni lehet, mert valamikor itt nem is létezett, még mikor a ma apósék ide jöttek, vagy pedig a nagyszülők, már tulajdonképpen ők jöttek ide, és akkor már ezt a vizet tulajdonképpen forrás tartsa fönn. És olyan tiszta volt a víz, hogy nem ismerték azt, hogyha ide kút legyen.

0: Van itt egy kedves vendég is, nem ember, bár két lába van, egy madár, méghozzá úgy hívják, hogy jégmadár, vagy ezt nevezik Mátyás madárnak is más helyeken. Találkozott már velem?
1: Igen.
0: Szép kék feje van.
1: Tehát a víznél kis halakot szokogni. Amúgy nem megy el. Elmegy a másik felére, ott körülnéz, aztán adjon ide, vissza.
0: Naponta szoktak egymásnak köszönni is, ugye?
1: Hát lehet. Nem járok ma halászni azért.
0: És ez a jégmadár, ez csak magányosan száldogál ide-oda, vagy van társa is?
1: Van, persze.
0: Sokan vannak.
1: Dunán is vannak. Kolozsnéma azon a részén, ott is vannak azok. Ez egyébként meg aztán, hogy hogyan tudnak, úgy elmennek mellette valakinek. Hogy
0: milyen a technikájuk?
1: Víz alá leül egy kigyen földön, és átmegy a másik helyre.
0: És már a csőrében tartja a halat?
1: Igen.
0: Hallom, hogy a kutya ugat, talán valaki jön vagy megy. Napközben mikor járnak ide, inkább hétvégén vagy a hét elején?
2: Jobban azért hétvégén jelennek meg, de nem lehet kiszámítani, mert aki átutazóban van, azért az csak megáll, körülnéz. Még rengetegen a táj véget, hogy mindenki azt mondják, hogy jaj, ilyen gyönyörű helyen. Mert valójában egy védett területnek is van nyilvánítva, úgyhogy most már azért annyian nem. Nyáron többen megfordulnak, már azért van, akik jönnek csónakkal, azok körülnéznek, vagy faluból kijárnak ide fürülni, különben unokáim azok itt tanultak megúszni mind.
0: Unokák is vannak, hány?
2: Három. Van egy kislány, az már most 19. évibe van, az sajnos az mentálisan sérült. Anyukája vezeti ezt itt a mentálisan sérülteknek a egyesületének elnök. Nagyon sokat harcolnak érte. Fiú az a fiamé, és akkor ők boldogak, már ők mehetnek le. Mehetnek sátorozni, az a minden, hogy mennek kirándulni, és akkor főpakulnak, és akkor mennek erdő alá, már ők kirándulni mennek.
0: A falu azért egy kicsit messze van innen. Nem érzi magát néha egyedül? Távol a többi háztól?
2: Nem mondhatom, mondjuk, megszoktam. Én szintén tanyán nőttem fő a Duna mellett, úgyhogy nem volt olyan furcsa, és itt rengeteg ember megfordul. Úgyhogy azért nem hiányoljuk azt, hogy nincsen szomszéd, vagy valami, mert aki jön, az azért megáll, beszélget erről, arról, hogy hogyan, miképpen van itten, úgyhogy nem veszük észre. Nem veszük észre, mert rengeteg ember megfordul.
0: Akkor nem adják magára.
2: Nem, olyan messze nincsen, mondjuk sokan mondják, hogy messze van, de mondjuk nem mondhassuk azt, hogy messze, mert ha viszont falu másik végéről jövünk be a vendéglőtő, ő nekik is kő annyit jönni be a busz megállóig, mint nekünk, úgyhogy ez nem olyan vészes. Meg kell szokni.
0: Itt belehallgatunk most egy kicsit a madárcsicsergésbe. Itt biztos nagyon szeretik a madarak a helyet, rigók. És még milyen madarak szoktak erre feléröpködni?
1: Annyi fajta van, hogy...
0: De a legkedvesebb akkor ez a jégmadár lesz, ugye?
1: Igen. Kiveszik, és mégis valahonnan visszajött, vagy...
0: Most, ha kimennénk a vízpartra, nem találkoznánk vele? Megnézhetjük? Vagy most nem járnak?
1: Messzerű elbúj.
0: Nem szereti az idegeneket, csak maga át kedveli?
1: Itt is olyan hamar eltűnik.
0: Nagyon sokáig kell lesni ezt a madarat.
1: Valamikor rengeteg volt, csak a gyerekek is kilődözték, még a voltak ezek a permetek.
0: Tehát a sok rovarító is, meg a más szerek is.
2: De valójában, amikor valaki kijön kora reggel, vagy este kiszokunk ülni, tábortüzet rakunk a unokákkal, meg minden, és az a madár csicsergés. Nagyon sokan azt érélik, akik így megjelennek itten, hogy ilyen helyen, hogy madár csicsergésre fölébred.

0: már végre kijutottunk az épületből, itt állunk a zsilipnél. Ez hogyan is működött?
1: Itten föl volt zsilipűvája víz, és ilyen hídszerűsége mindig lekeskenyítve alája malomkerékhöz, ami tulajdonképpen indította a benti szerkezeteket meg, hogy lehessen vele darálni, meg őr lenni, mert ezt hívják a malomkeréknek. Innen megy be aztán a tengely, ami tulajdonképpen elindítja, és akkor látni csak szépen, mikor a malomkárék elkezdett forogni, és akkor olyan zakatulásnak lehetett hallani. Sajnos, hogy már előregedett.
0: Szóval már így mozgás közben már nem látjuk ezt a lapátkereket, ugye?
1: Hát most már megígérték még a múzeum, hogy még próbáljó felújítani, ha sikerül nekik rá a pénzt, mert sokkal több látogató lenne, mert az érdekli tulajdonképpen, hogy hogyan is indul be a szerkezet itten. Tulajdonképpen ez a forrás tartotta fönn. A patonna ott van elzárva, elzsilipűve, úgyhogy csak a források tartsák fönn.
0: Van ugyan víz, de ez már nem elég ahhoz, hogy megmozgassa ezeket a nagy lapátokat itt.
1: Igen, mert hát, ha mondjuk olyan állapotban lenne, azért még lehet itt, mert elején, mikor átvette a múzeum, akkor még működött. Akkor még be tudták indítani, úgyhogy még akkor emberek láthatták.
0: Ez mikor volt?
1: Ez még a 80-as években. Úgyhogy nem nagyon soká tartott az, hogy lehetett volna működtetni.
0: Mit meséltek arról, hogy a Molnár feleségek hogy éltek, mi volt az ő dolguk, és mit főztek a férjüknek, amikor hazajött a munka?
1: Hagyományosan a apósom, ő volt a utolsó Molnár a családban, ő mindig a halászlevet emlegette, hogy hogyan csinálták meg. Nem úgy már, mi mostan főzik mindenfele még, hanem még azt a hagyományosan, hogy beletették a bográcsba is, vagy valami. Mert hát hol volt, abból lehetett nekik leghamarabb. Hát elég nagy család volt, mert hát több gyerek volt. Mondjuk kettőt azt a malom által halt még fiatalon. Egyik volt 17 éves, másik valamivel fiatalabb, egyiknek azt a malomkerék vitte le a egyik karját. Úgyhogy azért baleset is történt velük. De hát olyan megélhetésnek azért megfelelt nekik.
0: Azt mondja, hogy Tanyán élt korábban, amíg férhez nem jött ide, Dunatőkésre, és ott mivel foglalkoztak a szülei? Milyen családból származik maga?
1: Én mondjuk egyszerűbb a paraszti család, hogy úgy mondjam, nem mohassuk rá, másképpen. Állattenyésztés volt már ottan majdnem a Nagy Duna mellett, Varjasba úgy mondjuk, és ott elég sok család azért lakott, akik ilyen fiatalok egy kicsit helyre akartak jönni, munkalehetőség ott volt, és így akkor tudott a férj feleség dolgozni, már állattenyésztéssel foglalkoztak, így könnyebb volt. Messze volt a falutunk, már olyan 6 kilométerre, de élmények viszont még megmaradtak abból, hogyha valójában olyan hely volt, és sajnos, hogy a vízi erőműve aztán azt megsemmisítették, mert ott most már likvidálták azokat a házakot is, meg minden. De viszont valójában mi is a Nagy Dunában tanultunk meg úszni, meg mindent csinálni, mert azért a gyerekcsíny az csak meg volt, hogy olyan helyre menni, ahova nem szabadna.
0: És a férjével is a Dunán találkozott valahol, vagy hogyan?
1: Nem, egyik barátnőmnél voltam itten Tőkésén, és itt ismerkedtünk össze.
0: Hát azt hittem, hogy ott fülödött éppen a Duna vizében, mikor a férje arra ment a hajóval, és úgy találkoztak.
1: Nagy élmény volt mondjuk, mikor mi is el volt velem, még akkor lányom nem járt iskolában, és el szoktunk vele menni így egy-egy útra körülnézni, hogy hogyan is néz ki az a hely. Valójában véve, én mindig úgy képzettem el, hogy az a Duna csak olyan, mint itt Bősné. De nem olyan. Nagyon szép helyek vannak rajta. Szép emlékek maradtak meg róla, hogyha hogyan, miképp vannak ottan a országokba különbséget tenni, hogy nálunk hogyan van, ott hogyan van. Mert éppen volt egyik olyan élményünk, hogy kint voltunk Romániába. Ugye lányom akkor még nem járt iskolába, és akkor mentünk, és meglátta abban épviseletben, még aztán a bocskorokba, ja, már gyerekeket is, felnőtteket is, és akkor azt mondja, mi az anyu, ezeknek nincsen cipőjük. Hát furcsa volt neki, hogy ugye itt nálunk már nem lehetett látni. Őnekik meg sikerült az éreztet megnézni, hogy hogyan, miképp néz ki. Nagyon szép helyek vannak ott is élménynek maradt még. Mondjuk ott mentem legelőször vízi erőművön köröztül, mert már akkor ott a kész volt.
0: Nincs itt az ideje, de nem szoktam magukat zavarni, de sok szúnyog.
1: Hát elég sok, mondjuk most már bazültem, hogy ott nem is permetezik őköt le, mert hát azért az nagyon kár, már viszont elég sok. Még mondjuk most már nagyon kell vigyázni a kullancsokra, mert eléggé jönnek elő, úgyhogy bizony igen oda kell figyelni, mikor valaki erdő alatt járkál, vagy kijövünk ide tábortüzet rakni, vagy valami, hogy nehogy baj legyen belőle.
0: Mi ez, amit itt legszívesebben csinál, amikor hát a munka engedi?
1: Még abban időben, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor rengeteget jártuk a erdő alját, mert őköt is érdekültem, még azon voltam, hogy itt nem, valójában azt mondhassuk, hogy erdő közepén vagyunk. Hogy nehogy előjön az, hogy ők féljenek, vagy legalábbis ismerjék meg azt ott, hogy milyen táj ez, mik vannak, a állatokot, mert viszont most már megkezdik a unokák is kérdezgetni, hogy jaj, ez most milyen madár, vagy valami. Hát most még így azért van, amikor, hogy meg tudjuk magyarázni. Nagyon szép akkor, mikor a tavirózsa kinyílik. Akkor már most már vannak ezek a fehérek is, az már kevesebb kezd kiveszni belőle, már itt-ott, most már megint újul, már azért eliszaposodik. Sárga van még belőle, úgyhogy valamikor nagyon élvezték kiszínni a gyerekek és nyakláncokat csinálni belőle.
0: Maga nem kapott a férjétől ilyen tavi rózsacsokrot?
1: Hát az

0: Akást, vagy pedig nem, az ma aztán rajtuk fog függeni, nem rajtunk.
1: Kedves hallgatóink, a Csemadok alapító Pató Károlyról szóló könyve kapcsán Csicsai Alajossal beszélgetett, és a Dunatőkési vízimalomban járt Laca Tihamér 2 évtizeddel ezelőtt. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. Köszöni figyelmüket, kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tíz óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: Senki sem ajánlotta fel nekem a kulturális miniszteri posztot, mondta Román Michelko. Ukrajna támadást hajtott végre a krími Kercs városában található olajterminál ellen. 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Senki sem ajánlotta fel nekem a kulturális miniszteri posztot. Román Michelko parlamenti képviselő ezt a Szlovák Rádió Szobotna Dialógi című vitaműsorában nyilatkozta a kormány őszi átalakításával kapcsolatos spekulációk kapcsán. William Karas, a KDH alelnöke úgy véli, hogy a jelenlegi kormány kitart a rendes választásokig. Karas szerint azt, hogy a kormány bizalmat élvez, a parlament eheti bizalmi szavazása is megerősítette, ugyanakkor sajnálja a szavazás módját és formáját. Úgy véli, hogy a kormány ősszel az egyik legrosszabb állami költségvetést fogja előterjeszteni. A kormányban várható személyzeti változások kapcsán Michelko spekulációnak minősítette, miszerint Ladislav Kamenyickit leváltanák a pénzügyminiszteri posztról. A Környezetvédelmi Minisztériumban várható személyzeti változásokat illetően kifejtette, hogy a minisztérium államtitkára Filip Kuffa jelenleg az első lehetséges jelölt a minisztérium élére. Megerősítette azt is, hogy a tárcavezető cseréjéről már megegyezés született a miniszterelnökkel és az SNS elnökével Andrej Dankoval is. Nem megfelelő az egészségügyi díjak beszedésének ellenőrzése. Erre hívta fel a figyelmet Robert Dobrovocki ombudsman. Úgy véli, hogy a megyék igyekeznek hatékonyan gyakorolni a felügyeletet, de rendszerbeli akadályokba ütköznek. Ezért jogszabályi változtatásra és a megyék felügyeleti jogosultságának megerősítésére szólított fel. Kifejtette, hogy az állam a megyékre hárította a felelősséget, hogy biztosítsák a régiókban az orvosok megfelelő számát, ugyanakkor ellenőrizzék és szankcionálják is őket. Az ombudsman a szankciók kiszabásának folyamatával kapcsolatos problémákra is rámutatott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az orvos, aki a megyétől bírságot kap illegális díj beszedése miatt, fellebbezhet az egészségügyi minisztériumnál, de a döntéshozatal átlagosan 300 napig tart. További problémaként említette, hogy az állam semmilyen módon nem téríti meg az önkormányzatoknak az átruházott feladatok ellátását, valamint a minisztérium részéről hiányzó módszertani iránymutatásról is beszélt. Dobrovocki ezért a megyék ellenőrzési jogosultságának jogszabályi megerősítésére szólított fel. Az ukrán erők hajnalban támadást hajtottak végre a Kercs városában található olajterminál ellen, az oroszok által megszállt Krím félszigeten, közölték ukrán médiaforrások és a háborús konfliktus nyomon követő internetes fiókok. A rendelkezésre álló információk szerint a Krím félszigeten az oroszok által ellenőrzött célpontok ellen indított, nyilvánvalóan szélesebb körű támadási hullám részeként Belgoroszkban egy áramelosztó állomás is lángokban állt, további támadásokat pedig Jevpatoriából és a fővárosból Szevasztopolból jelentettek. A TASS orosz hírügynökség arról számolt be, hogy az ottani légvédelem az éjszaka folyamán az ország területén, beleértve a Krím félszigetet, valamint az Azovi és a Fekete-tenger térségét is 239 ukrán drónt semlegesített. Izland 2 év szünet után újraindította a kereskedelmi bálnavadászatot. A helyi média információ szerint csütörtökön 2 hajó indult el a Reykjaviki kikötőből, a Valurtól, az egyetlen olyan társaságtól, amely még mindig foglalkozik bálnavadászattal. A Valur 9 vízi járművének kihajózását egyetlen incidens kísérte. Egy aktivista felmászott az egyik hajó árbocra, hogy tiltakozásával felhívja a figyelmet a bálnavadászat folytatására. Néhány óra múlva leereszkedett, és a rendőrség őrizetbe vette. Izland Norvégiával és Japánnal együtt a világ utolsó 3 országa közé tartozik, amelyek még mindig engedélyezik a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami hosszú távon a természetvédelmi szervezetek kritikáját váltja ki. Rövid sport.

0: hírek következnek Sikáti Lászlótól.
1: Alabdarúgó VB 10. játéknapján Hollandia, Svédország 5-1, Németország, Elefántcsontpart 2-1, Ecuador, Curaçao 0-0 és Japán, Tunézia 4-0. Aranyérmes lett a címvédő magyar férfi kardcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának idei utolsó portugáliai állomásán, és összetett ebben is az élen végzett.
2: Időjárás.
0: Kevés felhő lesz ma az égen. Helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek. Nagyon meleg és helyenként füllett idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt a D1-esen Szenc előtt Nagyszombat irányából a 32. kilométer szelvénynél. Az egyik sáv nem járható, és zajlik a helyszínen és az R1-esen Szerednél Nyitra felé a 11. kilométer szelvénynél. Itt is az egyik sávot blokkolják. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Legutóbbi két dala az adásunkból is jól ismert Nem maradok csendben és Színezd be a legpopulárisabb, legfülbemászóbb szerzeményei. A napokban megérkezett a következő, a Vesszünk el, amely felkérésre készült, Zsigárd község indulója a június 13-i Zsigárdi koncerten debütált. José, komáromi hip-hop előadónk, könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatának vendége. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép napot, jó szórakozást kívánok! Hozai, alaposan megleptél az utóbbi két daloddal, a Színezd be és a Nem maradok csendben címűekkel. Tökéletesen megtaláltad az összhangot a sláger és az üzenet szavak között. Nem tudom, hogy erre törekedtél-e. Látszólag igen, már a korábbi dalaiddal is.
4: Igen, ez jó meglátás, szia! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Jó meglátás azért, mert nekem ez mostanában, főleg az utóbbi években a csapásvonal, hogy olyan dalokat írni, amelyeknek tehát a dallamvilága, illetve a hangzásvilága olyan, ami ugye megfogja az embert, viszont ettől függetlenül a mondani valót azt mindig előtérbe helyezem, mindig nagyon, nagyon fontosnak tartom, valószínűleg a legfontosabbnak az összes közül, és így született ugye a Színezbe is, meg hát ugye a Nem maradok csendben is, úgyhogy igazából megpróbáltam egy kicsit ilyen slágeresebbre, ahogy mondtad, kicsit slágeresebbre, és viszont a mondandót azt pedig megpróbáltam megtartani.
3: Ezek szerint ezt te is érzed, és nem én vagyok az egyetlen, aki ezt már mondta.
4: Nem, abszolút nem, és ez tudatos így, ahogy csinálom, mert mindig próbálok ilyen fülbemászó refréneket, fülbemászó dallamokat alkalmazni, főleg ugye tehát a kórus maga ugye a refrén, hogy olyan legyen, és aztán a verszakokban pedig kicsit mélyebbre ások, ott pedig kifejtem ugye a rap részeknél, hogy miről is van szó ebben a dalban valójában.
3: Jó, akkor vesézzük ki ezt a két dalt, kezdjük a Színezd be cíművel, mivel hogy ez az öregebb, ez még populárisabb, egy könnyed nyári dal.
4: Igen, könnyed nyári dal. Sajnos az a baj, hogy nem sikerült akkor kihoznom, nem sikerült akkor publikálnom, amikor szerettem volna, mert ez a dal, ez egy más apropóból készült, csak aztán az nem jött össze, és akkor így lett egy ilyen saját dal belőle, csak hát ugye kicsúsztunk egy picit az időben, mert augusztus végén érkezett. Ez egy kicsit ilyen fájó pont. Egyébként pedig nagyon direkt próbáltam ezt ilyen, hogy is mondjam, ez a Afro House és Tropical House elemekkel dúsított populáris rap zene, vagy valami ilyesminek tudnám titulálni. Ebbe is úgy próbáltam olyan dolgokat belevinni, amit még eddig nem. Ez is egyébként egy ilyen nem titkolt módszerem arra, hogy mindig próbáljak valami frisset, valami újat mutatni, nem ugyanazt, amit már hallott az ember. Egyébként nagyon tetszett maga a projekt is, ahogy elkészült, nagyon flottul sikerült megírni, flottul ment a dalszerzés is, a szövegírás is, úgyhogy nagyon könnyedén megszülető dalról van szó.
3: Beszélhetünk arról a bizonyos apropóról is?
4: Természetesen beszélhetünk, hogy ne beszélhetnénk. Ez a Gútai Hajómalom Fesztivál felhívására készült ez a dal. Tavaly volt egy ilyen felhívásuk, hogy felvidéki zenekarokat és előadókat kértek meg arra, hogy írják meg a fesztivál kvázi himnuszát, és ugye be lehetett küldeni dalokat. Többek között ugye én is beküldtem, és én konkrétan ebből az apropóból írtam ezt a dalt. Hát aztán ugye szavazatok alapján sajnos végül is nem sikerült elhozni ezt a dolgot, tehát nem ez a dal lett a fesztivál himnusza. Akkor úgy gondoltam, hogy kár lenne ezt így a fiókba elrakni, vagy kidobni ezt a dalt, és akkor egy picit a szöveget átírtam, kicsit általánosabbra csináltam, és így született meg a Színezdbe.
3: A Nem maradok csendben című dalodban pedig újra előtérbe került a társadalom kritikus éned.
4: Igen, egy kicsit, hogy is mondjam, egy kicsit ilyen piszkálósabb, odamondogatósabb, kicsit ilyen puritánabb az egész dal. Ugye mindig úgy írom a dalokat, hogy mi az, ami éppen inspirál, mi az, ami megfog, mi az, ami a hétköznapokban elkap, és ez konkrétan egy olyan szituáció volt, hogy egyébként egy nagyon banális, egyszerű szituációból keletkezett, mert a Facebookon egy ilyen komment szekcióba bekommentáltam, egyébként nem szoktam, és akkor úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ez, hogy én most itt kommentelgetek, de úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, leírtam azt, amit gondolok, amit tényleg igazán gondolok, és hát úgy voltam vele, hogy lehet, hogy ebből még lesznek ennek a hozzászólásnak valami hátulütői, de úgy voltam vele, hogy mindegy, most már nem maradok csendben. Na és akkor ebből az apró kis szösszenetből jött egy ilyen ihlet, vagy egy ilyen fuvallat, hogy akkor megvolt ez a három szó, ugye, hogy nem maradok csendben, és ebből keletkezett, és akkor ugye megpróbáltam megint csak általánosabban megírni, tehát nem erről a szituációról, ami velem történt, hanem kicsit általánosabban megírni a szöveget. Így lett az, hogy ilyen nagyon ilyen hétköznapi dolgokról írtam benne, mint hogy ugye az ember megy parkolni, és megtalálja azt az utolsó egyetlen parkolót, és akkor jön a fiatal ficsúr, és beparkol elé, meg természetesen úgy, hogy leadásul még akár két helyet is elfoglal, direkt is, ugye, mert nem érdekli a másik, na és akkor ilyen dolgokból született ez a Nem maradok csendben.
3: Lehet álnéven is inkognitóban kommentelni, sokan alkalmazzák ezt a módszert.
4: Na jó, hát az meg egy, szerintem az nem korrekt hozzáállás. Én úgy gondolom, hogyha az embernek van véleménye, akkor vállalja hozzá a nevét is. Ha meg nem akar véleményt nyilvánítani, akkor ne írjon. Nem is tudom egyébként, hogy ezt miért hozták be, ezzel még jobban rátettek úgy a ezeknek a szociális hálóknak egy lapáttal erre az egész, hát hogy is mondjam, hangulatára, mert valószínűleg mindenki tudja, hogy azért ezeken az oldalakon mi megy, és hát ezzel, hogy még ráadásul nem is kell se nevet, se képet, se semmit hozzá társítani, így meg aztán tényleg az emberek azt írogatnak, amit akarnak.
3: Látom, hogy neked is megvan erről a véleményed, akár erről is lehetne dalt írni, erről a helyzetről.
4: Igen, sajnos nagyon olyan irányba megy el ez a szépen magyarul social media, hogy igazából már én is csak úgy járok fel ezekre a felületekre, ugye most a Facebookról beszélünk, hogy tényleg csak a dalaimat promotálni és a dolgaimat kirakni az emberek elé, mert igazából, ha már belemegyek kicsit a kommentek olvasgatásába, vagy bármilyen hírek olvasgatásába, akkor ott, ami ott megy, az hát szerintem messze van az emberitől.
3: Nem tudom, hogy elmondjam-e azt, ami az eszembe jutott, miután először hallgattam meg a Nem maradok csendben című dalodat, bár ez már korábban is többször eszembe jutott, de most úgy bevillant, és ez most a szó jó értelmében a szlovákiai magyar Majka, a mi Majkánk.
4: Hát köszönöm szépen, ezt még nem mondta senki, de hát természetesen ugye azért egy ilyen populáris előadóhoz, hogyha hasonlítanak, azért jól esik az embernek, de hát én vagyok, úgyhogy szerintem sok közös így a bennem és a Majkában úgy nincsen, főleg így mondani való, és szerintem így lelkület szempontjából szerintem nagyon messze állunk egymástól, de egyébként köszönöm szépen, már csak azért is, hogy ha már ilyen kereskedelmi vonalon nézzük, vagy szakmai vonalon nézzük, akkor azért jól esik ilyet az embernek hallania.
3: Azért jegyezzük meg azt is, hogy mindkét szerzeménynél, ahogy a korábbi dalaidnál is, újra te vagy a zeneszerző is, a szövegíró is.
4: Így van. Ezt nem nagyon akarom így elengedni, és nem is. Még a kezdetekben olyan zenékre írtam a szöveget, amelyeket nem én írtam, és mindig voltak vele problémáim, mert sose olyanok voltak, amit én 100%-ig elképzeltem, és hát ugye így az évek alatt így kialakult ez, hogy már én csinálok igazából mindent. Sőt, ugye most már a hangmérnöki munkákat is, mert ugye van egy hát fél profi hangstúdióm otthon, és így a keverést is, meg a mastert is én csinálom. Egyedül a videoklip az, amit ugye hát nem tudom saját magamat levideózni, bár mondjuk mostanában már az se probléma. Ugye arra mindig egy kedves barátomat, Sipos Gézát kérem fel, hogy jöjjön segíteni, és akkor csináljunk egy videoklipet. Úgyhogy igen, igen, én vagyok a zeneszerző is, és a szövegíró is.
3: A videoklipek továbbra is fontosak, hogy készüljenek az egyes dalokhoz?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, mert azért megint csak visszatérünk arra, hogy milyen irányba tart ugye az emberiség. Nagyon magas az inger küszöb, tehát hogyha az ember kidob egy dalt csak úgy önmagában, szerintem sokkal kevesebb embert érdekelne, mint hogyha van hozzá egy vizuális megjelenítés is, és ugye hát a vizuális megjelenítés is nagyon fontos, hogy milyen minőségben van, úgyhogy az emberek már nagyon sok mindent néznek, nagyon sok mindent figyelembe vesznek, és szerintem magának a dalnak a videoklip egy nagyon jó kiegészítője tud lenni.
3: Milyen visszajelzéseket kaptál az említett két dallal kapcsolatban, akár a szűk környezetedből, akár a tágabb környezetedből?
4: Az biztos, hogy ugye főleg a zenekari szinten tudom ezt most így mondani, mert aki zenekarban játszik, ők szeretnek olyan dalokat játszani, amit szeretnek, úgymond. Tehát, hogy ez egy kicsit bután hangzik, de ugye a zenekari tagok, ha szeretik a dalt, akkor jókedvel, jókedéllyel játsszák is. És az a helyzet, hogy ezt az utolsó két dalt, ezt nagyon jó kedvel játsszák mindig, amikor mondom, hogy na most akkor ez jön, meg az jön, és akkor mindig, hogy na az, szuper. Úgyhogy ez egy remek szerintem szakmai visszajelzés így. A hallgatóság felől hál' Istennek azt tudom mondani, hogy ezt is nagyon jól fogadták, úgyhogy nem kaptam semmi rossz, negatív visszajelzést igazából, csak főleg dicséreteket. Hál' Istennek így a daloknak, hogy hogyan teljesítenek, így én teljesen elégedett vagyok velük.
3: Mint szóló előadó szerepelsz, viszont ahogy itt a beszélgetésben is utaltál rá, van egy zenekarod, tehát zenekart verbúváltál magad köré. Kik alkotják?
4: Ha már említetted Majkát, akkor egyébként ő neki, tehát hogy oda tudom visszavezetni ezt az egészet, mert ugye ő is mint szóló előadó indult, de ettől függetlenül, és ugye a dalok is, amiket kiad, az mind Majka név alatt jönnek ki, viszont ugye a koncerteken, bármilyen rendezvényen van, már nincsen ő egyedül csak a színpadon, hanem egy egész zenekar van mögötte, vokalistával, ugye gitáros, stb. Mindenki ott van, úgyhogy a teljes zenekar van mögötte, ugyanúgy mögöttem is. Hát jelenleg az a felállás, hogy a basszusgitárosunk Szabó Andor, aki egyébként az egyetlen alapító tag a zenekarban rajtam kívül, többiek így az évek alapján most már ugye 2019 végén alakult a zenekar, és azóta azért ugye voltak változások. Ő basszusgitáros, a gitárosunk Zoltán Bence, a dobosunk Markovics Áron, a billentyűkön Kosztolányi Péter játszik, és a vokalistánk pedig Korbert Darina, és hát vagyok én, mint hatodik, úgyhogy hatan vagyunk a zenekarban.
3: Ezt is említetted már az interjú során, épül-szépül a stúdiód.
4: Igen, próbálom fejleszgetni, próbálom a saját tudásom szerint minél jobbá tenni, minél profibbá tenni. Hát járnak is hozzám azért, és hál' Istennek elégedettek úgymond a kuncsaftok. Nagyon fontosnak tartottam azt, amikor megépítettem a stúdiót, hogy akusztikailag nagyon rendben legyen, mert minden stúdiónak az az alapja. Tehát hiába van ott a ki tudja hány ezer eurós hangrendszer, hogyha a szobát hallja benne az ember, és nem a hangfalakat. Úgyhogy ez volt mindenféleképpen a lényeg, hogy az akusztika a szobában nagyon jó legyen. Ez hál' Istennek elég jól sikerült. Úgyhogy már így kvázi így a környéken ilyen szakmabeliek már így a csodájára is jártak így meghallgatni, hogy hogyan szólnak benne a dalok. Mert igazából hál' Istennek élmény hallgatni ott bármit is. Lassacskán próbálom ugye szépen fejleszgetni. Természetesen tudunk felvételeket is csinálni. Tudunk keverést, masztert, úgyhogy mindent meg tudunk oldani.
3: Miért tartottad fontosnak zenészként, hogy saját stúdiód legyen? Mert erre törekedtél már a kezdetén.
4: Igen, hát a kezdetektől, ugye alapból már én akkor csöppentem bele ebbe az egészbe, amikor az első ilyen audio interfészek, tehát ezek a USB hangkártyák megjelentek így a piacon, és mindenkinek egyszerűbb az, hogyha otthon van egy mikrofonja, és fel tud venni dolgokat. Tehát én alapból így kezdtem, hogy anyukám vett nekem egy mikrofont, a testvérem vett nekem egy hangkártyát, és ez mind oda vezethető még vissza, hogy akkor még ugye nem dolgoztam, tehát saját bevételem nem volt. Ezzel kezdődött az egész, de hát ugye akkor még ilyen hálószoba felvételek, meg stb. Ilyenek voltak. Eleinte egyébként Tatabányára jártam hangstúdióba, aztán pedig Esztergomba, úgyhogy ilyen helyeken kezdődött ez az egész, és aztán szépen lassacskán átalakult azzá, hogy aztán saját magamnak csináltam ugye az alapzenéket is, a felvételeket is otthon vettem fel, és aztán így alakult ki, hogy aztán végül is átköltöztünk nemrég egy, hát igazából olyan másfél éve lakunk egy új helyen, de ott már olyan, azt hiszem olyan 3 éve elkezdtem építeni ezt a stúdiót, és akkor ott az úgy el volt döntve, hogy ott egy helyiség az a stúdiói lesz, úgyhogy az egész stúdió az alapból, már az alapoktól úgy készült, hogy az úgy legyen kialakítva, hogy az a stúdiónak készüljön.
3: Hozzá, és ebbe bele kellett tanulni, tehát meg kellett tanulni, hogy hogyan kell hangstúdiót építeni?
4: Ez nagyon-nagyon sok fórumolvasás, nagyon-nagyon sok ilyen szakmai akusztikáról szóló, ha nem is könyvek, de mindenféleképpen cikkek, szakmai dolgok olvasása után alakult ki hosszú évek során, hogy én eljutottam arra a szintre, hogy azt tudjam mondani, hogy amit csinálok, vagy amit akarok csinálni, azt abba biztos legyek, hogy az a jó irány. Persze ugye tökéletes stúdiót a profik se tudnak készíteni, mert a szobaakusztika azért ez egy nagyon furfangos szakma, de igyekeztem minden tudásomat, amit addig olvastam, amivel addig foglalkoztam, mindent ebbe a stúdióba beletenni, és hát hál' Istennek jól sikerült ez a stúdió.
3: De gondolom voltak buktatók.
4: Hogyne, mindig vannak buktatók, meg igazából mindig vannak kompromisszumok is. Tehát akkor lenne teljesen szabad keze az embernek, hogyha lenne egy telek, és a telken ugye nem lenne semmi. Na és akkor onnan kéne, tehát a teljesen nulláról kellene megépíteni egy stúdiót, na ott lehetne tényleg olyat csinálni, ugye az embernek lennének milliói, mert most ilyen, tehát a profi hangstúdióknál milliókról beszélünk, ha lenne az embernek ennyi pénze, akkor azért nagyon szép dolgokat lehetne csinálni. Nem titkolt vágyom, hogyha egyszer esetleg megnyerném a Eurojackpotot, amit nehéz, mert ugye nem játszok, de ha megnyerném, akkor valószínű, hogy építenék egy stúdiót egészen úgy, hogy nincsen adott hely, csak van egy telek. Ez egy ilyen nagy vágyam, de hát ugye azért ezek, mondom, egy pár millió euró választ el tőle.
3: És aki felkeresi ezt a hangstúdiót, az hangstúdió tulajdonoshoz megy, hangmérnökhöz, vagy zenei producerhez?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ezen még nem gondolkodtam egyébként.
3: De lehet mindhárom egyszerre.
4: Egyébként akartam mondani, hogy kvázi mondhatjuk azt is, hogy meg tudom oldani mindegyiket egy személyben, mert hát ugye ezt csinálom a saját zeneimmel már évek óta. Ez így is szokott történni, tehát hogy ha jönnek hozzám, akkor valamilyen szinten a kreatív részében is részt veszek, mint producer. Ha esetleg hangszerelés kell, ugye azt is meg tudom oldani bármilyen, hát ugye már csak a dalaimból is, hogyha vesszük, hogy a elektro kezdve a rockzenén keresztül a hip-hop, a pop, tehát hogy sok mindenhez hozzányúltam én már, és sok mindennel barátságot kötöttem, úgyhogy igazából igen, a produceri dolgokat is el tudom végezni, hát természetesen ugye már beszéltünk a keverésről, meg a masterről is, tehát ezek a hangmérnöki dolgok is, meg hát ugye a vágásról nem is beszélve, tehát a felvételek készítése, úgyhogy igen, ez is, meg hát ugye, mivel hát az én hangstúdiómról van szó, hogy hangstúdió tulajdonos is vagyok egyben, úgyhogy igazából igen, tehát amit elmondtál, az mind én vagyok egyben.
3: És a hangstúdió tulajdonos leszámítva a másik kettőt, a hangmérnöki munkát és a produceri munkát folyamatosan tanulja az ember.
4: Természetesen. Sőt, minden egyes alkalommal, amikor jönnek hozzám, vagy ha csak én írok egy dalt, és olyat akarok írni, amit még eddig nem, és nem a megszokott mederben akarok lubickolni, hanem tényleg egy kicsit ismeretlenebb vizekre elvezni, állandóan tanulok. Állandóan. Hát ugye jó pap holtig tanul, szokták mondani. Hát a jó hangmérnök is holtig tanul, úgyhogy ez így van, egyértelműen. Minden egyes alkalommal tanulok valamit.
3: És akik jönnek hozzád, egyrészt kik jönnek hozzád, másrészt Milyen dalokat hoznak? Ezek már ilyen szinte teljesen elkészült dalok, vagy félkész dalok? Mondtad, hogy hangszerelési munkákat is válasz.
4: Igen, olyan is volt, hogy igazából csak egy dallam volt meg, illetve egy szöveg, arra kértek egy hangszerelést. És akkor arra kellett kvázi felépíteni egy egész dalt. Aztán volt olyan is, hogy csak hangfelvétel kellett például. Aztán volt olyan is, hogy valaki ugye csak elküldte nekem a hangsávokat, és akkor ugye csak keverést kértek, meg mastert. Aztán volt olyan is, hogy egy teljes dalt vettünk fel. A billentyűktől kezdve a gitárokon, a basszusgitáron keresztül mindent. Még nem jutottam el odáig, hogy akusztikus dobokat fel tudjak venni, mert ahhoz egy elég szép mikrofonpark kell, és hát pénzügyileg azért az egy kicsit húzós. Ezzel még sajnos nincsen tapasztalatom, de hát ugye a villanydobokkal azzal már ugye természetesen van, és ugye az meg hát még egyszerűbbé teszi a dolgot, mert ott ugye midiben is tudunk felvenni, és aztán ott aztán tudjuk változtatni a hangokat bármilyenre, amilyenre a szerző szeretné, úgyhogy bármilyen megoldást igazából meg lehet oldani.
3: És milyen zenei stílusú felvételek készülnek nálad? Mettől meddig terjed a skála?
4: Főleg mivel zenekari szinten is inkább ezekben a rockosabb körökben mozgok, ezért inkább általában ezek a rock vagy pop-rock dolgok találnak meg, de hát már volt, hogy ugyanúgy hip-hopot is kevertem. Mondjuk még ilyen elektronikus zenét annyira nem, bár hát ugye attól függ, hogy a hip-hopot minek vesszük, mert hát ugye kvázi az is tele van elektronikus elemekkel, de általában főleg inkább a rockzene az, ami megtalál így.
3: Nemrég egy versenygyőztes lány is rögzített nálad dalt.
4: Így van. Holderik Noémi jött hozzám felénekelni egy saját dalt, amelyet Korber Darina, ugye a vokálosunk, a zenekar vokálosa írt neki. Ez egy komplett csomag volt, mert itt is igazából csak a dallam volt, meg a szöveg, meg ugye nagyjából, hogy hogyan legyen felépítve maga a dal. Kértek hangszerelést is, ugye magát a felvételeket is, ugye a ének meg a vokál felvételeket, és kértek keverést is, meg mastert is. Úgyhogy ez kvázi ez egy ilyen komplett csomag volt. Először az első kör az volt, hogy volt egy ilyen kis ilyen elvonulásunk a zenekarral, és akkor a Darcsi azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt a dalt így összehozni ilyen alapszinten, és akkor elkezdtünk ott vele foglalkozni. Úgyhogy nagyjából megvolt az elképzelés, hogy milyenre szeretné, és aztán utána én megkaptam ugye a konkrétan a szöveget, megkaptam egy ilyen demo felvételt, és arra csináltam a hangszerelést, és aztán akkor, amikor kész volt, és ugye visszaküldtem nekik, meghallgatták, volt egy-két ilyen forduló, amikor mit tudom én, valamit máshogy szerettek volna, akkor visszaküldtem nekik, és amikor azt mondták, hogy oké, akkor aztán eljöttek hozzám, és megcsináltuk a hangfelvételeket, utána már csak az volt hátra, hogy aztán, amikor a hangfelvételek kész voltak, akkor keverés, master elkészült, és igazából ennyi volt a dal.
3: Közös ismerősünk a lelkemre kötötte, hogy mindenképpen kérdezem meg tőled, honnan a vonzódásod a világítótornyokhoz?
4: Igen, gondolom, hogy ki ez a közös ismerős. Szerintem egy nagyon szép szimbólum a világítótorony maga. Mert ott áll önmagában egy domnak a tetején, vagy egy sziklaszírtnek a tetején, és ugye az embereket, ugye a hajósokat jó irányba tereli. Tehát, hogy a fény az éjszakában egy útvonal, amit tudnak követni az emberek, és szerintem ez egy gyönyörű metaforája annak, amit én hát próbálok a dalaimmal a világra hozni, hogy egy ilyen kis ilyen kiszakadása a mindennapokból, vagy egy ilyen útmutató, egy kis ilyen fény az éjszakában legyenek a dalaim, és ugye van egy világító torony című dalom is. Azt is egyébként pontosan ebben a lelkületben írtam, hogy maga ez a szimbólum, hogy fény az éjszakában, vagy fény a sötétben, ugye a ködben egy iránymutató. Nagyon, nagyon szeretem ezt a szimbolikát.
3: És az elmondottakkal magyarázható, hogy egy világító torony rákerült az új logódra?
4: Igen, mert szerettem volna továbbvinni ezt a szimbólumot, meg ugye sokat gondolkodtam azon is, hogy ugye a magának a stúdiónak mi legyen a szimbóluma, mi legyen a logója, és ugye mivel a ház, ahol van ez a stúdió, ez a Duna mellett van, igazából a Dunához, Duna közvetlen közelében, szerettem volna belevinni valami olyat is, ami, hogy a víz is benne legyen, ez a szimbolika, meg ugye a fény, és ugye a stúdiónak végül is az lett a neve, hogy Wave Light, tehát a wave, mint hullám, a light, ugye az meg a fény, tehát ilyen hullámfény, igazából olyat szerettem volna, ami nincsen, és így lett a Wave Light stúdió, a stúdió neve, és igen, a szimbólum, a logóban egy világító torony van, ahogy és alatta, ahogy a hullámok összecsapnak. Ezt a szimbólumot szerettem volna továbbvinni.
3: A beszélgetést a két legutóbbi daloddal indítottuk, a Színezd be és a Nem maradok csendben cíművel, de lehet, hogy ez a mondat nem fedi a valóságot, mert hogy elképzelhető, hogy időközben készültek újabb dalok is.
4: Hát igen, készült egy dal, és már beszélhetünk róla. A zsigárdi polgármester úr, Jónás Péter barátom, felkért még úgy egy évvel ezelőtt, hogy ő neki nagyon tetszett a Színezd be, tehát akkor nem egész egy évvel ezelőtt, nagyon tetszett neki a Színezd be, és mondta, hogy ő szeretne a zsigárdi napoknak egy dalt, és felkért arra, hogy írjam meg a zsigárdi napoknak a dalát, kvázi a himnuszát, és így született meg a Vesszünk el című nóta, amelyet már a zsigárdi közönség hallhatott, és vasárnap fel is került a YouTube-ra a videoklipje. Magának a videoklipnek a premierje az a zsigárdi napokon, a mi koncertünk közepén játszódott le, egy lett falon lett mögöttem lejátszva, és én meg pedig élőben adtam elő ugye magát a dalt. Tehát igen, azóta készült új dal, és természetesen vannak még a tarsolyban dalok, és év végéig azért még egy-két dalt azért szeretnék még létrehozni, vagy megszülni.
3: Ez a június 13-i zsigárdi koncert volt az első nyári fellépésed?
4: Igen, ez volt az első nyári, most szombaton, 20-án, június 20-án pedig megyünk Csicsóra, úgyhogy ez lesz a második, és ugye Zsigárdon a Kowalski meg a Vega előzenekara voltunk, ha mondhatom így, most pedig úgy néz ki, hogy mi leszünk a kvázi a főzenekar, este 9-től játszunk Csicsón, és ez is óriási megtiszteltetés, hogy a tavalyi kulcsodi koncertünk után még volt egy olyan falu, aki úgy gondolta, hogy érdemes minket meghívni, mint főzenekar, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk ezért a megtisztelő meghívásért, és nagyon köszönjük tényleg, úgyhogy ez lesz majd most szombaton, már nagyon várjuk. Hát aztán augusztus 14-én lesz egy koncertünk Gútán, a Gútai Vásárban, ott pedig a Republic zenekar előtt fogunk zenélni. Aztán igazából még augusztus 1-én lesz egy koncertünk, amiről nem biztos, hogy még beszélhetek, mert az ilyen szervezés alatt álló dolog, illetve még augusztus 15-én, tehát a 14-i Gútai koncertünk után 15-én lesz még egy kiemelt rendezvény, amiről még szintén nem szeretnék beszélni, mert még szintén szervezés alatt áll, de mindenféleképpen nagy durranás lesz ez a 15-e.
3: De gondolom, akik érdeklődnek, mindent megtalálnak majd a Facebook oldaladon, az elérhetőségeiden.
4: Így van, minden fent van, mindenről. Aki követi az oldalaimat, akár az Instagramot, akár a Facebookot, akár esetleg még a TikTokot is, minden részlet ott van fent, mindent meg lehet találni. Akit érdekelnek a dátumok, a helyszínek, az mindent megtalál ott fent.
3: Milyen hosszúak az ilyen hozzai koncertek? Hány dalt adtok elő?
4: Hát általában 14-15 dalról van szó, és ez olyan 1 óra 10, 1 óra 15 perc kb. Nagyjából. Hát aztán attól függ, hogy ugye mi az, ami belefér, mert például most Zsigárdon 1 órás műsorunk volt. Ha lehet, akkor 1 óra 15-öt is csinálunk. Ennél többet úgy nagyon nem szoktak kérni, mert másfél órás koncertnél több azért már nem szokott nagyon lenni.
3: És kizárólag saját szerzeményeket adsz elő?
4: Igen. Próbáljuk úgy megcsinálni. Van egy-két olyan trükk, úgymond a tarsolyunkban, így a koncertek alatt, hogy beleviszünk ismert dalt is, mármint, hogy nagyon ismert dalt, ilyen akár retro dalt is a koncertbe, hogy egy picit ugye még érdekesebbé tegyük a dalokat, de 99%-ban a saját dalokat játszunk, igen.
3: Gondolom, ott a közönség soraiban feltűnnek olyanok, akik már ismerik a repertoárodat, és vannak olyanok is, akik ott találkoznak veled elsőként.
4: Igen, vannak nagyon lojális hallgatók, akik járnak szinte minden koncertre, és őnekik is nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok. Aztán az is nagyon, nagyon jó tud lenni, amikor olyan valakik jönnek oda a koncert után, akiket én így személyesen nem ismerek, de mondják, hogy már hallgatnak évek óta, és most jutottak el először koncertre, és milyen jó volt, és jönnek legközelebb is, és ezek nagyon-nagyon jó dolgok, ezek annyira jól tudnak esni, és ezek tudják aztán táplálni az egész évet, hogy csináljam és ne hagyjam abban, mert ezek nagyon sok energiát, nagyon sok pozitív löketet tudnak adni.
3: Tehát az ilyen koncertek a legjobb közönség és rajongótoborzók.
4: Mindenféleképpen, illetve aki még nem volt ugye Hozé Live koncerten, ugye így hívják magát a zenekari formációt, ilyen nagyon egyszerűen, aki még ilyenen nem volt, annak érdemes eljönni már csak abból a szempontból is, mert egy teljesen más megközelítést kap a dalokból. Ugye zenekarilag vannak dalok, amelyeket át kell dolgozni úgy, hogy azok élő zenekarra kompatibilisek legyenek, és érdekesek legyenek. És emiatt néhány dal akár gyorsabb lett, akár egy picit rockosabb lett, akár egy kicsit más lett a felépítése, tehát hogy azok, amik a videoklippekben szerepelnek, azok a dalok, azok ugye stúdiós felvételek, az egy dolog. De ugye a másik része pedig, amikor élőben játsszuk a zenekarral, az megint csak egy teljesen más hangzást tud képviselni, és igyekszünk is úgy megcsinálni ezeket a dolgokat, hogy mindig érdekesek legyenek, mindig egy picit másabb legyen, mint a megszokott.
3: Mondtad, hogy ez a közönség ad erőt ahhoz, hogy zenélj, hogy ne hagyd abba. Miért? Mert vannak olyan pillanatai a zenésznek, amikor azt mondja, hogy feladom, abba hagyom?
4: Hát hogy ne lennének? Legalábbis nem tudom, hogy szoktak erről beszélni, de én mindig megszoktam ezt említeni, hogy azért ez még az a szerencse igazából, hogy ezt ugye nem úgy csinálom, hogy ebből kelljen megélnem, mert akkor lehet, hogy párszor depresszióba esnék, mert azért nem egy egyszerű szakma ez, és ugye állandóan vannak hullámvölgyek. Van, amikor szeretnék új dalt írni, de nem tudok, mert nincsen ihlet. De ettől függetlenül ugye mutatnod kell magad, mutatnod kell a közönségnek, hogy létezel, mutatnod kell, hogy itt vagy, te még foglalkozol vele, stb. Tehát, hogy mindig bele lehet kerülni egy ilyen spirálba, hogy most akkor sok munka van vele, de mégse jön 100%-ig az, amit akarsz, de mégis szereted csinálni, és akkor állandóan kérdéseket teszel fel magadnak, hogy most akkor ez jó irány, vagy most akkor, tehát, hogy legalábbis én nagyon gyakran benne vagyok ebben a kicsit kétségek között vagyok elég gyakran, hogy most, vagy hogyha írok egy dalt, hogy most az a dal az megüti-e a szintet, vagy most ez jó irány, ki tudja, hogy milyen lesz a fogadtatás, tehát hogy nem egyszerű azért ez a dolog szerintem így, főleg nem is, hogy mondjam, fizikailag vagy pénzügyileg, mert ugye mondtam, nem ebből élek, tehát nem ez az elsődleges pénzbevételi forrásom, de lelkileg van, hogy azért megviselnek a dolgok, vagy hogy például volt egy olyan időszakon voltunk egy ilyen kvázi tehetségkutatón a zenekarral, és semmi rosszat nem kaptunk, semmi rosszat nem mondott a zsűri nekünk, csak igazából nem jutottunk tovább a következő fordulóba, és ez engem teljesen lehúzott, és volt úgy, hogy mondtam a zenekarnak, hogy figyú, srácok, most nincs kedvem se próbálni, se a zenekaros dolgokkal foglalkozni, se magával a zenével foglalkozni, ez egy ilyen elég ilyen hullámvölgybe taszított engem, és aztán utána született meg egyébként a Nem mondta senki című dalom, ami egyébként az egyik legmélyebb és legőszintébb dalom az utóbbi időben. Úgyhogy ez olyan, hogy az ember ezekből a dolgokból is tud táplálkozni, aztán tud ebből fölállni, és ezek kvázi jó dolgok is tudnak lenni, csak akkor, amikor az ember benne van, akkor azért nehéz.
3: Igen, a Nem mondta senki című szerzeményed a legodamondogatóbb. Amikor hallgatja az ember, egyből tudatosítja, hogy ez úgy kijött belőled.
4: Igen, annak úgy ki kellett jönnie. Azzal a dallal zártam le azt a pár hónapos fázist, amiben benne voltam, kvázi lent voltam zeneileg, és azt a dalt így megírtam, és ez úgy nagyon ki kellett, hogy jöjjön, és nagyon szerettem volna, és nagyon akartam, és hál' Istennek, én büszke vagyok arra a dalra, mert szerintem nagyon jól sikerült.
3: Hozzá érdekes, amit mondasz, és én ezt értem, és az ember találkozik ilyennel, amikor zenészekkel beszélget a lelki háttérrel, miközben pont a te dalaidnál érzem azt, hogy annyira egyszerűek a szó jó értelmében, tehát nem bonyolított túl sem szövegileg, sem zeneileg a dalaidat, de ezek úgy rendben vannak, úgy eltalált dalok ezek, és az embernek az az érzése, hogy ezek úgy pillanatok alatt kijönnek belőled, hogy ezekkel nem kell megküzdened, ezek automatikusan jönnek belőled.
4: Hát bárcsak így lenne. Bárcsak így lenne. Igen, akkor születik meg egy dal könnyen, amikor jön egy nagyon erős ihlet, amire az ember így fel tud ülni, fel tud rákapaszkodni. Akkor tud megszületni könnyen egy dal. De általában egyébként van úgy, hogy megszületik egy dal, és akkor belekerül egy fiókba, és utána lehet, hogy hónapokig, vagy még akár évekig se nyúlok hozzá. Mint például, ugye ezt már nagyon sokszor elmondtam, a Lesz még nyár. Az a dal kvázi a legsikeresebb dalom, már, hogyha a számokat vesszük, és az ismerettséget vesszük, hogy mennyien ismerték meg ezt a dalt, az a dal szerintem 3 vagy 4 évig volt a fiókban. Tehát, hogy akkor, amikor a legelső gondolatom jött, ez a gondolat, hogy lesz még nyár, és ezzel együtt jött ez a nemzeti érzelmű dolog, amit beleírtam abba a dalba, az 4 évig ült a fiókban. Tehát, hogy vannak olyan dalok, amiknek meg kell érniük, és vannak olyanok, amik mondjuk lezárnak egy fázist, és akkor úgy kijönnek, és aztán kész, és akkor megyünk tovább. De ezek a dalok nem mindig, sőt, a legtöbb esetben nem csak úgy megszületnek, nem csak úgy kijönnek. Meg amúgy egyébként valami lehet, hogy van abban is, hogy azért elég maximalista vagyok ilyen szempontból, tehát, hogy ha valami nem úgy sül el, vagy nem abba az irányba indul el, ahogy én azt elképzeltem, és ahogy én azt gondolom, akkor nem mondom azt, hogy mindegy, jó lesz ez így, aztán kidobjuk, azt majd menjen a dolgára, hanem akkor még gyúrom, akkor még dolgozok rajta, akkor lehet, hogy még hónapokig kerülgetem. Szóval ezek ilyen dolgok.
3: Leegyszerűsítem az előbbi gondolatmenetemet és kérdésemet. A dalait hallatán az az érzésem, hogy nem tudsz mellé nyúlni.
4: Ja, értem. Hát köszönöm szépen. Ez jól esik, de hát hogy mondjam. Most az jut eszembe, maga a siker jut eszembe. Legutóbb egy ismerősöm oda jött hozzám, és azt mondta, hogy gratulál a sikereimhez, és örül neki, hogy valamire vittem, és aztán ugye beszélgettünk, és mondtam neki, hogy oké, köszönöm, tényleg nagyon jól esik, de ugye mit veszünk sikernek? Mi az, amit az ember sikernek könyvel el? Mert az, hogy pár százan ismernek, és pár ezer meghallgatás van mondjuk a dalaimon, az mihez képest siker? Vagy az, hogyha egyszer-egyszer mondjuk szerepelek mondjuk a Petőfi TV-n, mert jön egy új dalom, és elhívnak, hogy beszéljek róla egy pár percben, az is mihez képest siker? Mert ugye most ezek a dolgok, hogy én írok egy új dalt, csinálok hozzá egy videoklippet, elmegyek egy tévéműsorba beszélni róla, ezek még sajnos nem hoznak kézzelfogható dolgokat, tehát nem lesz ettől több koncertem, nem fognak több helyre hívni, vagy legalábbis eddig ez volt a tapasztalatom. Tehát ezekből a dolgokból nekem még nem jöttek automatikusan ezek a dolgok. Tehát nem volt az, hogy én most ott voltunk a Petőfi Rádióban zenélni. Azt aláírom egyébként, hogy a kulcsadi koncertünkre a kulcsadi polgármester úr, ahogy hallott minket a Petőfi Rádióban, úgy hívott el minket zenélni. De az egy ilyen nagyon pozitív, kirívó eset volt. Egyébként ezekből a megjelenésekből, ezekből a dolgokból még kézzelfogható dolgok nem születtek. Tehát, hogy ettől még nem lett több koncertem, ettől még nem hívnak több helyre. Most visszatérve a kérdésedre, hogy nem tudok mellé nyúlni. Ez olyan dolog, hogy hálás vagyok, hogyha valaki így gondolja, de ugye én is máshogy veszem ezt. Tehát, hogy én megírok egy dalt, és remélem azt, hogy most akkor ez ebből valami lesz, de most már lassacskán 20 éve talán csinálom ezt az egészet, és igazából még mindig azt kell mondjam, hogy még mindig nem volt az az igazi áttörés. Mert ugye megint csak lehet sikernek elkönyvelni azt, hogy van a zenekar, tehát hogy ezeket a dolgokat lehet valamilyen szintű sikernek elkönyvelni, de ugye ha nem tudnék mellé lőni kvázi, akkor már az én olvasatomban, tehát sokkal messzebb kéne, hogy legyek.
3: Nekem is ez a véleményem erről, és mivel magyarázod azt, hogy ugye a te dalaid olyan dalok, amelyek a magyarországi rádiókban is játszhatóak lennének, és szerintem széles közönség rétege van, mégsem tudsz tovább jutni egy bizonyos pontnál. Ha én nekem kellene ezt megmagyaráznom, akkor azt mondanám, hogy a piac telítettsége. Nem tudom, hogy egyet értesz-e velem.
4: Hát szerintem nagyon sok összetevős ez a dolog. Nem tudok egy valamire rámutatni, hogy most miért nem működik ez a dolog, vagy miért nem jutott el még több helyre ez a dolog. Sok mindent tudok mondani, amit én úgy gondolom, hogy nem az, ami most kell az embereknek. Tehát azért az én mondani valóm, az én szövegeim azért nem a legkönnyebben befogadhatóak. Sajnos azt kell mondani, hogy manapság az emberek nem azt keresik egy zenében, hogy mondjuk a kérdéseikre választ kapjanak, vagy a problémáikra, vagy azt tudják mondani, hogy na, ez a csávó ugyanazt éli át, mint én. Igazából már nagyon átment a zene, meg a zene hallgatás egy ilyen hangulatközpontú dologba, ugye ezt, ahogy most mondják, ugye vibe, most nagyon kell a vibe, főleg a fiataloknak. Tehát az, hogy én úgy vettem észre, hogy ha már egy picit nehezebb egy dal, mondjuk a megszokottnál, vagy az igazi populáris dolgoknál, akkor már nem annyira kell az embereknek. Ez lehet egy dolog, de egy a százból, vagy egy az ezerből lehet az, ami hozzáadódik ahhoz, hogy én még nem vagyok ott, ahol, és köszönöm, hogy ezt mondtad, ahol szerinted is kellene, vagy esetleg lehetnék. És egyébként ezeken a dolgokon is, hogyha rágódok, akkor jön rám egy ilyen kicsit ilyen melankólia, és ezért nem nagyon szoktam, vagy hát nem szeretek nagyon belemenni már mostanában, főleg ezekbe a dolgokba, mert aztán nem biztos, hogy jól jövök ki belőle, mert én is úgy érzem, hogy sok mindent megteszek azért, meg már sok mindent azért így a lassan 20 év alatt megtettem azért, hogy ott legyek, ahol vagyok jelenleg, hát akár lehetnék még messzebb is, de ugye nem én döntöm el ezt a dolgot. Tehát ugye ez mind, hát nem is tudom, kereskedelmi, biznisz alapú, nehéz ezt így behatárolni.
3: Jó, lehetne ezt a témát folytatni akár a végtelenségig is, viszont ez mögé most tegyünk pontot, és szögezzük le azt, hogy tökéletes az a helyzet, hogy José dolgozik, van egy főállása, és mint hobbi rapper, igen. Tehát hobbi rapper.
4: Akkor most megdorgállak egy picit a rappert, azt így nem szeretem.
3: Egyébként, amikor én téged felkonferálok, akkor mindig azt mondom, hogy komáromi hip-hop előadónk.
4: Igen, előadó az úgy jobb, így jobb. Én nekem a rapperre az a bajom, hogy ugye a rappert azt így társítják az emberek. A rapper kifejezéssel van az embereknek ilyen sztereotípiája. Meg egyébként saját magamnak is, mert én a rappert azt úgy képzelem el, hogy ugye, hát ugye azok valahol, ugye Los Angeles, New York, Compton, ugye olyan helyekről jönnek, ahol tényleg az utcán nőnek fel az emberek, és ugye úgy küzdik fel magukat. Én nem így nőttem fel, nem egy utcagyerek vagyok, sose nem is voltam. Ezért nekem ez a rapper kifejezés, ez így annyira nem. Előadó, dalszerző, az úgy elég jó szerintem.
3: Rendben, akkor sok sikert kívánunk, kellemes nyarat Hozénak, előadónak, zenésznek. Várjuk azt a bizonyos dalt, a Világító torony címűt és a Zsigárdi himnuszt.
4: Jó, rendben van. Amint úgy lesz, akkor már küldöm is.
3: Köszönöm szépen.
4: Én is nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
3: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. A folytatásban Hozé az interjúban is emlegetett 4 zeneszáma, a Színezdbe, a Nem maradok csendben, a Nem mondta senki, és az új, a Zsigárdi induló, a Vesszünk el szól. Nekem a...

esték illata, varázslatos bútemető. Mert nélküled csak visszhangzott a csend, üres volt a tér és felbosszantott a rend. De mától végre néhány napra megváltozik minden, mert eljöttél és kigyúltak a fények újra itt benn.

És ha letelik ki pár nap, jövőre zsigárdunk, mint átkorokkal várnak. Mindig szükség van egy mély lélegzetre, te hozol változást is szint az életekbe.

A beszélgetős pentatonban komáromi hip-hop előadónkat, Hozét faggattam, majd meghallgattuk négy dalát, a Színezdbe, a Nem maradok csendben, a Nem mondta senki, és az újat, a Zsigárdi indulót, a Vesszünk el címűt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kovács János nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.

0: Senki sem ajánlotta fel nekem a kulturális miniszteri posztot, mondta Román Michelko. A megszállt Krímben felfüggesztették az üzemanyagértékesítést a lakosság számára. 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Senki sem ajánlotta fel nekem a kulturális miniszteri posztot. Román Michelko parlamenti képviselő ezt a Szlovák Rádió Szobotnet Dialógi című vitaműsorában nyilatkozta a kormány őszi átalakításával kapcsolatban. William Karas, a KDH alelnöke úgy véli, a jelenlegi kormány kitart a rendes választásokig. Karas szerint azt, hogy a kormány bizalmat élvez, a parlament eheti bizalmi szavazása is megerősítette, ugyanakkor sajnálja a szavazás módját és formáját. Úgy véli, hogy a kormány ősszel az egyik legrosszabb állami költségvetést fogja előterjeszteni. A várható személyi változások kapcsán Michelko spekulációnak minősítette, miszerint Ladislav Kamenickit leváltanák a pénzügyminiszteri posztról. A Környezetvédelmi Minisztériumban várható személyzeti változásokat illetően kijelentette, hogy a minisztérium államtitkára Filip Kuffa jelenleg az első lehetséges jelölt a minisztérium élére. Megerősítette azt is, hogy a tárcavezető cseréjéről már megegyezés született a miniszterelnökkel és az SNS elnökével Andrej Dankoval is. Nem megfelelő az egészségügyi díjak beszedésének ellenőrzése. Erre hívta fel a figyelmet Robert Dobrovocki ombudsman. Úgy véli, hogy a megyék igyekeznek hatékonyan gyakorolni a felügyeletet, de rendszerbeli akadályokba ütköznek, ezért jogszabályi változtatásra és a megyék felügyeleti jogosultságának megerősítésére szólított fel. Kifejtette, hogy az állam a megyékre hárította a felelősséget, hogy biztosítsák a régióban az orvosok megfelelő számát, ugyanakkor ellenőrizzék és szankcionálják is őket. Az ombudsman a szankciók kiszabásának folyamatával kapcsolatos problémákra is rámutatott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az orvos, aki a megyétől bírságot kap illegális díjbeszedése miatt, fellebbezhet az egészségügyi minisztériumnál, de a döntéshozatal átlagosan 300 napig tart. További problémaként említette, hogy az állam semmilyen módon nem téríti meg az önkormányzatoknak az átruházott feladatok ellátását, valamint a minisztérium részéről hiányzó módszertani iránymutatás is beszélt. Az oroszok által megszállt ukrán Krím félszigeten felfüggesztették az üzemanyagértékesítést a lakosság számára, erősítette meg Szergei Aksionov, a Moszkva által kinevezett kormányzó. Nyilatkozata akkor hangzott el, amikor Kijev fokozta a támadásokat az orosz utánpótlási útvonalak ellen. Hozzátette, hogy az üzemanyagot kizárólag állami vállalatoknak fogják értékesíteni. A legutóbbi hajnalban bekövetkezett Ukrajna által a Krím ellen indított nagyszabású dróncsapások során a helyi hatóság szerint legkevesebb 4 ember vesztette életét Kercs város környékén. A támadások után 28 sérültet is jelentettek, közölte Aksionov a Telegramon. A közösségi médiából származó hírek szerint a félsziget különböző területein több robbanás is történt és tűz ütött ki. A helyi hatóságok éjszaka arról is tájékoztattak, hogy a Kercs és az orosz szárazföld közötti Krímhidat lezárták a gépjármű forgalom számára. A támadás során a kercsi szoros orosz oldalán fekvő Kafkász kikötő és eltalálták, ahol szintén található egy üzemanyagterminál és egy olajraktár. Izland 2 év szünet után újraindította a kereskedelmi bálnavadászatot. A helyi média információi szerint csütörtökön 2 hajó indult el a Reykjaviki kikötőből, a Valurtól, az egyetlen olyan társaságtól, amely még mindig foglalkozik bálnavadászattal. A Valur 9 vízi járművének kihajózását egyetlen incidens kísérte. Egy aktivista felmászott az egyik hajó árbócra, hogy tiltakozásával felhívja a figyelmet a bálnavadászat folytatására. Néhány óra múlva leereszkedett és a rendőrség őrizetbe vett. Izland Norvégiával és Japánnal együtt a világ utolsó 3 országa közé tartozik, amelyek még mindig engedélyezik a kereskedelmi célú bálnavadászatot, ami hosszú távon a természetvédelmi szervezetek kritikáját váltja ki. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: Alapdarúgó VB 10. játéknapján Hollandia, Svédország 5-1, Németország, Elefántcsontpart 2-1, Ecuador, Curaçao 0-0 és Japán, Tunézia 4-0. Aranyérmes lett a címvédő magyar férfi kartcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának idei utolsó portugáliai állomásán, és összetett ebben is az élen végzett.
2: Időjárás.
0: Kevés felhő lesz ma az égen, helyen

0: Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek. Nagyon meleg és helyenként füllett idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Zajlik a baleseti helyszínelés a D1-esen Szenc előtt Nagyszombat irányából a 32. kilométer szelvénynél, és az R1-esen Szerednél Nyitra felé a 11. kilométer szelvénynél. Mindkét helyen az egyik sávban blokkolják a forgalmat. Valamint radar mérje sebességet Tanyon, Nagymegyer felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Divat vagy üzleti kényszer a cégeknél a mesterséges intelligencia használata. Az Amazonnál furcsa jelenségeket tapasztalnak. Új dokumentumfilm a magyar 8-bites számítástechnika világáról. Új trend az olcsó, egy laptopon készülő sikerfilm készítése. Mi a titok? Elbutulnak-e az Z-generáció tagjai a túlzott képernyőidő miatt? És talán itt van az SMS utódja. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, szombaton délelőtt, pontosabban vasárnap délelőtt ismétlésben a Pátrián, és itt van az asztaltársaságban dr. Bódi Zoltán netnyelvész, az Infoszótár rovatunk alapítója.
4: Tisztelettel köszöntök mindenkit.
3: A Kolmi vonalunkban Justin Viktor, tudományos újságíró.
5: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: Telefonvonalban a vízivárosi lokálpatrióta Képes Gábor, digitális muzeológus. Szia, Leo!
6: Nagy ölelés mindenkinek, szervusztó!
3: És itt van velünk a stúdióban Kovács Ákos Bese, aki a műsorunknak egyébként videós technikusa, de egyúttal független filmes alkotó is.
7: Hello, Ákos! Adás napot minden hallgatónak!
3: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha ellátogatnak a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Az Amazonnál a dolgozók kényszerből használnak mesterséges intelligenciát, mert a vállalat, a munkáltatójuk elvárja, hogy a fejlesztők hetente legalább 80%-uk alkalmazza a belső mesterséges intelligencia eszközt, aminek az a neve, hogy MeshCLOW. Emiatt aztán sokan álfeladatokat találnak ki, vagy olyan munkafolyamatokat automatizálnak, amelyek valójában nem igényelnének mesterséges intelligenciát, csak hogy javítsák a saját MI használati mutatóikat. Ebből nekem az is kiderül, hogy az Amazonnál vezetnek egy ilyen naplót, amiben a MI használati mutatókat naplózzák, följegyzik.
4: Meg az egérmozgást, meg mindent.
3: Ne, az várjál, az a Facebook Meta cégnél van, hát, legalábbis a hír
4: egy
3: alapján.
4: Kutya. Egy kutya. Ugyanolyan nagy kutya, mint egyik.
3: Zoli, te mit szólnál az, hogyha az egérmozgást sodat követnék a vállalatnál, a cégnél, ahol dolgozol, és aztán szólnának, hogy hát túl keveset mozog az egered, Zoli.
4: Hát ideges lennék, az biztos rám jönne a szorongás. Egyébként ebből a hírből tipikusan az jön nekem le, hogy hát ez tipikusan több dolog is átjön. Az egyik az, hogy mindenki. Biztos?
3: Minden munkavállaló.
4: Igen, minden
3: fejlesztő.
4: Mindenki így áll hozzá? Hát ez egy kicsit kérdéses számomra. Viszont a lényeg, hogy tipikusan az a helyzet. Van egy új eszköz, egy fejlesztés, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez most éppen a mesterséges intelligencia, de igazából elvileg lehetne más is. Valakik a cégnél tudják, meggyőződésük, vagy valamilyen szempontból hoztak egy olyan döntést, hogy ezt az innovációt be kell vezetni. a legegyszerűbb módja.
3: Mert mindenki ezt csinálja.
4: Mert mindenki ezt csinálja, divatos, vagy marketingértek, vagy divat.
3: Meg
4: vagy
3: hasznos is.
4: Vagy tényleg jó a cégnek, vagy tényleg jó lesz majd a hatékonyság, mert mit tudom, az egész. Tehát valamilyen döntést meghoztak, és innentől kezdve a végrehajtás az annyi, hogy akkor ezt most bevezetjük, hogy hát mechanikusan a munkaidő, mit tudom én, 20%-ában ezt az eszközt mindenkinek használnia kell. Kész, végeztem. Ez az intézkedés.
3: És aztán kimutatják, hogy mennyit használta a munkavállaló.
4: És akkor kimutatják, hogy igen, keveset, és akkor elkezdik az embereket izélgetni. Közben pedig hát egy ilyesmit be kell valahogy vezetni. Tehát el kell mondani az embereknek, hogy ez miért jó. Ezt hogy kell használni. Rá kell őket nevelni. És ez nem túl egyszerű.
3: Bizony. Kérdezzük már meg Viktort, hogy szerinted ennek az erőltetésnek mi értelme van, illetve ki tud esülni ebből valami értelmes, hogy rákényszerítik ma az alkalmazottakat?
5: Hát igen, erről szerintem azt lenne érdemes megkérdezni, és most nem ironizálok hangsúlyosan, aki ezeket az intézkedéseket, ezeket a belső policy-ket előírta, meghozta, megalkotta, mert nyilvánvalóan valamiféle adatkészletből dolgozott. Szóval én nem lennék olyan sommás, hogy azonnal ezt félretoljam, vagy eltoljam magamtól, és azt mondjam, hogy butaság. Azért az Amazon egy elég nagy cég, tehát lehetséges, hogy ott valamiféle olyan hatékonyságnövekedést okoznak ezek a dolgok, ezek a használatok, az MI használatok, vagy esetleg olyan jövőbeni MI bevezetéseik lesznek, amihez kell egyfajta mesterséges intelligencia, familiaritás, az ezzel való ismertség, munkának a megszokása, rutinná válása, tehát rengeteg ok lehet mögötte. Ami
3: meg hogy
5: egyébként...
3: ugye ne felejtsük, hogy fejlesztőkről van szó, tehát programozókról, mi meg egyikünk sem. Tehát a munkánk az nem a programozáshoz
5: hát
3: kapcsolódik.
5: Csúnyát mondjak, ugye az is lehetséges, én erős tendenciákat látok ebbe az irányba, hogy leszoktassák őket a programírásról, a programozásról, mert hogy ez a jövő, tehát a jövőben egyre inkább a supervising, a felügyeleti szerepbe tolódnak el, ugye a junior programozói állások megszűnnek, tehát azok lesznek a nem létező állások. A szeniorok, a tapasztalt programozók pedig majd ellenőrzik, amit a gép csinál, de az sem minden szinten, erre is már lesznek rutinok, amik az alap dolgokat megcsinálják. De hogy ebbe az irányba megy az egész.
3: Én most a hallgató szemszögéből közelítettem, tehát azért mondtam, hogy programozókról van szó, mert nekünk nehezebb beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, tehát programozóként nyilvánvalóan sokkal többet érdemes is használni a mesterséges intelligenciát, mint mondjuk általában cikkíráshoz, vagy más értelmiségi feladatokhoz. Zoli már húzza a száját egyébként, tehát nem biztos, hogy igazam van ebben, de hogy próbáltam azt elmondani, hogy nem biztos, hogy bele tudjuk élni magunkat a programozó helyébe. Tehát ott lehet, hogy mégiscsak indokoltabb a mesterséges intelligencia.
4: Sőt, én olyannyira nem tudjuk beleélni magunkat a programozó helyzetébe, hogy szerintem a laikus embert, magamból indulok ki, úgy gondolná, hogy ha valaki ért a mesterséges intelligenciához, az biztos, hogy a programozók közül kerül ki, tehát azok nyilvánvalóan nagyon jó kell, hogy ismerjék ezt a rendszer. Ez az állításom lehet, hogy nem igaz, de én laikusként így gondolnám, és innentől kezdve még furcsább ez a hír, amelynek az az üzenete, hogy ez a bizonyos nagy cég, ez gyakorlatilag erőszakkal kényszeríti az embereket arra, hogy alkalmazzák az MI eszközöket, és az emberek pedig, a munkavállalók pedig mindenféle furmányos módon próbálják megkerülni az adminisztratív intézkedést, csak a munkaidők, mit tudom, 20%-ában kitalálnak valamilyen elmebeteg feladatot az MI-nek, mert programozó tehát ért hozzá, és azt ő kiengedi, hadd csinálja, a rendszerben megjelenik, hogy a megfelelő kvótát elért, és közben meg nyugodtan végzi a dolgát, de ez maga az abszurd. Hát én ezt nem tudom elképzelni, hogy a világ egyik legnagyobb cégénél ez így lenne.
5: Egy dolgot tegyünk gyorsan helyre. A programozó nem ért a mesterséges intelligenciához. A mesterséges intelligencia számára...
4: Már itt hibáztam.
5: Pont ugyanolyan eszköz, tehát ő ugyanúgy promptol, úgymond vibe kódol, ami azt jelenti, hogy megír egy promptot, tehát elmond vagy begépel egy utasítást, és
4: természetes
5: utána...
4: emberi nyelven is, nem programnyelven.
5: Tehát mintha barátjának
6: akkor
5: mondaná,
6: ehhez a bölcsészek értenek a legjobban egyébként.
4: Így van.
6: Bármilyen furcsa, de tényleg így van, mert emberi nyelven kell minél árnyaltabban fogalmazni, és utána ellenőrizni.
5: Pontosan.
3: Leo, ha már megszólaltál, akkor hadd kérdezelek meg, hogy ez az álfeladatoknak a kitalálása, ez megindítja a te bölcsész agyadat, hogy hogy mit csinálnál például, milyen álfeladatot tanálnak?
6: Tudtak belőle írni, de én az eddigi munkahelyeimről általában akkor mondtam föl, amikor egy olyan vezető került képbe, aki elkezdett kényszeríteni, fenyegetni, utasításba adni. Tehát azt gondolom, hogy még ha az is az ok, hogy gyakoroltassák a programozókat, vagy rávezessék egy új eljárásra, ezt akkor sem szabadna így kommunikálni, hogy ez egy kényszer. Tehát itt valami, hogyha ez igaz, amit én sejtek, akkor ez egy nagyon nagy tévút ilyen módon.
5: De ezt már Marx és Engels is sejtette, csak így, hogy egy ilyen tippet adja.
3: Bár nekik még sok fogalmuk nem volt a mesterséges.
5: Ez a kapitalizmus, ezzel azt akarom mondani, tehát, hogy gyakorlatilag ott működik ez így, hogy nem megkérdeznek, hanem ez a meló meg kell csinálni.
3: Szóval szerintetek mekkora arányban van ebben jelen a divat, vagy az üzleti kényszer? Meg lehet ezt, be lehet előni, illetve mit szóltok az egérmozgatás követéséhez?
6: Én fejlesztenék egy robotot, ami mozgatja helyettem az egeret.
3: Ja, ezt tényleg tegyük hozzá, hogy Képes Gábor egyébként mostanában fejleszt otthon bölcsészként vibe kódolással.
6: Igen, hát erről volt egy szó a műsorban, hogy több mint 30 programot csináltam vele. Az AI használata az egy nagyon jó dolog, csak nem így kellene kommunikálni a dolgozók felé.
3: Uh-huh. Viktor, egérmozgás követés, mit gondolsz?
5: Hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi dolog. Tehát, hogy ezeket régen úgy hívták botok, vagy hát ma is úgy hívják, szóval ezek ilyen kisebb programok, automata, a robotból van ez is egyébként, ez a bot rövidítés, amik egereket mozgattak. Talán a születés ennek az egésznek oda tehető, amikor ezért különböző hirdetési rendszerek pénzt fizettek, hogyha kattintottál. És hát ez ilyen 20 év, 25 év.
4: Ja,
5: és akkor ott keletkeztek ezek az első ilyen rutinok, amik mozgatták az egeret. Ott sem voltál, de mozgatták az egeret, aztán persze szimuláltak vele munkát, hogy te dolgozol, távmunkát, ugye a Covid alatt. Ez nagyon
3: Leo, nem akarsz létrehozni egy kis programot az egérmozgatás követésére? Ami valamilyen játékos szituáció.
6: Egy ilyen példázatos művészi játék lesz, ami kifigurázza ezt az egészet.
3: Na, menjünk tovább.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
3: A digitális nosztalgia is nosztalgia. Az éppen adott kor tinédzserei évtizedek múltán is hőskorszaknak látják azt, amikor először nyúltak például személyi számítógéphez. Akkor is, ha mai szemmel szánalmasan gyengécske gépekről van szó, de a jelentőségük természetesen annál nagyobb. Jelenleg a Vakondok című dokumentumfilm sorozat 6. része készül, amely a magyar 8-bites számítástechnika elképesztő, sokszor ismeretlen történetét mutatja be, mérnököktől klubokig, házi barkácsolóktól látásérült alkotókig. A sorozat egyébként mindig a háttérből kinövő kreatív, technikai vagy szubkulturális témákat dolgozta föl, de mindegyik más világot mutattak be az epizódok. Képes Gábor, digitális muzeológus, te hogyan kapcsolódsz a filmhez? Ötletadóként vagy információkat adsz az alkotóknak?
6: Mind a kettő. Matusik Szilárd barátom a filmnek a rendezője. Most gyűjt a film megvalósítására egy kampány során a vakondok.com/6 oldalon. És valóban ötletadó voltam, ugyanis én már jól ismertem a Vakondok 4 és Vakondok 5 filmeket. Többek között Keleti Artúr barátunk is szerepel benne. Ezek a filmek már az informatikával kapcsolatos szubkultúrákról, meg a játékfejlesztésről, szoftverkalózkodásról szóltak.
3: Leo, azért Vakondok, hogy föld alatti kultúra?
6: Engedd meg, bocsáss meg, csak ezt a fél mondatot hadd fejezzem be, hogyha jól emlékszem, körülbelül 2 évvel ezelőtt a múzeumok éjszakáján mondtam a Szilárdnak, hogy a szoftverről át kéne térni a hardverre, tehát mutassuk meg, hogy ebben a 8-bit fejlesztő barkács kultúrában milyen elképesztő hőstörténetek vannak.
3: Uh-huh. Na, beszéljünk erről, és csak azt akartam kérdezni az előbb, hogy a Vakondok cím az a föld alattiságát jelképezi ennek a tematikának? Tehát ilyen underground témakörök jönnek elő, mint a Vakondok is föld alatt?
6: Én azt gondolom, hogy mindenképpen, és a mostani filmben, a Vakondok 6-ban is lesz egy ilyen underground vonal, például akik a HCC klubban, Fushiban készítettek számítógépeket, meg klubkeretek között, de egész nagy cégekről is lesz szó, mint a Számítástechnikai Koordinációs Intézet, mert az államszocializmus, a kokomlista, a vasfüggöny miatt még a legnagyobb cégeknek is néha kellett egy kicsit ügyeskedni. Tehát az, hogy alkatrészeket kell csempészni, vagy az, hogy egy cigány primással kell összefogni, aki egy bőröntben behoz, becsempész egy IBM PC számítógépet, és utána annak készítik el a kreatív másolatát, ez a Proper 16 nevű számítógép. Tehát ez a sok-sok ügyesség, ügyeskedés, klónozás, kreatívkodás, ez azért úgy végig lengi a 70-es, 80-as évek magyar számítógépes kultúráját.
3: Vagy például most nekem beugrott a Commodore 16-os számítógép, ami egykori barátunk Dragon György elnevezése szerint a Magyarországon világhírű személyi számítógép.
6: Hát ez zseniális volt a gyútól, ez a Magyarországon világhírű, és a Matusik Szilárd rendező a C16 plusz 4 körüli kultúráról is fog benne forgatni, mint iskola számítógépekről. Az én reszortom, az én részem az a magyar fejlesztések fölgöngyölítése volt, és meg kell mondjam őszintén, hogy a teljes telefonregiszteremet átadtam a Szilárdnak, tehát az összes idős vagy idősödő konstruktőr, feltaláló elérhetőségét megadtam neki, és azért visszahallom, hogy már készülgetnek az interjúk, tehát ez egy fantasztikus örökségmentés is, hogy ezeknek az okos embereknek az anekdotáit megörökíti az utókornak.
3: A hallgatóink figyelmében hadd ajánljam a mi műsorunkat, pár évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy 2021-ben készítettünk egy ilyet, ami hasonló témakörben készült, tehát a magyar házi számítógépekről, ezek a 8-bites gépek, és például a Primo gép is megjelent a műsorban. Én akkor nagyon lelkesen mondtam például, hogy az egyik legszebb formavilága volt a Primo számítógépnek, amit egyébként egy MGTS kereteiben készítettek annak idején 80-as években. Tehát vissza lehet keresni a YouTube-on, úgyhogy esetleg a film alkotóinak figyelmébe ajánlhatnád. Leon.
6: Mindenképpen. Már az összekötés megtörtént egyébként, és a Primo alkotójával, egyik alkotójával, Mannó Sándorral is.
3: Így van, és hát van még csomó más számítógép, tehát az emlékezet elhalványult azóta, a 80-as évek óta, tehát mi is, amikor összeraktuk ezt a műsort, számomra is egy csomó dolog új volt benne, hogy hányféle magyar számítógép készült 70-es évek végétől 80-as évekig. Mondjad, Viktor.
5: Egy gyors félmondat, csak a Keleti Artúr barátunk neve már elhangzott, hát ugye vele van ez a, mind a ketten nagy rajongói vagyunk, és hát ugye a numero uno, az egyes számú közkedvenc, ha szabad így mondani, a Spektrum, és akkoriban volt, és hát Artúr a második számúnak a nagy rajongója, Commodore 64-nek, és csak meg akartam idézni kicsit a szellemét.
3: Igen, ő persze fordított sorrendben mondaná, hogy a Commodore 64 az első.
5: Nem, miért mondod ezt?
3: Nem, dehogy nem.
6: De itt lesz helyette Videoton TV Computer, Homelab, Braillab, Mickey 80, Triton Compi, és még tudnám, egész műsoridő végéig tudnám sorolni, milyen érdekessége.
3: És így rögtön akkor eszembe is jutott a TV Computerről, Videoton TV Computerről, hogy mind a mai napig élő eleven közösség fejleszti a tévékompjúterre a játékokat, úgyhogy ők...
4: Vannak még ebből működő modellek?
3: Képzeld el, még mindig ilyeneken dolgoznak, és a műsorban elkemez. Egyébként meg is szólaltattuk az egyik figurát, aki ebben benne van, és olyannyira, hogy nagyon lelkesen készít, olyan emberek, akik egyébként a mai modern számítástechnikával dolgoznak, de azért foglalkoznak a tévékompjúterrel, mert a 8-bites számítógépnek a korlátai, azok kihívást jelentenek a számukra. És olyan módszereket persze. kell alkalmazniuk, ami igen. tényleg kihívás. Úgyhogy gondolom, hogy ez is megjelenik majd ebben a Vakondok filmben.
6: Természetesen a film második felében és az is egy olyan téma, amiről volt szó röviden a mi adásunkban is, a replikakészítés, a mai szoftverfejlesztés, ez is benne lesz. Tehát most igyekszünk egy picit ezeket a szálakat összekötni a Simonyi Endrétől és a személyi számítógép kezdeteitől egészen a mai követőkig. Úgyhogy azt remélem, hogy aki ebben a szubkultúrában valamilyen szinten mozog, az hozzá fog járulni ennek a filmnek a sikeréhez.
3: Hát akkor, hogyha innen lehet esetleg javasolni a filmkészítőinek, akkor Képes Gábort is mindenképpen szólaltassák meg a filmben.
6: Velem mert... már fölvette a Szilárd
3: a beszélgetést,
6: viszont egy dolgot még hadd mondjak el büszkeségként, megnéztem ezt a vakondok.com/6 oldalt, és a gyűjtés 86%-on áll. Tehát valami elképesztő, hogy pár nap alatt több millió forintot összedobtak a rajongók. Tehát ez nagyon látszik, hogy tényleg, amit mondtál is, ez a bizonyos személyes nosztalgia, ez egy nagyon erős kapocs a felhasználókban és a potenciális nézőkben.
3: Mert hogy tehát közösségi finanszírozással készül a film, úgyhogy akkor abban tudnál segíteni le, hogy hogyan lehet megtalálni, nyilván rá kell keresni Vakondok 6, ugye?
6: vakondok.com/hat, és az utána átirányít egy közönségi finanszírozási felületre, és a Matusik Szilárd rendező mindenféle csomagokat ajánl föl, amelynek révén részt lehet majd venni különleges beszélgetéseken, vetítéseken, vagy akár föl lehet kerülni a stáblistára is.
3: Bennünket az érdekelne, hogyha elkészült a film és bemutatják, akkor a Szilárdot hívjuk meg a műsorba. Segítesz majd, gondolom, benne, Leo.
6: Boldog örömmel.
3: Köszönjük szépen akkor a beszámolót erről a készülő filmről. Reméljük, hogy egy-két év múlva el is készül, és akkor itt mi beszélhetünk a műsorban róla. Képes Gábor digitális múzeológust hallhattuk az előbbi percekben, és akkor most el is köszönünk tőled. Jó hétvégét kívánunk, Leo.
6: Köszönöm a lehetőséget, szervusztok!
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Maradunk a továbbiakban és a film világánál, ugyanis néha egy laptop egy jó ötlet, és a YouTube elég lehet ahhoz, hogy egy 20 éves filmes alkotó eljusson a filmvilág csúcsára. Ezt olvastam ki abból az összefoglaló videós anyagból, amit az egyik legnagyobb portálon, magyar portálon elmondtak. Két olyan filmes projektről, amiről most fogunk beszélgetni, egyébként kollégánkkal, Kovács Ákos Besével, aki egyébként most is ott ül a videós pultnál, és kapcsolgat bennünket. Ezt gondolom, hogy neked is egy érdekes helyzet lesz, Ákos, hogy beszélgetünk, és közben kapcsolgatsz.
7: És közben még kapcsolgatnom is kell a videókat, szóval nem tudom, hogy hova figyeljek, hogy éppen a képemet nézzem, vagy arra figyeljek, hogy értelmes dolgok jöjjenek ki a számból.
3: Drukkolunk neked, és a hallgatóknak mondjuk, hogy lesz majd olyan változat is ebből a műsorból, amit meg lehet így ilyen módon nézni. A múlt heti műsorhoz hadd térek egy kicsit vissza, amikor a Hellgrind című filmről beszélgettünk Arthurral, amit a Cannes Film Fesztiválon is bemutattak. Ez egy olyan film, ami 500 ezer dollárból készült összesen, 95 perces film, és az összes nittet mesterséges intelligenciával készítették ebben a filmben, tehát Hellgrind, ez a címe, és hát ott nem tudom, hogy milyen idős alkotó volt a készítő, de inkább a demonstráció volt a cél az egésznek, hogy felmutassák a filmes világnak, filmes szakmának, hogy mi mindenre jó a mesterséges intelligencia. Én azért, hogy vissza, vagy megnézve ennek a filmnek az előzetesét, azért látszott rajta, tehát ugyanaz a hatás volt, mint a videójátékoknál, hogy videójátékosok hihetetlenül boldogan lelkesednek, hogy mennyire életűek a karakterek. Azért szerintem, hogyha őszinték vagyunk, látjuk a videójátékokban, hogy azért pixeles, meg kicsit a műanyag hatású. Úgyhogy szerintem innen is lehetne indítani azt, hogy ez a két film, amiről beszélgetni fogunk, és ami viszont kifejezetten Z-generációs alkotóktól származik, mennyire felel meg ezeknek a filmes követelményeknek? Tehát úgy néz ki, mintha tényleg egy igazi film készült volna, Ákos?
7: Sőt, talán még azt is mondanám, hogy jobban is néznek ki, mint az elmúlt években mondjuk Hollywoodból érkezett filmek, mert ha megnézzük a régebbi hollywoodi filmeket, akkor elkezdtek egy olyan irányba haladni, hogy inkább a pénzt és az eladhatóságot priorizálták. Ezek a újfajta Z-generációs rendezők pedig most egy olyan közösség és kooperáció orientált közegből jöttek, amik inkább arra vannak kihegyezve, hogyha van egy jó ötleted, akkor azt el tud készíteni. Ken Parkes pedig, ugye ő a Backroom filmet készítette, az egyik az film, egyik amiről ebből, most beszélünk.
3: Ez is egy horrorfilm.
7: Horrorfilm, igen. Hát ő 16 évesen kezdte el ezen a projekten dolgozni, és még mielőtt az A24 stúdió fel nem vette így magát a film ötletét, hogy elkészítse nekik, ő komolyan saját maga egyetlen egy kompjúterrel egész sorozatot készített belőle, és ez az új film is beleillik ebbe az univerzumba, amit ő már eleve kitalált.
3: Itt az egész alaptörténet valami olyasmi, hogyha jól olvastam erről, hogy egy-két kép létezett erről a Backrooms történetből, és ezt a képi világot gondolta tovább a fiatalember. És csinálta meg mesterséges intelligenciával?
7: Nem. Épp ez a lényeg. Látom a mesterséges intelligenciában a lehetőséget, viszont érdekes módon, mivel nem pénzorientált oldalról jöttek ezek a rendezők, mindkettő a Ken Parker, nem, mindjárt meg lesznek a rendezők.
3: Az egyik.
7: Hogy Ken Parsons és mindketten elítélték. Ők nem filmes tudományként kezelik ezeket a dolgokat, hanem filmművészetként, ami szerintem az én generációmban jön vissza, hogy újra művészetként kezeljük a filmeket.
3: Mit ítéltek el? A mesterséges intelligenciát? Vagy mit?
7: A, a generatív mesterséges intelligencia használatát. Mert
3: tehát akkor ők teljesen analóg eszközökkel építették?
7: Nem. A mesterséges intelligencia nagyon jókat tett a filmes iparnak, hogy a green screenezés, rotoszkópia, nagyon sok hasznos dolga van, de hagyj idézem mondjuk tükörfordításban Kane Parsons, ő az egyik interjújában pont a Backrooms-szal kapcsolatban azt fogalmazta meg, hogy ő sose használna generatív mesterséges intelligenciát a filmjében, és amikor más filmjében látja azt, hogy ilyet használnak, az őt így kirántja a filmekből. Uh-huh. Mert hogyha a filmet akarsz készíteni, akkor egy történetet akarsz elmesélni. És hogyha egy olyan fontos szempontjában, mint például a képi világ, hajlandó vagy outsource-olni,
4: kihelyezni
7: egy mesterséges intelligenciára a munkát, akkor látszik, hogy számodra nem is olyan fontos, hogy te készítsd el azt a filmet. És én miért szeretném egy olyan rendezőnek a filmjét megnézni, akinek csak egy ötlete volt, de semmi szándéka, hogy azt ő maga valósítsa meg. És ezeket találtam olyan szépnek most ebben a két filmben, hogy mindkettő leverte a legújabb Star Wars filmet most pénzügyileg, annak ellenére, hogy az egyik film a Star Warsnak a 0.5%-ának a pénzügyi helyzetéből hozta ki ezt a dolgot, a másik pedig a 10%-ából. Szóval látszik azon, hogy az önmegvalósítás és az, hogy egy jó ötlettel kiálljál, és saját magad mutasd be a filmet, szerintem sokkal többet számít azon, mint hogy mennyire tudod megvalósítani.
4: Hadd legyen már egy kérdésem. Ezek a fiatal filmesek, ezek tanulták a filmkészítést? Értenek hozzá?
7: Tanulni a filmkészítést tradicionálisan nem tanulták. Nem jártak filmes iskolába, nem jártak ebben kapcsolatban egyetemre. Tapasztalni viszont nagyon hosszú ideig megtapasztalták a filmkészítést. Szóval...
4: Mármint hogy? Tehát sok filmet láttak? Vagy,
7: nem.
4: Vagy ott ültek a profi filmrendezők mellett, bekéreckedtek a stábba, vagy hogy? Tehát hogy lehet tapasztalni különben?
7: Ők főként a YouTube-ról jöttek, youtuberek ezek az emberek, és még mielőtt nagy filmeket kezdtek el készíteni, ők YouTube videókat rendeztek, készítettek, találtak
4: És azt
7: ki.
4: Megtanulták valahogy, hogy azt hogy kell jól csinálni? Vagy pedig ez is csak a
3: tapasztalták.
7: Mármint nem megtanulták, mivel a YouTube-on rögtöni visszaigazolást kapsz arról, hogy mennyire jó és mire vevők a nézők, ezért, hogyha valamit elrontasz, akkor látod a számokból a YouTube videód alatt, hogy nem nézik az emberek.
5: Okay, ezt hívják tanulásnak, autodidakta, autogén tanulás.
4: Igen, de egy nagy játékfilmet megcsinálni, ez nem olyan, mint egy 3 perces YouTube videót, és akkor kapok, mit tudom én, 10 000 lájkot fél óra alatt, akkor azt mondom, hogy ez most jól sikerült. Tehát ez egy szakma, tehát ez nagyon nehéz megcsinálni szakmailag egy másfél vagy két órás.
3: Jó, de Zoli, az a szakma is felépült egyszer valahogy. Igaz, hogy a filmnek a 100 éves története sokkal hosszabb, mint mondjuk egy
5: ilyen fiatal. Az a számtalan rendező, fiatal... aki csak simán tehetséges volt, és nem tanult sehol soha semmit.
3: Igen, tehát ők építették fel a 100 évvel ezelőtti múltban a filmkészítésnek a szakmai fortéjait. Nyilván csomót hibáztak, meg jó dolgokat is kitaláltak, de így fölépült egy ilyen módszer. Igen. Mint hogy minden másban is így történik egyébként a tudás fölépítése.
4: És én megrendíthetetlenül hiszek abban, hogyha 100 éves ez a filmezés, vagy ez a terület, akkor azt a 100 évet egy valamire való rendezőnek meg kell tanulnia. Tudnia kell fejből, hogy a 100 évben volt.
3: Hát főleg, hogyha filmtörténészről beszélünk.
5: De ez azt jelenteni, hogy a legrégebbi filmek nagyon rosszak voltak, és aztán egyre jobbak lettek, ahogy telt múlt az idő.
7: Én szerintem
4: nem
7: tudok
4: egy
7: festményt úgy megfesteni, hogy tudnám, hogy ki volt René. Én látom a szépséget egy festményben, annak ellenére is, hogy nem tanultam a festés történetét a barlangrajzoktól kezdve.
3: Jó, azért ennek ellenére, hogy a két fiatalember, akit Ákos említett, ők nem jártak filmes iskolába, azért az nem mondható, hogy ők teljesen nulláról indultak ennek, tehát egyrészt a gyakorlatát említette
7: Sok 10 éves gyakorlat volt YouTube videókban, és itt most nem az ilyen 10 másodperces TikTok táncokra gondolok, hanem rendesen történetre épülő kisfilmeket készítettek lényegében.
3: Egyrészt ez, másrészt meg azért figyelték, gondolom, tehát azért ők nem függetlenek voltak a filmvilágától.
7: Nem, egyáltalán nem.
3: Szerintem ők ebbe beleásták magukat valamilyen szinten.
7: Hát, hogyha egyedül lettek volna, akkor nem is tudták volna elkészíteni a filmet, ki kellett nekik is olyan kapcsolatot építeniük, ami alapján...
3: Jó, mindez nekem azért érdekes, mert ezek szerint, hogyha meg akarják haladni az eddigi módszereket, akkor ők fölépítettek a fejükben egy egészen másfajta filmes gondolkodást. És lehet, hogy ez jelenik meg ebben a másik fajta sikerben, hogy ez a bizonyos két film, ha lehet, hogy csak a saját korosztályukban, de óriási sikert ér el. Mit gondolsz erről, Ákos?
7: Én szeretnék minél több kreatív filmet látni, jó filmet, bármilyen közegből is érkeztek azok a rendezők. Szerintem jó irányba haladunk avval, hogy a stúdiók végre olyan újfajta kreatívoknak is adnak lehetőséget, akik az internetről jöttek, nem pedig filmes iskolákból. Ez szerintem hoz egy olyan friss vért a rendszerbe, ami talán kicsit felbojdítja ezt a, hát kicsit megfásult filmes ipart.
3: Ebből következően akkor te azt gondolod, hogy ez a két film, ami most nagy sikert ért el, ezek az első fecskék, és jön majd a óriási nagy madárraj utánuk, vagy pedig most volt egy ilyen divatos jelenség, és aztán visszatérünk az eredeti fősodorhoz?
7: Szeretném azt hinni, hogy ez így a tavasz első két fecskéje, és még jönnek majd még a madarak.
3: Na, kíváncsiak leszünk erről. Egyébként a másik film az Obsessions.
7: Igen.
3: Az is egy horrorfilm?
7: Az is horrorfilm. De...
3: Ugyanígy egy laptopon készült?
7: Nem. Ezek nem egy laptopon készült filmek voltak, ezek nagy rendes stúdióban elkészített filmek voltak, csak maguk a rendezők jöttek olyan háttérből, ahol egy laptoppal készítettek filmet.
3: Uh-huh. Egyébként csak, hogy visszautaljunk a múltra, tehát ugye említetted a Star Wars filmeket, tehát az első Star Wars film rendezője George Lucas, meg a mese kitalálója is valaha annak idején pont azt akart, hogy megújítsa a filmvilágot. Tehát úgynevezett független filmesként akart berobbanni a
7: Tarantino. És az első filmvilágba. Star Wars film az egy nagyon jó, független és megújító film volt.
3: Kevés
7: csak
3: pénzből.
7: Sajnos most már a 30-adikat nézzük.
4: De és... jó, de az már nem az.
3: Az már nem
4: ez
3: az
4: már egy más vállalkozás.
3: Az már a Disney készíti. Úgyhogy előbb-utóbb lehet, hogy mindig a független filmesekből lesz egy Darth Vader.
5: Ez szintézis film volt az első Star Wars trilógia, és itt értek egyet Zolival, tehát, hogy filmes lehet bár, tehát mint a Lecsóban, hogy főzni bárki tud, tehát filmet készíteni bárki tud, de ha kritikusnak mennél, na akkor végezd el a sulin. Ahhoz tudni kell.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Maradunk a Z-generációsoknál, és egy furcsa nevű, talán magyar származású idegkutatót fogok itt idézni, ugyanis Jared Cooney horvát idegkutató azt állítja, hogy a Z-generáció az első modern korosztály, amelynek rosszabbak a kognitív és tanulmányi eredményei, mint a szüleiké. Ezt ráadásul több ország teszteredményeit elemezve mondja, és azt is állítja, hogy a fő tényező a túlzott képernyőidő és a digitális tanulási környezet. Erről a múlt heti műsorban is beszéltünk egyébként, akkor Fülöp Hajnalka volt itt a vendégünk, és ő a svédországi változások kapcsán beszélt arról, hogy ők visszakanyarodnak az analóg eszközökhöz, hogy a gyerekek a közoktatásban először tanulják meg az eddigi módon a kézírást, olvasást, számolást, stb. És ne kapjanak néhány évesen, ne legyen a kezükben okostelefon, vagy laptop, vagy ilyesmi. Mi a helyzet itt ezzel a Z-generációval, Justin Viktor? Te osztod ezeket a megfigyeléseket, hogy
5: igen,
3: visszafejlődnek?
5: Hogy én azért én ettől mindenképpen hátrébb lépnék, amit most utoljára mondtál, ettől ne legyen a kezükben semmi. Tehát ez a Hajnyi témája volt, meg a Hajnyinak a... Tehát hallgassa meg azt a beszélgetést, nagyon tanulságos, meg érdekes. Igen, itt másról van szó. Ezzel kapcsolatban egyébként nekem nem ez az álláspontom, az is lépek ettől hátrém. Szóval itt arról van szó, hogy ilyen komoly tesztek, amiket a magyar médiában is sokszor emlegetnek, mint a PISA, vagy a TIMSS, vagy a PIRLS, nagy komoly nemzetközi mérési adatok mutatnak arra, hogy az Z-generációnál, ott az első olyan generáció, ahol már erősen kimutathatóan probléma van, a hanyatlik a figyelem, hanyatlik a memória, írás-olvasási készség, számolási készség. Ugye így megint így hozta le a mainstream média ezt a hírt gyakorlatilag, hogy ez egy erős probléma, és hát az említett idegtudós Jared Kuni Horváth szerint ez digitalizációs probléma, tehát képernyő probléma. Na de van egy nagyon fontos árnyalata ennek, hogy nem csak, képzeljétek, hogy nem csak az Z-generációra jellemző, hanem bárkire, aki 2010 óta tanul. Oké, tehát a Kuni egyébként ezt is mondja, ő ezt egy edtech, ez angol szó, az education és a technology-ból származik, vagy van összerakva, ez egy oktatás technológia azt jelenti, tehát ő oktatás technológiai problémának látja ezt, amit a digitalizációhoz köt. De nem csak az égeneráció, tehát ez nem egy úgymond Gen Z probléma, hanem ez egy olyan probléma, hogy aki digitális oktatási eszközökkel tanul főkép, tehát és nem ír kézzel, nem olvas fizikai létező könyvekből, hanem mondjuk képernyőről olvas, jegyzetel és gépel, tehát gépelve jegyzetel, bocsánat, így, az kevésbé hatékonyan fogja tudni rögzíteni, amit feldolgoz, kevésbé is dolgozza föl, és ezzel tudok azonosulni ezzel a megközelítéssel, hiszen sokkal nagyobb munka kijegyzetelni valamit a saját két kezeddel ott. Old school, amit mondok, vagy ilyen régi módinak tűnhet, de mégis ez egy átdolgozás, ez már a saját személyiséget szűrőjén való átszűrés, ez egy munka. Ez egy kognitív munka.
3: A mi kicsit idősebb generációnk is hasonló tüneteket tapasztalna magán, hogyha most hosszan akár több éven keresztül tanul, és digitális eszközök használatával, akkor ugyanilyen figyelemzavarosak leszünk, és nem tudunk fókuszálni, stb.
5: Feltételes mód nélkül. Tehát, hogy ezzel ki van egészítve ez a hír. Általában a hallgatókat, a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat mérik. Tehát a PISA teszten őket.
4: Meg a inkább a közoktatásban. Tehát a,
5: igen, de hogy mellé tettek olyan méréseket, amik ugye azok nem annyira elterjedtek, nem kapnak akkora reflektorfényt, de látható, hogy a digitalizált ilyen értelemben, vagy a digitális eszközök használatának, kizárólagos használatának, ugye precízen fogalmaznak, annak mindenki áldozatul esik ebben a tekintetben.
4: És akkor itt rögtön van egy apró, egy finom cáfolata annak a helyzetnek, annak a ideológiának, én inkább így nevezném, ami az utóbbi években most már nagyon-nagyon elterjedt, hogy a társadalmat globálisan is generációkra osztjuk. Vannak Z-sek, vannak Y-osok, vannak X-esek, meg vannak boomerek. A boomerek, tehát a nagy generáció, és ezek között mint a semmi kapcsolat nem lenne. Tehát Viktor nagyon pregnánsan, nagyon pontosan elmondtad ennek a cáfolatát. Tehát itt nem erről van szó.
7: Fú, nagyon felüdítő, hogy én picit féltem attól, hogy úgy kell ide jönnöm, hogy te úristen, meg kell védenem a generációban.
4: Zárójel, most egy Z-generációs beszél, tessék.
5: Igen. Nem, szó sincs róla.
7: Mi meg csak akkor adnak nekem mikrofont, amikor Z-generációs dolgokról kell beszélni, nem engedik, hogy beszéljek. Mentsetek meg!
5: Egyet is értek az Olival, és ugyanakkor nagy rajongója vagyok a Z-generációnak, és azt gondolom, abszolút nincs így, nem buták, dehogy is.
4: Ennek a kutatásnak az interpretációjáról szóló cikk, tehát az interpretáció ebben benne van az is, hogy ez a kutató azt találta az egyik leglényegesebb problémának, illetve eltérésnek, hogy az a generáció, amelyeket gyakran szoktak mérni, tehát most akkor beszéljünk az Z-esekről, de mint kiderült Viktor elővezetésben, nem csak rájuk vonatkozik, tehát hogy a legnagyobb hiányosság az a hosszú, elmélyült tanulási folyamat és a hosszú, elmélyült interpretációs képesség. Tudnélik, a képernyő használat, a digitalizált eszközök használata, a gyorsan tesztel, összefoglalva csináljuk, legyünk rajta túl, nem kell az egészet elolvasni, gyorsan pörgetni, gyorsan megtanulni információt, kivonaton, így van, nem magam csinálom, nem kézzel, hanem gyorsan rajta túl. Tehát ez a fajta leülök, és akkor egy, két, három, vagy akár egy héten keresztül elmélyülten nyugodtan olvasom. Ez a mi generációnk, nézek itt a műsorvezetőnkre, ugye Árpira,
3: aki bólogat.
4: Abszolút, mind a ketten X-esek vagyunk. Tehát az a mi iskolánkban, mi iskolai karrierünkben, ez teljesen természetes dolog volt, hogy leveszük a papírra, igen, papírra kinyomtatott könyv, sok betű volt benne, és akkor azt olvastuk egy hétig.
3: És ez tanított türelemre, kitartásra?
4: Meg egy másfajta gondolkodásra, egy másfajta tudás rögzítésre, hogy hosszan, elmélyülten megtanulom és megértem az összefüggéseket. Hát, én magam.
5: Úgynevezett soft skilleket, tehát pontosan, olyan képességeket szereztél meg ezáltal. Igen. Na ez egy nagyon fontos része ennek. Nekem mindig eszembe jut, van egy kis vicces ábra, aminek egy piramis, aminek a tetején ül egy nagyon bölcs ember, és akkor a jobb oldalon van egy olyan létra fölfele, ahol valaki tanul, meg szigorúan, tehát végignyomja ezt a klasszikus, hagyományos utat, ami egyébként fáradtságos, és nyilván nem kell 100%-ban ezt így végigjárni, nem tudom, 100 év múlva is, de azért egy részét érdemes végigizzadni, mert nem lesznek meg azok a képességek, amik aztán ott a tetején képessé tesznek arra, hogy mondjuk egy EMI kiértékelésbe, ez a bal oldal, ahol egyszerűen csak egy felliftezel az EMI-vel a tetejére, ott nem fogod a hibákat látni, nem fogsz gyanút, nem lesznek meg azok a vészcsengők, ugyanakkor nem lesznek meg azok az intuitív, nem fejlődnek ki azok az intuíciók. Tehát, hogy
4: pontosan ez... nem látod annyira az összefüggéseket, mert külső eszköz keresel ahhoz, hogy az összefüggéseket megtalálj.
5: És megcsinálj helyette.
3: Zolinak mondom most, meg azoknak a hallgatóknak, akik az egykori műsorunkban emlékeznek Gróf Miklós fanyalgó jegyzeteire, ő már több mint 20 évvel ezelőtt beszélt az egyik jegyzetében arról, hogy ez az internetes világ, ez is elhozta ezt a hatást, hogy mindent nagyon gyorsan megkapunk. Szemben azzal, hogy előtte el kellett menni egy könyvtárba, meg kellett keresni, az egy munka, tehát már oda menni, kikeresni, és egy időmennyiség is, meg energiabefektetés, és ettől volt egy olyan hatás, hogy valamilyen információt megtaláltunk, akkor az minthogyha egy ilyen jutalom lenne, hogy célba értünk. Szemben azzal, hogy a Google-ben beütjük, tehát még teljesen 1.0-ás felhasználóként, beütjük a Google-be a keresett szót, és egyből megvan a válasz. Nem kell oda menni a könyvtárba, nem kell keresni semmit, ott van, egyből. A mesterséges intelligencia használat az még tovább fokozza ezt a sebességet.
5: Artur mondta a múlt heti adásban, hogy a polihisztor akkora lejárt, és sajnos ez valóban egyébként, ha belegondoltak, még az is lehet, hogy 20 év múlva csíp lesz az agyunkban, és ez az egész tök fölösleges lesz teljesen, mert hogy minek, mert ott lesz az internet, meg az egész a fejedben, nem tudjuk merre megy, de erre.
3: Na mit szól az égenerációs Ákos?
7: Tehát jól értem, hogy akkor egy olyan világban élünk, ami egyre kevésbé jutalmaz azt, hogyha valaki intelligens? Mert én nem láttam olyan gyereket még, aki, hogyha szeretett volna valamit megtanulni, az ne kezdte volna el azt megtanulni. Én csak azt érzem, hogy egyre kevésbé van jutalmazva minden által a gondolkodás. Pörgetek a TikTokon, a politikában, ha nem gondolkodok, akkor jutalmaznak azért... az AI gondolkozik helyettem.
4: A marketingben is jutalmaznak, ha nem gondolkodsz.
7: Nincsen jutalmazva az, hogyha intelligens vagy, sőt, boldogabb életet tudsz élni avval, hogyha nem gondolkozol, mert akkor kevésbé leszel szomorú.
5: Én most értettem meg, amit mondasz. Lehet, hogy egy kicsit félreérthetően mondod, de nem biztos, hogy jól értem, azért hagyj próbálja meg értelmezni. Tehát azt mondod igazándiból, hogy nagyon könnyű jutalmazáshoz jutni az elvégzett munka hiányában is. Ezt jól értem?
7: Igen.
3: Nekem meg az jutott eszembe erről, hogy amit a Zoli mondott, hogy a rögzülése a dolgoknak. Tehát az az élmény, hogy én megkaptam egy információt, megszereztem magamnak, és rögzül a fejemben, annak kell időt hagyni. Tehát, hogy örüljek annak az eredménynek, annak a sikernek. És hogyha túl gyorsan jönnek egymás után, akkor már elfelejtem 2 perc után, hogy 10 másik eredményt is megszereztem 2 perccel ezelőtt, és akkor nincs meg, az a sikerélmény is elhalványul és elfelejtődik.
5: Túl pörgeti a dopamin rendszeredet.
7: Aha. És hogyha nincs jutalmazva az, hogy az emberek egyre intelligensebbek és intelligensebbek legyenek, akkor, mint látjuk, elkezdenek elbutulni. Szerintem ez volt a hírben a lényeg, hogy egy olyan világot alkottunk, ahol mivel nincsen jutalmazva az, hogy okosabbak legyünk, ezért egyre butábbak vagyunk.
5: De itt a buta az lehet, hogy erős, nem? Tehát bennem mindig az van, hogy ezzel most minősítünk egy trendet, amit lehet, hogy nem is látunk jól, mert most
3: így mondja a kutató, bele,
7: a cikknek a...
5: Igen, azt én értem, hogy... de hogy mi van akkor, hogyha a jövő az már egy olyan, tehát hogy nem lesz, mi van, hogyha ez olyan, mint a, mondjak egy teljesen PC példát, tehát mint a majmoknak ugye van farka, amivel kapaszkodnak a fára, és így lengenek ide-oda. De mi van akkor, hogyha ez egy olyan képesség, amire nem lesz szükségünk, tehát hogy mint ahogy nekünk sincsen már, ez visszafejlődött evolúciósan, tehát nem kell majd ez a fajta intelligencia. Ez olyan, most az Oli utálni fog, ez olyan, mint a, azt kell tudnom, hol van a könyv a polcon, nem pedig azt, hogy mi van a könyvben. Ugye ez a Google korszaknak a mantrája gyakorlatilag. Tehát mi van akkor, hogyha tényleg ez lesz?
4: Igen, de az a vicc, hogy a nagyon friss múltban, tehát egészen mostanság, elemi erővel tapasztalom azt, hogy feltör ennek az ideológiának, ennek a gondolkodásnak a cáfolata. Tehát, hogy kezdünk rájönni, hogy ez rossz irány. Tehát nem jó. Ugyanakkor meg igazatok lehet abban, hogy azt is éljük, azt az időszakot is éljük, amikor az intelligencia fogalmát újra kezdjük definiálni. Igen. Ebben a világban élünk most, és a hagyományos normatíváink azok csúsznak össze, és talán kialakul valami új rendszer, de abban én egyébként tényleg hiszek, hogyha normálisan, nyugodtan, igen, az elejétől végéig az eredetit megnézem, elolvasom, meghallgatom, megtanulom, és ebből sokat csinálok, akkor kreatívabb tudok lenni, mert magam jövök rá azokra az útvonalakra, összefüggésekre és eltérésekre, amelyekre ugyebár külső segédeszközt, vagy emmit, vagy akármit is lehet használni.
5: Feltanítod magad, úgymond.
4: Igen, feltanítom magam, igen, mint a mesterséges intelligenciát.
3: És azért is kell a tudás, hogy akár meghaladjuk az...
4: És azt meg, ebből mindig valami új épült az emberiség eddigi kultúrtörténetében. Lehet, hogy ez most elemi módon változik meg.
3: Viktor, még egy kérdés hozzád, hogy szerinted kell-e visszafordítani ezt a trendet, vagy pedig úgysem lehet visszafordítani, és ez ebbe az irányba megyünk, és aztán majd lesz belőle valami, mit mondtál a majom farkába.
5: Ezekkel lehet engem visszakergetni a fára, de pedig én is elveszítettem már a kapaszkodó képességemet, szóval nem, abszolút nem is lehet. Erről mindig is Rákosi jut eszembe, hogy megfordítjuk azt a folyót, akkor is megfordítjuk azt. Nem lehet folyókat megfordítani, nem lehet trendeket visszafordítani. Lehet iterálni, vagy lehet módosítani, lehet, nem tudom, hozzászólni, mint hogy mit tesszük, meg nézni a svéd példát, meg nem tudom, könyvből tanulni, de megy a világ, amerre megy, figyelni kell, alkalmazkodni kell. Az intelligencia, azt ne felejtsük el, az nem okosságot jelent, hanem alkalmazkodó képességet a szó. Tehát, hogy itt erről van szó.
3: Az elmúlt percekben Jared Kuni horvát idegkutató kutatásával foglalkoztunk, és annak kapcsán néhány gondolatot megfogalmaztunk. Nem csak az E-generációról, de róluk is, arról, hogy hogyan tanulunk, és mi fog ebből következni.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Az előbb már említettem a rég volt műsorainkat, amiben nem csak Gróf Miklós fanyalgó jegyzetei voltak, hanem Bódi Zoltán infószótár rovata is.
4: Bódi Zoltán fanyalgása is.
3: Hát fanyalgóval vagy fanyalgással kombinált infószótár rovata, ami egyébként 1998-ban indult, tehát 28 éve.
4: Jézus.
3: Zoltán, nagyon telik az idő. Igen. Rettenetesen. De például az olyan technológiák, mint az SMS felett is telik az idő, aztán mégis itt van velünk.
4: Igen, igen. És természetesen a régi időkben beszéltünk az SMS-ről is, mint betűszóról, és most, hát 20 éve azért már létezik egy alternatív technológia, több is, amelyik, hogy is magyarázzam. Tehát a mobiltelefonról mobiltelefonra, a mobiltelefonba beépített üzenetküldő alkalmazással információt, tehát üzenetet küldünk valakinek, azt minek nevezzük. Szerintem még mind a mai napig ezt SMS-nek hívjuk.
3: Igen.
4: És lehet...
3: Angolul meg texting.
4: Angolul texting, igen. És könnyen lehet, hogy egyáltalán nem is ezt a technológiát használjuk, de mégis SMS-nek hívjuk.
3: Messenger üzenetet küldök neked. Például.
4: Igen, azért az egy kicsit más dolog, mert a Messenger az ugye egy másik szolgáltatásnak a része, és az külön le kell egy alkalmazást töltened, hogy a Messenger nevű üzenetküldést használd, de lényegében technológiának ugyanerről van szó.
3: Meg vannak emberek, akik összekeverik.
4: Tehát van, akik összekeverik.
3: Üzenetet küldök neked, jó, de hogy? SMS-be vagy Messengerbe? Tehát ez így elhangzik.
4: Igen. Szóval egy nagy káosz az egész, igen. És na, tegyünk rendet. Tehát az SMS, mint betűszó, hogy a Short Message Service, tehát a rövid üzenet küldő szolgáltatást jelenti.
3: Ez a technológia őskorából
4: szám. Igen, és a lényeg, hogy az adatot azt a GSM hálózaton keresztül küldi a technológia, egyik telefonról a másikra, egyik eszközről a másikra, míg már több mint 20 éve ennek azért létezik az alternatívája, amelyik a felszínen, ha nagyon hasonló, ehhez, tehát valóban üzenetet küldök az egyik eszközre a másikra, de nem a GSM hálózatán keresztül, viszont ugyanazon az üzenet küldő alkalmazáson keresztül, ahogy az SMS is átmegy, de IP alapon, tehát interneten keresztül. Alapvetően más a helyzet, hiszen nem kell érte külön díjat fizetni, nem a GSM technológiát és hálózatot használom hazaadva, hanem egészen más technológiát, az adatkapcsolat alapú ugye, internetet, és ennek van egy több verziója is. Az Apple felhasználók kezdettől fogva gyakorlatilag alternatívaként, sőt preferált üzenetküldő szolgáltatásként az úgynevezett iMessage-et használták, és használják mind a mai napig, de ennek már jó 20 éve van egy alternatívája, az RCS, vagy RCS, vagy ejtsük, ahogy akarjuk.
3: RC,
4: igen, Rich Communication Services, tehát valamilyen mondjuk kiterjesztett üzenetküldő szolgáltatást, én így magyarítanám.
3: Milyen irányba terjeszti ki?
4: Úgy, hogy
3: nem csak 160 karakter?
4: Nem csak 160 karakter, hanem annyi, amennyit akarsz. Aha. Nem csak lebutított vagy adatkorlátos egyéb adatok, tehát hallható, mozgó vagy képi adatok, hanem amit a internet elbír. A minőségben egészen sokkal jobb.
3: Még akár kis videót is küldhetek?
4: Akár kis videó is. Látom, hogy a partnerem az éppen válaszol, látom, hogy megkapta és elolvasta, és ilyesmi.
3: De akkor ez olyan, mint az MMS. Az MMS még nem említettük, az valamikor 25 éve, igen, vagy 20 éve,
4: igen,
3: és az és már multimédiás SMS, tehát már képet lehetett küldeni.
4: Igen, viszont az is a GSM technológiát használta. Aha. Fel. És
3: akkor ez egy ilyen felturbózott MMS, amiről most beszélünk, az RCS vagy RC.
4: Hát mondjuk az SMS vagy az MMS az egy dűlő úton halad, ilyen szamár húzta kordén, és az RCS meg az iMessage meg ezek pedig, igen, egy Forma 1-es versenyautóval a Hungaroringen éppen a padlógázzal, tehát körülbelül ilyen, tehát valóban ugyanaz, csak teljesen más. Na, az egésznek a nyelvileg az érdekessége az az, hogy nevezzük ezt az eszközt, hogy nevezzük ezt a technológiát, mi ez? Tehát akkor meg fogjuk tanulni, hogy ezen túl RCS küldünk egymásnak? Vagy iMessage, vagy üzenetet, vagy SMS küldünk? A nyelvi változások mögött nem feltétlenül kell, hogy ott legyen a fogalom jelentésének a mély ismerete. Valami elterjedt, valamit használunk, és az valószínűleg ugyanúgy fog maradni. SMS-ben elküldöm, hogy hol találkozunk majd holnap, de egyébként simán lehet, hogy az eszközöm majd azt választja, hogy RCS szabvány szerint fog átmenni, vagy iMessage szabvány szerint fog átmenni, vagy lehet, hogy hagyományos SMS szabványként fog elmenni, de akkor is ez marad SMS szerintem.
3: Tehát akkor azt mondod, hogy a technológia az fejlődik a telefonjainkban, amin keresztül üzenünk egymásnak, de ugyanúgy fogjuk mondani a Forma 1-es Hungaroringen haladó üzenetünkre, hogy igen. SMS?
4: Szerintem igen, és ez a különbség a köznyelv és a szaknyelv között, mert a szaknyelven ez tilos. Ott mindenképpen az, vagy iMessage, vagy RCS, vagy RCS, vagy SMS, vagy MMS, az nagyon fontos, hogy a szakemberek ne tévedjenek. Az alemi követelmény.
3: Mert tudod, mi ebben még az érdekes, hogy a szolgáltatók viszont előszeretettel mondogatják ezeket a technológiákat.
4: Hát marketing értéke van ennek a technológiának.
3: Hogy újdonság, ugye?
4: Hogy újdonság. És miért beszélünk most róla? Azért, mert ugyan 2 éve ismerte el az Apple is ezt a technológiát, meg korábban nem támogatta, és az utóbbi napokban kezd a legnagyobb magyar telekom szolgáltató felől Magyarországon a PR és a marketing üzenet átmenni a felhasználóknak, hogy most már az Apple eszközén is használhatja az RCS szabványú üzenetküldést. És ez idén évelején indult el ennek a beépítése a magyar technológiába, és néhány hete van egy újabb technológiai mérföldkő, és ezt kezdik el mostanában.
3: Azért én tényleg nagyon kíváncsi leszek ennek a kommunikálására, mert azért 25 éve még nagy merénnyel mondogatták az új technológiákat is a szolgáltatók.
5: Nekem lenne egy javaslatom, nagyon, Zoli nagyon megfogta itt a sport.
3: Csak gyorsan, Viktor.
5: Ja igen, az RS, sport, racing, igen. Tehát ez abszolút ezt kommunikálja.
3: Na hát, ha megfogadják. Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Képes Gábornak, Kovács Ákos Besének és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, valamint a technikai munkatársaknak Budapesten Asszony Zsoltnak, akinek egyúttal az utómunkát is köszönjük, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk a jövő héten. Viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
2: Postmodern. A hétfői nappaliban ezúttal is többféle világ találkozik egymással. Szó lesz a 12. SPEFI nemzetközi speciális filmfesztiválról, amely a fogyatékossággal élő, neurodivergens vagy pszichiátriai állapottal rendelkező emberek történeteinek hiteles filmes bemutatását helyezi középpontba. A részletekről Fábián Gábor fesztiváligazgatót kérdezzük. Vendégeink lesznek Kontár Ronald és Kalocsai Enrikó, akikkel a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia sikeres idényéről, az utánpótlás kérdéséről és a felsőszeri Big Mac Cupról beszélgetünk, de természetesen a labdarúgó VB sem maradt ki. Végül alsószeribe is ellátogatunk. 20. alkalommal rendezik meg a Jurtanapokat, erről Szabados Zsolt főszervezővel beszélgetünk. A hétfői nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullámhosszain.

Pozsonyban és Kassán is 30 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A Magyar Szövetség két megyében indít saját elnökjelöltet. Berényi Józsefet Nagyszombat megyében, Csenger Tibort pedig Nyitra megyében. A párt Beszterce Bánya megyében Ondrej Lunter jelölését támogatja, Pozsony megyében pedig Juraj Drobáét. A Kassa megyei tárgyalások még nem zárultak le. Erről a Magyar Szövetség elnöke Gubik László tájékoztatott az országos tanácsülése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint a tanács emellett saját jelöltjeit támogatta 16 járásban, Szlovákia 5 régiójában. Ezek Szlovákia déli régióinak nagyobb városai lesznek, például Királyhelmec, Nagymegyer, Ógyalla, Rimaszombat vagy Rozsnyó. Kassán a párt Jaroszláv Polacek polgármesteri jelölését támogatja, a pozsonyi polgármester jelölt támogatásáról egyelőre nem döntött. Kubik szerint ez a következő hetekben várható. Ugyanakkor a párt országos tanácsa kizárta a politikai együttműködésből a Smer pártot és a Republika mozgalmat, az ellenzéki pártokkal tárgyalásokat folytat. Ha júniusban tartanák a parlamenti választásokat, a Smer nyerné 19,8%-os szavazati arányjal. A második helyen a PS végezne 18,6%-os eredménnyel, a harmadik helyen a KDH állna 9,9%-kal, ez derül ki a Szociális Kutatási Központ felméréséből. A negyedik helyen a Hlas végzett, ezt követi a Republika, az SAS és a Szlovenszka mozgalom. A felmérés szerint nem jutna be a parlamentbe a Demokrati, a Magyar Szövetség 4,1%-kal, az Merodina és az SNS. Kotleba pártja, a Ludová strana naše Slovensko 2%-kal, a Právo na pravdu pedig 1,5%-kal is kimaradna a parlamentből. A közvéleménykutatást 1020 válaszadó bevonásával végezték, június 1-e és 5-e között. Nem megfelelő az egészségügyi díjak beszedésének ellenőrzése. Erre hívta fel a figyelmet Robert Dobrovocki ombudsman. Úgy véli, hogy a megyék igyekeznek hatékonyan gyakorolni a felügyeletet, de rendszerbeli akadályokba ütköznek. Ezért jogszabályi változtatásra és a megyék felügyeleti jogosultságainak megerősítésére szólított fel. Kifejtette, hogy az állam a megyékre hárította a felelősséget, hogy biztosítsák a régióban az orvosok megfelelő számát, ugyanakkor ellenőrizzék és szankcionálják is őket. Az ombudsman a szankciók kiszabásának folyamatával kapcsolatos problémákra is rámutatott, felhívta a figyelmet arra, hogy az orvos, aki a megyétől bírságot kap illegális díjbeszedése miatt, fellebbezhet az egészségügyi minisztériumnál, de a döntéshozatal átlagosan 300 napig tart. További problémaként említette, hogy az állam semmilyen módon nem téríti meg az önkormányzatoknak az átruházott feladatok ellátását, valamint a minisztérium részéről hiányzó módszertani iránymutatást. Társul is beszélt. Az oroszok által megszállt ukrán Krím-félszigeten felfüggesztették az üzemanyag értékesítését a lakosság számára, erősítette meg Szergei Aksionov, a Moszkva által kinevezett kormányzó. Nyilatkozata akkor hangzott el, amikor Kijev fokozta a támadásokat az orosz utánpótlási útvonalak ellen. Hozzátette, hogy az üzemanyagot kizárólag állami vállalatoknak fogják értékesíteni. A legutóbbi hajnalban bekövetkezett Ukrajna által a Krím ellen indított nagyszabású dróncsapások során a helyi hatóságok szerint legkevesebb 4 ember vesztette életét Kercs város környékén. A támadások után 28 sérültet is jelentettek, közölte Aksionov a Telegramon. A közösségi médiából származó hírek szerint a félsziget különböző területein több robbanás is történt, és tűz ütött ki. A helyi hatóságok éjszaka arról is tájékoztattak, hogy a Kercs és az orosz szálaszföld közötti Krím hidat lezárták a gépjárműforgalom számára. A támadás során a kercsi szoros orosz oldalán fekvő Kafkász kikötőt is eltalálták, ahol szintén található egy üzemanyagterminál és egy olajraktár. J.D. Vance amerikai alelnök tegnap Svájcba repült, hogy részt vegyen az Iránnal folytatandó első tárgyalási fordulón a két ország közötti katonai konfliktust lezáró szándéknyilatkozat végrehajtásáról. Ahogyan az Andrews-i támaszpontról Maryland államból való indulása előtt elmondta, a Birkenstock hegyvidéki üdülőhelyen folyó megbeszélések elsősorban az iráni atomprogramra és a libanoni fegyverszünet megszilárdítására fognak összpontosítani. Reményét fejezte ki, hogy mindkét témában sikerül előrelépést elérni, hozzátette, hogy a tárgyalásokon csak 1-2 napig tud részt venni. A svájci külügyminisztérium tegnap este közölte, hogy megérkezett az országba az iráni delegáció is, amelyet Abbas Araghchi külügyminiszter és Mohammad Bakr Kalibaf parlamenti alelnök vezet.

0: kevés felhő lesz ma az égen. Helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek. Nagyon meleg és helyenként füllett idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Bogya előtt Nagymegyer irányából, de jelentősebb fennakadásra nem kell számítani, és radar méri a sebességet Bakta felől Bátka irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Élő népzene. Varsányi Ildikóval.
1: Hol volt, hol nem. Szabad, szép ország kicsi szegletében magyar lakon élt egy ember. A földet, a bort, a nótát igen szerette. Ő maga nem muzsikált, neve muzsikált helyette. Úgy hívták Matoka Binde.

Kedves hallgatóink, a Matoka Binde zenekar muzsikált ördöngös füzesi dallamokat. A zenekar alapítója, Mesics György Mesó hegedűs írja. 1998-ban vette fel az akkor már Mesó és bandája néven több éve együtt muzsikáló baráti társaság a Matoka Binde nevet. A legkevésbé sem szokványos elnevezés provokatív, direkt utalás arra, milyen különleges, egzotikus a magyar falusi kultúra, azon belül a hagyományos népzenénk. A Matoka Binde ezért egy idő után nem egyszerűen egy zenekart jelölt, hanem a zenéről és másról többé-kevésbé hasonló módon gondolkodó muzsikusok összességét, akik a zenekar fennállásának negyed évszázadában számtalan mulatságot, táncházat, koncertet, bált muzsikáltak szerte a Kárpát-medencében és Európában. A zenekar alapítója Mesó, akinek családi kötődése van az extravagáns becenevet viselő Matoka Binde bácsihoz, a banda keresztapjához. A zenekarban rengeteg zenész muzsikált. A 2004-ben rögzített első és mindmáig egyetlen önálló Matoka Binde lemezen pedig Molnár Miklós Pirók hegedűs, Erdei Attila Stúnyó brácsás, Fekete Antal Puma brácsás és Danis András Kongó bőgős muzsikálnak Mesó mellett. A zenekar legszívesebben a mezőségi ördöngös füzes zenéjét muzsikálja. Lemezükön is nagyrészt ilyen zenét hallunk. Elmegyek, elmegyek a címe a füzesi cigántánc, lassú csárdás és sűrű csárdás összeállításnak. Utána a románokét, majd román csárdást és magyar fogásolást hallunk. A mulatérozás füzesi mulatónotákat takar. Ezen a felvételen a Matoka Bindével énekel Sós János és Szabó Csobán Gergő is.

A Matoka Bindezenekar 2005-ben megjelent lemezét hallgatjuk. Az albumon mezőségről, ördöngös füzesről és kalotaszegről származó dallamok és nóták szólalnak meg. Utolsó két felvételünk kalotaszegi. Először egy rendes programot hallunk Kalotaszegről, végül Hajnalit és Szaporát. A felvétel címe Este, este. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Zsabka Levente hangmérnök nevében is elbúcsúzom, Barsányi Ildikó szerkesztő.

A hétfői nappaliban ezúttal is többféle világ találkozik egymással. Szó lesz a 12. SPEFI nemzetközi speciális filmfesztiválról, amely a fogyatékossággal élő, neurodivergens vagy pszichiátriai állapottal rendelkező emberek történeteinek hiteles filmes bemutatását helyezi középpontba. A részletekről Fábián Gábor fesztiváligazgatót kérdezzük. Vendégeink lesznek Kontár Ronald és Kalocsai Enrikó, akikkel a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia sikeres idényéről, az utánpótlás kérdéséről és a felsőszeri Big Mac Cupról beszélgetünk, de természetesen a labdarúgó VB sem maradt ki. Végül Alsószeribe is ellátogatunk. 20. alkalommal rendezik meg a Jurtanapokat, erről Szabados Zsolt főszervezővel beszélgetünk. A hétfői nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullám hosszain.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Nemzeti Autópálya Társaság átadja a D1-es autópálya bővítésének részeként megvalósult új csomópontot Pozsony közelében. Több ezer ember tüntetett Újvidéken, előrehozott választásokat követeltek. 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Mátus Suta és Tok belügyminiszter meg van győződve arról, hogy a kábítószerekre, az online zaklatásra és az állatkínzásra fókuszáló Navlasznyi Kozsi saját bőrön kampánynak van értelme, ha legalább egy gyermek életét megmenti attól, hogy a kábítószerek rabjává váljon. Ezt a vasárnapi Politika 24 című vitaműsorban mondta a Jói 24 csatornán.

0: autópályák teljes csomópontját. Erre néhány óra múlva kerül sor. A csomópont a kiterjesztett 3,6 km hosszú D1-es autópálya Pozsony-Triblavina szakaszának része. Ezt sajtótájékoztatóján erősítette meg József Rás közlekedési miniszter és Filip Machácsek, az NDS vezérigazgatója, a lengyel Budimex vállalat kivitelező képviselőivel együtt. Ez az építkezés nem csak Pozsony, hanem egész Szlovákia számára fontos. Mindenki, aki Szlovákia különböző részeiről autóval próbál eljutni Bécsbe vagy Budapestre, már nem kell a városon keresztül haladnia, mondta Rázs. Elmondása szerint az egyes szakaszokat fokozatosan adták át a forgalomnak, ma pedig az utolsó hármat is átadják, így az építkezés már teljes és működőképes lesz. Tegnap több ezer ember tüntetett Szerbia északi részén Újvidéken, hogy megemlékezzenek a 2024-es balesetről, amikor a helyi vasútállomás előtetőjének egy része beomlott és 16 ember életét vesztette. A tüntetők előrehozott választásokat követeltek. A baleset után Szerbia szerte elterjedtek a diákok által vezetett kormányellenes tüntetések, amelyek időnként erőszakba torkoltak és megrengették Alekszandar Vučić elnök és a szerb haladó párt 13 éve tartó kormányzását. A tüntetők az ellenzék és az emberi jogi szervezetek szerint a vasútállomáson történt baleset a kormány építési projektek irányításában elkövetett általános kudarcának és a korrupciónak a megnyilvánulása volt. Újvidéken a 30 fok körüli hőmérséklet ellenére is tömegek gyűltek össze, és győzelemjelszót skandáltak. A tüntetés idején Vučić televíziós beszédet tartott, amelyben bejelentette, hogy támogatói június 27-én gyűlnek össze. Három ember vesztette életét a brit fővárosban, Londonban egy tűzesetben, közölte a helyi tűzoltóság. A tűzről szóló bejelentést a nyugat-londoni White City negyedben, a New Zealand Way utcában tegnap este fogadták a tűzoltók. A Loftus Road stadion közelében álló földszintes épületből, ahol a Queen's Park Rangers futballklub játszik, a tűzoltók három férfit mentettek ki. Kettejüket a helyszínen halottnak nyilvánították, a harmadik férfi pedig később a kórházba szállítás után halt meg, közölte a londoni tűzoltóság. A tűzokát jelenleg a tűzoltóság szakértői és a londoni rendőrség vizsgálja. A baleset helyszínén összesen 15 tűzoltóautó és körülbelül 100 tűzoltó vett részt a mentésben. A német kikötővárosban, Hamburgban egy szállodában kitört tűzben 14 ember sérült meg. Amint a helyi tűzoltóság közölte, egy személy állapota súlyos, a többiek könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az első megállapítások szerint a tűz a szálloda alagsorában keletkezett, és fennállt a veszélye, hogy átterjed a többi emeletre is. Az erős füst miatt a vendégek már nem tudták saját erejükből elhagyni a szállodát, a tűzoltók ezért forgólétrákat használtak az evakuáláshoz. A helyszínen összesen körülbelül 160 mentő dolgozott, a rendőrség az esetet követően nem tudott nyilatkozni sem a tűz okáról, sem az anyagi kár mértékéről.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő lesz ma az égen. Helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek. Nagyon meleg és helyenként füllett idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Lassan itt a nyári szabadságok ideje, az időjárás már egyértelműen nyári, sőt, ilyenkor a legjobb a strandon vagy egy hűvös szobában, de ennek ellenére ma van a menny gördeszkázni nap. Nos, akinek kedve van és tud is gördeszkázni, az tegye, egy kis mozgás nem árt. Viszont aki bent mozogna, annak ajánlom a jógát, hiszen 2015 óta június 21-e a jóga nemzetközi napja.

0: a kínálat. A Notre-Dame-i toronyőr.
1: A készítőknek komoly kompromisszumokat kellett kötniük, például a vízköpők humoros karaktereivel, hogy megkapják a családbarát besorolást.
0: Kerékpár túra Bartók tiszteletére.
2: Iskolába, bárhova biciklivel járok. Ennyi az én edzésem, úgymond, vagy az én biciklis előtörténetem.
0: Samu Géza, a Bartóki nagyságú szobrász.
3: A rövid 20 év alatt, amikor alkotott, szinte Bartóki nagyságukat ért el a szobrászatban.
0: A próza mellett a zene is élet része, Ónodi Eszter.
4: Az én szerepem az körülbelül 20 éves koromtól indult, mondjuk, és 50 éves koromig ért véget.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: Amikor a politika világáról beszélünk, kevés olyan név van, amely annyira ismert és vitatott lenne, mint Niccolò Machiavelli. Az olasz reneszánsz korának gondolkodója több mint 500 évvel halála után is élénk vitákat vált ki. Egyesek szerint a modern politika tudomány atya, mások szerint a hatalom könyörtelen logikájának szószólója. Machiavelli 1469-ben született Firenzében, abban a városban, amely a reneszánsz egyik legfontosabb kulturális központja volt. Korának Itáliája azonban távol állt a nyugalomtól. A félsziget városállamokra tagolódott, amelyek gyakran háborúztak egymással, miközben külföldi hatalmak is befolyásuk alá próbálták vonni őket. Fiatal korában kiváló műveltségre tett szert, és hamarosan a Firenzei Köztársaság szolgálatába állt. Diplomataként Európa számos uralkodójával találkozott, és első kézből figyelhette meg a politika működését. Tapasztalatai mély nyomot hagytak benne. Különösen nagy hatással volt rá Cesare Borgia, aki korának egyik legtehetségesebb és legrettegettebb politikusa volt. Machiavelli csodálta határozottságát és azt a képességét, hogy gyorsan és hatékonyan cselekedett a hatalom megszerzése érdekében. 1512-ben azonban fordulat következett be az életében, a Medici család visszaszerezte a hatalmat Firenzében, Machiavellit pedig eltávolították hivatalából. Nem csak elveszítette állását, hanem összeesküvés gyanújával börtönbe is került. Bár később szabadon engedték, politikai pályafutása gyakorlatilag véget ért. Visszavonult vidéki birtokára, ahol megkezdte azt a munkát, amely halhatatlanná tette nevét. Megírta a Fejedelem című művét. Ez a könyv nem arról szólt, hogy milyennek kellene lennie az ideális uralkodónak, sokkal inkább arról, hogyan működik valójában a hatalom. Machiavelli úgy vélte, hogy a politikában gyakran más szabályok érvényesülnek, mint a hétköznapi életben. Szerinte a vezetőnek olykor nehéz és népszerűtlen döntéseket kell meghoznia a közösség érdekében. Nem az erkölcsöt akarta félretenni, hanem a valóságot próbálta leírni úgy, ahogyan azt a saját korában látta. Nevéhez gyakran kapcsolják azt a mondást, hogy a cél szentesíti az eszközt. Érdekes módon ezt a mondatot szó szerint soha nem írta le, mégis gondolkodásának lényegét sokan ebben a rövid mondatban vélték összefoglalni. Nem csak a fejedelem szerzőjeként vált ismerté, más műveiben a köztársasági államforma előnyeiről írt, történelmi munkákat készített, sőt színdarabokat is alkotott. Sokoldalú értelmiségi volt, aki egyszerre érdeklődött a politika, a történelem és az irodalom iránt. Machiavelli fontosnak tartotta azt is, hogy egy állam saját hadsereggel rendelkezzen. Nem bízott a zsoldosokban, mert úgy gondolta, hogy azok elsősorban a pénzhez, nem pedig a hazájukhoz hűségesek. Életében nem kapta meg azt az elismerést, amelyet talán remélt. Művei azonban halála után egyre nagyobb hatást gyakoroltak Európa gondolkodására. Filozófusok, uralkodók, politikusok és történészek generációi vitatták és elemezték nézeteit. Ma, több mint 500 évvel később Machiavelli neve még mindig a politika egyik legismertebb fogalma. Gondolatai arra emlékeztetnek bennünket, hogy a hatalom működése, a vezetés felelőssége és a politikai döntések következményei minden korszakban fontos kérdések maradnak. Niccolò Machiavelli 1527-ben halt meg Firenzében, de örökségem ma is él. Akár csodáljuk, akár vitatjuk nézeteit, egy dolog biztos, a politika világáról szóló gondolkodást örökre megváltoztatta.

0: Egy film, két percben.
1: Az egyik legfelnőttebb mesefilm, a Notre Dame-i toronyőr, erről az alkotásról halljuk Polák Zsókát.
2: Éppen 30 éve, 1996. június 21-én mutatták be Amerikában azt a mesét, amelyet az egyik legfelnőttebb Disney filmnek szoktak nevezni, a Notre Dame-i toronyőrt. Victor Hugo a Párizsi Notre Dame című regényét rengetegen feldolgozták már. Éppen ezért volt meglepő, hogy a kedves gyermektörténetekre szakosodott Disney szemet vetett a regényre a 90-es években. Főleg, hogy olyan komoly témákat boncolgat, mint a vallási képmutatás, a fajgyűlölet, a bűn és a testi vágyak. Sőt, az egyik szereplő Frollo tűzörvény című dala az egyik legfélelmetesebb gonosztevő dal, amelyben a bíró a saját szexuális vágyaival és a pokollal viaskodik. Nem véletlen, hogy a stúdió vezetése majdnem kivágatta ezt a dalt, és a filmet eredetileg magasabb korhatár besorolásra akarták ellátni az amerikai mozikban. A készítőknek komoly kompromisszumokat kellett kötniük, például a vízköpők humoros karaktereivel, hogy megkapják a családbarát besorolást. Ezért sem véletlen, hogy a Notre Dame-i toronyőrt a Disney legfelnőttebb gyerekfilmjének szokták nevezni. De volt azért bőven még olyan dolog, amivel még családbarátabbá tették. Ennek legékesebb példája a film befejezése. Victor Hugo eredeti története tragédiával végződik, Esmeraldát kivégzik, Quasimodo pedig éhen hal a sírjánál. A Disney ezt a gyerekek miatt boldogabb végkifejletre változtatta, ahol Quasimodót végül elfogadja a társadalom. Az animátorok heteket töltöttek Párizsban, és bezárkóztak a valódi Notre Dame székesegyházba. Titkos folyosókat, lépcsőházakat és rejtett zugokat rajzoltak le, hogy a filmbéli épület építészetileg is a lehető legpontosabb legyen. Nem mellesleg ez volt az első olyan animációs film, ahol a párizsi tömegjelenetekhez számítógépes szoftvert használtak. A sok munka bejött, a Notre Dame-i toronyőr időtálló klasszikus lett, amelynek segítségével a gyerekek az irodalomhoz és Victor Hugo világához is közelebb kerültek egy komolyabb hangvételű mesével.

0: Ötödik alkalommal szervezték meg a kétnapos Temesvár-Szeged Bartók kerékpártúrát. Az esemény idén a közösségépítésre helyezte a hangsúlyt. Az időre versenyző profik mellett a hagyományokhoz híven az amatőrök is kötetlenül kerékpározhattak. Az útvonal mentén pedig kulturális megállók tették színessé a tekergést a közel 180 kerékpáros számára. A résztvevők saját erőnlétük függvényében több szakaszon is pedálozhattak, a szervezők pedig autóbuszt biztosítottak azoknak, akik úgy érezték, hogy nem képesek végigbiciklizni a teljes távot. A Bartók kerékpártúra az egyetlen olyan rendezvény, amely összeköti a két testvérvárost, Temesvárt és Szegedet. A résztvevők Temesvárról indultak, és a Triplex Confinium a hármas határ érintésével közel 130 kilométert tettek meg Szegedig. Az első nap végén az érkezést követő percekben a Temesvári Rádió munkatársa Barta Csaba beszélgetett néhány résztvevővel.
1: Megérkeztünk Szegedre, megvolt már a finom vacsora, amit a Meritum Egyesület biztosított. Milyen volt az ötödik Bartók kerékpártúrának az első része, Temesvár-Szeged szakasz? Tamás Péter, a Várbás Egyesület elnöke, Magyarország Temesvári tiszteletbeli konzulja.
2: Érdekes, mindig vannak meglepetések. A vége jó lett, minden klassz, itt vagyunk Szegeden, süt a nap. Hú, nehéz volt, ellenszél volt, voltak szervezési problémák is a víz juttatással, de nagyjából én azt hiszem, hogy nagyon jó volt, számosan részt vettek itt Szegeden is, most a vacsoránál románok, magyarok együtt ünnepeltünk, és megtettük ötödszerre a Temesvár-Szeged útvonalat, nem semmi.
1: Valamelyest eltért a korábbi kerékpártúráktól, annyiban, hogy a népzene, a folklór, az egy színes folt volt idén.
2: Igen, szerettük volna hangsúlyozni a bánság multikulturalitását, ezért német és magyar néptáncok zajlottak a Dómtéren induláskor. Nagy Szent Péteren a szerbek vártak ránk, és egy nagyon szép kulturális előadásuk volt. Óbesenyőn pedig a bolgár párok táncoltak nekünk az úton. Tehát valahol mindenhol az itt élő kisebbségek megmutatkoztak. Úgyhogy ez nem csak egy sportrendezvény, hanem egy kulturális rendezvény is. És örülünk, hogy a két testvérváros, Temesvár és Szeged között ezt megvalósíthattuk.
1: Visszatérve most, hogy ötödik alkalommal szervezik meg. Mik azok a hiányosságok, mik azok a problémák, amiket jövőre nézve meg lehet, vagy meg kellene oldani?
2: Hát én mindenképp nagyon szeretném, hogyha Szeged város és Temesvár városának a hivatalossá, vagy hogy is mondjam, oficialitása, intézményei jobban részt vennének ezt, magáivá tudnák, hiszen nekünk rengeteg partnerünk, vagy nem az a lényeg, hogy a Várbási Egyesület megszervezi ezt együtt a Velocitásszal, nyilván ennek örülünk, de szeretnénk a városokat is bevonni. Ez lenne itt a nagyszerű, hogyha városi szinten is magáivá tudná ezt a hivatalosság, és ezzel is erősítenénk ezt a testvárvárosi kapcsolatot. Nyilván pénzkérdése az is, hogy hány autó, hány segítő van, milyen kapuk, idén szimpla, ilyen felfújható kaput használtunk, amin teherautó nem fér el, csak 3 méter magas autók, mert nem volt elég pénzünk, nem tudjuk még, hogy a projekt központ támogat-e, vagy sem, és ilyenként sok kiadásunk van.
1: Tehát idén ez egy szerényebb Bartók kerékpártúra volt?
2: Anyagilag igen, szerényebb, viszont meglepetés résztvevők szempontjából 157-en iratkoztak be a részdély listára, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, úgyhogy úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a lista, egyre közkedveltebbé válik.
1: Pál Krisztina tanítónéni is részt vett a Bartók kerékpártúrán, azt hiszem első alkalommal.
3: Első alkalommal veszek így részt a kerékpártúrán, teljes hosszában, hogy úgy mondjam.
1: Teljes távot letekerte?
3: Hát nem éppen, mert egy adott ponton elestem, de minden rendben van, és akkor
1: nem sűrös
3: muszáj
1: a baleset.
3: Volt egy picit pihenni, igen.
1: De nem kellett felszállni a buszra.
3: Nem kellett, nem.
1: Hát a 130
3: szó se róla.
1: Kilométert, azt letekert?
3: A 130-ból körülbelül 20-at nem.
1: Azt autóval?
3: Azt autóval, igen.
1: Milyennek tűnik a túra? Első este beszélgetünk itt Szegeden.
3: Szerintem ez egy nagyon kellemes és egy nagyon vagány dolog. Teljesíthető, én úgy látom, én nem vagyok sem sportoló, sem annyi, hogy napi szinten biciklizek a városba, iskolába, bárhova biciklivel járok. Ennyi az én edzésem, úgymond, vagy az én biciklis előtörténetem. Szerintem a túra az teljesíthető, amatőröknek is kell egy kicsit odafigyelni pár dologra, meg előtte úgy kipróbálgatni egy-egy hosszabb táv, de teljesíthető. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az én koromban és az én nem sportoló múltammal bizonyítom.
1: Diákjai itt vannak?
3: Itt vannak a diákjai is.
1: Hányan jöttek el? Vagy ez feladatot az osztályba? Gyerekek, szombat, vasárnap.
3: Ez nem volt egy kötelező feladat. Ebben a tanévben a két negyedik osztály nagyon sokat foglalkozott Bartók Béla életével, munkásságával. Egy teljes bemutatót tartottunk, amit kutatómunka és nagyon sok tanulás, tanulmány előzött meg, és úgy gondoltam, hogy ez a Bartók biciklitúra pedig lehet a záró akkordja ennek a tanulási folyamatnak.
1: Keresztes Pelbát negyedik osztályos vagy, részt vettél a Bartók kerékpártúrán, nem első alkalommal, ha jól tudom, tavaly is voltál.
4: Idén úgy érzem, sokkal jobban sikerült, ha bár még csak Szegeden vagyunk, és a visszautat nem tudom. De mindenképp ez sokkal jobban sikerült, mint múlt évben az idefele út.
1: Mennyit tekertél tavaly, és mennyit idén?
4: Tavaly odafele nagyjából 60-at, idén pedig 90-100.
1: Melyik volt az a rész, amit kihagytál?
4: A Kalecsefürdő Szent Péter.
1: Milyen a társaság idén?
4: Elég jó idén, az osztálytársaim is részt vettek, és jó itt velük lenni, tehát múlt évben nem voltak itt az osztálytársaim, és most jó, hogy itt vannak a barátaim is.
1: Tavaly nem voltak egyáltalán gyerekek?
4: Voltak páran, nem olyan sokan, de voltak múlt évben is.
1: Milyen élményt jelent számodra? Mert hogy ez egy elég komoly fizikai erő kifejtés.
4: Hát ez nagyon nagy élmény számomra is, most, hogy főleg, hogy a legjobb barátaim is velem tartottak. Az első szakasz ott Kalácsafürdőig van pár lejtő, és utána domb is. De azon kívül az egész szakasz jó volt, jól bírtam, összesen jó volt.
1: Barátaid? Gondolom beszélgettél velük, ki mennyit tekert?
4: Hát most nemrég értünk ide-vissza, tehát még nem sikerült olyan sokat beszéljünk, de ők is azt mondták, hogy jó volt.
1: Ők is letekertek annyit, mint te?
4: Nem, az egyik osztálytársam tekert még többet, de a többiek kalácsaik tekertek, és utána Kübekházától.
1: Addig busszal mentek.
4: Igen.
1: Molnár Levente, a Szurvolás Együttes dobosa is eljött a Bartók kerékpártúrára. Első alkalommal?
5: Első alkalom.
1: Milyen a tapasztalat a Temesvár Szeged út szakaszon?
5: Hát a hetsz az, amikor leszakadsz a fő a csoporttól, igen, és na, én sajnos elszámítottam magam, és akkor fél utat egyedül mentem, és akkor megint kaptam egy csapatot, és akkor már érdekesebb volt, mert valaki volt beszélni, meg na, de vagány.
1: Te fiatal korodban profi kerékpáros voltál.
5: Hát igen, úgy jól szól, fiatal koromban, igen, 14-15 éves koromban, ja.
1: Most is ilyen profi kerékpárral jöttél?
5: Nem, hát ez egy ilyen versenykerékpár, de ilyen vintage, ilyen régi Peugeot típusú, de jól megy, szóval én meg vagyok elégedve.
1: Szervezéssel kapcsolatban megjegyzések, észrevételek, amik lehet, hogy konstruktívak lehetnek a jövőre nézve.
5: Nem akarok rosszat mondani, na, de voltak pici hibák szervezésben, szóval én például letekertem a 110 kilométert, és egy autóból kaptam vizet, nem úgy, ahogy írta, szóval most, na, nem tudom, mi
1: az
5: történt.
1: Az itató pontot nem láttad?
5: Nem láttuk, nem álltak az útszélén, nem tudom, mi történt. Egyesek azt mondták, hogy túl hamar mentünk, de mi nem mentünk olyan nagyon gyorsan.
1: Hát ez annyira van. Gyorsan nem mehettetek, mint a profik, a versenyzők,
5: nem, hát
1: egy órával megelőzték az amatőröket.
5: Jó, de volt nálunk, amit inni, meg na ilyen energiakajánás. Szóval okés volt végül, nem probléma. De mindig lehet jobban, nem?
1: Látom, hogy megkaptad a finom falatokat. Mi lesz a vacsora?
5: Valami szép gulyás ittem, meg valami gombóc.
1: Jó étvágyat kívánok.
5: Köszönjük szépen, nagyon jól néz ki.
1: Újra Bartók kerékpártúra 5. alkalommal. Milyen érzés így visszanézni az elmúlt 5 esztendőre? Csáki Béla, a Csongrád megyei közgyűlés alelnöke.
6: Óriási érzés, sokkal többen vagyunk, mint a kezdetektől. Úgy érzem, hogy ennek a túrának a híre terjed és terjed, tehát egyre többen ismerik meg, nagyon sok visszajáró arcot látok, és nagyon örvendetes az, hogy magyarországi részről is egyre többen vannak ebben a túrán. Úgy indultunk, hogy Temesváron voltak többen, most már azért zárkózunk szépen innen a határ túloldaláról.
1: Tehát népszerűsödik a Bartók kerékpár túra itt is.
6: Én azt gondolom, hogy népszerűsödik, 5 év már az idő, hogy látjuk azokat a hibákat, és ezt évről évre megpróbáljuk kiküszöbölni. Én azt gondolom, hogy igyekszünk minél jobb, és sikerül is minél jobb túrát szerveznünk. Van egy kis csapat most már mögöttünk, bejáratott útvonalon közlekedünk. Én azt gondolom, hogy ez a túra lassan kinövi a gyerekbetegségeit, és a folytatás is ugyanilyen színvonalas és jó lehet.
1: Előző években nyerekben láttam, sőt, ha jól tudom, tavaly Temesvártól letekerte az utat egészen Szegedig.
6: Most megfordítom az irányt, most Szegedről tekerek Temesvárra. Tavaly nagyon jó volt, kipróbáltam, hogy milyen Temesvárról jönni, most ellentétes irányba fogok menni holnap reggel.
0: A Temesvári Rádió munkatársa Barta Csabai szállításában a Temesvár-Szeged-Bartók kerékpártúráról hallottak.

0: Művészet, történet.
1: A Bartóki nagyságú szobrász Mellay Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: Hallgatóink között bizonyára kevesen vannak, akik Samu Géza nevével valaha is találkoztak. Pedig a művészettörténészek szerint ő volt az egyik legnagyobb magyar szobrász, de ahogyan az lenni szokott, a legnagyobbakat sokszor nehéz besorolni valamely stílusba, irányzatba, mert mindenhonnan kilógnak. Ilyen úgynevezett kilógós volt Samu Géza művészete is. A rövid 20 év alatt, amikor alkotott, szinte Bartóki nagyságukat ért el a szobrászatban. A művész 1947-ben született egy kis faluban, Kocsolán, szerelemgyerekként egy szegény családban. Édesanyja és nagyapja nevelte, aki ezermester volt, és Géza kisgyerekként rengeteg mindent elsajátított tőle. Talentuma predesztinálta a képzőművészetre. Pécsre került a képzőművészeti középiskolába, érettségi után pedig felvették a budapesti iparművészeti főiskolára, de azt hamarosan otthagyta. Győrbe ment teológiát hallgatni, ám ez a fellángolás sem tartott nála sokáig. Csalódott az iskoláiban. Magától indult el egy olyan úton, amely csak az övé volt. Szerencsére mindig akadtak barátai, akikkel bizonyos dolgokat meg tudott beszélni, bár őt magát csendesnek tartották, de olyannak, akinek erős a kisugárzása. Az ő útja egyedi volt. Mivel nem volt konfliktusos művész, hanem olyan, aki mindenkivel szót ért, ő lett a fiatal művészek stúdiójának az elnöke. De szóljunk szokatlan művészetéről is. A kor, amelyben élt, már megkövetelte, hogy a művészet más, mélyebb dolgokkal is foglalkozzék, mint azelőtt, és ő ebbe a változásba robbant bele. A népművészetből indult ki, de azt egyedi művészetté alakította át. Ezért sokáig nem tudtak vele a szakemberek mit kezdeni. Csodálatos munkáit elfogadták ugyan, de törték rajtuk a fejüket. Samu Géza több korszakon ment keresztül. 1972-73-ban készített egy kerekes angyalt, amelynek teknőszárnya volt. Szarvas teknő című munkájához egy igazi, a padlásukról lehozott teknőt használt fel, amelyet átdolgozott, és így a teknő óriás bálvánnyá vált. Plasztikai érzéke és ehhez társuló tudatos formaalkotása nem engedte, hogy teljesen népi irányba menjen el. Avantgard művész volt, szobrászatát a francia művészeti írók népi szürrealista művészetnek nevezték el, de nem lehetett őt provincializmussal sem vádolni. Van még egy fontos aspektus, amely jellemző az alkotóra. Szobrai elválaszthatatlanok voltak a tájtól. Pályája töretlenül ívelt felfelé, már a munkácsi díjat is odaítélték neki. A művész munkái 1988-ban kikerültek a velencei biennáléra. Mire elindult nemzetközi karrierje, Samu Géza 1990. októberében egy autóbalesetben életét vesztette. A róla elnevezett múzeum, ahol szobrai is megtekinthetők, Pécsváradon található.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Nemzeti Autópálya Társaság átadja a D1-es autópálya bővítésének részeként megvalósult új csomópontot Pozsony közelében. Több ezer ember tüntetett Újvidéken, előrehozott választásokat követeltek. 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Mátus Suta Estok belügyminiszter meg van győződve arról, hogy a kábítószerekre, az online zaklatásra és az állatkínzásra fókuszáló Ne vlasznej koži saját bőrön kampánynak van értelme, ha legalább egy gyermek életét megmenti attól, hogy a kábítószerek rabjává váljon. Ezt a vasárnapi Politika 24 című vitaműsorban mondta a Jój 24 csatornán. Így reagált arra a kérdésre, hogyan értékeli azt, hogy a rendőrség is elkezdett foglalkozni a kampánnyal. Sajnálom, hogy a média ebből kizárólag azt a nem hivatalos részt emeli ki, ahol egy énekes szerepel, akinek az a feladata, hogy bevonza az embereket és felfigyeljenek az eseményre, jegyezte meg Suta Estok. Arra kérdésre, hogyan értékeli a kampányt ért kritikát a szakértőktől, például a tanároktól vagy más gyermekekkel foglalkozó szakemberektől, azt válaszolta, hogy a kampányt az Oktatási Minisztériummal együttműködve készítették elő. A 8 ág közül az utolsó 3 átadásával a Nemzeti Autópálya Társaság ma átadja az autósoknak a főváros melletti D1 és D4 autópályát.

0: Szerbia északi részén, Újvidéken, hogy megemlékezzenek a 2024-es balesetről, amikor a helyi vasútállomás előtetőjének egy része beomlott és 16 ember életét vesztette. A tüntetők előrehozott választásokat követeltek. A baleset után Szerbia szerte elterjedtek a diákok által vezetett kormányellenes tüntetések, amelyek időnként erőszakba torkoltak és megrengették Alekszandar Vučić elnök és a szerb haladó párt 13 éve tartó kormányzását. A tüntetők az ellenzék és az emberi jogi szervezetek szerint a vasútállomáson történt baleset a kormány építési projektek irányításában elkövetett általános kudarcának és a korrupciónak a megnyilvánulása volt. Újvidéken a 30 fok körüli hőmérséklet ellenére is tömegek gyűltek össze, és győzelemjelszót skandáltak. A tüntetés idején Vučić televíziós beszédet tartott, amelyben bejelentette, hogy támogatói június 27-én gyűlnek össze. Három ember vesztette életét a brit fővárosban, Londonban egy tűzesetben, közölte a helyi tűzoltóság. A tűzről szóló bejelentést a nyugat-londoni White City negyedben, a New Zealand Way utcában tegnap este fogadták a tűzoltók. A Loftus Road stadion közelében álló földszintes épületből, ahol a Queen's Park Rangers futballklub játszik, a tűzoltók három férfit mentettek ki. Kettejüket a helyszínen halottnak nyilvánították, a harmadik férfi pedig később a kórházba szállítás után halt meg, közölte a londoni tűzoltóság. A tűzokát jelenleg a tűzoltóság szakértői és a londoni rendőrség vizsgálja. A baleset helyszínén összesen 15 tűzoltóautó és körülbelül 100 tűzoltó vett részt a mentésben. A német kikötővárosban, Hamburgban egy szállodában kitört tűzben 14 ember sérült meg. Amint a helyi tűzoltóság közölte, egy személy állapota súlyos, a többiek könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az első megállapítások szerint a tűz a szálloda alagsorában keletkezett, és fennállt a veszélye, hogy átterjed a többi emeletre is. Az erős füst miatt a vendégek már nem tudták saját erejükből elhagyni a szállodát, a tűzoltók ezért forgólétrákat használtak az evakuáláshoz. A helyszínen összesen körülbelül 160 mentő dolgozott, a rendőrség az esetet követően nem tudott nyilatkozni sem a tűz okáról, sem az anyagi kár mértékéről.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő lesz ma az égen, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek. Nagyon meleg és helyenként füllett idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom, vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Pillanatokon belül jön a retro slágerlista a legnagyobb brit slágerekkel, utána pedig Ónodi Eszterrel beszélgetünk.
3: A tavalyi évben a 70-es éveknek a magyar slágerei hangzottak el, idén pedig már a 80-as évek volt. Terítéken is hát ilyen óriási buli, ez egyébként a nézők is nagyon szeretik, mert nem csak a katona néző közönsége jön el, hanem nyilván a Budapest Parknak is a közönsége, és ami egészen különleges, hogy azt hittük, mi főleg mondjuk az első koncert alkalmával, amikor a 60-as éveknek a slágereit adtuk elő, hogy erre nyilván csak a 50 pluszos emberek fognak eljönni, hiszen ők nekik szólnak ezek a dalok, vagy az ő fiatalságukban hangzottak ezek a dalok el, csak ehhez képest rengeteg 20 éves fiatal volt.
1: Retro slágerlista.
2: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. június 21-én a Beatles Paperback Writer című dala állt az élen. A szerzeményt elsősorban Paul McCartney írta, miután egy rokona arra biztatta, hogy végre ne szerelmes dalt írjon, hanem valami egészen más témát válasszon. A dal egy kezdő író történetét meséli el, aki megpróbálja eladni a kéziratát egy kiadónak, ami akkoriban

szokatlan témának számított a popzenében. A Paperback Writer különösen emlékezetes, erőteljes basszus gitárhangzásáról és újszerű stúdiótechnikáiról, amelyek előrevetítették a Beatles zeneileg kísérletező korszakát. A kislemez több országban is az első helyre került, és a legendás Revolver album korszakának egyik fontos előfutára lett.

1976-ban a Real Thing, You To Me Are Everything című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A lendületes szól és diszkó hangzású felvétel a Liverpooli együttes legnagyobb sikere lett, és máig a 70-es évek egyik legismertebb szerelmes slágereként tartják számon. A dal különlegessége a gazdag hangszerelés, a fúvósokkal kiegészített energikus zenei alap és a rendkívül fülbemászó refrén. A You To Me Are Everything nem csak az Egyesült Királyságban, hanem számos más országban is komoly sikert aratott. Évtizedekkel később is gyakran hallható rádiókban, esküvőkön és retro rendezvényeken, hiszen igazi jókedvű táncolható klasszikus.

1981-ben Michael Jackson One Day in Your Life című dala került a listák élére. Érdekesség, hogy a felvételt Michael Jackson még a 70-es évek közepén rögzítette, ám csak évekkel később jelent meg kislemezként. A megható ballada egy elveszített szerelem emlékéről szól, és arról a felismerésről, hogy bizonyos emberek pótolhatatlanok az életünkben. A dal lágy hangszerelése és Michael Jackson érzékeny előadásmódja különösen jól érvényesül ebben a visszafogott érzelmes szerzeményben. A kislemez hatalmas sikert aratott az Egyesült Királyságban, és bebizonyította, hogy Michael Jackson már a világméretű szupersztárrá válása előtt is kivételes tehetség volt.

1986-ban a Wham! Edge of Heaven című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A lendületes, szólos hangzású felvétel a Wham! Utolsó kislemezei közé tartozott, még azelőtt, hogy az együttes feloszlott volna. A dalt George Michael írta, aki ekkor már sikeres szóló karrierére készült. A The Edge of Heaven energikus ritmusával, fúvós hangszereivel és táncolható dallamával a 80-as évek egyik emlékezetes popsláger lett. A szám megmutatta, hogy a Wham! A pályafutása végén is képes volt friss és izgalmas zenét készíteni.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A UK Top 40 élén ezen a héten Taylor Swift és az I Knew It, I Knew You. A szerzemény a Pixar készülő animációs filmjéhez, a Toy Story 5-höz készült, és sokak szerint Taylor Swift egyik legérzelmesebb dala az utóbbi évekből. A felvétellel az énekesnő részben visszatért country gyökereihez, miközben megőrizte jellegzetes történetmesélő stílusát. A dal a régi barátságok, az emlékek és az újra találkozás érzését idézi meg, ami tökéletesen illeszkedik a Toy Story világához. A számot Swift hosszú ideje alkotótársával, Jack Antonoffal közösen írta és készítette, és megjelenése után azonnal a slágerlisták élére került.

Ezek voltak tehát a legnagyobb brit slágerek 1966-tól napjainkig. 15 órakor híreket mondunk, majd Ónodi Eszterrel beszélgetünk. Az óra végén pedig Brandon Flowers a The Killers frontembere énekel.

0: A hétfői nappaliban ezúttal is többféle világ találkozik egymással. Szó lesz a 12. SPEFI nemzetközi speciális filmfesztiválról, amely a fogyatékossággal élő, neurodivergens vagy pszichiátriai állapottal rendelkező emberek történeteinek hiteles filmes bemutatását helyezi középpontba. A részletekről Fábián Gábor fesztivál igazgatót kérdezzük. Vendégeink lesznek Kontár Ronald és Kalocsai Enrikó, akikkel a Mátyusföldi Labdarúgó Akadémia sikeres idényéről, az utánpótlás kérdéséről és a felsőszeri Big Mac Cupról beszélgetünk, de természetesen a labdarúgó VB sem marad ki. Végül alsószeribe is ellátogatunk. 20. alkalommal rendezik meg a Jurtanapokat, erről Szabados Zsolt főszervezővel beszélgetünk. A hétfői nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A költségvetés gondolni fog az emberekre és az életszínvonalukra, mondta Denis Aszakova. Svájcban megkezdődtek a tárgyalások Irán és az USA között. 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A Lász párt, valamint a kormánykoalíció többi tagja is garantálja, hogy a jövő évre készülő állami költségvetés gondolni fog az emberekre és életszínvonalukra. A költségvetési javaslatról szóló tárgyalások még egy ideig folytatódnak, és a részletek, valamint a kapcsolódó intézkedéseket csak akkor teszik közzé, ha a koalícióban megegyezésre jutnak. Ezt Denis Aszakova gazdasági miniszter, a Lász alelnöke jelentette be a Teatrív Politika című vitaműsorában. A tárcavezető szerint a Lász párt minden bizonnyal ragaszkodni fog az állampolgárok jelenlegi szociális juttatásainak megőrzéséhez. Példaként említette a 13. nyugdíjat, a gyermekes anyáknak nyújtott támogatást, illetve a minimálbér emelését. Marián Biszkupics képviselő, az ellenzéki SZSZ alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szociálpolitika jelenlegi kialakítása és az állam működése fenntarthatatlan. Véleménye szerint a kormány képviselői emellett nem mondanak igazat arról a témáról, mivel az emberek színvonala a jelenlegi kormány alatt romlott. Az SNS jelöltje Zsolna megye elnöki posztjára Ádám Lucsánszki parlamenti képviselő lesz. Ezt ma az STVR Op egy minut dvánás című vitaműsorában jelentette be a párt elnöke Andrej Danko. A Szlovák Nemzeti Párt Eperjes megyében is saját jelöltet állít, akinek a nevét a jövő héten kívánják bejelenteni. Az SZSZ vezetője Branislav Gröling kijelentette, hogy a párt önállóan indul a parlamenti választásokon, és nem csatlakozik semmilyen koalíciós blokkhoz. Danko elmondta, nem fontolgatja, hogy Stefan Harabin vagy Zoroszláv Kollár szerepeljen a jelölt listán. Megismételte, hogy kizárólag párttagok lesznek rajta. Gröling kizárta, hogy Iván Miklós és Lucia Gyuris Nikolzonova erősítené az SZSZ jelölt listáját. Ugyanakkor nincs arról információja, hogy egyes tagok elhagynák a pártot és csatlakoznának az SZSZ korábbi elnökéhez, Richard Sulikhoz.

0: teremtése érdekében. Irán korábban bejelentette, hogy a Svájcban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásainak fő témája a Libanonban zajló konfliktus lesz, Izrael és az Irán barát libanoni militáns mozgalom, a Hezbollah közötti konfliktus, valamint az iráni befagyasztott pénzeszközök és az iráni olajértékesítés kérdései. Israel Katz, izraeli védelmi miniszter kijelentette, hogy az izraeli erők parancsot kaptak arra, hogy bármilyen fenyegetés ellen fellépjenek, amellyel Libanon területén találkoznak. Ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy a katonák maradjanak a libanoni területen létrehozott úgynevezett biztonsági övezetben. A libanoni kormány az Izrael által ellenőrzött területet jogtalanul megszállt állami területnek tekinti, ami Beirut szerint ellentétes a nemzetközi joggal. Az Irán és az USA közötti kétoldalú keret megállapodás pedig a régióban a katonai konfliktusok teljes beszüntetését irányozza elő. Izrael a fegyverszünet ismételt megsértésével a Hezbollahot is vádolja. Katz nyilatkozatai röviddel azután érkeztek, hogy Irán figyelmeztetett, nem fog részt venni a Washingtonnal folytatandó szélesebb körű megállapodásról szóló tárgyalásokon, amíg a libanoni izraeli erők és az Irán barát Hezbollah militáns mozgalom közötti háború nem ér véget.
1: Időjárás.
0: Kevés felhő lesz ma az égen, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Az ország középső részén több helyen záporok, zivatarok is lehetnek. Nagyon meleg és helyenként füllett idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Gyenge lesz a légmozgás, majd fokozatosan megélénkül az északnyugati északi szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Kassán, a Szecsovszkán a városközpont irányából kifelé menet. Váltakozva halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Nem sokára Ónodi Eszter színművésznővel beszélgetünk, az óra végén pedig a Killers 3 slágere forog. Ez a vasárnap délután.

0: A bölcsészdiploma megszerzése után 1998-ban végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát, és azóta is a Katona József Színház tagja. Emellett számos filmben és sorozatban láthattuk. Ónódi Eszterrel Kosár Georgina beszélget.
1: Kedves Eszter, én azzal kezdeném, hogy ugye a te művészetedben mind a színház, mind a filmezés, mind pedig a zene ugye egyaránt úgy mondhatom, hogy hangsúlyos szerepet kap, de én hallgattam veled egy beszélgetést, majd rátérünk a sikereidre is, mind a film, mind a színházi, de most engem az érdekelne, hogy te azt mondtad, hogy lettek gátak benned a zenés műfajjal kapcsolatban, mert hogy volt valami kellemetlen élményed, örülnék, hogyha megosztanád a hallgatókkal is, és hogy most mégis milyen sikeres lettél a zene területén is, és hogy belevágtál valami újfajta dologba.
2: Igen, én gyerekkoromban 8 éven zongoráztam, meg kórusban is énekeltem, szóval van és volt is a zenéhez mindig egy nagyon szoros kötődésem, kapcsolatom. Viszont én ugye egy prózai osztályban végeztem Zsámbéki Gábornál, és abban az időszakban nem kifejezett, főleg a zsámbéki osztályokban nem kifejezetten kapott nagy hangsúlyt az ének, tehát a zenei képzés. Ennek megfelelően én nagyon sokáig nem találtam meg az énektanáromat, úgyhogy meg nem is volt rá igazából szükség, mert a Katona József Színházban tényleg elvétve lehetett abban az időben zenés produkcióval találkozni. De ettől függetlenül 2003 körül, tehát mivel azért eléggé a pályám elején, megtalált engem a Koldus Opera című műben Polly szerepe a Katonában, és hát nem sikerült az előadás. Ennek rengeteg oka volt, kezdve azzal, hogy a Katonában maga az épületnek a kialakítása az hangosítás nélkül alkalmatlan zenekari produkciók elővezetésére. Na már most itt abban, most már a Katonában még a prózai darabokat is nagy részt mikroporttal játszunk, de akkor a rendező kitalálta, hogy semmiképpen ne legyen hangosítás. Tehát a zenekar kint ült a színpadon egy rendes fúvós hangszerekkel, tehát egy nem tudom, 7-11 fős nagynak számító zenekar, és velük párhuzamosan ott voltak az alapvetően prózai színészek hangosítás nélkül, tehát eleve már egy nagyon vert helyzetből indultunk, és ennek a legvégén az egyik kritikus, aki akkor nagyon, nagyon szigorú írásairól volt elhíresülve, írt egy negatív kritikát az előadásról, és gyakorlatilag az egész kudarcot az én nyakamba varta, hogy én vagy, és leírta azt, hogy én vagyok a főiskolás ének oktatás szégyene. Na most azért egy ilyet elolvasni az embernek, azért az nem esik túlságosan jól, és azért ez meglehetősen bezárta bennem így az énekléssel kapcsolatos kapukat, bár nem is nagyon voltak ilyen típusú felkérések. Úgyhogy nagyon hosszan nem is foglalkoztam én ezzel, és ezt elkönyveltem egy kudarcnak, amit jobb, hogyha én nem erőltetek, mert úgy látszik nekem, bármennyire szeretem a zenét, meg muzikális vagyok, de nincs, úgy látszik ehhez nekem közöm. És aztán 2016-ban történt az, hogy kaptam egy felkérést, hogy egy David Bowie emlékkoncerttel lépjek föl, és sokáig húzódoztam, de aztán végül is annyira jól sikerült az egész, mert abban a pillanatban, hogy nem volt egy szerep én közöttem és a zenemű között, hirtelen tudtam önmagamat adni, és valahogy így csak a zene volt, meg én voltam meg a közönség, pont így ebben a sorrendben, tehát hogy én voltam egy ilyen mediátor tulajdonképpen a zene és a közönség között, és ez valami elképesztő felszabadító erejű volt, tehát ott valami tényleg átszakadt bennem, és akkor onnantól kezdve jöttek mindenféle felkérések, lehető legszélesebb műfajak volt, tehát tényleg én mindenre igent mondtam, mert nagyon nagy élményt adott nekem ez a koncert, viszont pontosan tudtam, hogy borzasztó hátrányban vagyok így a koncertezéssel kapcsolatban, hiszen semmi tapasztalatom nincsen, és hát így élesben kellett nekem ezt tulajdonképpen kitanulnom, hogy ez hogy megy. És akkor voltak jobban és voltak kevésbé sikerült koncertélményeim, de lényeg az, hogy ez kb. 10 évet tart már, hogy így különféle formációkban megfordulok.
1: De most már van egy konkrét nevű zenekarod is, nem?
2: Igen, hát ez egy túlzás, hogy konkrét nevű zenekarom van, mert valóban van egy zenekar, amiben fellépek, de mivel a zenekarnak a többi tagja olyan elfoglalt, mint én, ezért nagyon nehezen tudjuk összeegyeztetni koncerteket, úgyhogy most is ebben az évben csak egy lesz Esztergomban, augusztusban, ha jól tudom. Úgyhogy ezt a zenekart nem én találtam ki, nem én gründoltam, hanem a Kisner Péter nevű gitáros, aki egyébként a zenekar vezetője is, és ő találta ki, hogy ő szívesen írna dalokat nekem, és ehhez nagyon klassz zenésztársakat találtam. Mert csak tényleg én is ugye annyira elfoglalt vagyok, meg ők is más formációkban is vannak, hogy nagyon nehezen tudunk összeegyeztetni koncert és próbait alkalmakat, de minden alkalommal, amikor találkozunk, az nagyon jó.
1: És ugye ebben a zenekarban kortárs költők, írók szövegeit énekled. Jól tudom? vagy nem?
2: Igen, főleg Karafiát Orsolya verseit éneklem, de van benne egy-két Egressy Zoltán is, meg Erdős Virágnak is van egy-két szövege. Tehát igen, alapvetően költőknek a szövegeit, ja.
1: Uh-huh. Na de a swing műfajában is fantasztikus jó vagy, meg láttam az interneten több produkcióban így, ahol énekelsz. Szóval, hogy végül mégiscsak, tehát, hogy nem volt igaza annak az illetőnek a
2: kép. Hát én remélem, hogy a közönség nem ezt fogja majd gondolni, vagy nem ezt gondolja, miközben hall engem a mindenféle produkciókban. Igen, tehát, hogy viszont emiatt, hogy ennyire későn kerültem bele, és hogy ennyire sokféle műfajban kipróbáltam magam, teljesen mindenevő vagyok. Tehát, hogy én tényleg már a musicalben énekeltem a Szegedi Szabadtéri Színpadon, a Chicagóban, ami mondjuk az egyik véglet, de voltam Cseh Tamás koncerten is, ami egész másfajta zeneiséget igényel, és akkor persze megtalált ez a swing műfaj is, ami hát fura, mert a swing című filmben is játszottam, a 2013-ban mutattuk be, azt hiszem, hogy jól emlékszem, tehát ez is több 10 évvel ezelőtti dolog, de ennek végül is semmi köze nincs a swing című filmhez, ahhoz, hogy én most egy Swing Tonic című produkcióban leszek majd látható Füreden augusztusban, bocsánat. Tehát, hogy emiatt nincs egy ilyen konkrét stílusom, vagy nincs egy ilyen konkrét zenei műfaj, amihez kötődnék, hanem nagyon szeretem ezt a produkciót is, nagyon szeretem az Open Pub zenekarral való fellépést, nagyon szeretem azt a kis duót, amit Juhász Gáborral, egy fantasztikus jazzgitárossal ketten csinálunk, ami jó címet viseli, és az egy ilyen pályatükör, ahol meg olyan dalokat éneklek, amik valamilyen szinten kötődnek a pályámhoz. Ez még egy egészen más, ez egy gitár és ének találkozás, szóval tényleg azt mondom, hogy nagyon sok színű, nagyon sokféle dologban vettem részt, úgyhogy és úgy érzem, hogy most ezek közül azok maradtak fönt így az idő rostáján, amik a legközelebb állnak a szívemhez.
1: Tehát akkor pont azt akartam mondani, hogy pont az ellenkezője bizonyosodott be rólad, mert hogy ugye nagyon...
2: Hát igen, annyiból, hogy szerintem azért ez túlzás volt az egész előadás kudarcát az én nyakamba varni, mert azért szerintem sok sebből vizet az a produkció, és amikor egy komfortos helyzetben vagyok, vagy kerültem, amikor azon a hangszínen kell énekelni, ami van, és nem egy oktával följebb, mint mondjuk a Koldus operában az eredeti hangnak megfelelően kellett énekelni, vagy amikor olyan dalokat kell előadni, amik jól állnak, és amikhez nekem is van közöm, akkor azért egész más a dolog, mint amikor valami olyasmiben kell bizonyítanom, ami nem komfortos. Szóval én bízom benne, aztán ma úgyis a közönség dönt, eddig hál' Istennek a visszajelzések azért alapvetően pozitívak voltak.
1: És nagyon jól áll a jazz, a sanzon, a pop világában is nagyon otthon vagy, és ugye, ha jól tudom, vendégművészként szerepelsz a Shakespeare szonetteket megzenésítő valamelyik formációval is. Ugye?
2: Igen, az a VH valóban, ez a Shakespeare szonettek, az egy egészen, még egy, már nem is tudom, hanyadik, de nagyon különleges dolog. Ott egy párszor énekeltünk, de az is 20 évvel ezelőtt, aztán most újra a Katonában volt egy koncert, ezt Márkos Albert csellista hozta tető alá, de ott a fő énekesnő Szena, egy fantasztikus előadó művész, nő, aki az Airi Mafiának a front asszonya, és akkor abban igazából a vers rész, tehát ott inkább a prózai, tehát az olvasás, meg a versolvasás, a feladat hárult rám, meg a még benne levő színészekre, úgyhogy azt mondanám legkevésbé éneklésnek, mert ott inkább ott is fontos a muzikalitás, de ott inkább a szövegnek a tolmácsolása fontos.
1: Nekem néha úgy tűnik, most így, ahogy utánad néztem, hogy több a zene, mint a színpadi produkció, pedig már mint a prózai produkció. Uh-huh. Ez így van?
2: Hát ebben az évadban most ez így alakult, igen, mert most tényleg sok ilyen zenei formáció volt, de azért azt tudni kell, hogy ezek mindig olyanok, hogy mondjuk vannak, tehát ott vannak az interneten, a Facebook oldalamon, hogy mikor vannak, de azért mondom például az Ónodi Eszterendi Open Pub zenekarral, bár ez létezik, de egy koncertünk van egyelőre idén. Ugyanúgy a Juhász Gábor féle Ami jóval is, talán kettő, tehát sokkal kevesebb a fellépési lehetőség az évadra lefordítva, mint mondjuk a színházban. Mert a színházban ugyanúgy egynek számít egy előadás, viszont azt játsszuk havonta 4-szer. Szóval ilyen szempontból azért a matek úgy nem teljesen stimmel. Számszerűleg valóban sok produkcióban vagy zenei formációban vagyok érintett, de ezeknek a havi vagy éves megmutatkozása az jóval kevesebb, mint a színdaraboké.
1: És a fotelkoncertek is vannak még, ahol
2: muzikálok? Fotelkoncert az is egy volt eddig, de hát ezek mind olyanok, hogy egyszer voltam, aztán, hogyha majd újra lesz fölkérés, akkor talán újra lesz. De ez megint olyan, hogy idén volt, legközelebb ha, és amennyiben számítanak rám, az úgyis csak jövőre lesz, úgyhogy igen. És például a Vigasságok, ami ugyanez a társaság, a Vigasságok című produkció, ami egy nagyon szuper dolog volt, az idén, tehát 2026. január 2-án volt, tehát az évnek az első, a naptári évnek az első produkcióját a Víg Színházban adtuk elő, ami meg egy egészen fergeteges este volt. Ott aztán tényleg egy egészen különleges zenei paletta csendült fel, amiben volt swing, volt benne pop zene, volt benne cigány zene, volt benne mulatós zene, minden, operettől kezdve, sanzon, tehát egy nagyon-nagyon széles palettán dolgozott a csapat. Robi Lakatos volt a világhírű jazz zenekarával volt az egyik zenei aláfestés, vagy hogyan kíséret, kísérő zenekar, és volt még egy popzenekar is a színpadon, tehát vagy a popzenekar, vagy a cigányzenekar kísérte az előadókat, és hát ez egészen fergeteges este volt. Na, annak lesz egy újrázása, már most tudom, 27-ben, szintén január elején, abban szintén érintett leszek, úgyhogy az is nagyon klassz volt.
1: És amikor a dalok mellett te a történetmesélés éléssel kötöd le a közönség figyelmét, azok a történetek, azok a saját kútfőből vannak, vagy megírt, mások által megírt történetek. Tehát miről szólnak, milyen történeteket mesélsz közben?
2: Koncerteknél azért tudom, hogy az emberek főleg az ének meg a zene miatt mennek oda. Tehát azt úgy kell érteni, hogy azok saját sztorik, tehát nem valakinek a történetét olvasuk, vagy adjuk elő, hanem az egy beszélgetés. Tehát ott a Gundel Takács Gábor volt a műsorvezető, és ő kérdezett konkrét kérdéseket a művészekhez, de azok nyilvánvalóan saját élet. Ez egy interjú szituáció, tehát ott beszélgetünk, és akkor a beszélgetéseknek egy adott pontján jön egy dal, aztán valami más téma kerül. De az is nagyon jó volt, hogy nem ilyen megszokott újságíró kérdések, hanem azért olyan témákat vetett fel a Gundel Takács Gábor, amit mind a négy fellépőnek lehet hozzá valami gondolata, és akkor azok vagy ütköznek egymással, vagy egyetértenek, de hogy kifejezetten nagyon élvezetes beszélgetések ezek. Szóval az nem megírt történet, hanem azok a saját sztorik mondanak az emberek.
1: No, hát ugye több mint két évtizede vagy már tagja a Katona József Színház társulatának. Most mi újságot, tehát, hogy úgy hallottam, hogy komoly szakmai elismeréseket szereztél a 2025-26-os évadban. Már korábban is, de hogy most...
2: Igen, hát az a nagy szerencse és boldogság ért rögtön az évad indításakor, hogy a társulat mindig megszavazza az előző évad legjobb művészeti teljesítményét, és én idén a tavalyi évadban bemutatott Négy tárgyalás című színdarabért megkaptam a legjobb női főszereplőnek járó díjat, amit hát ezek mindig a legszuperebbek, amikor az embert a saját egyébként nagyon magas mércéket felállító és nagyon jó ízlésű kollégái ismernek el, úgyhogy ez egy külön bónusz még egy egyébként nagyon örvendetes díj mellé, hogy ezt a saját kollégáimtól kaptam, úgyhogy ez volt, gondolom, erre gondoltál, mint elismerés. Milyen szempontból jól indult ez az évad?
1: És hát lesz egy Csini Baba Táncdal Fesztivál.
2: Már meg is volt?
1: Már meg volt? Na, és
2: már meg is volt.
1: Oda kértek fel téged, mint...
2: Ez úgy van, a Csini Baba Táncdal Fesztivál, hogy ez megint egy, ez már nem is tudom, hanyadik különleges, zenei különlegesség az életemben, ugyanis ez a negyedik Csini Baba Táncdal Fesztivál volt a Budapest Parkban, és ez úgy indult, hogy a Katona 4 évvel ezelőtt volt 40 éves, már mint a színház. És kitalálták az akkori vezetőség, hogy ezt ünnepeljük meg úgy, hogy csinálunk egy hatalmas koncertet a Budapest Parkban, ami hát azért egy 10 000 főt befogadó létesítmény, méghozzá úgy, hogy a Katona társulata és a Budapest Parkban gyakran fellépő, mostanában nagyon menő és nagyon jó fej zenész, énekes sztárok közreműködésével. És minden dalt általában 2, de inkább 3 előadó ad elő, és ezek közül legalább egy zenész, meg egy színész. És akkor egy nagyon jó fajta közös munka ez, és akkor itt ilyen arcok, mint mondjuk Betonhofi, vagy Sisi, vagy Péter Fibori, vagy Szena, vagy Vitáris Iván, csak most így az első, akiket eszembe jutottak, de még ezen kívül rengetegen vannak, és a színháznak a társulata lép fel. Most ez annyira jól sikerült 4 évvel ezelőtt, hogy azóta is újabb és újabb igények merültek fel, és 4 évvel ezelőtt a 60-as éveknek az igazi klasszikus Csini Baba Táncdal Fesztivál hangulat volt, utána következő évben a 60-as és a 70-es években már belekóstoltunk, a tavalyi évben a 70-es éveknek a magyar slágerei hangzottak el, idén pedig már a 80-as évek volt. Terítéken és hát ilyen óriási buli, ez egyébként a nézők is nagyon szeretik, mert nem csak a Katona néző közönsége jön el, hanem nyilván a Budapest Parknak is a közönsége, és ami egészen különleges, hogy azt hittük mi, főleg mondjuk az első koncert alkalmával, amikor a 60-as éveknek a slágereit adtuk elő, hogy erre nyilván csak a 50 pluszos emberek fognak eljönni, hiszen ők nekik szólnak ezek a dalok, vagy az ő fiatalságukban hangzottak ezek a dalok el, csak ehhez képest rengeteg 20 éves fiatal volt, és azóta is minden évben nagyon sok fiatal jön el, és hát ilyen iszonyatosan jó élmény az, hogy nekik is tudunk örömet okozni, és hát nyilván annak a generációnak is, akiknek ez a zenéje. Úgyhogy ez idén is nagyon szuperül sült el.
1: És hát az is szakmai elismerés, gondolom, hogy ugye kiemelkedő filmes tapasztalatod révén, vagy miatt felkértek téged a 45. Magyar Filmszemle zsűri tagjának is.
2: Igen, én soha nem zsűriztem még korábban, tehát így nem is tudtam, hogy mit veszek ezzel a nyakamba, de egy nagyon tanulságos dolog volt ez. 4,5 órán keresztül gyűjtöttük egymást a zsűritársakkal, hogy hogyan osztjuk el a díjakat, és természetesen senki nem volt a legvégén elégedett, ami hát mutatja, hogy tényleg nagyon jófajta döntések születtek, mert mindig az a jó döntés, amikor a zsűriben mindig valakiben elégedetlenség van, hiszen akkor az azt jelenti, hogy ő is adott föl valamit, és neki is sikerült valahol érdeket érvényesíteni. De nagyon fontosnak tartottam, hogy ugye itt Magyarországon eléggé mostoha körülmények voltak eddig a filmkészítés terén, meg a filmforgalmazás terén, és hogy ez az egész 45. Magyar Filmszemle, talán ha jól emlékszem, 700 vagy valami egészen elképesztő számú nevezésével, de mégis azt mutatta, hogy bármennyire voltak arra törekvések, hogy a filmet bizonyos szempontból megfojtsák, vagy legalábbis nagyon takaraik lángra helyezzék, de nem lehet az alkotókat lefolytani, hanem akiben a filmezés iránti vágy ugyog és felrobban, azt fel fog robbanni, és azt ki fogja magából izzadni, akárhogy is, akár 0 forintból, akár 10 forintból, azt, amit meg akar magából mutatni, úgyhogy ez volt.
1: De jól érezted magad ebben a szerepben?
2: Hát figyelj! Jól éreztem magam, azért nem tudtam, hogy a zsűrizés ilyen szempontból is egy ilyen áldatlan dolog, hogy mindig valaki meg fog bántódni. Én azért próbáltam ott a legvégén, amikor az eredményt hirdettük, elmondani, hogy én még nagyon sok mindenki mást is tudtam volna díjazni. Nekem jutott a legjobb női színész értelemszerűen kategóriát bekonferálni, és ott legalább el tudtam még mondani azokat a neveket, akiket én arra érdemesnek tartottam, hogy még díjakat kapjunk, csak hát ugye meg lett kötve a kezünk, hogy csak egy, tehát nem lehet megosztani díjakat, egy díjat egy színész kap, de viszont azt mindenféleképpen az én érdememnek könyvelem el, hogy ebben az évben csak egy férfi színész és egy női színész díj lett átadva, de meg tudtam győzni a fesztivál igazgatót, hogy jövőre lehessen, mint a régi klasszikus időkben megosztani olyan értelemben, hogy legjobb női szereplő, legjobb epizód szereplő női, legjobb férfi főszereplő, legjobb férfi epizód szereplő, mert akkor legalább 4 színészi díjat ki lehet osztani a kettő helyett. Én ezt nagyon fontosnak tartom a színészeknek a munkásságát egy díjazás kapcsán is megemlíteni, nem beszélve arról, hogy egy díj forgalmazásánál is szerintem nagyon sokat számít, sokkal többet jelent az átlag néző, hogyha azt látja, hogy XY színész díjat kapott abban a filmben, amit ő éppen készül megnézni, akkor talán az ad neki még egy löketet ahhoz, hogy azt valóban meg is nézze, elmenjen a moziba és megnézze, mert sokkal jobban tud a néző kötődni egy színészhez, mint mondjuk egy vágóhoz. Majd most nem akarok nyilván semmi vágót megbántani, de valószínűleg az egy érthető párhuzam.
1: Uh-huh. Ugye te magad is az országos ismertséget, sőt, hát a ország határokon túli ismertséget is, és a népszerűséget is, hát számos mozifilmnek köszönheted, de majd elmondod, hogy melyik is volt az első, mert tényleg sok mozifilmben játszottál, és televíziós sorozatban is, szóval, hogy melyik volt az első, vagy a kiemelkedő, ami meghozta számodra a sikert, és aztán jött a többi, vagy így?
2: Hát az egyértelműen a közönség siker számomra a Meseautó című film hozta el, amit köszönhetően a magyar TV csatornáknak, akik azért évente 3-4-szer leadják különböző időpontokban. Tehát én mind a mai napig találkozom olyan emberrel, aki most látta és gratulál, és különben szerintem egy nagyon szerethető film. Abban az időben persze a kritikusok azért picit húzták a szájukat, hogy ez most mi ez, hogy közönségfilm, meg hogy ez nyilvánvalóan más esztétikát képvisel, mint az akkortájt létező művészfilmek, de az még azért nagyon a rendszerváltás utáni pár évben az ilyen filmes vadkapitalizmus idején volt. Azóta már sok víz lefolyt a Dunán, és abszolút a filmesek is látják, hogy a közönségfilm az nem egy ördögtől való valami, sőt, az igazán sok a művészfilmeket is jobb, szerencsésebb országokban a közönségfilmek tartják el. Mindegy, szóval akkor azért sok kritika ért, de a közönség mindenképpen ebből a filmből ismert meg, és szerencsém volt, mert rá két évre a Valami Amerika lett egy következő fontos pont, ami szintén egy szerintem nagyon jó réteget megszólító film.
1: És hát ott van az Aranyélet, tehát...
2: Hát jó, hát most nagyon nagyot ugrottunk, az Aranyélet ugye az egy óriási szívszerelem, az egy 10 évvel ezelőtt lett az a 3 évados sorozat az HBO-n. Az számomra az a dolog, amire a talán eddigi pályámon a legbüszkébb vagyok, tehát ahol az történt meg így nagyban, hogy a szakma és a közönség is egyaránt nagyon szerette. Tehát, hogy érdekes, hogyha valamilyen posztot kiteszek mostanság is még, tehát akár 10 év elteltével, ami valamilyen szinten az Aranyélethez kapcsolható, akkor így ugrásszerűen megnő a lájkoknak a száma. Tehát és minden kommentben legalább 5-6-szor megírják, és fölteszik a kérdést, hogy ugye most akkor már indul a 4. évad forgatása, de hát ki kell ábrándítanom ilyenkor mindenkit, hogy sajnos nem, ez tényleg ennyi volt, amennyi volt. 3 gyönyörű évadot tudhatok a magam mögött, amit tényleg szerintem egyik legfontosabb munkám az életben.
1: Egy színházi szerepre ugye sokat készül a színész, és mindig mesél róla, tehát, hogy interjúkban is elmondja a készülődést, a próbák folyamatát, stb. És azért ott körülbelül lehet tudni, hogy mennyire lesz sikeres. Na most az soha nem kérdezik meg egy színésztől, hogy de hogy készül arra a szerepre, amit egy filmben játszik el. Tehát, hogy arra hogyan lehet készülni, és hogyan jön a siker. Tehát, hogy tényleg a sok felkészülés után jön a siker, vagy az tényleg teljesen úgy arcul csak, teljesen váratlan.
2: Szerintem egy nagyon tudatos dolog a forgatás is, tehát, hogy sőt, ha én visszaemlékszem mondjuk az Aglaja című filmnek a forgatására, ami egy nagyon szép és nagyon fontos, szintén nagyon fontos epizódja az életemnek. Tudom, hogy ez egy akkora dolog, mert hogy olyan nehézségű és olyan kihívásokkal járó forgatás volt, amire mondjuk Amerikában vagy a világnak az ilyen gazdagabb felén erre mondjuk még 2-szer annyi idő van, és 2-szer annyi költség is, mármint hogy támogatás. Na most ezt ilyen szűkös anyagi körülmények között ebben a hajtásban, úgy, hogy össze-vissza forgattuk, tehát, hogy ez egy nagyon nagy történet, tehát, hogy az én szerepem az körülbelül 20 éves koromtól indult, mondjuk, és 50 éves koromig ért véget, és ebben nagyon komoly, tényleg 2-3 hónapos felkészülést igénylő cirkuszi akrobata mutatványokat kellett megtanulnom, tehát tényleg nagyon komolyan kellett arra készülnöm, de túl ezen, hogy miután valóban a forgatás kezdetére már nekem 3 különböző artista számot meg kellett tanulnom, de nem is ez volt a legnehezebb benne, hanem hogy fejben pontosan tudni, hogy most kedden fölvesszük azt a korszakot, amikor 50 éves és szomorú, majd másnap szerdán a nap első felében újra 20 éves és ambiciózus, majd a nap második felében 30 éves és éppen kiábrándult, tehát hogy nagyon képben kellett mindig lenni, és pontosan tudni azt, hogy éppen a karakter hol tart. Tehát ez egy elképesztő koncentrációt igénylő, sokkal nagyobb koncentrációt igényel, mint egy színházi munka, hiszen ott a színházban 6-7 van arra, hogy egy komplet alakítást megcsinálja az ember. Itt meg adott esetben, hogy egy hiteles pillanatot a filmvásznon meg tudjon teremteni, erre jó esetben van 2 óra, vagy mondjuk egy 12 órás forgatási napon belül fölvesz az ember, nem tudom, 5 jelenetet, akkor ennek megfelelően nagyon lehet látni, de sokkal sűrűbb és sokkal koncentráltabb egy adott jelenetben a létezés, mint egy színházban. És mind a mellett, hogy amikor az ember oda teszi magát maximumon, ettől még mindig lehet, hogy a film egy csalódás lesz, hiszen utána eltelik 2-3-4 hónap, vagy akár egy fél év is, ül a rendező a vágóval a vágóasztal mellett, és összerakja ebből a saját moziát. Itt már a színésznek nincs beleszólása, tehát simán lehet az, hogy valaki egy fölvett anyagból egy zseniális filmet rak össze, és az is előfordulhat, hogy a lehető legrosszabb pillanatokat teszi be, és egy középszerű vagy egy csapnivaló alkotás lesz a végén. Tehát ott már a színésznek nincsen ráhatása. Onnantól már csak az izgalom meg a drukkolás van, hogy a nézők is szeressék majd, amit esetleg leforgatott az ember 1 vagy 1,5 évvel korábban.
1: Az említett filmek, sikerfilmek, az Aglaja, az Aranyélet, a Valami Amerika, Meseautó, ezek mind ugye a közönség számára nagyon közkedvelt, és hogy mondjam, ezek a klasszikus filmek megtekinthetők most már, hogy te mennyire érezted magadat jól ezekben a filmekben, tehát a színész is érzi azt a jót, amit a közönség, amikor megnézte a filmet, és olyan jó érzés utána, egy jó film után, hogy olyan érzés van-e a főszereplőben, tehát hogy te ezeket...
2: Én azt kell mondjam, hogy szerintem az összes kis film, amiben játszottam, és úgy jól vagy és amikről szép emlékeket őrzök, mert jól sikerültek, akár úgy, hogy szerette a közönség, vagy a szakma, vagy valami miatt fontossá vált számomra, ott már a forgatás alatt is nagyon jó hangulat volt. Tehát ez az ember valahogy érzi, szerintem az látszik a vászon is, amikor egy olyan csillagzat alatt születik meg egy produkció, ami jó fele visz. Úgyhogy, de lehet, hogy én azért ilyen szempontból nem vagyok ilyen spiritualista, vagy nem tudom, tehát azért el tudom képzelni, hogy gyötrelmes, sőt, és hát hallottam is ilyeneket, hogy vannak olyan kellemetlen rendezők, akik tényleg így kizsigerelik és kiszipolyázzák a színét az utolsó verejtékéig, de ennek ellenére valami fantasztikusan nagy alkotás születik meg. Tehát én ebben azért nem látok ilyen szempontból összefüggést. Inkább azt mondom, hogy én szerencsésnek érzem magamat, hogy azok a filmek, amelyeket én nagyon szerettem, vagy szeretek, azokra úgy emlékszem vissza, hogy a forgatásukat is nagyon szerettem. De azért általában is a nosságban én nagyon szeretek forgatni, tehát ezért az nem nehéz nekem a filmekre, vagy a forgatásra szeretettel visszagondolni, egyikre sem.
1: Vannak most filmek, vannak újabb munkák?
2: Hát most egy nagy fába fogom vágni a fejszémet, de ez is még olyan szinten titkos, hogy csak na. De igen, most hál' Istennek lesz valami nagy dolog, igen. Ami számomra legalábbis egy nagy kihívást fog majd jelenteni, igen.
1: Itt még nem kezdődött meg a forgatás?
2: Még nem.
1: Uh-huh. És legutóbb, amit még nem említettünk, tehát hogy azért ezek a korábbi filmek voltak, hogy tehát akkor ilyen utóbbi filmek, amik...
2: Igen, utóbbi az most én egy jó pár évig csak ilyen, leginkább ilyen kis filmeket tudok mondani, amikben szerepeltem, tehát ahogy azt említettem, az utóbbi pár évben Magyarországon azért elég mostoha volt a nagyjáték filmgyártás, tehát nagyon kevesen jutottak filmhez, amiben én legutoljára egy picit játszottam, és talán láthatták a nézők, vagy a hallgatók, az a Hunyadi sorozat volt, amiben egy kis szerepem volt, tehát azt is már nem is tudom, 2022 vagy 23-ban forgatott, tehát nagyon régen, vagy hát legalábbis nekem úgy tűnik, hogy már nagyon régen. Egy dobozban van, vagy az, hogy ez most került, vagy egy pár éve, talán nem is tudom, tavaly vagy tavaly előtt került vetítése, már összemosódnak itt az évek. Tehát annál jóval korábban forgattuk, úgyhogy, és hát nekem mondjuk abban tényleg egy nagyon pici szerepem volt. Úgyhogy utoljára így nagyobbat az Apa Tigris című sorozat annak a második évadában, meg a harmadik évadában játszottam, szegény Serer Péter oldalán, de hát az is legalább egy 4 év volt. Azóta nem tudok beszámolni nagyobb dologról, hát remélem most, ami majd következik, az majd eljut elég sok emberhez.
1: Víztükör, nem volt a film?
2: Az volt a Víztükör, de az volt az egyik utolsó kis film, az egy színházi film, egy egyetemi vizsgafilm volt. Én most láttam, a Friss Hús Fesztiválra meghívták, az nagyon jól, szerintem nagyon jó kis film lett. Ha jól tudom, a rendezővel beszéltem, hogy most elkezdik fesztiválozhatni, különböző külföldi fesztiválokra is meghívják, majd Miskolcon a színefesztivál. Ezten is bemutatják, az egy elég rangosnak számító fesztivál. Úgyhogy most van egy ilyen fesztivál útja, aztán gondolom, mint az összes ilyen kis film esetében, talán majd valamelyik streaming csatornán fog célba érni, hogyha ez a fesztivál körutazás befejeződött.
1: Na, és hát akkor még a színházi munkákat nem említettük, tehát, hogy gondolom az is nagy szerelem a színpad, tehát mármint a Katona József Színházban.
2: Igen, igen.
1: Tehát ott milyen szerepek találnak meg?
2: Igen, a Mester és Margarita című színdarabban kerültem színpadra a Katonában, ami egy nagyon elvetemült átirata volt Bodó Viktor rendezőnek. Óriási sikerrel fut, és nagyon tetszik nekem, hogy még a minap is kaptam a rendezőtől egy e-mailt, hogy még milyen ötleteket talált ki a következő évad előtti felújító próbára, hogy lehetne még izgalmasabbá tenni a karakteremet benne, hogy ez mindenképpen, ez most az előadás most olyannak játsszuk, ahogy van, de hogy ez biztos, hogy nem a végleges formája, az 100%. Tehát, hogy itt majd még az évek során, amennyit majd fogunk ezen még dolgozni, az nagyjából sejthető. Szóval ez egy nagyon izgalmas kaland volt. Akkor azt megelőzően pedig Győrben voltam vendégként. Volt egy érdekes koprodukciónk a Műpával még 24-ben, ahol előadtuk ezt a színdarabot a Dokmányi Zenekar kezdeményezésére, és ezt Bakos Kis Gábor, a Győri Színháznak az igazgatója rendezte, és akkor végül is kitalálta, hogy mivel a Műpában csak egyet mehetett, majd ugyanabban az évben még a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon is előadhattuk, de ahhoz sokkal több energiát és munkát fektettünk bele, hogy mindössze kétszer legyen ez látható, és hát elég jó visszajelzések is jöttek a közönségtől, úgyhogy kitalálta, hogy ezt ő bevenné a Győri Színház repertoárjába, és Adorjáni Bálint kollégámat meg engem tartott meg az egy szereposztásból, a többi szereplőt pedig a győri színészekkel, illetve a győri színház zenekarával és operaénekesekkel helyettesítette, és ott rendesen egy szezont végig játszottunk a győri nemzetiben, úgyhogy annak is most nemrég lett vége, úgyhogy nekem ez a két újdonság volt a színházi szezonban. Jövőre pedig Tarnóci Jakabnál fogok szintén a Katonában egy nagyon érdekes reziden részt venni, ez Greenland címet viseli, és majd februárban lesz a bemutatója.
1: Ez milyen jó dolog, hogy az ember mindig elfoglalt, nem? Tehát, hogyha nem éppen zenélsz, vagy énekelsz, akkor filmet forgatsz, vagy színházat.
2: Hát figyelj, ez azért úgy van, hogy azért nagyon rapszodikus a mi pályánk, tehát, hogy van, amikor tényleg semmi nincs hosszú éveken át. Szerencsére én azért nagyon szeretek semmit is tenni, tehát akkor mindig történik, mindig valami. Tehát például a zene is kb. Úgy jött be az életembe, hogy akkor kicsit így alább hagyott a filmezés, mert ugye általában nekem a film meg a színház volt a pályám első kétharmadában domináns. És akkor, amikor a filmezés valamelyest alább hagyott, akkor hirtelen ezen a meg felszabadult vegyértékeket valahogy így lekötötte a zene. És akkor most megint úgy néz ki, hogy most lehet, hogy a zene fog háttérbe szorulni valamennyire, ha jön ez a forgatás, aminek a küszöbén állok. És ez tényleg úgy volt, hogy voltam egy castingon, egy márciusi napon, délelőtt voltam az egyik produkció castingján, délután voltam egy másiknak a castingján, és úgy tűnik, hogy mind a kettőt megkaptam, és ez kb. Úgy akár így évekre is az ember életét meg tudja azt határozni, szóval, hogy ennyire kiszámíthatatlan az, ez a dolog, ez egy napnak a története, még átültözése volt időm, és lehet, hogy most mit tudom én így két évre előre ez meghatározza az életemet, és akkor valamikor meg négy-öt éven keresztül semmi nem történik. Szóval azért igen, eléggé sűrű az élet, de amikor nem annyira sűrű, én különben azt is nagyon bírom.
1: Hogyha az embereknek azt mondjuk, hogy közkedvelt és tehetséges színészeket soroljanak föl, az biztos, hogy nagy százalékban, tehát te benne vagy.
2: Tényleg? Jaj, de jó.
1: Minek köszönhető a sikered szerinted, vagy a tehetséged, inkább így mondom, a tehetséged? Tehát, hogy mit gondolsz?
2: A tehetség az egy adottság, tudod, az olyan, hogy azzal valamilyen szinten születik az ember, de azért az is igaz, hogy azért ezzel kell tudni jól sávfárkodni. Én például a munkát azt mindig beleteszem. Tehát, hogy az biztos, hogy az esetemben az, hogy nem linkelem el a dolgokat, hanem nagyon is beleteszem azt a mennyiségi munkaórát, ami kell, az biztos. Tehát, hogy nagyon fegyelmezett vagyok, én remélem, hogy a munkabírásom is jó, alázatos vagyok, nyitott vagyok, tehát, hogy nem könnyű szerintem velem dolgozni, mert szeretek dolgozni. És tudok nemet mondani azért. Szóval, hogy azért nem minden vállalok el, és nem mondok feltétlenül mindenre igent, hanem próbálok olyan produkciókban és olyan helyeken megfordulni, amit én is szívesen nézek, vagy ahol szívesen vagyok. Hát mindenáron nem akarok reflektorfényben lenni, de szerintem ez valamilyen szinten hosszú távon azért az embernek megtartja a hitelességét, és akkor talán látják a nézők is, meg a hallgatók is, hogy ez mindig darulsz, ha valaki egy időben csak ő folyik a csapból, aztán eltűnik. Viszont én inkább azt mondanám, hogy ezt a csapot azt ne engedjük ki 100%-osan, hanem csak legyen mondjuk 70%-osan, viszont folyjon sokáig. Sem mint az, hogy egyszerre kiömlik belőle minden, aztán utána ott marad a nagy űr.
1: Na, hát ez nagyon jó végszó lenne. Mindjárt be is fejezzük. Csak ugye te említetted a munkabírást, ez egy nagyon fontos, szerintem egy színésznél ez egy alap, de hogy arra lettem volna kíváncsi, hogy fejleszted is magad, képzeld is magad, amellett, hogy a tehetséged az egy adott már, tehát, hogy beled született a tehetség, de hogy fejleszted-e magadat?
2: Hát én úgy remélem, hogy fejlesztem magam, tehát úgy különösen úgy nem fejlesztem magam, hogy...
1: Tehát tudatosan nincs.
2: Hát olyan, de nincs sajnos időm már, hogy mitől eljárjak ilyen workshopokra, és akkor most valami kortárs táncot tanuljak. De hál' Istennek az életem meg annyira tálcán kínálja ezeket a lehetőségeket. Tehát most például ebben a Greenland című produkcióhoz, amit említettem, hogy majd jövő januárban lesz a Katonában. És volt egy ilyen egyhetes workshopunk, ahol konkrétan ilyen kortárs tánc, meg ilyen fog táncot tanultunk. Tehát, hogy az élet maga hozott elünk olyan lehetőségeket, amiket én életemben nem gondoltam volna, hogy én ilyenekkel fogok foglalkozni. Szóval szerencsére a pályám az volt annyira sokszínű, vagy van annyira sokszínű, hogy mondjuk a már korábban említett Swing cím, vagy nem a, bocsánat, az Aglaia című produkcióban jött három teljesen különböző cirkuszi akrobata számot kellett megtanulnom, úgyhogy annyira balkezes, meg ügyetlen voltam világéletemben, egy labdát, meg nem tudom mit tekintetében, de mégis szívós gyakorlással azért csak sikerült három kis labdát egyszerre dobálnom, úgyhogy nem járok tudatosan ilyen helyekre, viszont az élet azért mindig hoz mindenfélét.
1: Jó, hát akkor én további sikereket kívánok neked, mind a színpadon, mind pedig a filmekben, mármint úgy a színpadon, hogy a prózai szerepekben is.
2: Igen.
1: Meg a filmekben is reméljük, hogy még
2: nagyon köszönöm.
1: Sok filmben látunk téged. Köszönöm szépen, hogy vállaltad.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm.
2: Hello.
0: Ónodi Eszterrel Kosár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1981-ben született Brandon Flowers, amerikai énekes, a The Killers együttes frontembere. Most a csapat három slágere forog, a Human, a Mr. Brightside és a Smile You Mean It.

0: A The Killers-t hallották. Ez volt a vasárnap délután 2026. június 21-én. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallásra!
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A költségvetés gondolni fog az emberekre és az életszínvonalukra, mondta Denisa Szákova. Svájcban megkezdődtek a tárgyalások Irán és az USA között. Éjszaka 22 és 17, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lévia vagyok, következnek a részletek. A Lász párt, valamint a kormánykoalíció többi tagja is garantálja, hogy a jövő évre készülő állami költségvetés gondolni fog az emberekre és életszínvonalukra. A költségvetési javaslatról szóló tárgyalások még egy ideig folytatódnak, és a részleteket, valamint a kapcsolódó intézkedéseket csak akkor teszik közzé, ha a koalícióban megegyezésre jutnak. Ezt Denisa Szaková gazdasági miniszter, a Lász alelnöke jelentette be a Teatrif Politike című vitaműsorában. A tárcavezető szerint a Lász párt minden bizonnyal ragaszkodni fog az állampolgárok jelenlegi szociális juttatásainak megőrzéséhez. Példaként említette a 13. nyugdíjat, a gyermekes anyáknak nyújtott támogatást, illetve a minimálbér emelését. Márián Biszkupics képviselő, az ellenzéki SZSZ párt alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szociálpolitika jelenlegi kialakítása és az állam működése fenntarthatatlan. Véleménye szerint a kormány képviselői emellett nem mondanak igazat erről a témáról, mivel az emberek életszínvonala a jelenlegi kormány alatt romlott. Az SNS jelöltje Zsolna megye elnöki posztjára Ádám Lucsanszky parlamenti képviselő lesz. Ezt ma az STVR Op 1 minút vánás című vitaműsorában jelentette be a párt elnöke Andrej Danko. A Szlovák Nemzeti Párt Eperjes megyében is saját jelöltet állít, akinek a jobb nevét a jövő héten kívánják bejelenteni. Az SZSZ vezetője Branislav Gröling kijelentette, hogy a párt önállóan indul a parlamenti választásokon, és nem csatlakozik semmilyen koalíciós blokkhoz. Danko mondta, nem fontolgatja, hogy Stefan Harabin vagy Zoroszláv Kollár szerepeljen a jelölt listájukon. Megismételte, hogy kizárólag párttagok lesznek rajta. Gröling kizárta, hogy Iván Miklós és Lucia Gyuris Nikolzonová erősítené az SZSZ jelölt listáját, ugyanakkor nincs arról információja, hogy egyes tagok elhagynák a pártot és csatlakoznának az SZSZ korábbi elnökéhez, Richard Sulikhoz. Danko szavai szerint nem fogja felbomlasztani a kormányt, de bizonyos dolgokkal nem ért egyet. Irán, Katar és az Egyesült Államok küldöttségei ma Svájcban találkoztak, hogy tárgyaljanak a libanoni fegyverszünetről és a befagyasztott iráni vagyonról. A tárgyalások megkezdését az Al Jazeera csatorna is megerősítette, hivatkozva a katari külügyminisztériumra. A minisztérium nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy ezek a találkozók egy átfogó és tartós megállapodás megkötéséhez vezetnek, amely megoldja a szándéknyilatkozatban felsorolt összes kérdést. A katari minisztérium azt is megjegyezte, hogy továbbra is együttműködik Pakisztánnal a közvetítői erőfeszítések.

0: területet jogtalanul megszállt állami területnek tekinti, ami Beirut szerint ellentétes a nemzetközi joggal. Az Irán és az USA közötti kétoldalú keretmegállapodás pedig a régióban a katonai konfliktusok teljes beszüntetését irányozza elő. Izrael a fegyverszünet ismételt megsértésével a Hezbollahot is vádolja. Katz nyilatkozatai röviddel azután érkeztek, hogy Irán figyelmeztetett, nem fog részt venni a Washingtonnal folytatandó szélesebb körű megállapodásról szóló tárgyalásokon, amíg a libanoni izraeli erők és az Irán barát Hezbollah militáns mozgalom közötti háború nem ér véget.
1: Időjárás.
0: Ma éjszaka változóan felhős lesz az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok, viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 22 és 17 fok között alakul. Holnap fokozatosan megnövekszik a felhőzet, záporok, heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagyon meleg fürdett idő mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok közé emelkedik. Túlnyomó részt északi szél fúj majd, amely zivatarok idején átmenetileg megerősödik.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Zajlik a baleseti helyszínen és Kassán, a Szecsovszkán a városközpontból kifelé menet. Váltakozva halad a forgalom. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A perfekcionizmus maximalizmussal karöltve, áldás vagy átok? A nő arcai mai vendége Mészáros Magdi, vagy ahogy a gyerekek többsége szólítja, Magdi néni. A Megyer Táncegyüttes, valamint a Kismegyer és Csiliszke Gyermeknéptáncegyüttes vezetője. Arról mesél, hogy ki is ő, mi rejlik és ki rejtőzik a mögött a határozott, céltudatos és elérhetetlennek tűnő nő mögött, aki több mint 100 gyerekért felel csoportvezetőként. Hogy mi mindenre tanította meg a tánc, és mi az, amit ma már ő tanít meg, mit gondol arról, miért fontos felvállalni sebezhetőségünket. Egyebek mellett ez is szóba kerül. Gyerekként ugyan nagyon szerette a táncot, de volt, aki nem szavazott bizalmat neki. Magdi mégis mindig visszatáncolt a néptánchoz. Pozsonyban 3 évig képezte magát, hogy hivatásos táncpedagógus legyen. Mindeközben dolgozott közgazdászként, tagja volt az Ifjú Szíveknek. Felvételt nyert a Magyar Táncművészeti Egyetemre, ahol elvégezte a táncpedagógus szakot. 25 év alatt számos sikert értek el. Ha csak az elmúlt 2 évet nézzük, akkor a Megyer Táncegyüttes kiválóan minősült együttes, a Kismegyer és Csiliszke Gyermeknéptáncegyüttes pedig a 2021-2022-es év Nívó díjas együttese lett. Tavaly a Megyer megkapta a Pro Urbe díjat, Magdit pedig a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjazta, valamint megkapta a polgármesteri díjat, és legutóbb a Nagyszombat megye díját. Árult el előzetesen magáról, de hogy mi mindenről hallhatnak még, jöjjön most egy kis részlet, utána pedig következik a beszélgetés.
4: Nagyon-nagyon kevés barátom van, nem azért, mert nem akarnának azok lenni, hanem nagyon kevés embert engedek közel magamhoz, nagyon kevés embert engedek belelátni a magánéletembe vagy a háttérbe. Feloldódott, és mi mai napig is jóba vagyunk a táncáramat, tehát én nem nehezteltem ezért rá, csak okozott egy ilyen sérelmet az életemben. Én úgy érzem, hogy egész életem egy túlélő üzemmód, tehát nagyon feszegetem a húrokat. Néha aztán rám is szólnak a barátaim, hogy most már akkor vegyél vissza, mert nem lesz jó vége.
3: És hogy valóban mi a vége, ne szaladjunk ennyire előre. Kezdődik a Nő arcai, vendégem Mészáros Magdi. Tartsanak velünk!
5: Nagy szeretettel köszöntöm Mészáros Magdolnát. Mészáros Magdit hívhatunk Magdinak. Igen. Szia!
4: Szervusztok, mindenkit üdvözlök.
5: Álmatlan éjszakát okoztam neked, azt mondtad. Tényleg?
4: Tényleg álmatlan éjszakát okoztam, mert ugye kértél tőlem egy dokumentumot, ahol megfogalmazom, hogy milyen is vagyok én, és hát ha megfogalmazom, milyen vagyok én, vagy milyennek látnak az emberek, akkor ez egy nagyon másképp világ. Oda jutottam, hogy talán most jött el az ideje annak, hogy egy kicsit a többiek is lássák azt a Mészáros Magdit, aki valójában vagyok, és nem azt a Mészáros Magdit, akit általában látnak.
5: Mielőtt átküldted a dokumentumot nekem, azelőtt te már definiáltad magad, vagy szoktál ezzel így foglalkozni, hogy így meghatározod?

0: hoz magad, vagy gondolkodj arról, hogy ki vagy, és mi vagy, vagy milyen vagy.
1: Szerintem minden ember gondolkodik azon, hogy kicsoda ő, és micsoda ő, és mivel én nagyon kritikus vagyok, és nagyon maximalista és perfekcionista, így talán saját magammal szemben még kritikusabb vagyok, és nagyon keményen meg tudom fogalmazni a hibáimat, meg tudom őket nevezni, és ugye dolgozok azon, hogy ezeket fokozatosan küszöböljem ki, és javítsak rajtuk.
0: Nagyon érdekes volt ez is általában, és most itt a beszélgetés első része azért a kulisszatitkokról fog szólni, mert általában én, amikor megkapom ezeket a dokumentumokat, amiket tényleg nagyon őszintén elmondják magukról a nő arcai vendégei, hogy kik is ők, milyen érzések bontakoznak ki a hétköznapokban, akkor azért benne van az is, hogy én a végére, amikor elolvasom, akkor már tudom, hogy mi lesz a beszélgetés címe, vagy legkésőbb az interjú után én ezt tudni szoktam. Most viszont te voltál az első, aki rögtön javaslattal jöttél, hogy a perfekcionizmus és a maximalizmus az áldás vagy átok?
1: Így van. Tehát ez a két szó az, ami jellemez engem, és külsőleg egy áldás, de lehet, hogy belsőleg egy átok egyben.
0: Miért gondolod úgy, hogy a kettő működik is együtt, de közben pedig azért nagy ellentmondásokba kerül az ember miatta?
1: Talán azért, mert egyrészt előrehajt, sikereket tud elérni az ember ezáltal, viszont másrészt meg egy olyan falat tud kiépíteni maga körül, amelyben nagyon kevés embert enged be. És én is ez a típusú ember vagyok, hogy nagyon-nagyon kevés barátom van, nem azért, mert nem akarnának azok lenni, hanem nagyon kevés embert engedek közel magamhoz, nagyon kevés embert engedek belelátni a magánéletembe, vagy a háttérbe, és ezáltal én az emberek számára külső kis sugárzásként egy kemény, esetleg rideg, önbizalommal teli szemét idézek, de közben a valóság meg teljesen más.
0: Az, hogy most mégis kivételben részesítettél engem, és jókor voltam jó helyen, vagy minek köszönhető az, hogy itt és most nyílsz meg?
1: Ez egy teljesen véletlenszerű dolog volt, mert ugye a barátaim ismernek, azoknak nem kell mutatnom, hogy milyen vagyok valójában, ők nagyon jól tudják pontosan, viszont mégis a utóbbi időben találkoztam egy idegennel, vagyis hát számomra idegen emberrel, és talán az volt a mérföldkő, hogy sikerült előtte megnyílnom, miközben tényleg egy számomra idegen emberről volt szó, és akkor kezdtem gondolkodni, hogy talán most van itt az ideje, hogy ne csak a tényleg azt a énemet ismerjék az emberek, amit gondolnak rólam így külsőleg első megítélésből.
0: Visszatérve még az álmatlan éjszakához, mi miatt volt elsősorban? Volt benned olyasmi érzés, hogy lehet, hogy volt olyan, amit elmondtál, de nem akartál?
1: Nem is az, hogy elmondtam olyat, amit nem akartam, mert akkor nem írtam volna le valószínűleg.
0: Tehát azért volt benne tudatosság.
1: Volt benne tudatosság határozottan, viszont ugye felvállalni saját magadat, felvállalni a gyengeségeidet, és nyíltan beszélni róluk, az szerintem mindenki számára egy kihívást jelent.
0: Ugye én ezt a dokumentumot mindenki esetében hét lakat alatt őrzöm, ha csak valaki nem kéri, hogy konkrétan idézzek belőle. Tényleg olyan dolgokat árultál el, amelyek azt gondolom, hogy sokak számára lehetnek tanulságosak. Most, ha így egészében veszem ezt az írást, akkor sokat gondolkodtam rajta, hogy vajon az, akivel én most beszélgetni fogok, és tőled várom a választ, az a kislány, aki sérelmeket, nem mondom, hogy szenvedette, hanem megélt, annak a munkának köszönhetően, amit te gyerekkorodban megtapasztaltál, fölépítetted magadat, tehát hogy az a kislány fog inkább most nekem válaszolni, vagy az a nő, aki most már itt van, és vállalja azt, hogy ki is ő valójában.
1: Talán mind a kettő. Az a legjobb válasz rá.
0: Mit jelent számodra a néptánc, hiszen a hétköznapjaidat, a hétvégéidet, az egész életedet meghatározza, és gyerekkorodtól?
1: Életérzést, boldogságot és barátokat. Talán ez a három szó, ami legjellemzőbb a számomra. Tehát mindig is a tánc volt az, amivel szerettem volna foglalkozni, és már nagyon kiskorom óta ez volt az, amit úgy szerettem volna. És jártam is becsületesen zeneiskolába, egészen addig még nem mondta egyszer a táncpedagógusom, hogy nincs hozzá tehetségem. Ez volt az a pont, amikor úgy összetörtek az embernek az álmai, de ennek ellenére mégis volt bennem még mindig az a vágy, hogy akkor se adom fel, és tudom, hogy vagy láttam egy felhívást az újságban, anyukámnak megmutattam Pozsonyi Balettkonzervatóriumba felvételi, hogy vigyen engem el. Anyukám természetesen megrémülve nem akarta, hogy elmenjek, teljes mértékben támogatott, azt mondta, hogy oké, elvisz engem, de ő nem szerette volna, hogy én esetleg felvételt nyerjek oda, mert tudta, hogy ugye harmadik gyerekként, késő gyerekként én voltam a kicsinkó otthon, és ő nagyon-nagyon szerette volna, hogy otthon maradjak, és hogyha elmegyek én 10 évesen konzervatóriumba, akkor tudja nagyon jól, hogy ezáltal ő a kisgyermekét veszti.
0: És bocsánat, és hogy közben azért állítsuk párhuzamba a múltat a jelennel, tehát ott volt egy kislány, aki imádott táncolni, akinek egyszer csak a tánc tanára azt mondta, hogy nem vagy tehetséges, és közben pedig ott tartunk, hogy 15 éve vezeted a Kismegyer Névtánc Együttest.
1: Így van, pontosan.
0: És visszaugrunk a múltba, meg közben ott van megint csak az a párhuzam, amit itt tényleg szeretnék így folyamatosan így behozni, hogy pedagógusként hogyan értékeled most azt, hogy egy tanár mondhat ilyet szerinted?
1: Számomra ez egy nagyon, annak idején egy nagyon negatív érzésként éltem ezt meg, összedőlt bennem olyannyira a világ, hogy ott hattam a táncot, ott hattam a zongorát, és majd csak későbbiekben a középiskolás koromban tértem vissza a tánchoz, és ismét megleltem benne azt, amiért szerettem.
0: Magadban vagy másba kerested a hibát?
1: Nem értettem, hogy megteszek érte mindent, és miért nem jó az, amit megteszek érte. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy annak idején 10 évesen is beadtam mindent, de mégis valaki azt mondta, hogy nekem ehhez nincs tehetségem. És ugye nagyon érdekes a sors, mert ez a tánctanárom még sokszor visszaköszönt aztán valamilyen formában az életemben, hisz a Megyer Táncegyüttes után, amikor elvégeztem a középiskolás tanulmányaimat, én jelentkeztem az Ifjú Szívekbe hivatásos táncosnak, ahol felvételt nyertem, és ismét szembe kerültem a volt tánctanárommal, aki akkoriban a balettmester volt, és nagyon nem is igazán értettem még akkoriban sem, hogy mit keresek én egy hivatásos együttesben. És ez egészen addig volt érdekes, amikor későbbiekben már édesanyja voltam, és elmentünk egy szólótáncversenyre, országos szólótáncversenyre, amit meg is nyertünk, és a tánctanárom volt a bizottságnak a tagja, hát a zsűri tagja, és úgy nyertem meg a versenyt, hogy ő ott ült, és kérdeztem tőle, akkor már úgy nagyon bennem volt ez, hogy miért mondtad azt, hogy nincs tehetségem, és akkor hogy lehet, hogy most én megnyerem a országos szólótáncversenyt. És akkor mondta ilyen beismerve, hogy igen, hogy az én esetembe tévedett. És én mondtam neki, hogy mondom, igen, tévedtél, én ezt elfogadom, de mondom, az a csalódottság és a szomorúság, amit ezáltal okoztál 10 éves gyereknek, tenneket köszönhetően tanultam meg azt, hogy nem szabad leírni a gyerekeket. Tehát számomra ez volt egyik legnagyobb pedagógia lecke, hogy mai napig is, hogyha jön hozzám gyerek, és teljesen mindegy, hogy tehetséges, vagy tehetségtelen, vagy ritmus érzéke van, vagy nincs, minden fejleszthető. És sose lehet tudni, hogy melyik gyerekből lesz a végén a jó táncos. Mert nem biztos, hogy mindig a nagy tehetséggel megáldott gyermek, aki esetleg lustább, vagy egy kevésbé tehetséges, de nagyon akaratos és céltudatos gyerek, hogyha párhuzamba helyezzük ezt a kettőt, akkor általában akarattal jutnak tovább az emberek, és nem a tehetséggel.
0: Egy ilyen sérelem után, és az, hogy szembesítetted az illetőt vele, feloldódott minden, aminek fel kellett oldódnia, vagy egyszerűen ezzel meg kell tanulni együtt élni?
1: Feloldódott, és mi mai napig is jóba vagyunk a tánctanárommal, tehát én nem nehezteltem ezért rá, csak okozott egy ilyen sérelmet az életembe, de tanultam belőle. Megint csak megpróbáltam a pozitív oldalra fordítani a dolgot, hogy akkor ezt a hibát én ne kövessem el esetleg a saját csoportjaimban.
0: Viszont ugye visszatértél a tánchoz iskolás korodban, most egy kicsit megint ugrunk az időben, fogunk így cikázni a múlt és a jelen között. Amikor is végül, bár anyukád nem akarta, hogy menj, de hogy mégis támogatott.
1: Igen, tehát anyukám is táncolt régen. Ő imádta a néptáncot, és ő csak attól félt, hogy elveszít engem, de annak ellenére ő folyamatosan támogatott, és hozzá kell fűznem, hogy ő az egyetlen személy az életemben, akinek nagyon hálás vagyok azért, hogy ott van mellettem. Tehát én ma nem az lennék, aki vagyok, hogyha édesanyám nincs mellettem, mert ugye elvégeztem közben a közgazdasági egyetemet, elvégeztem egy táncpedagógiai képzést, majd elmentem még plusz 5 évre Budapestre, és ezt mind úgy abszolváltam le, hogy közben ugye édesanyja is lettem, és a én édesanyám volt mellettem támaszként, és ő volt az, aki által el tudtam végezni, és tudtam csinálni a munkámat, úgyhogy volt gyermekem is. Nagyon sokat segített. Tudom, hogy szülőszobából kijövő első utam, ugye a rendőrségre vezetett, mert mennem kellett vizsgázni Budapestre a vizsgai időszak kellős közepén, és vittem a gyereket magammal, ugye nem voltam hajlandó lemondani arról se, hogy mi együtt legyünk, mert nekem nagyon fontos volt az, hogy a gyerek ne sérüljön azáltal, hogy én esetleg tovább tanulok, vagy szeretnék valamit elérni. Nekem fontos volt mindig az, hogy ott legyen a gyermek mellettem, így anyukám jött velem. Ő, míg én órán ültem, sétált Budapest utcácskáin, szünetbe jött, én megszoptattam a kicsit, és ment így tovább, és ez így működött. És gyakorlatilag hetente kétszer jártam, pénteken mentem fel Pestre, ott voltunk estig, hazajöttünk, megfürdettük a gyereket, lefektettük, én közben elmentem, megtartottam a Megyer Táncértes próbáját, szombaton reggel visszajöttünk az autóba, és megint mentünk Pestre, és ez így ment.
0: Hány évig?
1: Hát ugye a harmadik, tehát a pedagógiai képzés utolsó két évében született a kisebbik lányom, viszont 5 évig cikáztam így, és csináltam ezt a oda-vissza Budapest péntek-szombat menetet, és ezt nem tudtam volna csinálni, hogyha nincs az édesanyám. Tehát én hatalmas hálával tartozok neki azért, amiért mindig megadta maximális támogatást, hogy én álmaimat tudjam követni.
0: És akkor is követted az álmaidat, amikor elmentél arra a felvételire, és egy olyan közegben találtad magad, ahol mindenki különféle felkészítőkön vett részt, és te csak az álmaidat követve megjelentél ott, mindenféle előtte való különösebb felkészülés nélkül.
1: Így van, ezt édesanyám szokta mesélni, mert ugye hát én kicsi voltam, nem nagyon emlékszek rá, de mindenki ment, a rengeteg pozsonyi volt ott, aki különféle balett előkészítőre járt, én meg csak elmentem. És még ugye ez ilyen kipotyogó fordulókörök voltak, és a végén maradt 1-2, akiből aztán kiválasztották, hogy kiket vesznek fel, és ezek az emberek, ezek a gyerekek mind kipotyogtak. És a anyukám, minél tovább haladtunk időbe, anyukám úgy csápott kint az udvaron, hogy úristenne, hogy felvegyék a gyerekemet. És a végén ketten maradtunk, és nem engemet vettek fel, hanem a másik kislányt. Tehát ez is egy olyan pont volt, az mellett, hogy még megkaptam azt, hogy menjek át modern táncra, mert a néptánchoz nincs tehetségem, hogy még a legvégén is, amikor már majdnem célegyenesbe volt az ember, akkor is kapott egy pofont az élettől, hogy nem.
0: Mi kellett ahhoz, hogy az idézőjeles nagy felnőttek világából jöttek ilyen kemény kritikák, és te mégis kitartottál, és mégis a néptánc lett az, amit te választottál magadnak?
1: Hú, nehéz megmondani. Talán megtaláltam benne mindent, azt, ami fontos számomra.
0: Egy belső erő, vagy egy motiváció, vagy tehát ki kellett zárni hozzá a külvilágot?
1: Nem tudom. Őszintén nem tudom, nem tudnák erre most mit mondani.
0: De az életed része mindmáig.
1: Mindmáig az életem része, és nem is tudom elképzelni, hogy ne lenne a része. Most már viszont sok minden átértékelődött, tehát még fiatalon teljes mértékben a táncot helyeztem az első helyre. Idő elteltével ugye én is édesanyja lettem, ahogy mondtam, és átértékelődtek ezek a dolgok, tehát nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életemben, nem a család rovására.
0: Azt mondtad, hogy, illetve nekem mondtad azt, hogy azért az önkritika az nagyon jelen van, és a táncnak köszönhetően lettél ennyire önkritikus. De valahol azért azt érzem, hogy hittél is magadban, mert hogyha a hited önmagad iránt nem lett volna meg, akkor, tehát hogy mi volt az, ami így fogta a kezed, és mégis, még utalva egy kicsit az előző kérdésemre, ami mégis ide, ebbe az irányba terelt téged?
1: Talán nem is a hit, hanem a céltudatosság. Tehát mindig is az a típusú ember voltam, aki, hogyha valamibe belefogott, akkor azt végigvitte. Tehát nem vagyok az a ember, aki a könnyebbik utat választja, mindig a rögösebb utat választottam, tehát nem szeretek könnyen megkapni dolgokat, szeretek megdolgozni értük, és szeretem érezni azt, hogy esetleg azt, amit csinálok, megérdemlem. És érdekes, mert ugye számos díjban, kitüntetésben részesült utóbbi időben az ember, és mégis sokszor az volt az érzetem, hogy úristen, miért én kapom ezt a díjat? Miért? Mi olyan különlegeset csinálok, ami véget esetleg én érdemlem meg ezt a díjat? Pont a Nagyszombat megyei díjátadón gondolkodtam ott a színpadon, amikor mellettem állt a másik úriember, egy idősebb 80-as éveiben járó úriember, és ott álltam 40 évesen, talán legfiatalabb díjazottként, hogy mit keresek én itt?
0: És a választ megkaptad magadban?
1: A választ érdekes módon egy szülőtől kaptam meg. És a válasz az volt részéről, hogy mert elérted 40 akárhány év alatt azt, ami neki 80 év alatt sikerült.
0: És ehhez mi kellett?
1: Elszántság.
0: Uh-huh. És ugye én azt érzem, illetve abból, amit írtál, nekem annyira az jött le, hogy bármennyire is sodort néha más irányba az élet, egyszer csak a tánc az mindig valahol ott lett. Tehát szó szerint belebotlottál a táncba és a táncolásba, akárcsak itt ugye, ha utalok a középiskolás korodban, amikor felvételiztél, vagy utána, miután a tanulmányaidat ugye befejezted, egyszer csak megláttad a felhívást, hogy az ifjú szívekbe.
1: Igen, ez valahogy táncos. Véletlenszerűen mindig szembe jött velem, tehát én úgy éreztem, hogy ez ennek ott a helye az életemben, és hogyha akartam is, vagy nem, vagy kis maradt az életemből, mégis valamilyen úton megtalált engem a tánc. Tehát, hogyha nem is én kerestem, de mindig valamilyen úton úgy sodorta az élet az útjaimat, hogy szembe jött velem.
0: Azok, akik nem teszik le a voksukat akár egy hivatás mellett, vagy nem érzik azt, amit a másik érez, egy ilyen elszántságot, és valóban egy ilyen őszinte kapcsolódást az adott tevékenység iránt, amit a másik csinál, akkor van, hogy felteszik az emberek a kérdés, hogy mit csinálnál, hogyha nem ezt a tevékenységet űznéd. És erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit válaszolnál, mert szerintem a legtöbb esetben nagyon sokan nem tudnának mondani mást, mert hogy annyira elköteleződnek az, amellett az adott tevékenység mellett.
1: Én tudok mondani mást, mert ugye közgazdász vagyok elsősorban. Tehát én pedagógus, meg néptáncpedagógus, csak későbbiekben lettem, és nekem, én bankban dolgoztam, tehát meg volt a szokásos kis munkaköröm, csináltam a hiteleket a vállalkozóknak, a magánembereknek, és mellette alapítottam meg a gyerekegyüttest annak idején, és csak később a anyasági után kínálta fel a város azt a lehetőséget, hogy nem akarnám én ezt csinálni hivatásszerűen is, persze akkor még nem volt hozzá ugye a szakmaisági papírom, hogy így fejezem ki magamat, és akkor döbbentem rá, hogy miért ne csinálhatnám én azt, amit szeretek. Tehát, hogy nem mintha nem szeretném a papírmunkát, mert ugye közgazdászként én azt a részét is nagyon élveztem, és mai napig kamatoztatom, és minden percben élvezem azt, hogy igen, én tudok ilyen területen is dolgozni, mert ha pályázatírásról van szó, ha elszámolásról van szó, bármi más kell rendezni, tehát olyan sok oldalonnak érzem magam ilyen területen. És pont a csoportnak is ezáltal talán könnyebben tudom előre vinni a szekerét, mert jártas vagyok ezekben a dolgokban. Tehát én úgy gondolom, hogy gond nélkül tudnék váltani vissza egy sima hivatali munkába, de nem szeretnék.
0: Tehát már itt van a döntés lehetősége, hogy most már dönthetsz arról, hogy mi az, amit te igazán szeretnél. És igen, most lett volna a következő kérdésem az, hogy hol van a kapcsolódás például a közgazdász éned és a néptánc tanár éned között. De hát tulajdonképpen akkor megkaptuk a választ, tehát hogy összehozható ez a két mértékben. Teljes távolinak tűnő világ.
1: Így van, teljes mértékben.
0: Mi az, amit az ifjú szívekben megtanultál és magadévá tettél?
1: Ugye úgy kerültem oda egy egyszerű középiskolás együttesből, mert hát akkor még csak 4 éve táncoltam Megyeren. Nem volt az a szakmai tudásom, mint a kollégáimnak, mert ők már sok-sok éven keresztül táncoltak úgy a szőttes belőtte, vagy nem hivatásos ifjú szívekbe, de rengeteg, ez is egy nehéz korszak volt az életemben, mert rengeteg támadást vagy bántást kaptam ott, de nem úgy élem meg, mert igaz, hogy minden nap sírva jártam haza munkahelyemről, és képes voltam egy évén köröztül sírva járni haza munkahelyemről, mégis másnap reggel felkeltem, és azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni, és akkor is kibírom, és fejlődni fogok, és dolgozni fogok magamon. Egész addig bírtam, még egyszer csak ütközött a Megyer Tánc Együttes programja az ifjú szívekével, és akkor azt mondtam, hogy én akkor a Megyert választom.
0: Mi alapján döntöttél a Megyer mellett?
1: Szív, egyértelmű.
0: A szíved az ifjú szívek helyett a Megyerhez
1: így
0: húzott.
1: Van.
0: És ugye itt volt még egy kis finta a történetben, amikor az ifjú szívekbe jártam, mert hogy itt is összehozott a sors azzal a pedagógussal, aki ugye egykor annak a kislánynak azt mondta, hogy nem ezen a területen kéne próbálkozni. Hogyan tudtad akkor már nyilván plusz évekkel elviselni, vagy hozzáállni? Tehát, hogy kell ehhez azért egy tartás?
1: Itt még mindig úgy éreztem, hogy láttam rajta, hogy ő nem hiszi el, hogy én itt vagyok, és hogy kerültem egyáltalán ide. de túllendültem rajta, tehát én mondtam, hogy én ezt akarom csinálni, és
0: nem volt benned olyan, hogy neki akarsz bizonyítani? Vagy ilyenkor az ember, amikor egyre jobb és jobb akar lenni, akkor kinek akar igazán? Illetve te kinek akartál igazán
1: Én mindig magamnak akartam bizonyítani. Sose más embernek, vagy más... Tehát, hogyha versenyekre is megyünk, a gyerekeket is úgy nevelem az együttesbe, hogy nem másnak akarjanak bizonyítani. Tehát a saját mércéjüket akarják megugorni, illetve most már kicsiket azért úgy irányítja az ember, hogy az én mércémet akarják megugorni. Azt meg tudni kell, hogy én mércém elég magasan van. Tehát ők úgy jönnek le a színpadról, hogy no, Magdi néni magának tetszette. És nem az számít, hogy mit, de számít, hogy mit mond a zsűri, de nem, nekik nem az számít, hogy mit mond a zsűri, hanem nekik az számít, hogy én mit mondok. És én ezáltal, mivel nagyon kritikusan tudok fogalmazni, és pont a gyerekek voltak azok, akik megtanítottak arra, hogy egy kicsit finomabban fogalmazza meg a kritikát, mert minden egyes gyerek az egy személyiség, egy másik lelki virág, másonnan kell megközelíteni őt, nem lehet mindenkit ugyanúgy kezelni, máshogy kell hozzáállni. És ők voltak azok, akik engem tanítottak arra, hogy mindenkihez meg kell találni az utat.
0: A tánctanári éned, a Magdi néni, az egy tudatosan felépített, és az, amilyen te vagy, mint pedagógus, az egy tudatos munka van mögötte, vagy pedig mögötte van az a sok évnyi élettapasztalat, és azért lettél olyan, amilyen pedagógusként, mert volt mögötted történet.
1: Mind a kettő mögötte van. Tudatosan építettem, tehát tudtam, hogy ha én valamit szeretnék elérni, akkor azt tudatosan apránként lépésről lépésre kell felépíteni. Ugye engem általában úgy látnak, hogy én szigorú vagyok a próbateremben, nekem elvárásaim vannak, és minél kisebb a gyerek, talán annál szigorúbb vagyok, de nem azért, mert az akarok lenni, hanem későbbiekben, amikor már nagyobb a gyerek, és járjuk tényleg a világot, és utazunk rengeteget, akkor tudom, hogyha azt mondom, hogy 10 órakor itt találkozunk, és mindenki legyen itt, akkor 10 órakor tudom, hogy mindenki ott van. Vagy elmegyünk egy fesztiválra, ahol nem kell szégyenkeznem a gyerekekért. Tehát nagyon megszabom nekik a határokat, ami külsőleg úgy tűnik, hogy egy kemény határ és szigor. Mégis te is szemtanúja voltál ennek, hogy mekkora szeretettel közelítenek felém a gyerekek.
0: A Magdi néni, ez bocsánat, így közbeikkel, mint valami varázsszó. Bármi kérdése, Magdi néni volt a válasz, igen.
1: Igen, és én nem is tanárnak érzem magam. Én mondtam nekik, én nagyon nem szeretem, hogyha valaki azt mondja nekem a próbátában, hogy a tanítónéni. Tehát kimondottan kiráz a hidegettől a szótól, hanem mert nem tartom magam tanárnak, hanem inkább csoportvezetőnek. Tehát én ott abban az adott esetben, mivel nem csak a próbateremben vagyunk együtt, hanem rengeteget utazunk, és rengeteg szabadidőt is töltünk együtt a gyerekekkel és felnőttekkel. Én úgy gondolom, hogy én csoportvezető vagyok. Nekik valahol egy második anyuka vagyok. Tehát utóbbi időben rengetegszer fogorvos vagyok, mert éppen mindenkinek potyog a foga, és hol fogat kell húzni. Tehát általában pszichológus vagyok, tehát minden vagyok, csak tanítónének nem érzem abban a pillanatban, mert úgy érzem, hogy tanár az egy fal. És ott a próbateremben én nem akarok fal lenni a gyerekeknek, én ott akarok nekik lenni. És mai napig bemegyek a próbaterembe, és jönnek, és odafutnak, és megölelnek. Tehát, hogy hol megy oda megölelni egy kémia tanárt a gyerek a óra elején? Sehol.
0: Miért van szükség szerinted az életben keretekre? Neked mit adnak a keretek, illetve te mit tudsz nyújtani a keretek által?
1: Mindenképpen mai gyerekeknél azt érzem, hogy egy kicsit más iránt vett az életük. Nincsenek tisztában már az alapvető példának mondjam, köszönéssel. Tehát már úgy jönnek sokszor olyan helyről, hogy már köszönni is meg kell tanítani őket. És tényleg ember neveli őket, és próbál belőlük egy kicsit jobb embert, tiszteltudóbb embert faragni. Ezért is kellenek a keretek. És ha magamot nézem, akkor én megtanultam a keretek által kilépni a saját életemből, tehát hogyha én átlépem a próbaterem küszöbét, akkor a magánéletem az kint marad. Tehát nem viszem be a próbaterembe a magánéletemet, ugyanúgy, mint igyekszek most már a próbatermet nem belvinni a saját magánéletembe.
0: Tehát nehéz kizárni. Feladat volt kizárni?
1: Nagyon. Tehát ezt nagyon nehéz volt megtanulni, de megtanultam, és mostanra kimerem jelenteni, hogy ki tudom zárni a kettőt. Természetesen mindig történnek olyan dolgok, amin ember esetleg rágódik és bántja, de egyszerűen otthon én akarok lenni, és a sok-sok dőzs után nem vágyok másra, mint csendre és nyugalomra, amit éppen a gyerekeim társaságában, vagy kint a kertben találok meg, de ott se annyira, mert ott is agyalok közben, hanem inkább menekvés aztán ki a természetbe, ahol föltöltődik az ember.
0: Említetted az imént, hogy amikor elmentek versenyre, és akkor a gyerekek első körben neked akarnak bizonyítani, és nem az ott ülő zsűritagoknak, akik lehet, hogy éppen ott látják őket először. Te nyilván tudod, hogy mi van mögötte, milyen munka, és ahhoz képest te egészében is komplexen tudod értékelni őket. De benned van-e ilyenkor izgalom? Vagy szeretnéd-e, hogy ők legyenek a legjobbak? Vagy te pedagógusként, amikor ott vagy, mondtad, hogy nem szereted, hogyha tanítónéniként tekintenek rád, de mégiscsak ott állsz, te vagy az, aki felel értük, és egy versenyen ugye tényleg vannak jók, legjobbak, és hogy ilyenkor benned mi van, amikor nézed őket, nézed a zsűrit is, vagy mi az, ami ilyenkor végigfut benned?
1: Hát amikor a függő mögött állok, akkor legszörnyebb érzés aztán, hogy tehetetlennek érzem magam. Tehát ott állok, és nem tudom befolyásolni. Tehát ez a számomra egy legszörnyebb érzet, mert amikor én táncolok a színpadon, mert ugye mai napig táncolok, akkor tudom, hogy haragudhatok magamra, mert esetleg nem úgy teljesítettem, hogy elvártam magamtól, vagy de amikor ott vannak a gyerekek, és nem tudok csinálni semmit, akkor nem.
0: Van, hogy haragszol még magadra, hogyha valami nem sikerül?
1: Magamra? Igen, nagyon gyakran.
0: Ugye ez a perfekcionizmus
1: igen,
0: egyik
1: ez a perfekcionizmus velejárója. Így van, magamra nagyon gyakran tudok haragudni, amikor nem úgy sikerülnek a dolgok, de gyerekekre nem. És úgy is neveltem őket mindig, hogy ne vetélytársként tekintsenek a többi csoportra, mert nézzék azt, hogy ugyanannyi munkájuk van benne, mint nekik. Tehát, hogy én arra próbálom terelni nekik a világukat, hogy egyszerűen le tudjon ülni, meg tudja nézni a másik csoportot, és hogyha jobb volt, mint ő, akkor ismerje fel, hogy esetleg tényleg jobbak voltak, mint mi, és fogadja is ezt el, és tudjon örülni a másik sikerének. Tehát ez egy nagyon fontos nekem, hogy nem úgy irányítom őket, hogy most jaj, nekünk kell nyerni. Nem, tehát nem az a cél. Néptánc nem erről szól. A néptánc arról szól, hogy örömet okozunk magunknak, másoknak, és nem versenydíjakról szól, meg sávokról.
0: Igen, csoportvezetőként azt tanultad meg, hogy minden gyerekben meg kell látni a lehetőséget, hogy ő is jó lehet. Mi az, amit viszont az a Magdi vagy Magdika, aki 10 évesen volt, tud adni a mostani gyerekeknek?
1: Talán a legértékesebbet az egész néptáncba, és az pedig a közösségérzetet, hogy valahova tartozik a gyerek, hogy barátai veszik körül, és merem állítani, hogy azok a barátságok, amik így mondom, a próbaterembe születnek, azok egy életen át tartósak tudnak lenni. Ezek a gyerekek megélik együtt a örömteli pillanatokat, megélik együtt a kemény munkát, és akárhonnan nézzük a néptánc, lehet, hogy így könnyűnek tűnik külső szemmel, de egy nagyon-nagyon kemény sportág. Mert fizikailag, pszichikailag sok minden területen ott kell lenni, és az életbe ad nekik egy olyan pluszot, hogy ővelük nem lesz gond kiállni. Akár elmegy egyszer egy állásinterjúra, nem fog gondot okozni, hogy odaálljon a főnök elé, és elmondja, és leprezentálja magát, mert ő hozzászokott, ahol színpadon van. Nem fog gondot okozni a fiúknak azt, hogy esetleg megérintse a nőt későbbiekben, mert világ legtermészetesebb dolga, hogy megszokta a táncon, hogy én hozzányúlok a másikhoz, és éppen hogyan kell vele tiszteltudóan úgy bánni, hogy ez neki esetleg kellemes legyen, jól érezze magát a tánc közben, ne fájjon. Tehát ezek a odafigyelés gesztusok, ez később végigkíséri őket az életben is. És arról ugye nem is beszélve, hogy a néptánc mennyire sok oldalon fejleszti a gyerekek képességeit. Úgy fizikailag, úgy mentálisan. És nálunk is a csoportban sok olyan gyerek van, aki küzd valamilyen sérelemmel, vagy figyelemzavarral, és mennyire jó rehabilitáció, úgymond, számukra ez. És nagyon igyekszek arra terelni a gyerekeket, hogy egymást fogadják el, hogy ne ártsanak. Nagyon-nagyon tudok haragudni azért, hogyha látom, hogy valaki fájdalmat okoz a másiknak, és ezt nagyon csírában, keményen kezelni szoktam az együttesbe, tehát, hogy nem adok rá lehetőséget, hogy egymást tudják bántani. Fogja őket az élet bántani eleget.
0: Tehát te nagyon tudatos vagy, mondhatjuk ezt. Mennyire fér bele egyébként a spontaneitás, vagy ennyi gyereknél, mert hány gyerek is jár hozzátok összesen?
1: Hát most, ha megnézzük a óviskorosztálytól, akkor most már többen vagyunk, mint 100-an, 110 körül. Már nem is számolom egy idő után.
0: Tehát mi kell ahhoz, hogy egyrészt ugye a keretek, erre most így visszautalok, amit mondtál, tehát kell szigor, keret, de hogy ez a kettő elég ahhoz, hogy több mint 100 gyereket valaki idézőben mondom, kordába tudjon tartani?
1: Talán a szülők szokták mondani, hogy nagyon jól tudom motiválni az embereket. És ennek legjobb példája tényleg, hogy mi is összefogtunk, ugye felépítettük saját kezülök a kis saját pajta színpadunkat, amit a szülők, gyerekek festettek, építettek, és talán annyira meg tudom fertőzni őket a saját lelkesedésemmel, vagy a odaadásommal, hogy magammal tudom rántani őket. És én nem csak a gyerekekből próbálok jó közösséget nevelni, mert nem az a fontos, hanem a szülőkből. És most, ha eljárunk is valahova, vagy rendezvényt szervezünk, akkor a szülők is szeretnek összejárni. Tehát, hogy nekem ez a célom, hogy egy közösségét építsek, amely ugye a magyar kultúra által egy értéket is hagy maga után.
0: De ma még előfordulhat, hogy megkérdőjelezett saját magadat ebben a szakmában, vagy ebben a hivatásban, vagy ez már nem fordul elő?
1: Sajnos igen, és ez pont a gyermekkori megélt sérelmeknek köszönhetően. Mai napig kételkedek abban, hogy vajon én vagyok a legjobb ember? Vajon nem tudna valaki jobb együttes vezető lenni, vagy nem lenne előrébb a csoport azért, hogyha nem én vezetném? Tehát ezek a kérdések mindig ott vannak bennem.
0: Mi kellene ahhoz, hogy elfogad, hogy te vagy a legjobb ebben?
1: Nem tudom. Nagyon szeretném erre a kérdésre megtalálni a választ.
0: Lehetne ilyen egyébként? Elképzelhetőnek tartod?
1: Nem tudom elképzelni, de azt, hogy most lelepleztem magamból a valódi énemet, így nyilvánosan, mert ugye emberek csak a külsőt látják esetleg a csoportnak a sikereit, látják azt, hogy hova jutunk, de hogy milyen vagyok én, és minek köszönhetően jutottam el oda, vagy tartok ott, ahol most tartok, ezt nem igazán tudták az emberek rólam. És szerintem, ha meghallgatják most a szülők ezt a riportot, akkor meg fognak döbbenni, mert nem ezt a Mészáros Magdit ismerik ők.
0: Fontos, hogy hogyan ismernek meg téged, vagy mi az, amit ismernek belőled? Ha csak 100 gyereket veszek, ha mindenkinél még a szülőket is veszem, vagy a kisebb, nagyobb rokonságot, aki ellátogat például fellépésekre, tehát mondhatjuk azt, hogy ebben a közegben a te személyed az egy ismert személy.
1: Igen, nem is szeretem ezt a részét a dolognak. Bevallom őszintén, ugye Dunaszerdáján laktam, és átköltöztem Megyerre, mert úgy gondoltam, hogy barátok véget könnyebb lesz nekem ottan. És pontosan belfutottam ebbe, hogy még Szerdahelyen éltem, és senki nem ismert, Megyerre nem tudok úgy kilépni az utcára, és valahol engem ez zavar, mert úgy érzem, hogy elvesztettem a magánszférámat, az intimitásomat, tehát mindegy nagyobb falu, ott egyszerűen mindenki tud mindent, és valahol nekem ez olyan új, vagy zavaró.
0: Tehát, hogy ezt még csak most építed, akkor fel, hogy hogyan találd meg újra azt a kis szférádat, ahol csak te vagy, ahol Mészáros Magdi az úgy van saját önmagának valójában, ahogy van, anélkül, hogy bárkivel is kellene például akár kommunikálni, mert hogy mindannyiunknak szüksége van egy kicsit az egyedül létre.
1: Így van. Ezért mondtam, hogy menekülök én is a kertbe, vagy a természetbe ki, mert az adja meg ezt a érzetet, hogy feltöltődjek. És ami még érdekes, hogy ugye külsőleg ugye így látnak engem, mégis annak ellenére gyakran jönnek utánom. Hát a gyerekek, hála jó Istennek, akkora bizalmat élvezek a gyerekeknél, hogy sokszor én nekem mondják el a gondjaikat, aminek nagyon örülök, és próbálok segíteni. A másrészt meg szülők meg olyan helyzetbe állítanak engem a gyerekek előtt, hogy no, majd a Magdi néni megmondja neked, majd elmondom, és a Magdi néni. Tehát, hogy gyakorlatilag néha úgy érzem, hogy mósként állítanak be a gyerek előtt, mert tudják, hogy tőlem tart a gyerek. Nem fél tőlem, de tart, és tiszteletbe tartja azt, amit mondok. Ezáltal ő nem tudja otthon elérni, nem fogad neki szót, de majd a Magdéni, ha megmondja, akkor tudja, hogy az út lesz. Tehát, hogy nagyon érdekes ez a dolog, hogy egyrészt
0: kettősség
1: van benne. És félelmetes, hogy ne én legyek a mumus a gyereknek, de igen, természetesen segítek, hogyha ez kell, hogy azt mondom, hogy na, akkor te most nem jössz próbára 2 hétig, míg neki nem javítod a matek jegyedet. Volt már rá példa, nem egyszer. És kijavította a matek jegyet azért, mert ő táncra akart jönni. De ha anyuka mondta volna, akkor nem.
0: De Magdi néni volt a recept.
1: Így van.
0: És hát ugye, most megint ugrok egy picit vissza az időben, mert a lelkesedést én még most is nagyon érzem a hangodból, tehát hogy ezt tényleg csak valaki akkor tudja csinálni, hogyha őszinte szívvel szereti azt, amit csinál. Ugye, most már több mint 25 éves a Megyer Tánc Együttes.
1: 26.
0: Most már 26 éves. Ki mindenkiből állt össze ez a csapat?
1: Hát a kezdő csapat ugye Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és Gimnázium diákjaiból toborozódott össze.
0: Tehát már ott megfogalmazódott, hogy a kereskedelem, a közgazdaság, az összefér.
1: Meg a gimnázium így van, tehát abszolút meg a néptánc összefér, és a mai napig a alapító tagok közül négyen még ott vagyunk. És mi négyen vagyunk azok, akik úgymond visszük tovább az együttest. Mai napig a mi barátságunk az egy megkérdőjelezhetetlen barátság, állítom, hogyha én nekem valakit fel kéne éjfélkor hívnom, hogy bajba vagyok és segítsé, akkor tudom, hogy bármelyik őjüket felhívnám, mindegyik ugorna, és mindegyikünk így van a másikkal. Pont ez, és ebbe próbáltuk belenevelni a saját gyerekeinket, mert most már ugye mindegyikünknek a gyereke is táncolnak, és most már ott tartunk, hogy velünk táncolnak a csoportban, a felnőtt csoportban a nagyobbik gyermekeink, és őket is próbáljuk ebbe az irányba terelni, hogy tudják, hogy egymásra tudnak számítani, hogy ott vannak egymásnak.
0: Mi motivált, amikor létrehoztátok ezt a tánccsoportot? Tehát hosszú távú célokat tűztetek ki rögtön magatok előtt, vagy magatoknak, vagy egész egyszerűen csak a táncolás szeretete volt az a motiváció, csak hogy legyetek, csak alakuljatok meg.
1: Szerintem középiskolás korunkban még csak a táncolás volt a motiváció, de később alakult. Ugye a rengeteg együtt töltött idő, tehát mi kerestük egymás társaságát, nem csak a próbateremben, mi összejártunk, mi mai napig együtt járunk az együttesből síelni, kirándulni, sok minden olyan tevékenységet végzünk, ami táncon felülmutat, és ebben is egymásra tudunk hangolódni.
0: Ugye te lettél egy idő után a vezető.
1: Ez egy nagyon nehéz mérföldkő volt, mert ugye együtt nőttünk fel középiskolásként, és amikor a volt együttes vezetőink úgy gondolták, hogy ők már ezt nem szeretnék tovább csinálni, akkor úgy eldöntötték, hogy akkor majd a Mészáros Magdi erre alkalmas lesz, és akkor majd te viszed tovább a csoportot. Na igen, csak ne abban nem számoltak, hogy én nekem kell lenni a főnöknek olyan emberek, kell szemben, akik velem együtt nőttek fel abba az együttesbe. Tehát nagyon sokáig tartott sok mindenkinek elfogadni azt, hogy én mondom, hogy most már akkor az lesz, amit te mondasz. És amikor elkezdtünk járni pont a minősítő versenyekre, mert ugye addig nem igazán versenyeztünk a csoporttal, és megmutattam nekik egy másik világot, hogy esetleg ebbe irányba el lehet indulni, akkor éreztem azt, hogy no, mostanra már talán elfogadják azt, hogy én lettem az együttes vezető, és akkor jó, próbáljuk meg.
0: Kellett itt is az a bizonyos kitartás, vagy megint csak kérdezem, hogy ez a hit, hogy te képes vagy rá, mert melletted ugye az előbbiekből, ami elhangzott, tehát, hogy azért mindig ott van benned a megkérdőjelezést, és hogyan lehet ezen túllendülni, vagy felülkerekedni valakinek saját magán?
1: Nem szoktam rajta gondolkodni, csak tehát megyek előre.
0: Tehát akkor
1: teljesen racionálisan, céltudatosan, gondolkodás nélkül megyek előre.
0: És erről már kicsit beszéltünk, hogy ugye megalapítottátok a Kismegyer és Csiliszke Gyermek Néptánc Együttest. Azt érezted, hogy már elég sikert értetek el a Megyer Tánc Együttessel, és jöhet most már a fiatalabb generáció, vagy mi volt az, ami viszont itt motivált?
1: Nem a siker motivált, hanem az motivált minket, hogy felfogtuk, hogy ugye hát mi is öregszünk természetesen, és kell az utánpótlás. És mivel annak idején nem volt lehetőségünk máshonnan utánpótlást biztosítani, így kénytelenek voltunk alakítani egy saját gyerektánc együttest, és egy teljesen nulláról. És én annak idején még ugye felnőttekkel dolgozni, már fokozatosan beletanult az ember, hogy így fogalmazzak, viszont gyerekekkel sosem dolgoztam. És számomra ez egy hatalmas kihívás volt. Mert úgy tanítani gyerekeket, hogy életben nem dolgozott az ember gyerekekkel, nem volt egy egyszerű időszak, és az első generáció, aki most már a felnőttekbe táncol, és kinőtt a gyerektánc együttest, az teljesen máshogy nőtt fel, mint a mostani gyerekek. Tehát látom magamon én is, hogy tanítottam 15 évvel ezelőtt, vagy 17 évvel ezelőtt, és hogyan dolgozok most.
0: Viszonyítás tekintetében miben más?
1: Sokkal tudatosabban, abszolút céltudatosan, és tudom, hogy ez a lépés ehhez fog vezetni. Tehát lépésről lépésre tudom, következetes ez a legjobb szóra, tehát következetesen dolgozok most már.
0: És mondjuk, hogy koreográfia szerint mész.
1: Igen, nevezhetjük így is, így van. Tehát igen, következetesen megyek, és tudom, hogy hol a tudásom azért, mert akárhogy is veszük, bármennyire nem hisz az ember saját magába, azért csak valami ráragadt a tanulmányok során, és mindent, tehát én folyamatosan próbáltam magam, saját magam képezni, tehát nekem sose volt elég, hogy ezt tudom, mindig kerestem az utat, hogy hogyan tudok még valamit esetleg elvégezni, amit plusz lesz nem csak nekem, hanem be tudom vinni a próbaterembe, be tudom vinni a táncegyüttesbe. Tehát minden egyes ilyen fejlődést azt úgy próbáltam felfogni, hogy az nem nekem lesz jó, hanem a csoportnak lesz jó.
0: A hétköznapok kihívásai közepette mennyire volt ez így nehéz? Mert ugye ott voltak, ugye mondtad is, tehát két gyerek anyukájaként nekiálltál újra tanulni, és azért ember egy kicsit ilyenkor túlélő üzemmódba is lép.
1: Én úgy érzem, hogy egész életem egy túlélő üzemmód, tehát nagyon feszegetem a húrokat. Néha aztán rám is szólnak a barátaim, hogy most már akkor vegyél vissza, mert nem lesz jó vége. Általában olyankor jön az, hogy ádnok dönt valami, nem igazán vagyok beteges típus, de az már annak a jele, hogy na, akkor ezt most túllőttük.
0: Ilyenkor újra tervezel?
1: Nem, gyorsan várom, hogy meggyógyuljak és folytathassam tovább. De nem, azért valamilyen szinten olyankor azért fölfogom, hogy na jó, akkor muszáj valahogy máshogy lassítani kell, mert ennek nem lesz jó vége.
0: Igen, és hát ugye elvégezted Pozsonyban a 3 éves táncpedagógus képzést, de még ott se volt elég, és akkor azt mondtad, hogy oké, mész a Táncművészeti Egyetem, és azért mondom, hogy mész, mert hogy felvételt nyertél.
1: Így van.
0: Mit adtak neked ezek a sikerélmények? Tehát, hogy azután, hogy ugye már végig zongoráztuk a gyerekkort, amikor ott voltak azok a bizonyos sérelmek, amikről meséltél, és közben pedig azóta csupa sikert sikerre halmozol, és ott van, tehát, hogy felvételt nyertél Táncművészeti Egyetemre, ahol el is végezted, és azóta táncpedagógus vagy hivatásosan is.
1: Maximalista révén ráadásul kitüntetéses diplomával.
0: Hoppá!
1: Így van, tehát nem úgy fogtam fel ezt, hogy siker az, hogy bejutok a Táncművészeti Egyetemre, én úgy fogtam fel.
0: Szükségesnek fogtad, hogy
1: igen,
0: ez kell
1: hogy
0: ahhoz?
1: Ez kell ahhoz, hogy a csoport jobb tudjon lenni. Tehát, hogy nem csak én tudjak jobb lenni, hanem a csoportnak tudjak többet adni.
0: Most pedig jelenleg mi az, amire azt mondanád, hogy már nem fontos számodra, már nem feltétlenül akarod megütni azt a mércét, vagy magadnak húzni egy vonalat, vagy még ilyen nincs?
1: Nincs ilyen. Egyre magasabbra teszem a mércét, csak már inkább a emberi oldalt próbálom nézni a dolgoknak.
0: Igen, tök érdekes volt az interjúhoz visszatérő, ugye kérdezted is tőlem, hogy emberi szempontból indulj el, vagy pedig szakmai szempontból. És akkor írtam, hogy emberi, és abszolút nem hezitáltál rajta, hogy oké, akkor ez necces lesz. Miben lett volna más, hogyha egy szakmai életrajzot kapok tőled?
1: Akkor nem lett volna ilyen. Őszinte lett volna, de nem lett volna nyílt, hanem azt a Mészáros Magdit kaptad volna, akit mindenki ismer.
0: Miért fontos szerinted az, hogy amellett, hogy szakmailag egyre jobbra törekszünk, azért az emberi oldal sem maradjon háttérben, mert hogy nálad nem maradt, mert a fejlődés az emberileg is végig ott volt veled vagy benned.
1: Én mindig fontosnak tartottam azt, hogy dolgozzon az ember saját magán. Tehát nem tudok megnyugodni olyan szinten, hogy beérjem azzal, ami van, mert hogyha tudok tenni bármit is, amivel esetleg egy kicsit is jobb lesz, vagy az én életem, vagy bármelyik gyereknek, vagy bárkinek jobbá tudom tenni az életet azáltal, hogy táncol, akkor az már előre visz.
0: Nem akarom megint a siker szempontjából megközelíteni, úgyhogy nem is ezt a szót fogom használni, de az öröm lesz az, amit most kiemelek. Mi a te legnagyobb örömöd az életben?
1: Azt, hogy látom a örömet a gyerekek arcán, amikor táncolnak.
0: Hova tovább?
1: Ó, az nagyon hosszú lenne. Vannak céljaim, igen, vannak céljaim.
0: De mind a tánccal van összefüggésben.
1: Nem. Talán valahol most úgy érzem, hogy saját magammal is vannak céljaim, hogy egyszerűen megtaláljam én is azt a egyensúlyt, és változtassak magamon, és ez az első lépés, úgy érzem, hogy megpróbálok nyitni az emberek fele, hogy tényleg egy kicsit ugye falat állítottam magam köré védőpajsként, mert nem akartam, hogy sebezhető legyek, pontosan azért, mert kellősebb ért engem annak idején, de most érte nálam is ez a fordulópont, amikor úgy érzem, hogy muszáj nyitnom, mert akkor lehetőségem lesz olyan embereket megismerni, akiket amúgy nem.
0: A sérülékenység most már ebből a közel 50 perc perspektívájából ez előny, pozitívumként érzed most már így, akár egy ilyen beszélgetés után, vagy pedig, tehát az, hogy valaki sérülékeny is lehet, és ezt meg is mutathatja az embereknek, a világnak, a szűkebb, tágabb környezetnek, tehát ezt így hogyan értékeled?
1: Mindenképpen pozitív, tehát lehetünk sérülékenyek, fel kell vállalni. Egy életünk van.
0: És ha még egy picit a hátulütőjéről beszélünk, tehát a maximalizmus, ahogy írtad, a perfekcionizmusnak, vagy tehát, hogy van hátulütője is, mi az, ami bár már lehet, hogy így lehámoztad azt a narancsot, vagy azt a gyümölcsöt, de még azért ott van, és még ami úgy érzed, hogy még szeretnél dolgozni.
1: Nagyon egyszerű, és teljesen bagatell dolognak fog tűnni, például nem tudom elfogadni a bókot. Az az egyik hátulütője. Mert mindig megkérdőjelezem, hogy vajon ezt tényleg így gondolja az illető? Vagy nehezen esik segítséget kérni. Tehát ha táncsoportról van szó, nem, de ha magánemberként, akkor nehezen esik segítséget kérni bárkitől, vagy ha felajánlja valaki a segítségét, akkor meg nehezen esik elfogadni. Mert úgy érzem, hogy talán én tudom megcsinálni, vagy tehát én ezt képes vagyok megcsinálni, és nincs szükségem segítségre, pedig lehet, hogy van szükségem segítségre, csak mégiscsak én akarom megcsinálni.
0: De hogy ez egy nagyon jó felismerés, hogy ezzel tisztában vagy, és szükségét érzed annak, hogy ebből leadj, vagy ezen dolgozz, vagy ezt így elfogadod, hogy ez is a Magdihoz tartozik.
1: Nem, ezen mindenképpen szeretnék változtatni, mert pontosan itt jön a hátulütője ennek a maximalizmusnak, hogy az ember beleroskad egy idő után. És miért kell beleroskadni, amikor tényleg csak annyit kell tenni, hogy elfogadja a másiknak a segítségét?
0: Hát ugye a perfekcionizmus és maximalizmus áldás és átok egyben, ezt mondtad. Mesélj még itt zárásként, na milyen érzés volt mesélni saját magadról?
1: Hihetetlen. Tehát ilyen mesztelnek érzi magát az ember, mert szerintem nagyon sok embernek megdöbbenést fogok okozni, hogy mi van mögötte.
0: Szerintem pozitív értelemben. Magdi, köszönöm, hogy itt voltál és meséltél magadról nekünk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: A perfekcionizmus maximalizmussal karöltve, áldás vagy átok? A Nő arcai mai vendége Mészáros Magdi volt. Önöknek köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is, korábbi beszélgetéseinket pedig megtalálják a Pátria Rádió Spotify oldalán. A legközelebbi viszonthallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Mátus utástok szerint, ha a NAV László Kozsi saját bőrön kampány egyetlen életet is megment, akkor már is van értelme. Magyar Péter szerint újraindult a visegrádi négyek együttműködése. Éjszaka 22 és 17, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Mátus utástok belügyminiszter meg van győződve arról, hogy a kábítószerekre, az online zaklatásra és az állatkínzásra fókuszáló NAV László Kozsi saját bőrön kampánynak van értelme, ha legalább egy gyermek életét megmenti attól, hogy a kábítószerek rabjává váljon. Ezt a vasárnapi Politika 24 című vitaműsorban mondta a Jój 24 csatornán. Így reagált arra a kérdésre, hogyan értékeli azt, hogy a rendőrség is elkezdett foglalkozni a kampánnyal. Sajnálom, hogy a média ebből kizárólag azt a nem hivatalos részt emeli ki, ahol egy énekes szerepel, akinek az a feladata, hogy bevonza az embereket, és felfigyeljenek az eseményre, jegyezte meg Sutályestok. Arra a kérdésre, hogyan értékeli a kampányt ért kritikát a szakértőktől, például a tanároktól, vagy más gyermekekkel foglalkozó szakemberektől, azt válaszolta, hogy a kampányt az Oktatási Minisztériummal együttműködve készítették elő. A visegrádi négyek együttműködése újra él, jelentette be a Facebookon Magyar Péter magyar miniszterelnök. A V4 országok kormányfői kedden találkoznak a Gödöllői kastélyban. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadom Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsuk a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzunk egy erős Közép-Európáért, írta magyar. A V4 országok miniszterelnökei csütörtökön találkoztak az Európai Tanácsülésén Brüsszelben. Az Európai Unió vezetőinek tárgyalásai előtt közös koordinációs megbeszélést tartottak. Ez volt évek óta az első találkozó a V4 miniszterelnökök között a csúcs találkozó előtt. Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy a V4-es vezetők megbeszélése mindössze néhány percig tartott, de rendkívül fontos volt és megerősítette, hogy kiemelt érdek fűződik ahhoz, hogy ezt a formátumot a lehető legnagyobb mértékben újraélesszék. J.D. Vance, amerikai elnök ma történelmi jelentőségű találkozónak nevezte az Egyesült Államok és Irán között Svájcban folyó tárgyalásokat. Szerinte a tárgyalások eddig nagyon sikeresek voltak. Az amerikai alelnök hangsúlyozta, hogy az amerikai tárgyalók azért vannak Svájcban, hogy diplomáciával és együttműködéssel megváltoztassák a Közel-Keletet, ahol Irán és a Perzsa-öböl államai háborút folytatnak egymás ellen. Olyan jövőt látunk, amelyben mindenki együttműködhet a béke és a mindenki számára elérhető jólét előmozdításában, jegyezte meg Vance. Irán ma már jelezte, hogy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások fő témája a Libanonban zajló konfliktus lesz Izrael és az Irán barát libanoni militáns mozgalom a Hezbollah között, valamint az iráni befagyasztott pénzeszközök és az iráni olajértékesítés kérdései. A hormuzi szoros továbbra is zárva van, és egyetlen hajó sem kap engedélyt az áthaladásra, jelentette ma az iráni Fars hírügynökség. Az iráni forradalmi gárda haditengerészeti erői további értesítésig nem adnak ki áthaladási engedélyeket a hajók számára, itt az ügynökség a helyzetet ismerő forrásokra hivatkozva. Az iráni fegyveres erők vezetése tegnap közölte, hogy Teherán lezárja a hormuzi szorost válaszul az izraeli támadásokra, amelyek továbbra is Libanon területét érik. Irán szerint ezek sértik az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodást. Egy nappal korábban az izraeli hadsereg

0: szél fúj majd, amely zivatarok idején átmenetileg megerősödik.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli szombati adásának interjúiból. A mikrofonnál Köteles Szabolcs.
3: A következő percekben Miskei Zsuzsa ingatlan közvetítőről fogunk beszélgetni. A témánk továbbra is az ingatlanpiac és a lakhatási válság. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
3: Akkor az a terület, amely az utóbbi években foglalkozik, ez akkor, ha jól tudom, Kassa környéke, és itt ugye a Magyarország is közel van. Mik a tendenciák, hogy hogyan változtak az ingatlanok ára így kb. Nagyságrendileg, hogyan kell ezt elképzelnünk?
4: Nagyságrendileg, ha vesszük, akkor az árak Kassán, hát olyan 12-15%-kal körülbelül ugrottak fel, csak az utóbbi évben. Ennek az fő okai a kritikus kínálati hiány, szóval nagyon kevés ilyen ingatlan, új ingatlan épül Kassán. Épülnek, de ez még mindig kevés, és főleg nincsenek készen. Aztán jön a Volvo effektus, ami így ilyen nagy, mondhatjuk, optimizmust váltott ki, és vonza az ilyen ingatlan befektetőket, akik felvásárolják főleg az egyszobás, kétszobás lakásokat, mivel azt várják, hogy az árak még emelgetni fognak. Aztán pedig, igen, az árakat befolyásolja a gazdaság állapota, infláció, energiaárak, és a finanszírozás elérhetősége is persze.
3: Hát akkor most talán kezdjük a Volvo-val, ugye az egy ilyen eléggé, most már valószínűleg be fog indulni a termelés, mert most már egyre inkább halljuk, hogy már vesznek fel embereket, és már ilyen próbaüzemről is vannak információk, de hogy akkor jól értem, hogy ezt a piac már előre beáraszta?
4: Az ingatlanok nem csak Kassa területén emelkedtek, hanem egész Szlovákiába, de Kassán ez is egy nagyon fontos tényező, mert ahogy már említettem, azok, akiknek van lehetőség befektetni, azok nagyon sok ilyen kisebb ingatlant felvásároltak, vagy nagyon sok ilyen új, ezekbe a Volvohoz közel, falukban elkezdettek építkezni, szóval ilyen kisebb lakásokat, vagy felvásárolták a telkeket, és ez is befolyásolta az árakat.
3: Én úgy tudom, hogy Magyarország területén is építenek azért lakásokat, hogy ők is abban bíznak, hogy a Volvo munkásai majd ott fognak megszállni, vagy ott fogják megvásárolni. Ez nekem nem teljesen egyértelmű, hogy ezek ilyen munkásszállók, vagy inkább ilyen ki akarják adni albérletbe, vagy el akarják nekik adni. Nem tudom, erről tud bármit is? Meg tudja erősíteni, hogy Magyarországon is van egy ilyen tendencia?
4: Igen, ez így van. Azelőtt is kezdődött már ez a, hogy mondjam, Magyarországon így vásárlás, mivel jó a közlekedés, közel van, és radikálisan mások az árak. Szóval mint Kassán egy kisebb kétszobás lakás, több mint 150 ezer euró, ott pedig tudnak ezért vásárolni egy egész családi házat, akinek nem okoz gondot, hogy most 20 percet utazik, akkor inkább ezt a lehetőséget választja. Most, amikor már megkezdődött ez a Volvo effektus, akkor igen, még jobban. Megint vannak az egyszerű emberek, akik inkább ott vásárolnak, de jöttek a befektetők, akik ebben egy nagy lehetőséget láttak, és ugyanúgy elkezdtek építkezni, vagy azzal a szándékkal, hogy eladják ezeket a lakásokat, vagy azzal, hogy igen, kibérlik a munkásoknak. Mivel most nagyon nagy a kereslet az albérletre is a környéken, persze.
3: Most lehet, hogy ezt nem jó embertől kérdezem, de én szoktam provokálni az Ungvidék és Bodrog közi ismerőseimet, hogy ők erről vagy így lemaradnak, vagy minthogyha lemaradó félben lennének, pedig ott is olcsóak a telkek, én úgy tudom, a vonat közlekedés mondjuk Helmecről kitűnő, vagy Perbenyikről, hogy vesszük. Nem tudom, és ők erre mintha nem reagálnának.
4: Igen, ez egy ilyen paradox, mert ott nincs kereslet. Szóval azokra az ingatlanokra többnyire azok keresik abba a környékbe, akik ott laknak. Nem befolyásolta ez a Volvo

0: gyár építése, hogy most ott nagyobb lett volna a kereslet. Lehet, hogy a közlekedés oké, rendben van, hogy vonattal, de viszont aki autóval jár, többnyire a mai világban autót használnak az emberek, azok inkább a Magyarországot választják, mert jobb a közlekedés, szóval megvan most már az autópálya is, és szerintem jobb állapotú ingatlanokat is találnak a magyarországi részében, mint például ott, ahol ön említette.
1: De én úgy tudom, hogy ez már úgy lecsengőben van ez a magyarországi piac. Hát már nagyon sok ház elkelt, és már egyre kevesebb ház van Magyarországon, és ezek szerint még üres telek van, ahova lehet építkezni.
0: Volt egy időszak, amikor így lecsendült, de most az utóbbi hónapokban megint így beindult, szóval, és ahogy már említettem, nagyon sok befektető, aki ebben már előre látta a lehetőséget, elkezdtek felvásárolni telkeket és építkezni, ami azelőtt nem volt, hogy például olyan falvakban, mint Tornos-Németi, Hidas-Németi új lakásokat épített volna valaki. Ezzel a szándékkal, hogy igen, jön a Volvo, és biztosan el fognak kelni.
1: Hát ugye azoknak a hallgatóinknak mondom, akik ugye nem ismerik ezt a környéket, hogy Kassa 20 kilométerre van a szlovák-magyar határtól, szóval, hogy ez relatíve nagyon közel, és hogy egy hasonló folyamat játszódik le, mint régebben Rajkán, csak picit kisebb volumenbe, bár ahogy említi a Volvo, az most ezt így meggyorsítja, vagy itt is ilyen új dimenziókba kerülünk. Hogy hogyan néz ki az a kis befektető, aki így meg tud venni kvázi zsebből 2-3 lakást, csak hogy aztán eladja? Hogy ezek kik ezek az emberek?
0: Többnyire persze vállalkozók. Nagyon sok ingatlan iroda, akinek van saját befektetési kapacitása. Ha talál lehetőséget, akkor megvásárolja ezeket a lakásokat, mivel, ahogy már említettem, nagyon az utóbbi évben felmentek az árak, és előre láthatás az, hogy nem fognak csökkenni. És aztán persze vannak, ha így ki lehet mondani, egyszerű emberek, akiknek van valami megsporolt pénz, és inkább ingatlanba fektetik be, mint például a bankban.
1: Kassán a lakások hány százaléka áll üresen, csak azért, mert megveszik, mert hogy jobb, mint hogyha bankba tartanak a pénzüket, de még ki se akarják nagyon adni, vagy ki se tudják adni, csak úgy áll benne a pénz, hogy így mondjam.
0: Hány százalék, azt én nem merném megmondani, de többnyire ezek az emberek nem tartják üresen a lakást. 99%-a, ha megveszi ilyen befektetési alapon, akkor az a szándéka, hogy kiadja persze, mert fedezni kell a havi költségeket is. Úgyhogy üresen biztosan nem áll sok ingatlan. De viszont fékezik azt, hogy az ember, aki saját részére szeretne lakhatásra vásárolni ingatlant, akkor csökkenti az ajánlatot.
1: Az amfiteátrumnál van egy nagy építkezés, szóval Kassának egy eléggé ilyen stratégiai helyén, ha jól tudom, 500 új lakás épül, és én azt hallottam, hogy már előre el van adva, vagy ezt el tudja képzelni, hogy ez igaz, ez létezik, hogy ott egy ilyen óriási építkezés van, ami még talán, én nem, meg sem merem satszolni, hogy hány százalékos állapotban van, de mondjuk 40 vagy 30, és hogy már előre el van adva 500 lakás.
0: Igen, ez így igaz. Nem csak ez az új projekt van, van több, van a Kassa másik részeinél is. Az egy jó kérdés, hogy mivel ezek az új építésű nagyobb méretű lakások nagyon magas eladási áron vannak, úgyhogy lehet az is, hogy ebbe is biztos van sok befektető, aki felvásárolja előre, utána pedig eladja még nagyobb haszonnal, de azelőtt ilyen magánszemélyek is saját részükről lefoglalják, ezt nem egybe kell az embernek kifizetni, hanem részletekre. Szóval van valami foglaló, aztán ha én nem tudom, a projektnek az első része megvan, akkor ki kell fizetni a másik részét, és akinek van, volt elérhetősége a banktól finanszírozást kapni, akkor ők ebbe belementek, mert nem akarnak valami régi panelházat vásárolni. De ilyen egyszerűen az igaz, hogy azt hiszem, 90%-a már le van foglalva
1: Vagy olyat is hallani, hogy ezek a, nevezzük a befektetőknek, ezek a lakás, akik a lakásokat építik nagy számban, nekik nem érdekük a piacra dobni egyszerre több száz lakást, mert az leveri az árakat, hanem ők eleve azt mondják, hogy el van minden adva, és aztán így fokozatosan értékesítik, mert így a jobb végül is.
0: Igen, van egy ilyen reklám oldala is, ugye már nincs hozzáférésünk, hogy most pontosan, mert ezt nem tudja az ember lekontrollálni, hogy most lényegében igazán mennyi lakást van lefoglalva, vagy nincs. De lehet, hogy van ilyen reklámkampány is ezeknek a cégeknek, hogy most igen, ennyit adtunk el, és nem igaz. Viszont konkrétan arról a projektről, ha beszélünk, amit ön említett, az Amfiteáternál, ott az én információm szerint igazán el van, le van foglalva. Hát végül is igen, el van adva a 90, több mint 90%-a. Úgyhogy projektől függ. Lehet, hogy azért, mert egy olyan cég építi, akinek már vannak jó referenciáik, lehet, hogy a hely miatt.
1: Továbbra is Miskei Zsuzsa ingatlan közvetítővel beszélgetek. Kassán ez jellemző, hogy már emberek azért vesznek lakást, hogy aztán ezt turistáknak adják ki egy-két hétre?
0: Persze. Ez egy, aki befektet és ingatlant vásárol, annak két lehetősége van, vagy hosszú távra kibérli, vagy rövid távra. Most ezt mindenki így, minden befektetőt saját maga eldönti. Logikusan, aki turistáknak szándékoz, aki bérbe adni, annak több a teendő majd a jövőbe, mert takarítást kell biztosítani, kulcs átadás és a többi. Gondolom nagyobb adót is fizet a városnak. Úgyhogy, de igen, ez is nagyon beindult Kassán. Persze, főleg belvárosban, de már nem csak a belvárosban, hanem a déli nyugati részén így belvároshoz közel nagyon sok ingatlan van, amely fent van a Airbnb-ben, meg más ilyen oldalakon, ahol a turisták meg tudják keresni. De nem csak turisták, hanem emberek, akik utaznak munka miatt, és most szüksége van egy hétre egy lakásra, akkor nagyon sokan inkább ilyen lakást keresnek, mint valami hotelt, mert nem tudom, jobban érzik magukat ilyen privát helyen, mint valami hotelben.
1: Önnek, mint ingatlan közvetítőnek melyik lakást a legegyszerűbb eladnia? Vagy mi az, amit itt szeret, tudja, hogy ez könnyű lesz?
0: Hát leggyorsabban eladóak persze a kisebb lakások. Egy szobás, két szobás lakások, azok a leggyorsabban kelnek el. Pont azért, amit már említettem, hogy nagyon sok a befektető, aki nem vásárol fel négy szobás lakást, hanem ilyen kisebbeket. Aztán meg a ilyen három szobások, amelyeket pedig a családok keresik, akik gyerekeket terveznek, és normális nagyobb három szobás legalább lakást keresnek. Többnyire paneleket, ahol olcsóbb az ár persze, mint egy új építésű három szobás lakás. Úgyhogy ezek mennek a leggyorsabban. De viszont az utóbbi években nagyon sokan keresnek inkább telket, Kassán kívül persze, valahol a környéken, mivel ha átgondolja, hogy egy háromszobás panel ma belekerülhet olyan 250 euróba.
1: 250 ezer euróba így.
0: Igen, és akkor inkább átgondolja, és vesz magának egy telket, ahol felépít egy kisebb házat.
1: És indokoltnak tartja azt, hogy Kassán ilyen magasak az árak, hisz ezek már egy összehasonlíthatóak Budapesten. Én tudom, hogy volt egy időszak, amikor Kassán drágábbak voltak a lakások, mint Budapesten. Nem tudom, ezt meg tudja erősíteni, mert mondta, hogy ott is volt, de azt hiszem, ez most már nem igaz. De hát akkor is, hogy mitől? Mitől? Hát azért ez nem.
0: Igen, ahogy említettem, ez a mai árak megközelítik a budapesti árakat. Mondom, nagyon nagy optimizmus keletkezett a Volvo miatt. Ami a tendencia azért, hogy az árak nem fognak csökkenni, viszont így inkább stabilizálódnak, de nagyon nagy különbség lesz az új építésű lakások közt és a régebbi panelek, vagy akár régebbi tégla lakások közt.
1: Így a saját szemszögéből, vagy a saját tapasztalatait összefoglalva, hogy mit tanácsolnom mondjuk a kormánynak, hogy milyen intézkedéseket kellene hoznia, hogy egy fiatal párnak, vagy egy középkorú párnak is legyen esélye normálisan lakáshoz jutnia? Mi hiányzik ebből az egész rendszerből?
0: Ahogy a teljesen elején említettem, itt nagyon sok tényező befolyásolja az árakat. Egyrészt az államnak az állapota, az nagyon fő tényező, mert az befolyásolja az, hogy mennyire fognak emelkedni még a hitelek kamatjai. Az én javaslatom, ha valaki ingatlant szeretne vásárolni, akkor tegye meg, ha van rá lehetősége, mert az előrejelzések nem azok, hogy csökkenni fognak az árak. Vagy így maradnak, vagy még valamilyen szinten emelkedni fognak. Úgyhogy ezt mindenkinek saját magának kell átgondolni, hogyha van rá lehetősége, hogy a banktól például hitelt kapjon, akkor igen, biztosan nem tanácsolnám valami óriási lakás vásárlását, főleg fiataloknak, hanem kezdjék inkább ilyen kisebb lakással, aminek aránylag normális az ára, amit a jövőben gyorsabban el tudnak adni.
1: Tapasztalod, hogy szorulnak ki a fiatalok kassáról, és hogy mennek a közeli településekre?
0: Ez mindenkinek a saját döntése. Van, aki nem mehet kassán kívül, mert nem tud szóval úgy utazni, vagy van már gyereke, aki itt jár iskolába, szóval ez van, akinek megfelel, de a tapasztalat olyan, hogy nagyon sok ember, főleg fiatal, de nem csak fiatal, jelenleg inkább albérletbe megy, és abba bízik, hogy az árak megint valami nagy boommal le fognak menni, és szóval inkább kivárja, de ahogy említettem, nem ez lesz a tendencia, inkább így stabilizálódni fognak, úgyhogy én mindenféleképpen azt javasolnám, hogy aki tud hozzáférni, ne vásároljon valami túl drága ingatlant, hanem valami kisebbet.
1: Az előző percekben Miske és Zsuzsa ingatlan közvetítővel beszélgettünk, aki a Kassa és Kassa környéki ingatlan helyzettel, vagy az ingatlanpiac alakulásaival ismertetett meg minket. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: A következő percekben Molnár Krisztával, a Tandem szakmai vezetőjével, szociológussal fogunk beszélgetni. Először is üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
2: Én is üdvözlöm, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai beszélgetésünk vezérfonala a szervezetfejlesztés lesz, és talán első körben arra kérném meg, hogy mondja el a véleményét. Nem tudom, hogy ez egy szubjektív, vagy ez egy kvalifikált vélemény lesz, esetleg majd erre is kitérhetünk. Szóval, hogy mondja el a véleményét a szlovákiai magyar szervezetek belső fejlettségéről, vagy a szervezetfejlesztés mikéntjéről, hogyan állunk mi ezzel?
2: Lehet, hogy a hallgatóknak a nagy része a Tandemet, mint oktatási profilban tevékenykező civil szervezetet ismer, tehát, hogy nekünk magunknak is talán ez az ismertebb oldalunk, hogy elsősorban oktatásfejlesztéssel, képzésekkel, pályaorientációval foglalkozunk, de a közösségfejlesztés és a szervezetfejlesztés is kezdetektől fogva ott van a Tandem missziójában, és amikor a kérdésben meghallottam ezt a kvalifikált szót, akkor kicsit magam is így megszettentem, hogy tulajdonképpen nem tudok kutatási adatokra hivatkozni sajnos, ahogy a jelen állapotban. Milyen helyzetben vannak a civil szervezetek, inkább csak a partnerségeinkre, a saját szakmai kapcsolatainkra, illetve hát így egészében arra a fajta rálátásunkra tudok hivatkozni, hogy nem régiben együttműködtünk a közügy által létrehozott találkozón, ami egy kicsit erről is szólt, hogy milyen állapotban van most a szlovákiai magyar civil szektor. Tehát, hogy én azt látom szervezetfejlesztési szempontból, hogy ez a téma a legtöbb szervezet esetében vagy életében nincs a prioritások között, mert hogy ha onnan indulunk ki, hogy hogyan jön létre egy-egy civil szervezet, és hogyan működik, akkor ugye van egy valamilyen közös ügy, van egy társadalmi cél, aminek mentén létrejönnek a legtöbb esetben önkéntes erőforrásokból ezek a szervezetek, és hogy az az ügy, amiért ők létrejöttek, az olyan hangsúllyal van jelen a tevékenységükben, hogy ennek az ügynek élnek, és adják az energiájukat, és mindenki erőn fölül vállal, vagy legtöbben erőn fölül vállalnak, nagyon sokan önkéntesen más munkahelyi elkötelezettségek mellett tevékenykednek a civil szektorban. Nagyon jellemző az is a civil szektorban aktív személyek és szereplők körében, hogy több ügybe is oda teszik magukat, tehát hogy többféle fronton tevékenykednek, és hogy ez a fajta kifelé szolgáltatás vagy szolgálat, amikor ügyek mentén dolgozunk önkéntesen, az elviszi a fókuszt arról, vagy nem hagy időt nagyon sokszor arra, hogy a saját magunk belső dolgaival, a szervezetnek a stratégiájával, azzal, hogy azokat a benne dolgozó embereket mi köti össze, mi hajtja, nem marad idő foglalkozni. Tehát igazából mindenki saját ügyért tesz, és nagyon kevesen jutnak el arra a szervezettségi szintre, meg a tudatosságra, hogy a szervezetfejlesztéssel is foglalkozzanak.
1: És akkor szintén maradjunk az érzéseknél, hogy mi az érzése, mennyire veszik egyáltalán komolyan, vagy mennyire tudnak arról, hogy létezik ilyen, hogy szervezetfejlesztés, illetve mennyire találkozik azzal, hogy ezt inkább ilyen úri huncutságnak tartják, ami csak ilyen marketing szöveg.
2: Hát én igazából egy kicsit így történetileg azt látom, hogy nagy a rendszerváltás után, amikor felfrissült és új lendülettel indult neki a világ megváltásnak a civil szektor, nem csak nálunk, hanem máshol is, akkor talán még több irányzat, vagy több lehetőség volt arra, nem tudom, a Fórumintézetnek is volt a civil központja, amik talán országosan több helyen is működött, ilyen civil információs centrum, és ők szolgáltattak olyan képzéseket, tréningeket, szervezetfejlesztési tanácsadást, ahol a civilek tanulhatták egy kicsit azt, hogy hogyan működtethetik a saját tevékenységüket professzionalizáltabban, és valahogy ezek a civil centrumok megszűntek, és azt látom én, hogy nem igazán vállalta föl senki ezt a szerepet a szektorban, hogy a szervezetfejlesztés mint ügyet képviselje, és hogy ilyen jellegű tudást kínáljon a civileknek. Én saját magam így küldetésünknek tartom azt is a Tandem csapatával, hogy ezt a szempontot, ezt a megközelítést így képviseljük, tehát hogy tulajdonképpen vannak, lennének erre vonatkozó képzéseink, tréningjeink, de azokban a partnerségekben és azokban a projektekben, ahol most dolgozunk, nem igazán gyakoroljuk ezt a tevékenységet. És hogy úri huncutságnak tekintik el vagy sem, talán nem gondolom azt, hogy úri huncutságnak tekintik, inkább tényleg sokan ebben az időhiányban, az energiáiknak a végességében küzdve mondják azt, hogy hát jó lenne, de nincs időnk. Szóval, hogy az a része a civil szektornak, akik tényleg önkéntesen és szabadidőből tevékenykednek, azok valóban minden erőforrásokat arra fordítják, hogy végezzék el a tevékenységet, amit vállaltak. Mindenki nagyon erőforrás hiányos állapotról számol be, tehát kevés az idő, kevés a pénz, kevés az ember, viszont sok a cél, és hogy azt gondolom, meg az a tapasztalatom is, hogy akkor lehet ezen a fajta szűkösség megélésen fordítani, hogyha egy kicsit meg tudunk állni és átgondolni azt, hogy hogyan lehetne a szervezetnek a működése fenntarthatóbb, illetve önfenntartóbb.
1: Hát és akkor itt meg is ragadom az alkalmat, hogy ha tudna én példákat mondani, hogy miben tud segíteni az, hogyha egy szervezet elkezdi így átgondolni a szervezeti struktúráját, megpróbálja valahogy fejleszteni saját magát, szóval miben tud ez segítségére lenni egy adott szervezetnek?
2: Igen, és itt egy picit szintén visszakanyarodnék erre az önfenntartás kérdéskörre, illetve a fenntarthatóságra, mert hogy amit nagyon erősen tapasztalok, hogy van egy ilyen önmítosz a civil szervezetek körében, az pedig az, hogy ha egy közhasznú társadalmi célért jöttünk létre, és nagyon fontos, mindenki számára fontos célokat képviselünk, akkor jár nekünk az, hogy valaki más, az állam vagy az anyaország támogassa a tevékenységünket, mert hogy egy nagyon fontos közcélú dologért dolgozunk, és ez a fajta mítosz, hogy csak a célunk meg a tevékenységünk miatt jár nekünk az állami támogatás, ez azt a működést hozza létre, hogy megkapjuk a támogatást, és aztán elköltjük a céljainkra, és aztán várunk arra, hogy mikor érkezik a következő támogatás, és nagyon sokan ebben a körforgásban működnek, hogy minden erőforrás nagyon fontos a célcsoportjukra szentelni, vagy szállni, és akkor van egy ilyen gyermeki létmód, amikor a fontos célunk mentén azt gondoljuk, hogy valaki másnak kell fenntartani bennünket, és hogy nagyon sokan haragszanak is arra a szempontra, vagy azt gondolják, hogy ez a non-profit működésnek a megkérdőjelezése, vagy megtagadása, hogyha egy szervezet úgy gondolkodik az erőforrásairól, anyagi erőforrásairól is, hogy nem csak a tevékenységére fordítja, hanem a fenntartására, meg a fejlődésére is. És hogy többek között arra gondolok, hogy ebben tud segíteni egy ilyen szervezetfejlesztési folyamat, vagy egy ilyen megálló, amikor rátekintünk arra, hogy hogyan szeretnénk működni, hogy lehet az is a szervezet munkájának a része, hogy hogyan teremti meg az erőforrásokat a tevékenységére, hogy nem csak a pályázatoktól akar függeni, hanem szeretne saját bevételeket máshonnan, hogy nem csak pályázati pénzből, hanem mondjuk vállalati adományokból, és hogy átrendezni egy kicsit a saját működésünket, a saját gondolkodásmódunkat. Néha az is a tapasztalat, hogy úgy tűnik elsőre, hogy egy szervezet teljesen egyértelmű célokért dolgozik, de hogy hosszú idő óta dolgozunk azokért a célokért, és közben mondjuk lecserélődtek az emberek, és hogyha megkérdezzük őket arról, hogy hova szeretnének menni, akkor mármint, hogy milyen célok felé, akkor más fog kijönni, mint amit a legelején meghatároztunk. Tehát, hogy újra nézni a célokat, egy kicsit távolabb tekinteni, mint hogy a következő projektet befejezzük, kicsit átgondolni, hogy milyen partnerségekben szeretnénk együttműködni, kicsit jobban figyelni arra, hogy az emberekkel hogy bánunk, tehát az ember erőforrásainkkal. Ezekre a témákra mindegyikre alkalmas lenne az, hogy a szervezetfejlesztést, mint tevékenységet beépítsék az életükbe. És ebben nagyon sok minden beletartozhat, tehát lehet, hogy egy tanácsadóval dolgoznak együtt néhány alkalommal, lehet, hogy valamilyen tréninget vesznek igénybe, ahol a munkatársaikat képezik, lehet, hogy a vezetőnél van olyan kiégés, vagy elfáradás, vagy olyan erőforrás hiány, amit egy vezetői coachinggal lehet megoldani. Tehát a szervezetfejlesztés számtalan műfajt tartalmaz, ami közül válogatni érdemes a célok mentén.
1: Továbbra is Molnár Krisztával, a Tandem szakmai vezetőjével beszélgetünk. Lehet, hogy én túl negatív leszek a elkövetkező kérdésemmel, ezért elnézést is kérek, de hogy én olyan életszerűtlennek tartom nagyon sok civil szervezetnél, akit ismerek is, akik esetleg ilyen komoly tevékenységet folytatnak, akár így a régión átnyúlóan is, hogy ők elhívjanak egy coachot, egy tanácsadót, leüljenek vele esetleg, nem tudom, többször. Ez annyira idegennek tűnik nekem, de nyugodtan cáfoljon meg, lehet, hogy ez csak egy generációs dolog.
2: Azért tűnik idegennek, mert hogy az ő dolgokhoz ők értenek a legjobban?
1: Hát igen, meg hogy így azt is, mint hogy ez ilyen bizalmatlanság is van, hogy most miért mondjak, miért beszéljem én ki a saját szervezetem gyengeségét, mert gondolom ilyenkor arról is szó van, hogy hát ez a lényeg, hogy meglássuk, hogy hol vannak az erős és a gyenge pontjaink, és idegen emberekkel erről miért beszéljek, és sokan valószínűleg azt gondolják, hogy nálánál jobban biztosan nem ért hozzá senki más.
2: Igen, igen, és a képzeletbeli szervezetünkben, akikről most beszélünk, vannak esetleg konfliktusok, vagy elfáradás, vagy elégedetlenség, vagy nehezen kibeszélhető témák.
1: Az egészen biztosan látszik, hogy van egy ilyen a szlováki-magyar részen egy ilyen elregedés, nehezen találják meg az utódok az egyes szervezetekben néhol. Ez is nagyon nagy gondot okoz, és örülnek, hogy valahogy megy a dolog, és nagyon sok szervezetnek eszébe se jut, hogy szóval lehetne ezen külső segítség igénybevételével is segíteni.
2: Örülök, hogy ezeket a problémákat így kiemeltem, mert erre sokkal könnyebb válaszolni. A generációs kérdést hoznám talán legelőször, mert az nem csak a civileknél, hanem egyébként a vállalkozásoknál is egy nagyon aktuális téma. Nemrégiben beszélgettem pont valakivel erről, hogy azok a vállalkozók, akik mondjuk a rendszerváltás után elsőként hozták létre a saját cégeiket, és építettek föl egész életen át épülő vállalkozásokat, nagyon nehezen tudják most átadni a fiatalabb generációnak, nagyon nehezen találnak utódokat. És nagyon régóta hallom ezt már a civil szektorban is, hogy ott vannak a régi, tényleg óriási eredményeket elért szervezetek, ahova egész életüket pakolták be az alapítók, és tényleg egy életmű áll most ott, hogy az ős alapító atyák széttárt karral állnak, hogy de hát nincs senki, aki átvegye tőlünk. És nagyon sokszor ez a vezetői magányosság, vagy ilyen tehetetlenségérzés társul azzal is, hogy egyébként lenne ott egy fiatalabb generáció, csak ők annyira máshogy gondolják, hogy az idősebb vezetők nem tartják őket méltónak, hogy átadják a helyüket. És akkor most így nézhetjük, hogy tyúk vagy a tojás van először, hogy ők azt mondják, hogy de hát a fiatalok nem olyan jók. A fiatalok meg azt mondják, hogy de hát az idősek nem engednek minket oda. Hogy ez egy nagyon tipikus problematika, és igen, itt generációs különbségek oldaláról, vagy generációs párbeszéd oldaláról lehetne megnézni, hogy mit tudunk akkor tenni. De itt is, mint bármilyen más segítői műfajnál, akár mondjuk beszélhetünk a pszichológusról, a mentálhigiénés segítőről, a párterápiáról, akkor tud egy segítő beszállni és segíteni, hogyha van rá motivációs nyitottsága az érintettek felől, tehát hogy nem egy külső beavatkozásról van szó, hanem el kell érni ezt a pontot, amikor már eléggé fáj a helyzet ahhoz, hogy eszünkbe jusson kívülről segítséget igénybe venni. És arra szeretnék még reagálni, hogy az ő dolgokat ők tudják legjobban. Ez valóban így van. Egy szervezetfejlesztési tanácsadó soha nem mondja meg, hogy az a szervezet hogy csinálja jobban a dolgát. Igazából a legtöbb esetben olyan kérdéseket hoz be, és olyan módon vezeti a beszélgetést, vagy facilitálja az ő munkájukat, amit ők maguk bent ülve a szerepeikben nem tudnak megtenni. Én azt is látom, hogy nagyon sok helyen a megbeszéléseknek a kultúrája, a programok megvalósításának a menete egy olyan sajátos szokásrendszerre épül, amit lehetne sokkal hatékonyabban is csinálni. Tehát így csinálják, mert már így szokták, 10 éve, 20 éve, sok éve. És hogy panaszkodnak arra, hogy kifáradnak, hogy mondjuk a fiatalok nem tudnak bekapcsolódni, de ezeken lehetne segíteni például azzal, hogy máshogy adják át a tudást, máshogy vonják be a fiatalokat, máshogy vezetik a megbeszéléseket. És így ahhoz, hogy kicsit kilássanak azok az érintett vezetők a szokásaik hatalmából, ahhoz nagyon jót tesz egy külső szem, mert időnként akár egy teljesen laikus és ártatlan kérdéssel olyan témákat tud megnyitni, amiről ők ne beszéltek mondjuk évtizedek óta.
1: Hogy eszébe jut ez a civil szervezeteknek, a szlovákia-magyar civil szervezeteknek, és itt beszéljünk a közepes és nagyobbakról, fizetett alkalmazottak vannak, 1-2, akár több is, hogy eszükbe jut, hogy nagy problémákkal küzdünk, hogy lehetne külső segítséget is kérni?
2: Hát akikkel én dolgoztam, azok kicsik, kisebbek és közepesek időnként. Tehát akikkel mondjuk fiatalabb munkatársakkal dolgozó szervezetekkel dolgoztunk, ott nem is az jutott eszükbe, hogy problémák vannak, és ezeket a problémákat kéne megoldani, hanem hogy nem működünk elég hatékonyan, jobb lenne szervezetten átadni. Mondjuk olyan például, ahol sok önkéntest foglalkoztatnak, és nincs kitalálva, hogy az önkénteseknek a beléptetése milyen módon zajlik, hogy hogyan adjuk át nekik a missziót, hogy mitől lesznek lelkesek és elkötelezettek, hogy honnan fogják tudni, mi a feladatuk. És akkor ezen a rendszeren próbáltunk egy kicsit fejleszteni, hogy egyen jobb legyen. És itt még ezt is megragadnám, ezt a témát, hogy nem arról van szó, hogy valamilyen őrült, professzionalizált, nagyvállalati menedzsment eszközöket próbálna a szervezetfejlesztésre ráerőltetni a civilekre, mert nagyon fontos, hogy mindenki csak akkorát tud lépni, amekkorára abban az adott pillanatban képes. Szóval, hogy azok a nagyobb szervezetek, ahol fizetett alkalmazottak vannak, és nekik milyen gyakorisággal jut eszükbe, erről nem tudok sem személyes tapasztalatot, sem statisztikai adatot mondani, de például azt látom, hogy a szlovák civil szervezetek körében ez sokkal előbbre van ez a téma, hogy valaki, aki már egy ilyen nagyobb szervezetben dolgozik, az felelősséget vállaljon azért, hogy fejlessze magát, hogy fejlessze a munkatársait, hogy időnként ránézzenek a szervezeti működésükre. Szóval ebben tanulhatnánk akár tőlük, akár a magyarországi mintáktól.
1: És nagyon röviden akkor ezt így el tudnám mondani, hogy ez úgy néz ki egy ilyen szervezetfejlesztési tanácsadás, bár gondolom ennek is van 1000 ága-buga, hogy oda megy konkrétan egy tanácsadó, és elbeszélget az emberekkel, és akkor megpróbál nekik irányt mutatni?
2: Hát most én is próbálok egy ilyen tankönyvi folyamatból kiindulni, aztán persze az élet hozta esetek, azok sokszor eltérnek ettől, az szerint, hogy mire van igény, erőforrás és lehetőség. Az első lépés az mindenképpen a kapcsolatfelvétel után egy valami fajta diagnózis elkészítése, ami állhat abból, hogy beszélget a szervezetfejlesztő a vezetővel, beszélget a munkatársakkal, megnéznek egy-egy projekt folyamatot, hogy hogyan zajlanak a programszervezési lépések náluk, készítenek egy ilyen elemzést, hogy mi megy jól, mi az, amiben hiányosságok vannak, és akkor ebből a helyzetképből a szervezetfejlesztő tesz valamilyen fajta javaslatot, hogy mire lenne érdemes a fókuszt helyezni, és milyen munkaformában lenne érdemes dolgozni, mennyi időben. És akkor nyilván a szervezeti oldalról is ezt meg kell beszélni, jóvá kell hagyni, megnézik, hogy nekik mennyi erőforrások van rá, tudnak-e olyan hosszú folyamatra elköteleződni, vagy valamilyen rövidebb, vagy gyorsabb folyamatot szeretnének, és akkor megegyeznek abban a munkaformában, abban az időtávban, amiben dolgozni fognak. És hát a folyamat végén pedig visszatekintünk arra, hogy hova jutottunk el, mit fogunk innentől máshogy csinálni, és akkor elindul egy ilyen gyakorlat, hogy a fejlesztési folyamatnak a kicsit ilyen védett minőségi ideje, meg védett tere alatt, amikre rájöttek, hogy máshogy szeretnék csinálni, azt meg tudják-e valósítani a mindennapokban. És érdemes utána újra meg újra visszatérni ahhoz, hogy mi volt az eredeti céljuk, megnézni, nem tudom, fél év ilyen tesztidőszak után, hogy sikerült-e máshogy csinálni, ha nem, akkor miért nem, akarnak-e még mást változtatni. Tehát jó esetben ez egy ilyen fejlődési céloknak a életben való kipróbálása. És általában már az, hogy le tudunk ülni és magunkra nézni, vagy kimondani mondjuk munkatársi körben egymás számára olyan dolgokat, ami nehézséget okoz, vagy nem elég rugalmas, vagy nem elég flottul megy, már az nagyon sok megkönnyebbülést szokott hozni a munkatársaknak. És aztán, hogyha elkezdik próbálgatni, hogy az, amit kitűztek, hogy fejleszteni szeretnék, az működik-e, akkor újra tudnak visszajelezni, és lehet, hogy utána kiderül a végén, hogy nem is az volt az igazi probléma, amivel ők elindultak, hanem valami egészen más, és akkor ez egy ilyen körkörös folyamattá tud épülni. Nagyon fontos szerintem ebben az is, hogy a szemlélet hogyan változik meg, ahogyan magunkról gondolkodunk. Hogy mondjuk bejöhet az, hogy oké, lehet hibázni, és megpróbálhatjuk újra. És egy ilyen egyfajta őszintébb párbeszéd alakul ki a szervezetben dolgozók között ennek a folyamatnak a hatására.
1: Végezetül egy ilyen elvont kérdés, amire tudom, hogy nem lehet exakt választ adni. Én nem tudom, valamilyen külső forrásból, akár Európai Uniós forrásból lenne egy projekt, aminek az volna célja, hogy tanácsadók, szervezetfejlesztők tömkelege meglátogassa az összes szlovákiai magyar civil szervezetet, hogy annak mi lehetne a kimenete, gondolok itt a pozitív kimenetre, hogy mit okozhatna ez?
2: Ennek azért nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert hogy szervezetfejlesztőként mondjuk egy ilyen diagnózisfázisban ezt szoktam kérdezni a szervezetektől, hogyha kifognák az aranyhalat, akkor mit kívánnának önmaguk számára, ha bármit kívánhatnak. Úgyhogy ez most nekem is ilyen aranyhal kérdés. Hogy mi lehetne a kimenete? Hát elsősorban az, hogy kapnának ajándékba ezek a szervezetek minőségi időt, hogy saját magukról gondolkodjanak. Meg olyan kérdéseket, ami nem csak arra vonatkozik, hogy na, milyen hatékonysággal értétek el a céljaitokat az elmúlt 20-30 akárhány évben, hanem hogy vagytok ti abban, amiben dolgoztok? Hogyan érzitek magatokat azzal a küldetéssel, amire az életeteket szánjátok? És akkor megengedhetnék maguknak azt, hogy nem csak ilyen eredményorientáltan számoljanak be magukról, hanem ránézzenek arra, hogy ugyanolyan lángoló szívvel tekintenek-e még a céljaikra, mint annak idején, hogy mit gondolnak arról a környezetről, amiben dolgozniuk kell, hogy mit gondolnak azokról az emberekről. Esetleg rádöbbenhetnének arra, hogy mondjuk a céljaiknak egy részét elérték, a céljaiknak egy másik része már nem is releváns. Mondjuk rávehetnék magukat arra, hogy megnézzék, hogy mennyire van igény arra a szolgálatra, amit ők kitűztek maguknak, mert szerintem ez is egy jelentős probléma a szlovákiai magyar civil szektorban, hogy egy része azoknak a céloknak, amit a szervezetek kitűznek, tehát nincsen rá akkora egy igény, mint amekkorát gondolunk magunkról, vagy gondolnak magukról ők. Aztán az is lehetne a hozadéka, hogy megfogalmazhatnának olyan célokat, hogy ők hova szeretnének fejlődni, vagy mit szeretnének elérni, ami nincsen befolyásolva bizonyos pályázati kiírások által. Tehát, hogy nem, ne az határozza meg a céljaink megfogalmazását, hogy éppen mire lehet pénzt szerezni, hanem hogy mit szeretnénk mi elérni. Többet foglalkozhatnának az emberi erőforrásokkal, az embereiknek a hogy létével, mint amit egyébként a mindennapokon meg tudnak tenni. Megmondhatnák magukról, hogy mit szeretnének tanulni. És hogy azt gondolom, hogy ez egy csomó ilyen szabadságot meg kreativitást eredményezne, hogy elkezdhetnek gondolkodni úgy is, hogy saját magukból indulnak ki, és nem abból, hogy mire van támogatás, mint amit már előbb is mondtam. Meg így azt gondolom, hogy egyéni szinten is, hogyha valaki beépíti mondjuk az éves ritmusába az életének azt, hogy célokat tűzön ki magának, aztán azt értékelje, hogy hogy érte el, és új célokat tűzön ki, és ezt nem azért teszi, mert valahova kötelező, hanem az önmaga jólétéért. Ugyanígy a szervezetek esetében is ez nagyon sok hozadékkal jár, mert rájövünk, hogy mit ér az, amit mi teszünk, és hogy mik azok a célok, amik igazán hajtanak.
1: Az előző percekben Molnár Krisztával, a Tandem szakmai vezetőjével, szociológussal beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és közelebb vitt a szervezetfejlesztés céljaihoz.
2: Örömmel beszélgettem erről, nagyon köszönöm a lehetőséget.
3: Denis Aszákovás szerint a költségvetés gondolni fog az emberekre és életszínvonalukra. Újraindult a Visegrádi négyek együttműködése, írta a Facebookon Magyar Péter. Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalás történelmi jelentőségű találkozónak számít, mondta J.D. Vance. Pozsonyban 34, Kassán 24 fok van.
4: Napzárta. Paszmár Líviával.
3: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják június 21-én vasárnap. Hallgassák meg a mai nap híreit. Metus utaistok belügyminiszter meg van győződve arról, hogy a kábítószerekre, az online zaklatásra és az állatkínzásra fókuszáló Nem lesz nélkülözi saját bőrön kampánynak van értelme, ha legalább egy gyermek életét megmenti attól, hogy a kábítószerek rabjává váljon. Ezt a vasárnapi Politika 24 című vitaműsorban mondta a Jói 24 csatornán. Így reagált arra a kérdésre, hogyan értékeli azt, hogy a rendőrség is elkezdett foglalkozni a kampánnyal. Sajnálom, hogy a média ebből kizárólag azt a nem hivatalos részt emeli ki, ahol egy énekes szerepel, akinek az a feladata, hogy bevonza az embereket, és felfigyeljenek az eseményre, jegyezte meg sútályástok. Arra a kérdésre, hogyan értékeli a kampányt ért kritikát a szakértőktől, például a tanároktól, vagy más gyermekekkel foglalkozó szakemberektől, azt válaszolta, hogy a kampányt az Oktatási Minisztériummal együttműködve is készítették elő. A Halász párt, valamint a kormánykoalíció többi tagja is garantálja, hogy a jövő évre készülő állami költségvetés gondolni fog az emberekre és életszínvonalukra. A költségvetési javaslatról szóló tárgyalások még egy ideig folytatódnak, és a részleteket, valamint a kapcsolódó intézkedéseket csak akkor teszik közzé, ha a koalícióban megegyezésre jutnak. Ezt Denis Aszáková gazdasági miniszter, a Halász alelnöke jelentette be a Teatrív Politike című vitaműsorában. A tárcavezető szerint a Halász minden bizonnyal ragaszkodni fog az állampolgárok jelenlegi szociális juttatásainak megőrzéséhez. Példaként említette a 13. nyugdíjat, a gyermekes anyáknak nyújtott támogatást, illetve a minimálbér emelését. Márián Viszkupics képviselő, az ellenzéki SZSZ párt alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szociálpolitika jelenlegi kialakítása és az állam működése fenntarthatatlan. Véleménye szerint a kormány képviselője mellett nem mondanak igazat erről a témáról, mivel az emberek életszínvonala a jelenlegi kormány alatt romlott. Az SNS jelöltje Zsolna megye elnöki posztjára Ádám Lucsánszki parlamenti képviselő lesz. Ezt ma az STVR Op 1 minút vánás című vitaműsorában jelentette be a párt elnöke Andrej Danko. Az SNS Eperjes megyében is saját jelöltet állít, akinek a nevét a jövő héten kívánják bejelenteni. Az SZSZ vezetője Branislav Gröling kijelentette, hogy a párt önállóan indul a parlamenti választásokon, és nem csatlakozik semmilyen koalíciós blokkhoz. Danko elmondta, nem fontolgatja, hogy Stefan Harabin vagy Zoroszláv Kollár szerepeljen a jelölt listán. Megismételte, hogy kizárólag párttagok lesznek rajta. Gröling kizárta, hogy Iván Miklós és Lucia Gyuris Nikolzonová erősítené az SZSZ jelölt listáját. Ugyanakkor nincs arról információja, hogy egyes tagok elhagynák a pártot, és csatlakoznának az SZSZ korábbi elnökéhez, Richard Sulikhoz. Danko szavai szerint nem fogja felbomlasztani a kormányt, de bizonyos dolgokkal nem ért egyet. A nyolcvág közül az utolsó három átadásával a Nemzeti Autópálya Társaság ma átadta az autósoknak a főváros melletti D1 és D4 autópályák teljes csomópontját. A csomópont a kiterjesztett 3,6 km hosszú D1-es autópálya Pozsony-Triblavina szakaszának része. Ezt sajtótájékoztatóján erősítette meg József Rás közlekedési miniszter és Filip Machácsek az NDS vezérigazgatója, a lengyel Budimex vállalat kivitelező képviselőivel együtt. Ez az építkezés nem csak Pozsony, hanem egész Szlovákia számára fontos. Annak, aki Szlovákia különböző részeiről autóval próbál eljutni Bécsbe vagy Budapestre, már nem kell a városon keresztül haladnia, mondta Rázs. Elmondása szerint az egyes szakaszokat fokozatosan adták át a forgalomnak, ma az építkezés már teljes és működőképes lesz. A visegrádi négyek együttműködése újra él, jelentette be a Facebookon Magyar Péter magyar miniszterelnök. A V4 országok kormányfői kedden találkoznak a Gödöllői kastélyban. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadom Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban, hogy újraindítsuk a négy ország szoros együttműködését, és közösen dolgozzunk egy erős Közép-Európáért, írt a magyar. A V4 országok miniszterelnökei csütörtökön találkoztak az Európai Tanácsülésén Brüsszelben. Az Európai Unió vezetőinek tárgyalásai előtt közös koordinációs megbeszélést tartottak. Ez volt évek után az első találkozó a V4 miniszterelnökök között a csúcs találkozó előtt. Tegnap több ezer ember tüntetett Szerbia északi részén, Újvidék városában, hogy megemlékezzenek a 2024-es balesetről, amikor a helyi vasútállomás előtetőinek egy része beomlott, és 16 ember életét vesztette. A tüntetők előrehozott választásokat követeltek. A baleset után Szerbia szerte elterjedtek a diákok által vezetett kormányellenes tüntetések, amelyek időnként erőszakba torkoltak és megrengették Alekszandar Vučić elnök és a szerb haladó párt 13 éve tartó kormányzását. A tüntetők az ellenzék és az emberi jogi szervezetek szerint a vasútállomáson történt baleset a kormány építési projektek irányításában elkövetett általános kudarcának és a korrupciónak a megnyilvánulása volt. Újvidéken a 30 fok körüli hőmérséklet ellenére is tömegek gyűltek össze, és győzelemjelszót skandáltak. A tüntetés idején Vučić televíziós beszédet tartott, amelyben bejelentette, hogy támogatói június 27-én gyűlnek össze. Az oroszok által megszállt ukrán Krím-félszigeten felfüggesztették az üzemanyag értékesítését a lakosság számára, erősítette meg Szergej Aksionov, a Moszkva által kinevezett kormányzó. Nyilatkozata akkor hangzott el, amikor Kijev fokozta a támadásokat az orosz utánpótlási útvonalak ellen. Hozzátette, hogy az üzemanyagot kizárólag állami vállalatoknak fogják értékesíteni. A legutóbbi hajnalban bekövetkezett Ukrajna által a Krím ellen indított nagyszabású dróncsapások során a helyi hatóságok szerint legkevesebb 4 ember vesztette életét Kercsváros környékén. A támadások után 28 sérültet is jelentettek, közölte Aksionov a Telegramon. A közösségi médiából származó hírek szerint a félsziget különböző területein több robbanás is történt, és tűz ütött ki. A helyi hatóságok éjszaka arról is tájékoztattak, hogy a Kercs és az orosz szárazföld közötti Krímhidat lezárták a gépjármű forgalom számára. A támadás során a Kercsi szoros orosz oldalán fekvő Kafkasz kikötőt is eltalálták, ahol szintén található egy üzemanyagterminális, egy olajraktár. J.D. Vance amerikai alelnök ma történelmi jelentőségű találkozónak nevezte az Egyesült Államok és Irán között Svájcban folyó tárgyalásokat. Szerinte a tárgyalások eddig nagyon sikeresek voltak. Az amerikai alelnök hangsúlyozta, hogy az amerikai tárgyalók azért vannak Svájcban, hogy diplomáciával és együttműködéssel megváltoztassák a Közel-Keletet, ahol Irán és a Perzsa-öböl államai háborút folytatnak egymás ellen. Olyan jövőt látunk, amelyben mindenki együttműködhet a béke és a mindenki számára elérhető jólét előmozdításában, jegyezte meg Vance. Irán ma már jelezte, hogy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások fő témája a Libanonban zajló konfliktus lesz, Izrael és az Irán barát libanoni militáns mozgalom a Hezbollah között, valamint az iráni befagyasztott pénzeszközök és az iráni olajértékesítés kérdései. A hormuzi szoros továbbra is zárva van, és egyetlen hajó sem kap engedélyt az áthaladásra, jelentette ma az iráni Fars hírügynökség. Az iráni forradalmi gárda haditengerészeti erői további értesítésig nem adnak ki áthaladási engedélyeket a hajók számára, írt az ügynökség a helyzetet ismerő forrásokra hivatkozva. Az iráni fegyveres erők vezetése tegnap közölte, hogy Teherán lezárja a hormuzi szorost, válaszul az izraeli támadásokra, amelyek továbbra is Libanon területét érik. Irán szerint ezek sértik az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodást. Egy nappal korábban az izraeli hadsereg fokozta műveleteit Libanonban, és a Hezbollah számos célpontját támadta az ország különböző részein. Az izraeli kormány közlése szerint ez válasz volt az izraeli katonák elleni dél-libanoni támadásokra, valamint északi Izrael rakétatűzére.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
5: Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű futball VB 10. játéknapján Hollandia 5-1-re leiskolázta Svédországot. A narancsmezesek a rendes játékidőben továbbra sem szenvedtek vereséget 2006 óta VB mérkőzésen. A csoport másik találkozóján Japán 4-0-ra kiütötte Tunéziát, így az észak-afrikai együttes a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének 1000. összecsapásán a romániai Kovács István fújta a sípot. A 4-4 pontos holland és japán csapat minden bizonnyal tovább jut az egyenes kieséses szakaszba a legjobb 32 közé, csak még kérdéses hányadik helyen. A német válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert elefántcsontpart ellen, így az E csoportban két sikerrel indította a tornát és tovább jutott. A nacionálelf mindkét gólját a csereként beállt Denis Undaf lőtte, a győztes találatot a 94. percben. A csoport másik találkozóján Ecuador meglepetésre csak 0-0-ás döntetlent játszott a hősiesen védekező Curaçao ellen. Immár a 37 éves Eloy Rumé minden idők második legtöbb védése egy VB meccsen. Az amerikai Tim Howard 2014-es 16-os rekordjától mindössze egyel maradt el Curaçao kapusa. A 11. játéknapon is 4 találkozóra kerül sor a VB-n. Pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzés, 21 órától lesz a Belgium-Irán összecsapás. Éjfélkor indul útjára a labda az Uruguay zöldfoki szigetek meccsen, hajnali 3-kor pedig az Egyiptom-Új-Zéland találkozón. Miután Lionel Messi a világbajnokságon mesterhármassal kezdett a címvédő argenti labdarúgó válogatottban Algéria ellen, szülőhazájában felavatták a róla készült óriási szobrot, amely 26 méter magas és 70 tonnát nyom. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Harmadik mérkőzését is megnyerte ezzel döntős a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Az esti fináléban a franciákkal csatáznak a magyarok az aranyéremért. A magyar férfi tőrcsapat viszont kikapott a negyeddöntőben, így a legjobb esetben az 5. helyen végezhet. Fabian Bettina a 2. helyen zárt a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatán csapatának utolsó állomásán, a portugáliai Setúbalban. A férfiaknál Betlehem Dávid negyedik lett. A magyar női röplabda válogatott az utolsó mérkőzése eredményétől függetlenül elődöntőbe jutott az Európa Ligában, egyúttal biztosította helyét a 2028-as Európa bajnokságon. Alex Molchan kiharcolta a főtáblára jutást a majorkai tenisztornán. A címvédő spanyol Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros világbajnokság Csenad díját a MotoGP kategóriában Brünnben. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel 6 óra után jelentkezünk.
4: Időjárás.
3: Ma éjszaka változóan felhős lesz az ég, helyenként átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zivatarok, viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 22 és 17 fok között alakul. Holnap fokozatosan megnövekszik a felhőzet, záporok, heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagyon meleg, füllett idő mellett a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok közé emelkedik. Túlnyomó részt északi szél fúj majd, amely zivatarok idején átmenetileg megerősödik. Kedves hallgatóink, véget ért a napzárta. Munkatársam Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Paszmár Lívia hírszerkesztő kíván szép estét, jó hétkezdést, viszont hallásra!

Yeah.